0: kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Anthony Attila az én vendégem. Köszöntelek téged, drága testvérem!
1: Shabbat shalom! Odélt és út éjszakon ész!
0: Amen, amen! Odélt és út ívitut! Természetesen cigány nyelven szólalt meg a testvérem, mert egy olácigány fiú, és amikor olácigány egy másik olácigány társaságában van, vagy olyan, aki érti a nyelvet, akkor nem bírja ki, hogy ne cigányul beszéljen, de most szeretnélek megkérni téged, hogy magyarul folytassuk az interjút azért, hogy minden hallgató értse, amit mondunk. És te egy nagyon keresztény srác vagy, több videódat láttam, hogy kint voltál Izraelben is, majd mesélsz erről is nekünk, de ne csapjunk bele így ennyire a közepébe, hogy rögtön a jelenről beszéljünk. Arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan nőttél föl, milyen volt a te gyermekkorod, mostanra követhetünk téged, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagyon sikeres, jó módban élő, áldott úriember vagy.
1: Dicsőség a mennyei atyámnak.
0: Amen. De viszont a gyerekkorodról beszélj nekünk egy kicsit. És gyermekkorodban milyen volt az Isten képed?
1: Rendben. Először is hagyj köszöntsem a hallgatókat, és akik az utakon vannak, illetve akik esetlegesen kórházban vannak, vagy imádkoznak az Úrhoz. Kérem a mennyei atyámat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét, Izrael istenét, hogy nagyon sok ember, aki esetlegesen most adja magát az Úrhoz, és bármi olyan egyéb dolog történt az életébe, hallja meg Izrael Istenem az ő kérését, segítse meg a mennyei atyám, kik az úton vannak, vezetnek, hogy szerencsésen az ő életükbe mindig célt érjenek, és kérem a mennyi atyámat, a názáreti Jézus, hogy akik meg műtétre várnak, segítse meg a mennyi atyám, hogy egészségesen túléljék. És segítse meg a mennyi atyám, hogy mindannyiunknak az életébe jelen legyen, és az ő szent nevét zengedezzük, mert ahol az Úr van, ott a szeretet van.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Hát hol is kezdjem nektek? Mi 9-en vagyunk testvérek.
0: Édes testvérek?
1: Édes testvérek, igen.
0: Azt a mindent.
1: 5 fiú, 4 lány. És mi Sárbogárdon laktunk. Majd utána anyu valamilyen oknál fogva apuval szétváltak, ugyebár. Addig, amíg apuval voltunk, megmondom az őszintét, aranycsörgőbe születtem. Tehát minden, amit az Úr adott és teremtett a földön, minden adott volt nekünk. Igen ám, csak ugye a rossz belekontárkodott a mi életünkbe, és sajnos apukám paráználkodott, nyugosztalja az Isten, mert meghalt egy 10 évvel ezelőtt.
0: Isten nyugosztalja.
1: És sajnos, ugye anyu mind keresztény hölgyemény, tehát ezt nem bírta elszívelni. És úgy gondolta, mert ugye benne van a Bibliában is, ne paráználkodjál. Ha valaki megbotránkoztassa az életet, és az, nem az Úrnak tetsző életet él, tehát benne van a Bibliában, akkor váló levelet adjon, ha jól tudom.
0: Így van.
1: És bocsássa meg az Úr, hogyha nem jól beszélek. És hát szétmentek, akkor ugye elkerültünk Ercsibe. És ott megmondom az őszintét, ugye anyu egyedülállóként semmilyen szakma, semmilyen végzettsége nem volt szegénynek. 9 gyerekkel volt, tehát 33 évesen vált el. Mi kis aprók voltunk, tehát egyedül a nagy nővérem, illetve a bátyám, akik 10 pár évesek. És ahogy oda kerültünk, nagyon nehéz volt nekünk. Tehát főleg apa nélkül nem voltam ott, amikor bármi olyan jellegű dolog történt, hogy szükségem lett volna apukámra, hogy megbeszéljem vele az örömömet, a bánatomat, vagy esetlegesen, hogyha elestem, akkor felsegítsen engem, és akkor jó szavakkal megvigasztaljanak. Vagy hogyha bármi olyan fontos kérdés merült föl bennem, akkor kérdezzünk tőle, illetve a többi testvéreim is. Én nagyon imádtam, és nagyon szerettem apukámat. De igazándiból egy hatalmas nagy csalódás volt számomra. Nem tudom elmondani, de minden gyermek ugye szerette a szüleit, ahogy én is. Jó kapcsolatunk volt. De ahogy teltek az idők, és ahogy mi nőttünk föl, és anyu minden erejével megpróbálta a legjobbat kihozni belőlünk, és mindent, amit anya egyedülként, illetve tehát mondhatni azt is, hogy apaként is helytált. Hála Istennek tudott nekünk egy ingatlant venni, illetve a nagypapám és a nagymamám, a nagybácsikáim, nagynénikéim, a kuzinjaim, rengeteg sok segítség volt, hála az Istennek. Ez ugye ezelőtt 15-20 évvel ezelőtt volt. Ugye akkor tudniillik abban az időben, és idézőjelesen mondom, sokkal, de sokkal nagyobb volt. Én úgy gondolom a cigányságban az összetartás. Volt szeretet, volt együttérzés. Én úgy gondolom. De természetesen a mai időnek megfelelően vannak olyan társaság, ahol még mindig együtt vannak. Csak ne szaladjuk előre, maradjunk a témánál. Tehát azt akarom mondani, hogy mi, ahogy felnőttünk, hát betöltöttem a 14 éves életkoromat, képzeld el, Armando, és szólt a kuzinom, ő nagyobb volt, te Attila, szeretnél dolgozni? Tehát mondtam neki, igen, tehát unyongtam, és örültem, mint amikor a gyerek megkapja azt a nyalókát a boltba. És elmentem dolgozni. A legelső füzetésemet, amit kaptam, abban az időben 60 ezer forint volt, ami nagyon nagy pénz volt, és hatalmas nagy boldogság. Hát én mondtam anyukámnak, anyu, itt van 55 ezer forint. 5 ezer forintot vennék ki, anyu, hogy én a kuzinjaimat hagyj hívjam meg pizzázni. Mert nagyon nagy dolog volt az, hogy mi elmentünk pizzázni. Az, hogy csokit tegyünk, az, hogy szép ruhába járjunk, eljünk, ez mind álom volt. Vagy esetlegesen, hogy autó. Hát örültünk, hogy a buszra tudtunk ülni. Tehát olyan világot éltünk. Hála legyen a mennyei atyámnak, ezt azért mondom, Armando, mert az Úr szeret minket. És gondja van a legkisebbtől a legnagyobbig. És minden nap annyi mannát adott nekünk, amennyi szükséges. Se nem többet, se nem kevesebbet. Ugye mi, amen, legyen áldott a mennyi atyám.
0: Egy pillanat, bocsánat, hogy félbeszakítalak, drága testvérem. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk, kedves hallgatók. Továbbra is Attila lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, Anthony Attila. Köszöntelek téged nagy szeretettel, és az előző szegmensben a szavadba vág, hiszen elmentünk zenélni, úgyhogy kérlek, folytasd.
1: Mi kaptunk egy talentumot az Úrtól, és ezt azért mondom olyan lelkesen, hála legyen a mennyi atyámnak, mert anyu egyedülként válvetve harcolt miértünk az életbe, hogy felneveljen, és mindent, amit ő szülőként egyedül ő tudott adni nekünk, és minden erejével azon volt, hogy ne nélkülözzünk. Igen ám, de 9 gyereknél nagyon komoly. Tehát, hogy mindenkinek azonos dolgokat kapjanak. Na, hála Istennek, a testvéreim, mind a nővéreim, mind a bátyáim együtt elmentünk dolgozni, képzeld el, Armando. És az ingatlan, ugye anyám olyan ingatlan vett, hogy nem kacsalában forgó kastélyt. De mi örültünk, mert az a ház tele volt a gyerek kacajjal, zsibajjal. És mi örültünk nagyon, hogy van egy házunk külön. Ugye nem kellett a nagypapánál és a nagymamánál lakni. képzeld el, beszéltem a bátyámmal, a nővéremmel, mondom, mit szólnátok ahhoz, hogyha félre raknánk a pénzt, és felújítanánk az ingatlant. Tovább megyek, nem volt fürdőszoba se bent Armando. Tehát laborba fürödtünk, és úgy képzeld el, hogy igazándiból még víz se volt bent maga a telken, tehát nem hogy a házba. És akkor az állomásra jártak anyuék vízért, képzeld el. Ezt csak azért mesélem el, mert mindenki a színházat látja. Az, hogy én hova járok, meg miképp. Az, hogy a színfalak mögött mennyi munka van, és mennyit megyek én mindazokért a dolgokért, hogy egy gyönyörű, szép életet biztosítsak a családomnak, az rengeteg, rengeteg, rengeteg munka. Na most visszaugrok akkor oda. Igen, ám én nem szégyellem egyébként, Armando. Én a mai napig azt mondom, visszamennék abba az időbe, mert nagyon sok volt a szeretet és az összetartás. És ugye megbeszéltük ezt a testvéreimmel, és hála legyen a mennyi atyámnak, a rövid időn belül, tehát számosítok is, 3 hónapon belül gyönyörű szépen az egzisztenciális körülményeink a mai trendnek megfelelően biztosítottuk, aminek nagyon örült édesanyukám. Szívből örült. Na ugye, telt múlt az idő, én jártam iskolába. Tehát iskola mellett én jártam dolgozni is. Uh-huh. Nem vetettem meg a munkát. Soha az életben. A munka az nem esít. És ahogy jártam az iskolába, délután 2-kor végeztem a középiskolába, és elmentem dolgozni. Este 10 óráig. Majd utána, igaz, minden áldott nap, ugye volt egy 0. órám, és nehezen bírtam, mert Dunajvárosba jártam iskolába. És hála az Istennek, ezt azért mondom, mert mi büszkék vagyunk, hogy nekünk van iskolánk. És igenis, nekem minden álmom az volt, hogy lerakjam az én szakmámat, hogy ügyvéd legyek. De valamiért nem sikerült, de a lényeg az, hogy érettségim van. Tehát 12 iskolám van, illetve tudtam ösztönözni a többi testvéreimet, a velem egykorúakat, hogy menjünk tanulni, mert muszáj tanulni, muszáj művelődni, és a későbbiekben mi valószínűleg ezt meg fogjuk hálálni, hogy mi abba az időbe le tudtuk rakni, egy szakmát az asztalra tudjuk tenni. Az, hogy nehéz gyerekkorunk volt, és nem tudtunk esetlegesen, például nekem minden álmom az volt, hogy ügyvéd legyek, és nem bírtam lerakni csak egy érettségit. Én büszke vagyok rá, hála legyen a mennyei atyámnak, és őszinte vagyok, a többi srácoknak is sikerült mind az érettségi, mind a szakmabeli dolgok. Rengeteg srácokkal találkoztam az elmúlt 15 évben, mert képzeld el, Armando, tehát nagyon sokan vagyunk testvérek, hála legyen a mennyi atyámnak. 15 éve nem találkoztam egyetlen egy testvéreimmel se, mármint kuzinjaimmal. Uh-huh. És most az elmúlt 2 évben találkoztam velük, és beszélgettem velük rengeteget. Tehát megittunk egy vizet, vagy beültünk egy étterembe, és megosztottuk egymásnak a gondolatait, hogy kinek hogy alakult az ő élete. És örömmel veszem, és megint csak odajuk adok ki, hogy dicsőség a mennyi atyámnak, mert az Úr szeret minket, mert mindenkinek az élete bőséges és áldott. És senkinek az életébe én is úgy látom, és azért mondom, hogy jó ez a Facebook, Armando, meg ezek a platformok, mert ha nem is vagyunk minden nap telefon közelbe egymással, vagy nem vagyunk minden nap testi kapcsolatba, de a platformokon végig tudjuk vezetni az életsorsunkat, és látom, és nagyon örülök neki. És mostanában egyre többet így beszélgetünk, hogy esetlegesen nem tudunk elmenni egy szaunába, vagy teniszezni, vagy focizni. Tehát amit az Úr megenged, de az a lényeg, hogy együtt legyünk, és dicsőítsük a mennye atyánkat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét. Mert az Úr, amit mondott Ábrahámnak, az akkor is az, most is az, és az Úrnak a szava az mindig igen. Amen. Csak mi emberek olyanok vagyunk, hogy sajnos őszinte vagyok, és azért építem fel így a beszélgetésem, Armando, mert én szeretnék egyenes lenni, nem szeretnék köríteni. Nem szeretnék egy olyan látfestést magamról festeni, ami nem valóságos. Én az Úrba vagyok, legyen áldott a mennyatyám, és akkor nem lenne hiteles, amit én beszélek. Én nagyon örülök a gyermekkoromnak, én imádtam, szerettem, de természetesen ez azért volt, Armando, ez a nehéz gyermekkorunk, és illetve a többi kuzinjaimnak, mert sajnos a szüleink nem mentek iskolába. Tehát igenis szeretném mindenkit arra ösztönözni, hogy mindannyian, akinek van gyereke, vagy gyerek előtt a vállalás, hogy igenis támogatják ezerrel az iskolát, és ez nem azért van, mert az ember rosszat akar nekik, hanem azért, hogy az életben meg tudják állni az ő helyüket. Rengeteg olyan kis rácokkal beszélgetek, Armando, amikor lemegyek Nyíregyházára vagy vidékre, és sajnos a szókincsük nem engedi meg nekik, hogy esetlegesen úgy beszéljenek. Próbálom úgy elmondani a történetet, hogy az embertársainkat ne sértsük meg. És például bementünk a boltba, mert meghívtam őket egy üdítőre, illetve egy csokoládéra, és akkor közben megmondta a kis úri kis gyerek ott a hölgynek, adjál már egy kiló húst. Tehát aki ott a csemege pultba dolgozik. És őszinte vagyok, ez nagyon rosszul érintett engem. És akkor kimentem vele, és akkor mondtam neki, mondom, megkérek minden tisztelettel, járjál iskolába. Ez nem a te hibád, ami az imént történt. Tehát nyilván, hogyha egy ingerszegény környezetben vagy, akkor sajnos ő azt a beszédet tudott beszélni, amit ott hallasz. És mondtam neki, milyen szebb lett volna, hogyha azt mondod, jó reggelt kívánok, szeretnék egy kiló hús kérni, legyen kedves. És akkor lehet az a hölgy sokkal nyugodtabban, sokkal boldogabban, és arcgrimasz nélkül adott volna neked. De mondom, hogy azt mondtad, adjál egy kiló hús, te utasítottad. Tehát azért vagyunk emberek, hogy egymással, tisztelettel és szeretettel beszéljünk. Mert lehet annak a hölgynek akkor rossz napja lehetett, és ő is rosszul válaszolhatott volna. Na most megyek tovább, Armando.
0: Innen fogjuk folytatni a történetünket, nem sokára megyünk tovább, tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, én Sztolka Armando vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket ma is. Na de ez most itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntem.
1: Sabbat shalom!
0: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy meséltél a gyermekkorodról, hogy kicsit nehézkes volt, és hogy hogyan halad tovább az életed, azt majd folytatni fogod. De ebben a nehéz időszakban milyen volt az Isten képed? Láttál valamit a kereszténységből, vagy templomba járás volt a családból, vagy komolyan vették a katolikus hitüket, vagy már akkor is keresztények voltatok, ilyen újjászületett keresztények?
1: Igazándiból nagyon erős katolikus volt az egész családom, és templomba jártunk, tehát minden normális család vasárnap jártunk, a helyi városi templomba jártunk. Tehát összegyűltünk abba az időben 15-en, így kuzinjaim, kuzinnőim, szeretteink, barátaink, és együtt mentünk templomba. Ugye anyu is, és apukám is, valamint a nagypapám, és a nagymamám, és az egész rokonságom erős katolikus hittel rendelkeznek, és rendelkezik egy páran. igazándiból megpuszíltuk a szobrokat, ugye a legnagyobb gyertyákat vittük, és jártunk zarándokútra, amit megnevezek például Mária Pocs, Szentkút, illetve Csatka. Rengeteg olyan dolgot beszéltünk abban az időben, amikor jöttek, képzeld el, külföldről pásztorok, és beszélgettek velünk, és nem értettük, mert ugye mindenhez fel kell nőni, és nem értettük akkor gyerekkorunkban, amit beszélnek. Illetve a szülők is azt mondták, hogy mi hiszünk Istenbe. Tehát a sajátos elménk alapján a mi sajátos gondolatainkkal. Tehát a mai napig, hogyha beszélsz egy katolikussal, akkor ugyanezt fogja mondani. Én mindig azt mondom, Armando, és nem én mondom azt. Nyissák ki a Bibliát. Tehát kössenek szövetséget az Úrral. Tehát nyissák ki, mert Armando, megint csak oda lyukadok ki a tanulásra. És nem azért, mert imádok tanulni, hanem valóban mi emberek társas lények vagyunk, és szeretjük képezni magunkat. Hát, hogyha nem jártunk volna iskolába, Armando, tudtunk volna írni, olvasni?
0: Hát nyilván nem.
1: Bravo.
0: Nyilvánvalóan nem.
1: De legyen áldott a mennyi atyám, megadatott nekünk az, hogy járjunk iskolába. Na most, Armando, kérdezek valamit, ha szabad.
0: Nyugodtan.
1: Nem az van a Bibliába, tanítás nélkül elvész a nép?
0: De.
1: Azt mondja az ige, ne hagyatkozz a te bölcsességedre. Tehát a pásztor fel van kenve, amit le van írva a Szentírásba, a Bibliába, hogy ott megmagyarázza azokat az igéket, amit esetlegesen nem értjük. Mert nekem a kedvenc igém a magvető története. És mondja ott a tanítvány Jézusnak, Uram, miért beszélsz te példázatokba? És mondja az Úr, nektek megadatod Isten országának a titkát, hogy értsétek. Tehát nem mindenkinek van megadatva. De amikor a pásztor, aki fel van kenve, és nem valaki megválasza, hanem amikor ott van 10 000 ember, vagy 15 000 ember, akkor valószínűleg azért van, mert ott a szeretet van, és ahol a szeretet, ott az Úr van.
0: Amen.
1: És nem értettük akkor, és azért mondom el, és mesélem ezt el, Armando, mert én egy olyan életet éltem, képzeld el, hogy kaszinóba jártunk, diszkóba jártunk, a legszebb autókat vásároltuk, a legszebb ruhákat vásároltuk, és minden, ami szemszájnak ingere. Nem érdekelt minket semmi, hanem ugye nehéz gyerekkorom volt, és ahogy nőttem föl, hála az Istennek, egyre jobban sikerek és sikerek halmozták önmagukat. Igen ám, de tudni illik az ember, hogy amikor a tékozló fiú is, tehát megint csak a Bibliából tudok idézni, amikor kikapja az ő örökségét, amikor az Úr például rátekint az ő gyermekére, mert mi a gyermekei vagyunk, és az Úr nem akarja azt, Armando, hogy nélkülözzön egy is közülünk, hanem azt akarja, amit teremtette a világot, a földet, és minden, ami benne van, azt mindent a rendelkezésünkre bocsásson. De ő nem azt akarja, hogy egy ember bitorolja. Mert mondja az Úr, ha van két inged, az egyiket add a másiknak.
0: Nagyon szép záró gondolat. Köszönjük szépen neked. Most félbeszakítalak ezzel a gondolatmenettel, és meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt. Kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
0: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, és egy nagyon csodálatos gondolat menettel fejezted be az előző szegmenst, egy nagyon gyönyörű dolgot mondtál, azt mondtad, hogy ha valakinek van közülünk két inge, az adja oda az egyiket a másiknak, hogy gondoskodjunk egymásról, és ez nagyon csodálatos volt, felemelő érzés volt hallani.
1: Dicsőség az Úrnak, ezt nem én mondom, Armando, ez le van írva az igébe. És mi nem csináltuk ezt. Amikor láttunk egy szegény embert az úton, bocsáss meg, mennyi atyám, mert nem szabad kérkedni, és nem szabad mondani. De mivel tanúbizonyságot akarok tenni, ezért el kell mondjam. Tehát abban az időben mi adtunk pár ezer forintot, vagy bementem a boltba, és mondtam, hogy mit szeretnél. És akkor mondta, hogy szeretne három zsömlét. Kópos parizel szeretne enni. Egy Coca-Colát szeretne inni. És bementünk, és vásároltunk. És odaadtuk. És azt hittük, igen ám, ez egy napi jó cselekedet. De igazániból nagyon erősen olyan hitbe voltunk, ami az ó természetünk. És ahogy mentem előre az életbe, Armando, egyre jobban olyan dolgok történtek, amik nem lehet megmagyarázni. Voltak lejtők, és voltak emelkedők. És igazániból történtek olyan dolgok velem az életben, amire nem is szeretnék emlékezni. Jól összegyűrtem, és jól mélyen a kuka mélyébe dobtam be. Ha megbocsátasz, arról nem szeretnék beszélni. Nem azért, mert téged nem szeretlek, vagy nem tisztellek, hanem az nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély pont. Tehát azért használom ennyire ezt a nagyon-nagyon jelzőt, mert ez nagyon megviselt engem. Uh-huh. És képzeld el, én nagyon későn nősültem meg. Tehát kicsapongó életet éltem, hogy értsed. És imádkoztam. Uram, Izrael Istene, hadd meg a te gyermeket hívó szavát, Uram, adj nekem egy istenfélő asszonyt, tisztességes, akivel az életemet le tudom élni. És neked tetsző életet tudunk élni. És legyen áldott a mennyei atyám, Szentendréről nősültem meg. A mai napig több mint 14 éve vagyunk együtt. Született egy kislányom, illetve egy kisfiam. Hála legyen a mennyi atyámnak mindent, amit az életnek megfelelően tudunk biztosítani neki Isten segedelmével a gyermekeinknek, ami nagyon hálás vagyok, és köszönöm a mennyi atyámnak, mert őszinte vagyok veled, Armando. Álmodni nem mertem ilyen életről. Álmodni. Tehát az, hogy igazándiból amik nem szeretnék megnevezni tárgyakat, vagy bármilyen extrém dolgokat, amik történtek velem az életben. Hát mi, ugye tudni illik, mi romák nagyon szeretjük a sorozatokat, és mi csak a sorozatokban látunk ilyen jellegű dolgokat. És lám, az Úr megadta nekünk, hogy olyan életet éljünk, mint amik a sorozatokban vannak. Legyen áldott a mennyei atyám. Na és egyszer történt egy olyan dolog, hogy a feleségem mondja, te Attila, mit szólnál ahhoz, hogyha meghívnálak téged és a gyermekeinket Jeruzsálembe? Hát kiugortam a bőrömből, Armando. Tehát nem tudtam, hogy mit csináljak. Tehát, hogy sírjak örömömbe, vagy forgolódjak ott a földön. Mindegy kisgyerek, ez komolyan mondom neked. Mert mi volt minden álmom? Szerinted, Armando?
0: Pont ez, hogy Jeruzsálemben
1: ez volt. És egész gyermekkoromban az volt a gondolataimban. Uram, 8 éves voltam, Armando, és azért emlékszem erre, hogy 8 éves voltam, mert mondtam anyunak, anyu, adja jó Isten, ha megsegít az Isten, egyszer szeretnék kimenni Izraelbe, és a Jordán folyóba megmerítkezni. Hát Armando, amikor mondta az én feleségem, hogy kimenjünk, és odaadta a repjegyeket, hát ne tudd meg, mit éreztem. Tehát, mint mindenki örül, hogyha megnyeri az ötös lotot, vagy az eurojackpotot, ez pénzbe nem lehetett megvásárolni azt az örömöt, amit én akkor éreztem, meg amit érzek. Azért beszélek ennyire örömmel, boldogsággal, mert visszagondolok, még most is túl csurdultig a Szent Szellem a szívemet betöltekezi. És képzeld, elmentünk Betlehembe, elmentünk Názáretbe, elmentünk Jerikóba, Tagbánba, Magdalénába, Tibériásba, elmentünk Jeruzsálembe. Tehát amikor Jézus megszületett, tehát Názáretben volt. Így van, Armando?
0: Így van.
1: És mondta ott, megjelent Máriának az angyal, és örömhírt. Ugye mit hozott örömhírtként, Armando? Mit mondott? Mondta, hogy nagy a te boldogságod, mert fiad fog születni az Úrtól, és Jézusnak neveztetik. Tehát képzeld el, Máriának a házába voltunk bent, amire épült egy hatalmas nagy templom, és ott, ahol megjelent az angyal, oda mehettünk.
0: Azt a mindenit. Ezek nagyon-nagyon csodálatos történetek. Innen fogjuk folytatni a következő órában is. Várunk benneteket nagy szeretettel. Továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy pár dicsőítődalt, azt követően pedig a következő órában folytatni fogjuk ezeket az izraeli történeteket, és tovább fog mesélni az életükről. Úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
1: Amen, amen, amen.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozó szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói úgy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Antoni Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Sabbat shalom, mivel ma Sabbat shalom van. És azért köszönök úgy, Izraelbe béke szombatot kívánok mindenkinek.
3: Amen, amen.
4: Amen, amen, amen.
3: Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és csodálatos történeteket meséltél el nekünk eddig, és hogy nagy álmod volt, hogy kijussál Izraelbe. Még azt a katolikus mi voltodban tetted? És említetted azt, hogy te a tiszta szívedből kérted Istent, hogy adjon neked egy jó feleséget, akkor te már újjászületett keresztény voltál?
4: Nem.
3: De azt még mindig akkor a katolikus életedbe tetted.
4: Így van.
3: Hogy jött a megtérésed akkor ott Izraelbe majd?
4: Így van, így
3: jaj,
4: van.
3: Jaj, akkor folytassuk a történetet. Hú, csodálatos. A feleséged már régebben meg volt térve?
4: Nem, ő se.
3: Őnek is csak jött, hogy menjetek ki Izraelbe.
4: Bravo, így van.
3: Azt a mindenit. Na, így még csodálatosabb ez a történet. Akkor kijutottatok egy csomó helyre, ahol Jézus Krisztus is ott volt személyesen.
4: Amen,
3: meg ahol
4: az Úrnak.
3: Mária hallotta az örömhírt, hogy fiú lesz, így és van. Ő lesz a világ megváltója.
4: Amen, amen, amen.
3: Hogyan halad tovább? Haladnak tovább a dolgok? Most már nagyon kíváncsian várom.
4: Köszönöm szépen, és hadd szögezzem, mert nekem egy megtiszteltetés, hogy itt vagyok, és ugyanúgy örömmel és boldogsággal vagyok itt, hisz én nagyon szeretlek benneteket, és segítse meg a mennyi atyámat, a munkásságodat, a te életedet, és az ő tenyerén hordozon téged, és az egész házad népét, kérem a mennyi atyámat.
3: Amen, viszont kívánom, amen.
4: Amen, amen, amen. És ugye ott voltunk Názáretbe, és két napot voltunk Názáretbe. Majd tovább zarándokoltunk, kérlek szépen, Tagbámba, ott Péternek a háza van. Illetve nincs messze onnál Kapárnaum, uh-huh. És ugye Kapárnaum és Tagbán, tehát ott van Péter háza, ahol Jézus rengeteget, tehát ő imádott a galileai felvidéken az igét mondani, illetve hirdetni az evangéliumot. És kezdjük ott, tegyem a szívedet, mert olyan csodálatos, hogy amikor a repülővel Tel Avivban leszálltunk, már ott egymásra néztük a feleségemmel és a gyermekeimmel. Mi ez az érzés? Honnan jön? Tehát Armando, tehát több mint 2000 év telt el, és olyan erősen érzed ott Krisztus jelenlétét, hogy nem lehet elmondani. Ahogy mentünk be, tehát hozzáteszem, hogy ez egy hatalmas nagy csoda. Ugye meséltem neked még adás előtt, ugye amikor reggel találkoztunk, hogy áldott a mennyi atyám, hogy mi nekünk, tehát Anthony Attila családjának, hogy beléphettünk a Szent Földre, hisz Mózes a Nébó hegyéről láthatta, és nem léphetett be, és Anthony Attila és a családja beléphetett, legyen áldott a mennyi atyám.
3: Amen.
4: Dicsőség a mennyi atyámnak. És ott is olyan dolgok történtek, képzeld el, Armando, hogy tehát a galileai tenger, tehát segítse meg a mennyi atyám, hisz úgy informálódtam, hogy neked is nagyon nagy álmod, hogy kimenjetek.
3: Igen, igen, nekem minden álmom, hogy Izraelbe menjek.
4: Segítse a jó Isten, adja a mennyatyám. És képzeld el, van a galileai tenger, ahol mondta Jézus Péternek, hogy vesd ki a hálódat.
3: Igen.
4: És amikor sok halat, ugye ott volt neki a csoda. És képzeld el, abba a tengerbe, ami tó, csak ugye úgy hívja a galileai tenger, megyek be, tehát a térdig, a vízbe én, az Anthony, a feleségem és Amina.
3: Azt a mindenit.
4: Hallod? Az az érzés, ami volt, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. Nem lehet leírni szavakba. És tudod, mi volt Armando? Ott rengeteg ember volt. Ugye a világ összes tájáról jöttek oda. És jött oda egy hal. És a hal, képzeld el, mintha nézett volna minket, és ott lebegett. Tehát hozzáteszem, ma rengetegen voltunk a vízbe. És oda jött hozzánk. Uram, köszönöm, mennyi atyám, hogy megadattad nekünk. Ezt figyeld, Armando. Bementünk a templomba, imádkoztunk. Majd tovább mentünk, ugye kérlek szépen, a Jordán folyóhoz. Na most figyeld, ez az etalon, ez az íre a pont, ez nekem a minden, ez nekem az életemben a legmagasabb, amit adhat az Úr nekem, legyen áldott a mennyetem. Ugye mondhatod azt, Armando, hogy amikor megszületik a gyermek az embernek, és fogja a kezébe, egy anya, az a világon a legnagyobb csoda, így van?
3: Amen.
4: Na én, mint apa, én is hatalmas nagy boldogság volt, amikor a gyermeket fogom a kezembe. De most figyeljetek, azt az érzés, amit ott kaptam, nagyobb boldogság volt, mint amikor a gyermekem született.
3: Azt a mindenit. Hát innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dalt, ami Istennek szól, és aztán folytatjuk a beszélgetést Attilával. Tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, és ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy azt mondta, hogy amikor ott voltatok Izraelbe a feleségeddel, a családoddal, akkor az nagyobb boldogságot okozott, nagyobb öröm volt számodra, mint mikor a gyermeked megszületett. Nem volt ez egy kicsit túlzó kijelentés?
4: Armando, rengetegen voltunk ott a Jordán folyónál, és én és a feleségem megmerítkeztünk. Ugye a gyermekeimnek, mert Anthony 7 éves volt akkor, Amina meg 8 éves. És átöltöztünk fehér ruhába, Armando. És bementünk a vízbe. Imádkoztak és szent éneket énekeltek. Dicsőítik a mennyatyát. Armando, kérdezek valamit. Mennyi idő, amíg lemerítkezel a vízbe?
3: Hát egy pár másodperc.
4: Bravo. Képzeld el, én ahogy lementem a víz mélyébe, megállt az idő, Armando. És ez valóság. Teljes mértékben valóság.
3: Amen.
4: Armando, tudod, mit láttam én ott? Körbe arany láncok voltak körülöttem, Armando. Egy bélyeg volt a homlokomon, Armando. És ahogy jöttem fölfel a víz felszínére, Armando, de hangsúlyozom, nekem nem egy-két másodperc volt, mint hogyha az idő megállt volna. És abban a sötétségben, mint amikor egy jeges tóból kitörök, mielőtt feljöttem volna, minden lánc íjjel szakadt körülöttem, a bélyeg szétfoszlott, és nem evilági fényre jöttem, és érzelemre, mint amikor egy jeges tóból kitör az ember, és krisztusi természettel, tehát az ótermészetemet ott hagytam, és krisztusi természettel jöttem föl, és nem evilági érzelemmel, és nem evilági fénnyel, és csak annyit mondtam a feleségemnek, megigazolást érzek, és sikítani akartam. Az, amit kaptam ottan, azt az örömöt, azt a boldogságot, mint hogyha meglettem volna részegedve. Hát az a boldogság, amit kaptam az Úrtól, és minden a rossz, ami volt rajtam, azok a láncok, meg voltam kötözve, a bélyeg, ami a homlokomon volt, és mindent az Úr megszabadított tőlük, legyen áldott a mennyatyám. Na ott meghalt az ó természetem, és krisztusi természettel jöttem föl, legyen áldott a mennyatyám.
3: De hogy mentetek oda a bemerítkezésre? Mert ugye itt már maga a folyamat a kereszténységben az úgy néz ki, hogy az emberek megtérnek, aztán eltelnek hónapok, mire bemerítkeznek. Ti kimentetek Izraelbe, nem megtért emberként, nem újjászületett keresztényként.
4: Így van.
3: Ott láttátok, hogy így csinálják, hogy vesznek fehér ruhát, bemennek a vízbe, és ott bemerítkeznek, vagy volt valaki idegen vezető?
4: Idegen vezetővel mentünk. És
3: ő mondta, hogy ennek ez a...
4: Képzeld el, hogy azt mondta, hogy ez a folyamata, és megszoktak, tehát a Jordán folyó, elnézést, azt elfelejtettem mondani, azon a helyszínen voltunk a Jordán folyóba, ahol Jézus megkeresztelt a keresztelő János. És abban a vízben merítkeztem meg, legyen áldott a mennyi atyám. És mondta, hogy ugye időhöz van kötve, amikor menj az ember, hisz te is világjárta ember vagy, és rengeteget utazol a nagyvilágba, és tudod, hogy mindenhez időhöz van kötve. És nekünk is mondta, lehet, hogy nem bírtok megmerítkezni, mert időhöz vagyunk kötve. És Armando, valami csoda folytán mondta, merítkezzetek meg. És legyen áldott a mennyi atyám, megmerítkeztünk. És amikor megmerítkeztünk, és mondom neked, nem e világi érzelem volt rajtam. És nem e világi fényre jöttem ki. Ezt az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. De még mindig mesélek neked. Majd beléptünk Jeruzsálembe. Te Jeruzsálembe léptünk be. Tehát olyan erősen éreztük a Jézus jelenlétét, hogy nem tudjuk elmondani neked. Ezt komolyan mondom. Mindenki, aki hallja, azt mondják, hogy jó hallani. De nem csak jó hallani, mert amikor bemegy oda az ember, az az érzelem dús, gazdag dús érzelem. Nem onnan származik. Ugye mondják azt, hogy ott nyitva van, a föld és a menny között van egy csatorna, egy átjáró. Ezt komolyan mondom neked. Mert ugye Dávid fia, Salamon építette csak az Úrnak a templomot. És ugye mit kért Salamon az Úrtól? Uram, ki messzi földről jön, bocsáss meg bűneit, Uram, és mindent, amit kér, add meg nekik. Ezt kérte Salamon. És valóban képzeld el, Armando, mindent, amit kérsz. Mindent, amit ott szádon megvan. Mindent megad az Úr. Amen. És ezt azért mondom így, minden, ami történik most az elkövetkező életemben velem, mindent az Úr megadott nekem. Nagyon komoly szinten. Megyek tovább. Nem tudtuk mi egyébként, hogy hol van a szentek szentje. Ami ugye Jeruzsálem leromboltatása után, ugye, ha jól tudom a történelmet, akkor ez az 1500-as években, amit most látsz az állapotában, Szulajmán szultán tette olyanna, amilyen. És a szentek szentje, ahol volt, abból hozzáépítették ezt a siratófalat. Tehát az eredeti kövekből van, és hozzá lett építve. És képzeld el, Armando, a 7 éves fiam az Anthony. Az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. Oda mentük, mind a két kezünket a kőre helyeztük, a siratófalra. És elkezdtem hangosan imádkozni, és az Anthony is. Hát ami azután történt, Armando, ami azután történt, apa nem érezhetett olyan örömöt, olyan boldogságot, ami azután történt. Képzeld el, a kisfiú maga magától több mint 2 órán keresztül sírt, zokogott. Nem értettük, Armando, nem értettük. Megkérdeztem tőle. Anthony, kincsem, édesem, életem, mi történt, mi baj van? Apa, ha Jézus fogja a kezemet, apa, és sír. Képzeld el, egy olyan érzés jött a szívembe. Uram! Uram, köszönöm, Uram, neked ezeket, mindezeket a csodákat, Uram! Kincsem, mondd el, mit érzel, apa, szeretetet, boldogságot érzek, apa. Apa, itt a szívemben, nem tudom elmondani, nagyon nagy az öröm.
3: Azt a mindenit.
4: És sír, apa, becsuktam a szememet, hogy lássam a Jézust, nem láttam, apa. De érzem, hogy fogja a kezemet, apa. 2 órán keresztül Armando sírt, és azt képzeld el tanúbizonyságnak. Felraktam a Facebook live-ra. Az oldalamra kiraktam. Több mint 40-50 ezer megtekintés volt. Sajnos ugye az új rendszer szerint a Facebookon törlődött az Igen. a videó.
3: Én láttam. Én oda is kommenteltem.
4: Dicsőség akkor. A mennyei atyámnak legyen áldott. Hadd kérdezze meg Armando. Mert én, amit éreztem ottan, nem lehet leírni, de átjött-e a live-on keresztül?
3: Átjött, és rögtön mondtam is, hogy Uram, mindenféleképpen szeretnék kimenni én is, hogy én is ott lehessek a siratófalnál, hogy lássam ezeket a dolgokat, hogy átéljem én is. És ugye azt mondja Jézus,
4: amen,
3: hogy
4: amen,
3: engedjétek
4: amen.
3: Hozzám a gyermekeket.
4: Bravo, amen,
3: és
4: amen, amen.
3: Akkor lesz igazi a hitünk, hogyha olyanok leszünk, mint a gyermekek.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: Gyermekek ugye hiszékenyek, és nekünk is úgy kell hinni Jézusban, amen. Mint a gyermekek, és ilyenkor nagyon kimutatkozik, hogy egy gyermeket, hogy meg tud érinteni Isten.
4: Örömmel hallgatlak téged, az Úr előtt mondom. És boldogság, most is látod, visszagondolok, és látom az arcodon, és örülök, hogy az Úrról beszélek, és az evangéliumot tudom hirdetni.
3: Amen.
4: Dicsőség a mennyi atyámnak. Na, Armando, na onnantól kezdődött az én életem és a családomé.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem. Tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt pedig mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Sabbat shalom!
3: Nagyon örülök, hogy így köszönsz, hiszen ez a szokás Jeruzsálemben, Izraelben
4: több mint
3: ilyenkor.
4: 2000 éve.
3: Ilyenkor szombaton. És te nagyon jártas vagy ezeken a helyszíneken, a bibliai helyszíneken, amik meg vannak írva.
4: Amen, amen, amen.
3: Te azon végigmentél a családoddal, és egy csodálatos történetet meséltél el, hogy megváltozott teljesen az életetek Jeruzsálemben. Miután hazajöttetek Jeruzsálemből, hogyan folytatódott tovább az életetek?
4: Azt hagyj őszögezem le, Armando, hogy itt a stúdióban extázisban vagyunk, betöltekezünk a Szent Szellemmel. Amen. És hála az Istennek az Úrról, amikor beszélünk, ott a szeretet és a boldogság van. Mert Amen. Ahol 2-3-an beszélnek az atyafiak, az Úr is jelen van. Folytatnám. Na nekem onnantól kezdett megváltozni az életem, Armando, képzeld el. Minden, amit abban az időben volt, történt, én sötétségbe jártam, Armando. Ezt komolyan mondom neked. És akkor jutott az eszembe, hogy a pásztorok, amikor gyermek voltam, hogy mire is akartak minket elhívni. De mindegy, jó bornak idő kell. Tehát nem, az Úr, megmondom az őszintét, Armando, mert nagyon sok akrocitás kell, hogy érjen minket. Illetve az Úr annyira szeret minket, ugye kérdezem, Armando, egy apa mennyire szereti a gyermekét?
3: Hát mindennél jobban szerintem.
4: Bravo, mint minden normális szülő. De hát az Úr is így szeret minket. Armando, hogyha egy apa a kisgyereke helytelen dolgot csinál, mit csinál vele az apja?
3: Hát rászól, fegyelmezi, próbálja terelgetni a jó útra.
4: Bravo, megdorgálja. Minket is megdorgál az Úr. És kiket dorgál meg az ember? Akiket szeret az ember. De az Úr minket annyira szeret, legyen áldott a mennyatyám, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, a názáreti Jézust. Mert mondja az Úr, legyen áldott. Aki megvall engem az emberek előtt, én megvallom az Atya előtt. Hát én megvallak téged, názáreti Jézusom, Uram.
3: Amen.
4: Armandov, megváltozott az életem, jó irányba legyen áldott a mennyatyám. Ugye a rossz is ad, Armando, de az nem tartalmas, nem marad meg. Az minden dugába dől. De amit az Úrtól kapsz, az áldott lesz, és jósá fárkodsz vele, és jövedelmező lesz. Mert ugye, Armando, mindannyiunknak van egy talentuma. Talentum nem azért van, hogy rajta üljünk. Nem azért van. És az Úr, amikor Salamon imádkozott hozzá, és tudod, mit kér Salamon? Persze, hogy tudod. Bölcsességet kért. És az Úrnak tetszett ez.
3: És kapott.
4: És vele gazdagságot is. Ami se előtte, se utána. Senki olyan bölcs, és senki nem olyan gazdag. Ez így van, Armando?
3: Ez így van, ő a világ legbölcsebb ember.
4: Amen, amen. És most már sokkal másképp látom a dolgokat. Igenis, a Bibliát ki kell nyitni, olvasni. És hagy ragadja meg az alkalmat, Armando, minden tisztelettel, hogy... Mert mindenki, aki az úton van, és esetleg külföldre tart autóval, vagy repülővel, vagy esetlegesen műtét előtt van, vagy boldogság előtt áll, házasság előtt, vagy bármi egyéb, segítse meg a mennyei atyám. Na, amit most fogok mondani, Armando, segítse meg a mennyei atyám, hogy értsék, hogy világosítsa meg mindannyiunknak az elméjét.
3: Amen.
4: Armando, ugye mondja az Úr, és benne van a Bibliába. Tehát ez, mert én is úgy tudom, Armando, hogy meg vagy térve. Dicsőség az Úrnak.
3: Amen. Amen.
4: És neked is, gondolom, erős katolikus hittel rendelkeztél, és katolikus volt az egész családod, gondolom én.
3: Régebben igen. Én már képzeld el, hogy a gyülekezetbe emeltek föl engem csecsemőként.
4: Ámen, dicsőség az Úrnak.
3: Tehát nekem a családomban pásztorok vannak, amikor Magyarországra érkezett a cigányok között az evangélium a Fardi pásztortól, Isten nyugosztalja, biztos hallottál róla.
4: Igen, igen, igen.
3: Az első szolgálók közt az én nagybácsikáim voltak, meg ugye Esztergomból indult nagy részt ez a gyülekezet.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: És a Pesten volt, de a több mint egy gyülekezet fele az esztergomiakból állt, és... Több pásztor is van a családomban, akik nevelkedtek, mint pásztorok, és azok a pásztorok már... Képzeld el, hogy nekem a papám volt a keresztapám, a saját papom.
4: Dicsőség a mennyei atyámnak.
3: És ő vele már úgy volt, hogy nem a templomba vitt be, hanem a gyülekezetbe emelt föl a pásztor.
4: Amen, amen, amen.
3: De ők azelőtt erősen katolikusak voltak, igen.
4: Legyen áldott a mennyei atyám. Szeret benneteket az Úr nagyon.
3: Amen. Téged is.
4: Amen. Tehát azt szeretném mondani, hogy ugye a bálványokat, ugye ezt nem én mondom, ki kell nyitni a Bibliát, amen. És a Mózes a kezdet, ott van a kezdetekben, a Biblia elején, a lapok elején ott van, hogy ne csináljatok magatoknak faragott képet, faragott bálványt. Azt nem értem én, hogyha a Bibliában ez benne van. Miért csinálják ellenkezőleg? Megyek tovább. Tehát a bálvány lehet valakinek a felesége, lehet valakinek a gyermeke, lehet egy autó, vagy lehet bármi egy bálvány. Bravo. Tovább megyek még. És megkérek mindenkit tisztelettel, nehogy félreértsétek, amit mondok. és nem szeretnénk senkinek a gyülekezetére, senkinek a hitébe pálcát törni az ő fejére. Hanem muszáj mondjam, el kell mondjam nektek, mert én is sötétségbe jártam. Az Úr kinyújtsa mindannyunknak tehát oda nyújtsa az ő kezét, semmi más nem kell, megfogjuk, megragadjuk az Úrnak a kezét, és áldottak leszünk. Őszinte leszek veletek. Mesélek egy történetet, légy szíves, Armando, hogy egy picit átgondolják, átértékelje az ember, mert a beszélgetés abból, hogyha valamit azonnal a lényegre törünk, akkor lehet meg se értik. Ugye kell egy példázatot mondani. Hogyha valakinek van otthon egy fatuskója, és ezt a fatuskót kiveszi, és mondja a feleségének, te asszony, fázok, összeaprítottam azt a fatuskót, hozzába a tűzre. Rádobja a tűzre, melegszik abból a fából. Majd utána mondja, te asszony, csinálj már nekem egy palacsintát, vagy egy fánkot. Ugye csinál neki, ugye megint csak abból a fából rak a tűzre. Oda megy a szomszédja, aki asztalos. Most csak mondom, megnevezem, Pistának hívják. Te Pista, odaadod nekem azt a kis tuskót, ami ott van a kert sarkába? Persze, vigyed. Majd elviszi. Majd farag belőle egy Jézust ábrázoló alakot, és majd eltellik egy hét, és a Pista megy, és megvásárolja tőle azt, amit odaadott, azt a tuskót. Majd leborul, és imádkozik hozzá, és puszíja, és csókolja. Hát Armando, mi ennek a történetnek a lényege?
3: Hallgatlak. Mondja csak.
4: Tehát abból a fából, amin melegedett, amin étel süttetett, még leborult. Tehát az Úr az él. Az Úr jelen van az életünkben. Az a szobor nem lát és nem hal. Az, hogy ő könnyezik, gyerekek, ne legyünk olyanok, amik nem vagyunk. Az Úr az él, hisz én voltam Jeruzsálem bármándó, bementem a Szent Sír bazilikába. Őszinte vagyok, üres a sír. És ezt nem csak én mondom. Üres a sír, Jézus él. Üres a sír. Mint minden évben legyen áldott a mennyi atyám, elzarándokolunk oda, és imádkozunk az Úrhoz.
3: Minden évben azóta minden kimész évben. Izraelbe?
4: Évente kétszer megyünk ki. Háromszor valamiért nem tudunk kimenni, képzeld el. Nem tudunk kimenni. Ezt azért mesélem el nektek, Armando, képzeld el, hogy kimentünk, akkor volt a legelső iráni csapás. És a szállodától, képzeld el, Armando, 200 méterre robbant a bomba. Tehát mi európai emberek, Armando, hozzá vagyunk szokva a háborúhoz?
3: Nem, én most megmondom őszintén, ez az, ami hátráltat, tehát hogy ki tudnék jutni, de most ebbe a háborús helyzetbe félek kimenni.
4: Megyek tovább, és választ kapsz. Lehet, hogy nem véletlen vagyok itt. Lehet, nem véletlen. Figyeld, ugye, mint egy jó apa, én is a vér megfagyott bennem. Hát olyan ingerültséget kaptam, Armando, hogy beszaladtam a WC-be hajnalba, és hánytam, nem volt a hasamba ételt, és a gyomor idegbe hánytam, Armando. Ránéztem a gyermekemre, és egyből végigpörgött abba az egy percbe, abba az egy másodpercbe. Uram, mi lesz velünk? Féltem
3: hát
4: az életet.
3: Hát ez egyértelmű, hát mi nem vagyunk hozzászokva ehhez.
4: Bravo. A feleségem higgadt volt. Ki képzeld el. Mondja, mi történt? Mi történt veled? Miért vagy ennyire ingerült? Ugye én vagyok a családnak a feje, és én belegondoltam, hogy milyen ott a háború, hogy mi is történhet. Mert ugye nem olyan rég a Hamas egy támadás hajtott végre, és hogy mi történt ott. Na, imádkoztam az Úrhoz, és levette rólam, képzeld el ezt a félelmet.
3: Igen.
4: És képzeld el, Armando, mert a gyereknek a születésnapja volt. Mit kért? Egy gyerek mit kérhet a születésnapjára, Armando?
3: Hány éves?
4: Hét, akkor már 8 éves volt.
3: Na, 8 éves születésnapjára. Hát, egy ékszert, egy játékot,
4: bravo,
3: egy vagány, mit tudom én, milyen szórakoztató, bravo, játékot, kompjútert, ilyesmit.
4: Bravo. Hát ő tudod, mit kért, Armando? Hát először is úgy kezdődött, hogy böjtölt. Elkezdte februárba a nagybőjt kezdetén, képzeld el, tehát 7 éves, mielőtt betöltötte a 8-at, elkezdett böjtölni. Mit böjtölt, Armando? Amit szeret, édességeket, mindent megvont maga után, tehát jaj, mindent megvont magától.
3: Egyem meg.
4: Őszinte vagyok veled, Armando, kivettem a játszóházat, és ott akartam tartani neki. Azért beszélek múlt időben, majd mindjárt elmesélem. És megyünk a Dabner cukrászdába az a nap, és a tortájáért. Nem tudom elmondani, Armando, az Úr előtt mondom, neked legyen áldott a mennyatyám. Egy olyan dolog történt, hogy amíg az én feleségem kikérte a szülinapi tortát, én abban a pillanatban megvettem a jegyeket. Abban a pillanatban hazamentem. Mondom, 2 óra hosszátok van, hogy összepakoljatok. Holnap utazunk Jeruzsálembe.
3: Azt a minden.
4: Tudod, mit hallottam? Hogy oda jön a fiam hozzám, és azt mondja, apa, meghallgatott az Úr. Ezt kértem, hogy ott legyen a születésnapom.
3: Azt a mindenit.
4: Armando, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. Nem tudom, mi volt rajtam. Fogalmam sincsen. Hanem egy hatalmas nagy érzelem a szívemben, hogy meg kell nyomjam azt a vásárlási gombot, hogy kimenjünk Jeruzsálembe, hogy megvegyem a repjegyet. És ezt kérte a fiam, és ezért böjtölt, hogy ott legyen a születésnapja, ott fújja el a szülinapi gyertyáját a siratófalnál. Na és tovább megyek. Amikor volt ez a támadás, és amikor imádkoztam, és akkor lenyugodtam. Mondom, Uram, a gyermekem azt kérte, hogy ide kijöjjön, ahova leküldted az egyszülött fiadat, és ahova visszajön a názáreti Jézus. Látom a fiamon, hogy a születésnapja, hogy mert ez a háború, a szirénázások voltak, meg mi egymás. Na megint egy csodát fogok mondani neked, Armando. Ugye törölték a repülőjegyet, törölték a járatot, töröltek mindent. Hát kérlek szépen, felvettem a Tel Avivval, kérlek szépen az ottani magyar, segíts nekem, Armando, légy szíves, magyar konzullal, így van, uh-huh, magyar konzullal felvettem a kapcsolatot. És akkor mondta, hogy ott Tel Avivba menjünk, mivel ott olyanok a szállodák, a hotelek, hogy mindegy, egy szép, amikor beraksz egy ékszert, teljes mértékben biztonságban van. Tehát egy maga bombabiztos bunkerrel van ellátva, képzeld el. Na és elmentünk oda Tel Avivba. És olyan nyugodtság volt, képzeld el, hogy ott a tengerpartra kimentünk a családdal, és olyan boldogság, olyan szeretet ami volt körülöttünk, és amit ott éreztünk, és képzeld el, 3-4 napot ott voltunk, és ez egy csoda volt, hogy megünnepelhettük ott, ebbe a szeretetbe, ebbe az áldott szent földön az ő születésnapját. Tehát felfogtuk aztat, támadás volt, és az Úr megengedte, hogy megünnepelhetjük a gyermekemnek a születésnapját. És itt vagyok a te stúdiódba, és beszélhetünk az Úrról. Tehát hála az Istennek. Az Úr kimenekített.
3: Amen. Amen. Amen.
4: És dicsőség nagyon... az Úrnak. Még azt hagyd mondjam el, hogy mielőtt ez történt. Mert extázisba vagyok, és őszinte vagyok, egy nap is kevés lenne erről beszélni.
3: Igen,
4: tudod, mi történt?
3: Hamarosan lejár a műsoridőnk, úgyhogy ezzel a történettel befejezem.
4: Amen, amen, amen, amen. Tudod, mi történt? Tehát ez pénteken volt, amikor kiálltam a teraszra, és az Úr előtt mondom, Armando, egy hang a fülem mögött, Attila, hazaengedlek a családoddal, és azután fog kezdődni a háború. Az Úr előtt mondom, Armando, ez így volt, legyen áldott a mennyi atyám, és szombaton akkor volt a támadás. És amikor hazaérkeztünk, megengedte az Úr, valójában onnantól kezdődött a háború.
3: Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél. Isten áldjon meg téged, és a házad népét, a családodat, és kívánom, hogy még nagyon sok csoda történjen az életedben, és még nagyon sok helyen tegyél tanúbizonságot Jézus Krisztusról.
4: Segítse meg a mennyi atyám, meg minden hallgatót, és minden embert az egész világon. Ábrahám, Izsák, Jákob Isten, Izrael Istenem, mindannyiunknak az életében jelen legyen, és mindannyiunknak az életét az ő tenyerén hordozza, és az Úr útján legyünk, és a szeretet és a boldogság kövezzen minket. Amen, amen,
3: amen. Amen. Kedves hallgatók, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trájó, sziasztok!
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: fekseted.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány esküvői szokások. A roma

0: köznyelvben cigányesküvő kultúrája rendkívül gazdag és sokszínű. Nincs egyetlen roma közösségre érvényes esküvői szokásrendszer, a hagyományok családonként, közösségenként, illetve attól függően is változhatnak, hogy az adott család melyik roma közösséghez tartozik, és mennyire őrzi a régi szokásokat. A magyarországi roma esküvőkön ezért egyszerre jelenhetnek meg ősi, közösségi hagyományok és a modern polgári vagy egyházi esküvők elemei. A családok szerepe. A hagyományos roma kultúrában a családnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért egy esküvő sokszor nem csupán két fiatal, hanem két család kapcsolatának is fontos eseménye. A nagyobb család és a rokonság részvétele különösen jelentős lehet. Régebben bizonyos közösségekben a házasság előkészítésében a szülőknek és az idősebb családtagoknak is nagy szerepük volt. A fiatalok párválasztása és az esküvő kérdése a családok közötti megbeszélések részét képezhette. Napjainkban természetesen nagyon sok roma családban a fiatalok saját döntése alapján házasodnak, és az esküvő szervezése is a modern esküvőkhöz hasonlóan történik. Lánykérés és eljegyzés. A hagyományos közösségekben a lánykérésnek különösen nagy jelentősége lehetett. A fiú családja felkereste a lány családját, és a házassági szándékot a család előtt kifejezték. Ilyenkor az idősebb rokonok véleménye fontos szerepet játszhatott. Az eljegyzéshez kapcsolódóan ajándékok, ételek és italok is megjelenhettek. Az esemény egyben jelentőséget adott arra, hogy a két család közelebbről megismerje egymást, és megkezdődjön az esküvő előkészítése. A menyasszony és a menyasszonyi ruha. A menyasszonyi ruha a roma esküvők egyik leglátványosabb eleme. Sok modern roma menyasszony klasszikus fehér menyasszonyi ruhát választ, gyakran nagy, díszes szoknyával, csillogó részletekkel, hosszú fátyollal és különleges ékszerekkel. A hagyományosabb öltözetek között azonban megtalálhatók színes, gazdagon díszített ruhák. Egyes közösségekben a ruhaszíne, anyaga, mintája vagy díszítése kulturális jelentőséget hordozhat. A menyasszony megjelenésének fontos része a hajviselet és az ékszer. A nagy, feltűnő fülbevalók, nyakláncok, karkötők és hajdíszek sok esküvőn a gazdagságot és az ünnepi alkalom különlegességét hangsúlyozzák. A roma esküvő elképzelhetetlen lenne zene és tánc nélkül. A zene a közösségi élet legfontosabb kifejezési formája, ezért az esküvőn a legfontosabb szerepet a zene kapja. Az esküvőkön megszólalhatnak hagyományos romadalok, magyar nóták, mulatós zenék, modern slágerek és természetesen különböző roma zenei stílusok is. A zenészek és énekesek gyakran hosszú órákon keresztül szórakoztathatják a vendégeket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 10-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Villányi László, az ifjúsági Rajkó zenekar prímása és a Pannon cigány zenekar tagja a mai vendégem, aki mesél nekünk a barcsi magyar nóta estről és szakmai fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Laci, hogy eljöttél beszélgetni ide a műsorba.
4: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek nálad.
3: Nemrég volt egy aktuális esemény, mégpedig a barcsi jubileumi magyar nóta est, amelynek te vagy a szervezője, ha jól tudom.
4: Hát igen, hála Istennek ez volt a jubileumi 5. év, hogy sikerült megszerveznem ezt a magyar nóta estet, ami egy nagyon nagy volumenű műsor volt, hiszen olyan zenész művészek jöhettek el, akik számomra nagyon közel állnak, és akik velem foglalkoznak. Ez annyit akart, hogy A zenekar élén a főprímás az Puka Károly volt, aki ugyan a Rajkó zenekaron belül tanít minket. A másik pedig, akihez én privátba, hát hál' Istennek már elég régóta járhatok és tanulhatok tőle, ő Budai Sándor prímás volt, aki ugye nem csak prímás, hanem hát világhírű hegedű készítő is, tehát ez még egy plusz dolog nála, és hát ő nála is már elég régóta tanulhatok, és sok segítséget ad nekem, úgyhogy innen is köszönöm neki.
5: Kik voltak még a fellépők?
4: Igen, itt volt ugye Tolnai András, a Nóta király, uh-huh. akivel Marosvásárhelyen voltunk kint, a tanítványával, aki szintén ott volt a mi műsorunkon, Szombati Ildikó, aki olyan műsort szervezett oda ki Marosvásárhelyre, a Kultúrpalotába, ami hát telt házas műsora volt neki, és nagyon-nagyon nagy sikert aratott, és nagyon imádta őt a közönség, és a zenekari tagok is ugyanazok voltak itt Barcson nálunk, akik ott kint Marosvásárhelyen. Itt volt még Barcson a Nóta műsorban, hát a legjobb barátom, őt úgy hívják, hogy Haraszti Marcell, ő Pécsen tanul a zenei konziban, és ő klarinét szólista, klarinét művész, és ő is megtisztelt a műsoromat, és hát nagyon nagy sikert aratott, hiszen ő is egy fiatal, nagyon fiatal tehetség, és nagyon jó úton van, úgyhogy neki is nagyon köszönöm, hogy eljött, és két kaposvári operett énekes is itt volt, akik szintén nagy sikert arattak ezen a műsoron, úgyhogy igazából egy nagyon nagy volumenű műsor volt, telt házzal, és nagy sikerrel.
5: Természetesen te is felléptél.
4: Igen.
5: Azért ez nagyon fontos.
4: Igen, hát ez a Barcsi Nóta műsor úgy indult el 5 évvel ezelőtt, ez volt az 5. Nóta műsor, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki az életbe is meg a zenébe is nagyon sokat segített, őt Németh Károlynak hívják, egy nótaénekes, aki Magyar Nóta műsor szervező, aki majd március 8-án itt Budapesten szervezi már hanyadik alkalommal a Magyar Nóta napját. És ő volt az első, akivel elkezdtük Barcson szervezni a Magyar Nóta műsort, újra behozni a Barcsi és a közeli városok közegébe, hogy bevonzuk újra az embereket, és hát ez általában mindig, sőt nem általában, hanem mindig teltházzal végződött, úgyhogy a legelső műsoron pedig, hát akitől kisgyerekkoromban kezdtem el tanulni, ifjú Berki László volt, és ő volt ott az első olyan prímás tanárom, aki lejött, és segített nekem nagyon sok mindenben.
5: Azért tisztázzuk, most vagy 21 éves, tehát akkor voltál 16, amikor az első Nóta műsort megszervezted, igaz?
4: Sőt, lehet, hogy ez már, tehát hogy 15-16 éves, valahogy így volt, igen.
5: Tehát már akkor nagy elköteleződésed volt ezek szerint a nóták iránt. De itt maradva a témánál, milyen fogadtatása volt ennek a Nóta műsornak? Nagyon várták ott a helyiek?
4: Eredetileg úgy készültünk, hogy hát helyiek, barcsiak, és meglepődve nem, Kaposvárról, Pécsről, rengeteg helyről, sőt Horvátországban, mivel Barcs horvát, magyar-horvát határváros, Horvátországból is rengetegen jöttek át, és teltházal arattunk egy nagyon nagy sikert, és hát már a műsor előtt egy-két héttel az összes jegy elfogyott, úgyhogy nagyon nagy érdeklődés volt, és hát az a tapsvihar, az a fogadtatás, ováció, amit ott a színpadon, amit tapasztaltunk, az felemelő érzés volt.
5: Nyilván az is akkor egy nagy megtiszteltetés lehetett akár számodra is ilyen fiatalon, hogy ilyen kiváló zenészekkel léphetsz föl egy színpadon.
4: Hát hogyne, hát ez nekem nagyon nagy inspiráció, hogy például mint a Sanyi bácsi, a Karcsi bácsi, egy színpadon állni velük, hát ez egy nagyon, nagyon olyan dolog, ami motiválja az embert, hogy hát itt lehet tanulni, ugyanúgy a színpadon, nem csak így az iskolába, nem csak szemtől szemből, hanem ott a színpadon is nagyon sokat lehet tanulni, és hát próbálok mindent elsajátítani.
5: Egy kicsit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol?
4: Hát igen, vélhetőleg igen, ugye örökbe fogadtak engem a szüleim, és ugye hát nekik köszönhetem a legtöbbet, mindent elkövettek, hogy én zenét olyan szinten tudjam tanulni is, iskoláztatás, bármiféle támogatás, úgyhogy nekik köszönhetem a legtöbbet. Hát így alakult. Ők, akik ugye fölneveltek, hát ők a szüleim nyilván.
5: Természetesen.
4: Ők nem zenés családból származnak, úgyhogy eredetileg nem. nem zenés családból.
5: Ők teljesen mással foglalkoznak.
4: Ők teljesen, akkor. Igen, igen, igen, igen.
5: De akkor mégiscsak szerettek volna támogatni téged azzal, hogy zenére tanítattak.
4: Hát igen, ők látták ezt, és ez nagyon felemelő érzés, meg nagyon jó erre visszagondolni, hogy nem mondták azt, hogy ez csak egy gyerekkori fellángolás, majd letesz róla a gyerek, majd lesz akár más milyen civil foglalkozás, végzettségű, hanem végig támogattak, és hát 4 éves koromban kértem az első hegedűmet, és anyukám vett nekem egy játék hegedűt, ami ugye gombbal működött, és én kibontottam, és olyan csalódott voltam, és hát ő kérdezte, hogy miért vagyok csalódott, hiszen azt kaptam, amit kértem, és mondtam, hogy hát azért, mert gombbal működik, nem én játszom rajta a hangokat, úgyhogy mindenben természetesen támogattak.
5: Akkor neked már nagyon korán jött ez a fajta elköteleződés a zene iránt. Honnan jött ez az inspiráció?
4: Hát igen, ez egy véletlenül megmagyarázhatatlan dolog, hogy én 4 éves koromban a tévé előtt látom a 100 tagú cigányzenekart, és mondtam, hogy hát én majd egyszer talán lehet, hogy ott leszek, vagy például a 11. vagy 10. születésnapomban, nem is tudom, ugye hát más gyerek mit kér, egy labdát, vagy egy legót, vagy akár más miatt. Én pedig a Kodály Központba kértem a 100 tagú cigányzenekar koncertjére jegyeket, és akkor kereszt szüleimmel, meg anyukámmal elmentünk megnézni, és akkor ez volt nekem a általában a születésnapi ajándék, vagy névnapi ajándék, például a 100 tagú cigányzenekarnak a DVD ezeket, és akkor így én ezeket nagyon szerettem hallgatni, és akkor látták, hogy hát állandóan a gyerek azt hallgatja éjjel-nappal, azzal kell, azzal fekszik, és akkor nem mondták azt, hogy hát ne, hogy inkább mást. Hát utána, ahogy lehetett, egyből beiratkoztam a Barcsi Vikár Béla zeneművészeti alapfokú iskolába, és akkor azt én ott végigvittem, és igazából ott kezdődött el az egész zenei vonal.
5: Ott kaptad akkor a klasszikus zenei alapjaidat.
4: Igen.
5: Ott gondolom, igen. Csak klasszikus zenével
4: persze, foglalkoztál. Persze, ott kezdődött el a klasszikus vonal, és akkor hát és akkor sikerült följönni majd utána a Rajkó zenekarba, ide a Talentum együttesbe.
5: És hol kezdtél a cigányzenével foglalkozni végül, csak a Rajkóban?
4: Nem, hát ez úgy volt, hogy igazából én a klasszikus zenét is nagyon szeretem és nagyon imádom, de valahogy kisgyerekkorom óta a cigányzene nagyon vonzott, nagyon tetszett, és hát ezért mondtam, hogy véletőleg zenés család, mert hát ez így, szerintem ez így megmagyarázhatatlan, hogy egy 6-7 éves gyerek csak a cigányzenészeket hallgatja, mást akkor még semmit, csak a cigányzenét, meg csak a magyar nótát.
5: Tehát érezted magadban, hogy valamiért vonz téged ez a műfaj?
4: Igen, éreztem nagyon, mert mindig, amikor meghallottam nem csak a 100 tagot, mert ugye ott jóformán nem csak klasszikus művek, de gyakoriban ott azok mentek a nagy klasszikus számok, nyilván cigányzene is, és engem mindig az megfogott, és mindig felírogattam magamnak, hogy néztem a műsorúságot a tévében, na most ekkor lesz a 100 tagú ebbe a műsorba, akkor én azt felírtam magamnak, és ha esett, ha fújt, én azt megnéztem.
5: És ki volt akkor az első tanárod, aki cigányzenét tanított neked?
4: A legelső tanárom az ifjú Berki László volt, aki 14 éves korom óta kezdett el velem foglalkozni. Én őt megkerestem a Facebookon, bejelöltem, meg mindig lájkoltam, és akkor visszajelölt, és én meglepődtem, és egyszer csak fölhívott engem, én meg azt hittem, hogy nem jó a telefonom, rosszul látok, hogy mondom, ő hív engem. És akkor elkezdtem vele beszélni, és akkor egy nagyon-nagyon közeli családi, jó baráti viszony alakult ki. Mindig számíthatok rájuk is itt Budapesten is, mai napig is, a családjára is, úgyhogy ő volt a legelső tanárom, aki elkezdett velem foglalkozni.
5: És ő lejárt akkor Balcsra hozzád?
4: Hát ez egy érdekes dolog, mert ez elég nagy távolság. Ez úgy volt, hogy én minden nyáron, ők felajánlották a családja, hogy 2 hétre vagy 1 hétre menjek föl hozzájuk nyaralni. És akkor elvitt engem műsorokra, úgyhogy muzsikálhatok, és akkor nagyon kis gyerekként ott néz autogramot kéregettem a zenészektől, meg vitt magával mindenhol a 100 tagú próbákra, és akkor ott voltam náluk fönt egy-két hétig, és akkor tanítgatott. Akkor még nem voltam nagyon gyakran Pesten, és akkor elvitt kirándulni, nagyon sok dolgot csináltunk, és akkor így nagyon jó közeli viszony alakult ki, hála jó Istennek.
5: És akkor ő tanított meg tulajdonképpen a cigányzenének az alapjaira.
4: Így van, uh-huh. Így van.
5: Illetve hát a kollégáink keresztül, meg a száztagú cigányzenekaron keresztül ellestél sok mindent akkor.
4: Igen, igen.
5: A középiskolát végül is hol végezted?
4: A középiskolát Barcson végeztem el a Dráva Völgye középiskolába, mint hát erdész végzettség.
5: Aha.
4: Erdész végzettséggel, és az volt, ott végeztem, ott tettem le az érettségit, és majd úgy jöttem föl Budapestre.
5: De ez teljesen távol áll a zenétől. Habár egy kiváló polgári foglalkozás, mert ebből azért gondolom, hogy ha szükséges, akkor bármikor meg tudnál élni.
4: Így van, így van. Hát távol áll, de valahogy mégiscsak szerettem a természetet, jó volt ott kint lenni, meg jó érzés volt. Az igaz, hogy nekem kevesebb kötődésem volt így az erdészethez, mert például a többi osztálytársamnak a nem tudom milyen szarvas, meg a nem tudom milyen állatok, nekem az csak a szarvas volt, meg az őzike. Uh-huh. Hogy mondjam meg, tehát ezt csak képletesen mondtam, meg nyilván megtanultam mindent, meg jó eredményekkel, de valahogy úgy mégis érdekelt egy bizonyos fokig. Uh-huh. De hát nálam látszott, hogy csak a zene. Csak a zene, csak a muzsikus foglalkozás, és akkor a tanár, az osztályfőnököm volt is, hogy kérdezte, hogy hát ugye te nem ebből szeretnél élni. Hát én mondtam, hogy tanár úr, szeretem, de mondom, egy bizonyos fok után már nem vonz. Uh-huh. Úgyhogy így alakult a Barcsi végzettségeimnek a pályafutása.
5: De mondjuk az osztálytársaid azért többnyire ezen a területen helyezkedtek el.
4: Így van, ők itt helyezkedtek el, de például egy erdész bulin, az osztálybulikon, hát mindig hoznom kellett a hegedűt, énekeltek, nagyon, és ez egy olyan furcsa érzés volt, mert sokan mondják, hogy a fiatalok, nem, a korombeliek nem fogadják el ezt, főleg aki nem is zenész családból származik, pedig ez, én valahogy nem úgy vettem ezt észre, mert szerintem meglepő módon olyan fogadtatás fogadott az iskolába és a gyerekek között, osztálytársaim között, akik ezt olyan nagyra vették, hogy hát már néha nekem volt kellemetlen, hogy ennyire díjazzák, ennyire becsülik, úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak onnan is.
5: Ez nagyszerűen hangzik egyébként, hogy akkor te ezt tapasztaltad már fiatal korodtól, hogy a nóta iránti kereslet, illetve hát ezek a nóta műsorok, mondjuk így, és ezeknek a szeretete az azért megmutatkozik egy bizonyos rétegen keresztül.
4: Hát tehát igen.
5: Nem csak idősebbeken, hanem akkor fiatalokon is ez jól meglátszik.
4: Tapasztalom, hál' Istennek tapasztalom, mert ezen a nóta műsoron is hát nagyon sok olyan igaz osztálytársak, vagyis a régi osztálytársak, meg foci csapattársak, meg régi barátok, haverok, akik alig 20 évesek, és mind ott ültek, mind ott voltak, úgyhogy felénk azért vidéken, nem, itt is Pesten vannak fiatalok, igazít, hogy kevesbé, itt Pesten kevésbé tapasztalom ezt a fiatalokat, viszont vidéken tapasztalom. Uh-huh. Ott azért, ahogy én látom, ott vannak. Uh-huh. Ott vannak.
5: Egy zenés családban azért az általában nagy előny, hogy otthon a szülők, a nagypapa, a rokonok, azok tudnak segíteni, hogyha esetleg valami kérdésed van azonnal, hiszen ott vannak kéznél. Neked akkor ez nem feltétlenül állt rendelkezésedre azonnal.
4: Igen, igen, és ez
5: hogy érzed, ez hátrány, vagy ez?
4: Azt annak tartom, mert hogyha egy bizonyos fokig a zenei alapképzés nem a legmagasabb minőségi fokon megy, akkor egy bizonyos idő után berögződik a rossz. És otthon hiába ha hallják is, hogy nem a jó, de nem tudnak segíteni, mivel nem zenészek. Nem zenészek, igen. És azért szerintem ez egy hátrányos dolog. Szerintem.
5: Vagy hát inkább az az előny, hogyha valaki zenész családban nevelkedik és nő föl. Hiszen az egy beúszhatatlan előnyt jelent. Nem mindenki számára, de gyakran ez előfordul. Inkább is ezt tapasztalom.
4: Én is így gondolom.
5: Utána viszont, miután elvégezted az érettségit, elmentél a Rajkóba, illetve hát feljöttél a Rajkóba, mondjuk így.
4: Igen, igen, följöttem ide a Rajkóba, és most már ez a harmadik éve, hogy itt vagyok, és egy nagyon érdekes közeg fogadott, hogy hát ők tudták, hogy én nem zenés családból származom onnan lentről, mégis úgy fogadtak, és már ismertek itt föntről az idősebb zenészek is, ugye bejártam a száztagúba, és akkor mindig kérdezték, hogy te ide kerültél, és akkor mondtam, hát igen, bejöttem a Rajkó zenekarba tanulni, és akkor ott kezdtem el szépen fejlődni, és most ez a hát első-második év, ami kicsit nem is nehézkesen, csak a klasszikus főtárgy iránt még kevesebb volt az érdeklődésem, sajnos, ezt a saját hibámból mondom. Most viszont, hogy jött az iskolánkba Nagy Béla tanár úr, érdeklődést mutatok saját magam részéről a klasszikus zene iránt, hiszen olyan érdekesképpen magyaráz a tanár úr, a Béla bácsi, hogy nagyon vonz, szeretem csinálni ezt a klasszikus részét, meg szeretném bepótolni ezt a hiányosságaimat, amiből én lemaradtam. És a Béla bácsi ebben mindenben segít nekem, és nagyon köszönöm neki innen is, hogy foglalkozik velem.
5: Tehát nyilván fontos a klasszikus alapok, de valóban szükséges ez ahhoz, hogy cigány zenét játsz?
4: Igen, szerintem szükséges, mivel ugye nekem a terveim között vannak is, hogy amint van lehetőségem, étterembe muzsikálni. Na most itt Budapesten sajnos nehéz, viszont nálunk vidéken, hála Istennek, ezt meg is fizetik, és nagyon nagy kereslet van rá, hála Istennek. A hátránya az, hogy nincs ott lent cigányzenész, már mind kihaltak. Szóval zongora hegedű felállásba lehet muzsikálni. Van egy nagyon kedves ismerősöm, egy barátom, Sárközi Ferencnek hívják, aki a Rajkó zenekarban volt nagyon sok évtizeden keresztül. Klarinétos volt, ő a Puka Karcsi bácsi idejében volt bent a Rajkóba, és ő Barcsi, ugyanonnan származik, ahonnan én, és én vele tudok muzsikálni ott bárhol. És nagyon sok dologba segít nekem, és ugye ott zongora hegedű felállásba tudunk játszani. Most ezt azért hoztam föl, ugye kérdezted, hogy miben tud ez megmutatkozni a technikai adottságok, a foglalkozás, a klasszikus zene. Hát ha például ugye a vendéglátóban nem csak ugye nótákat, csárdásokat kérnek, hanem akár egy klasszikus darabot, egy Monti csárdást nyilván, vagy egy esetleg egy rapszódiából egy részletet, ugye az elég komoly technikai igényt von maga után, és szerintem nagyon is ráhatással van a klasszikus zene a cigányzenére, hiszen nagyon sok minden abból ered, szerintem. És ahhoz el kell tudni muzsikálni azokat a dolgokat, hiszen nem mondhatom a vendégnek, hogy hát én ezt sajnos nem tanultam, nem tudom.
5: Világos. És viszont akitől most tanulsz, Nagy Bélától, ott viszont ő nyilván egy olyan személyiség, aki megragadta a te fantáziádat, és tulajdonképpen tud motiváló lenni a számodra.
4: Hát hogy ne? Hát a Béla bácsi rengeteg olyan új dolgot mutatott, ami érdekelt is, ami előtte azt hittem, hogy engem abszolút nem érdekel. Például nem tudtam megfogni a vonót jó. Csak egy egyszerű példa, és ez nem szégyenletes dolog, mert ha valaki valaminek nem mutatják meg, ezt nyilván nem fogja tudni. És a Béla bácsi ezeket mind helyre rakta nekem, most már ez így a első-második éve, szépen helyre tette, és el tudott velem kezdeni foglalkozni úgy, most egy kicsit belemenve a klasszikus zenébe, etüdöket, komolyabb betüdöket, skálákat, ugye nyilván mindennek az az alapja, és én ezt nem szégyellem, én több mint 10 akárhány éven keresztül nem skáláztam, mert nem tudtam, hogy mi ez. Sajnos. Ez egy nagyon rossz dolog, én ezt tudom, ez a hátrányom, és most ez a, hogy itt vagyok már 3-4 éve fönt a Rajkónál, ezeket most mind bepótoltam, és most már ezzel hála Istennek nincsen gondom. Szeretem, és minden gyakorlás előtt legalább egy órát másfelet skálázok.
5: Nyilván az előny lehet egy olyan fiatal számára, aki mondjuk 6 éves kora óta egy olyan kiváló képzésben részesül klasszikus zeneterén, ahol tényleg skáláztatják, és tényleg a legjobb tanárok tanítják. Ez egy előny. És nyilván így korábban eljut az ember egy bizonyos magaslatokig. Viszont, hogyha ez nem adatott meg esetleg a körülmények miatt, akkor ezeket azért be lehet pótolni többnyire?
4: Be lehet pótolni szerintem, viszont azért az nagyon nagy, én véleményem szerint az egy elég nagy előny, hogyha egy olyan alapképzést kap akkoriba a gyerek, ami a lehetőségei és képest adott, hogy az már egy nagyon biztos zenei alapot ad a gyereknek, szerintem, hogyha kiskorban ez megvan.
5: Kik tanítanak még a Rajkóban?
4: Hát a cigány zenei részt ott van még Nyári László tanár úr, aki már nagyon sok évtized ott foglalkozik a gyerekekkel, hát nagyon megtisztelő tőle is tanulni, meg nagyon-nagyon jó, nagyon sok dolgot mutatott nekünk, ő tanítja az ifjúsági zenekarunkat, most már így, ugye mióta mi ott vagyunk 3. éve, most már hála Istennek kijutottunk a Rajkis Rajkóval, Monte Carlóba voltunk, Nidzába, akkor Erdélybe, Szlovákiába, tehát sok helyre kivitt minket, és szépen alakulnak a dolgok. Most tervben van, úgy tudom, az iskolán belül egy görög, egy spanyol turné, úgyhogy hál' Istennek azért megy ez a kis rajkó. Úgyhogy ott tanít még, akivel a Barcsi Nóta műsoron ott volt, a Puka Károly, a Karcsi bácsát, az nem is kell mondanom, hogy ő egy mekkora volumenű prímás, a legnagyobbak legnagyobbja, szerintem, legalábbis magamból, meg sokak szerint is. Hát mindig megtisztelő tőle tanulni, nagyon sokat segítő is nekem, és mindig jön, be hétfőként van vele óra, és akkor mindig mi már előbb ott vagyunk, várjuk, és egy nagyon nagyon-nagyon kellemesen eltöltött órák mindig, amikor ott van benne.
5: Kényes kérdés. Szolfés és a kottaolvasás hogy megy?
4: Igen, ez egy mindig egy kényes kérdés, mert én soha nem szerettem, és most ott a Rajkó zenekaron belül, hát ezt muszáj volt fölfejleszteni, ugye a Pannon cigány zenekarban, meg hát akkor még a száztagúban nem jártam próbákra, csak a nagyobb zenekari előadásoknál voltam, ott annyira nem igényelte, úgy mond, hogy én próbákon részt vegyek, viszont itt a Pannon cigány zenekarnál megkövetelik, tehát ez, ez egy teljesen természetes dolog.
5: Igen.
4: Szépen helyre raktam, nyilván van mit még tanulni, fejleszteni, ez természetes dolog, de bepótoltam, hiszen a Budai Sanyi bácsi is mindig mondja, hogy ezeket meg kell tanulni, kötelező, meg hát teljesen igaza is van, hiszen anélkül az olyan, mint hogyha a vak nem tudja olvasni az írásjeleket, amiről ő tájékozódik, hogy megy valamerre, de lehet, hogy rossz fele. Ezt gondolom, megértékelem magamban, hogy egy nagyon fontos dolog ez, hogy ezt bepótoljam, és be is próbálom pótolni.
5: De alapvetően azért kézről tanulod mondjuk a nótákat, meg hát bizonyos számokat.
4: Hát igen. Igen.
5: De mondjuk a klasszikus zenét, az biztosan kottából.
4: Persze, a Béla bácsi szigorúan kottából mutatja. Már van, amikor mindig azt mondja, hogy ha újrendekről van szó, hogy vegyek olyan újrendet, ami nekem kényelmes. És akkor nem lesz belőle gond. Nem mindig ragaszkodik ő ahhoz, ami a kottában le van írva, nyilván az az első, de hogyha nekem nehézségem akad, akkor azt mondja, hogy na, akkor megmutatom neked így, és akkor az úgy jó nekem.
5: Hiszen mindenkinek más a keze, és amúgy a kottákban is az egyikben így szerepel az újrend, a másikban meg úgy szerepel az újrend. Legalábbis zongoristaként én ezt tapasztalom, úgyhogy valóban tulajdonképpen az embernek magának kell rájönnie, hogy mi az, ami neki a legjobban fekszik.
4: Így van.
5: Elvégeztél 2 évet a Rajkóban, és akkor tettél egy OK-i vizsgát, és most csinálod akkor a ráépülős képzést, a 3. évet.
4: Igen, most van a 3. év, ami annyit akar, hogy egy tanári alapfokú végzettséget fogok kapni, ami annyit jelent, hogy alapfokú zeneiskolába ezzel a papírral taníthatok. De még úgy is megoldható, hogy a zeneiskolába, ahol kihelyeznek, ne adj Isten, klasszikus alapfokon nincs tanár, tegyük föl, akkor megoldható, hogy például ezzel a végzettséggel lehet tanítani, és akkor gyakornoki kezdettel vagyok fölvéve, és az már egy, hál' Istennek, egy nagyon szép szakma, és egy nagyon jó biztosíték.
5: Ez nyilván igazgatótól és tankerülettől is függ, de azért jelenleg az a legfontosabb, hogy ez a cigányzenéből, illetve a szórakoztató zenéből elérhető legmagasabb végzettség.
4: Így van.
5: Tehát jelenleg nincsen ennél magasabb végzettség, igen, mint amit te fogsz most szerezni májusban, és valójában ezért taníthatsz már.
4: Igen,
5: akár alapfokon is.
4: Igen, hát ez a legmagasabb végzettség. Ahogy mondod, most nincs ennél nagyobb, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó dolog, de remélem, hogy egyszer majd eljutunk talán oda is, hogy fölemelik felsőfokra a cigányzenét. Bízok benne.
5: Hát mióta Farkas Gábor a Zeneakadémiának, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek az új rektora, vagyis 2025. május óta, az ő rektori pályázatában szerepel az, hogy a cigányzenét szeretné beemelni a zeneakadémiai oktatásba a népzene tanszék keretén belül. Tehát ha minden igaz, akkor akár el tudom képzelni, hogy néhány éven belül cigányzenéből is diplomát lehet kapni, ugyanúgy, mint népzenéből a Zeneakadémián.
4: Igen, hát nagyon jó lenne, ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ez ne halljon ki, és felsőfokon tudjuk ezt megtanulni, bizonyos kemény követelményekkel, ami ugye evidens, tehát az természetes dolog. Reménykedem benne, mert az egy nagyon jó dolog lenne, hogy ez sikerül, bízok benne.
5: sajnos kategória vizsga már nincs, ami régen volt, ugyebár, tehát valójában ennek már nincs relevanciája, nem is lenne értelme annak, hogy egy ilyen kategória vizsgát letegyél, viszont hogyha lenne egy ilyen diplomás képzés, arra beiratkoznál?
4: Mindenféleképpen beiratkoznék, hiszen egy diploma, egy teljes rendű diploma, az egy nagyon biztos alapot adhat bárkinek az életébe, azt mégiscsak föl tudja mutatni, hogy diploma ott a diploma, tehát én tuti beiratkoznék, én ezt mindenféleképpen megcsinálnám, hogyha lenne rá lehetőség.
5: Mik a terveid a jövőre nézve? Nyilván szeretnéd akkor első körben elvégezni a Rajkót.
4: Így van, szeretném elvégezni egyelőre a Rajkót. Nagyon szépen köszönöm Baranyai Lajosnak is, meg ugye a Sanyi bácsinak, a Budainak, hogy meg a Karcsi bácsinak, a Puka Károlynak, hogy ők a Pannon cigányzenekarba segítettek a bejutásba, meg hát az elnöknek, Baranyai Lajosnak, nem tudom, az előbb említettem, de neki mindenféleképpen, és szeretnék ott, amikor van lehetőségem menni előadásokra, próbákra, akkor felénk lent vannak éttermek, ahol hál' Istennek tudok muzsikálni a Ferivel, akkor itt vannak Budapesten nóta műsorok, és hála a jó Istennek, nem panaszkodom, van bőven, imádom csinálni, szeretem csinálni, és szeretnék nagyon sok fellépést még a Marcival, akit említettem, a Barcsi nóta műsoron, hiszen most neki is nagy tervei vannak, lesz egy terv szerinti nagy szerzői estje, ami most majd szervezés alatt lesz, és ilyen hasonló esteket próbálunk oda felénk szervezni, mert nagy keret van rá, és akkor ezzel szépen építkezni. A jövővel kapcsolatban még annyi, hogy a cigányzenét próbálom még a fiatalok körébe fenntartani, hogy ez ne halljon ki, mert ha ez kihal, akkor sajnos itt a magyarságnak egy része elsötétedik, elfeketedik, mert nem tudnám elképzelni azt, hogy egy magyar ember ne nótázzon. Ezt próbálom még fenntartani, meg hát nyilván akik ebben még sokkal jobbak, nagyobbak, nagy ikonok cigányzenébe fenntartják is mai napig is, és ezt reméljük, hogy ez maradni is fog.
5: Tehát mondhatni, neked ez egy célod, egy küldetésed, hogy a nóta iránti szeretetet azt fenntartsd, illetve hogy akkor ezt még tovább fokozd.
4: Igen, ez mindenképpen, mert ennek nem lenne szabad kihalni, meg azért sokan mondják, hogy rossz ágban van ez a zene, de például amikor lent vidéken bejönnek a fiatalok, a haverok, a barátok az étterembe, és ugyanúgy nótáznak, mint mondjuk egy idősebb, 60 éves illető emberek, akkor én elhiszem, meg tudom magamban is, hogy hát ez nem halhat ki, hiszen a fiatalabb generáció azért ismeri. És végső soron azt nem biztos, hogy tudják, hogy ezt magyar nóta cigányzene, de azt egyből tudják, hogy 100 forintnak 50 a fele, vagy akármilyen ami ilyen csárdás, azokat mind ismerik. Ezt én úgy vettem észre.
5: Milyen tapasztalataid voltak a 100 tagú cigányzenekarban, hiszen azért egy ideig tulajdonképpen még csak mondjuk úgy, hogy megfigyelő voltál, de utána be is ültél a zenekarba.
4: Igen, ez egy nagyon szép dolog volt, hogy kis gyerekkoromban hátul figyeltem tagokat, fotóztam, eltettem magamnak. Hát a Nándi bácsinak ezt nagyon szépen köszönöm, Beke Farkas Nándornak, aki akkor megengedte, hogy a Laci bácsi Berki László ajánlására bemenjek, és meghallgattak, hogy hát jöhetek. És akkor mindig élmény volt figyelni, ugye édesapádat is, ugye, akit meg kell említeni, hogy évtizedekig ott volt, és mindig figyeltem őt is, a Laci bácsit is, meg az összes Prímást is, mindig próbáltam azt, például nekem, hogyha a Rajkó zenekaron belül színpadon kell muzsikálni, akkor mindig édesapádat veszem magam elé, hogy ő hogy csinálta, mert nekem ő tetszett a legjobban, ahogy a színpadi dolgokat, meg ezeket a dolgokat a zenekarba vezette. Sajnos akkor még nem jártam oda a Rajkóba, amikor ő ott tanított, akkor sajnos én még nem voltam ott, de a zenek 100 tagon belül mindig figyeltem, és akkor nekem ő is nagyon egy olyan példakép volt a zenébe, a cigányzenébe, mindig egy olyan jó volt oda bemenni, és akkor mindig a csömbbe hátul figyeltem, hogy most ki mit mond, ki mit hogy szeretne a zenén belül, és akkor ezeket én szépen figyeltem.
5: Valójában a cigányzenét csak így lehet elsajátítani, hogy egy zenekarban, akár egy nagy formátumú zenekarban, vagy akár egy kisebb zenekarban is figyel a tanuló, és tanul a többiektől, a nagyobbaktól, a nagy öregektől, idősebbektől, a tapasztaltabbaktól.
6: Igen, igen, igen. Ugye hát például egy étteremben, hogy a prímás hogy megy oda az asztalhoz. Ugye hát a pénzkeresés, hát nyilván az egy nagyon összetett dologról van szó, szóval most csak erre a dologra kitértve. Hát most például egy prímásnak ugye nagyon sok dolgot kell maga előtt tartani. Ugye én szerintem, az én véleményem szerint, hogy mi a prímás? Ugye prím az első számú jelölt, tehát egy első, ő a vezető egyrészt. Másrészt szerintem a prímás egybe pszichológus, egybe tanár, egybe barát, nagyon összetett dolog egybe, idézőjelben mondhatom, de lehet nem csak idézőjelben, egy hegedű művész.
5: Így van.
6: Nagyon, nagyon sok dolog összetett, mert egy prímásnak ugye gondoskodni kell arról, hogyha egy olyan étteremben muzsikálhat, ahol egy 4-5 fős cigányzenekar van a háta mögött, ami már sajnos ritka, de azért még csak-csak van, vagy egy akár milyen felállásban, hogy a családok eltartásáról van szó. Mégiscsak ő a prímás, ő neki kell pénzt keresni. Na most ezért nagy segítség nekem a Sanyi bácsi, a Budai Sándor, meg a Berki László, mert ugye ővelük ezt én tanulhattam. A Laci bácsival mi nóta műsorok után, ahol már olyan buli volt, akkor egyből kellett menni asztalhoz. És akkor én mindig ott figyeltem hátul, és akkor már csak oda került a sor, volt egy nóta műsor, hogy a Laci bácsi valamiért lement, leszem dohányozni, vagy valamiért lement, és akkor hát a vendég mondta a nótát, hogy hol a prímás úr, és akkor hát mondom, lement, jól van, nem baj, te is jó leszel. És akkor nekem kellett, és itt kezdődött el nálam ez a dolog, és nagyon érdekelt, és szerettem is csinálni.
5: Villányi László az ifjúsági Rajkó zenekar prímása és a Pannon cigány zenekar tagja volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Barcsi Magyar Nóta Esről és szakmai fejlődéséről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő, műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
7: Roma Szalon.
1: Rádiódik. Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a magyar Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda.

0: A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin Key, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt két budapesti luxus szálloda érte el. A két kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában is indokoltá teheti az utazást. A két kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül két szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiud.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 11-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Villányi László, az ifjúsági Rajkó zenekar prímása és a Pannon cigány zenekar tagja a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a tapasztalatairól, cigányzene jövőiről és terveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Ugye visszatérve a dologba, hogy egy prímásnak ugye nagyon intelligensen, felkészülten kell oda menni az asztalhoz, jó memóriának kell lenni, felkészültnek kell lenni, hogy a vendég, amit kér, azt tudja teljesíteni igényéhez mértve. Mivel hát egy prímásnak nem szabad csúnyán mondom, szemtelenül oda menni pénzt keresni, hogy erőszakosan és úgy én szerintem, ezt olyan, hogy én megfigyeltem. Hanem finoman, és akkor hát elfelejtettem még mondani, hogy aki még velem elkezdett foglalkozni, és a könyvébe is megtisztelő módon beleírt, az Déki Lakatos Sándor volt, a Sanyi bácsi, aki beleírt a könyvébe, és abban a könyvben le van írva, hogy ő lesz leírta, és ezt én megfogadtam mindig, hogy amikor a vendég díjazza az asztali muzsikámat, akkor a szemébe nézek, meghajolok, és kezet fogok, és nem nézem meg, hogy mi az, amivel ő engem jutalmazott. Másik dolog meg, hogy a zenekar úgy belüli bizalom. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a zenekarokon belül az emberek, a tagok megbízzanak egymásba, és ne legyen félreértés. Mert az úgy rossz a közeg, maga a közeg szerintem, hogyha az ember úgy megy be, hogy nincs jó kedve, ezzel ő nem szeret muzsikálni, vagy nem érzi magát jól. Meg hát a bizalom a pénzkérdés iránt, hogyha esetleg a zenekar keres pénzt, akkor én általában mindig úgy csinálom, hogy cimbalom, kifordítom a zsebemet, akármilyen jó közeli barátokkal, vagy akárkikkel muzsikálok, mindig kifordítom a zsebemet, és kiteszem a cimbalomra, hogy ebből ne legyen félreértés.
4: Nekem úgy tűnik, te azért hosszú távra tervezel, tehát a következő évtizedekben a cigányzenéből szeretnél megélni, illetve a zenéből, a zenélésből. Viszont Az is kétségtelen, hogy a fiatalok közül nagyon kevesen áldozzák az életüket a zenére. És pont ezért talán nagyon nehéz cimbalmost, brácsást és hát zenekari tagokat találni, főleg vidéken, ahogy mondtad. Hogy látod a jövőt?
5: Érdekes dolog, amit mondtál, mert hát vidéken felénk igény van rá. Ahogy mondtam, az elején meg is fizetik, bizonyos kereteken belül nyilván, viszont nincs kivel, sajnos. Ez egyben nekem egy hátrány is, de egyben egy előny is.
4: Mi lehetne erre a megoldás, hogy ez változzon, tehát hogy visszajöjjön akár a cigány zenének az a régi fénye, amit még tapasztaltunk akár a rendszerváltás előtti időszakban, vagy természetesen visszamehetnénk még a cigány zene nagy korszakaira is.
5: Igen, hát ez az én véleményem szerint ez lehet egy etnikai dolog is, lehet egy olyan dolog, hogy az emberek a mai világhoz képest meg tudják-e azt tenni, van-e olyan kedvük, van-e annyi anyagi keretük, hogy egy étterembe, ahol esetleg lenne cigányzene, vagy van-e cigányzene, be tudjon menni hétvégén, ne csak egy olyan végzettségű ember, akinek nagyobb az anyagi kerete rá, vagy aki úgy teheti meg, hanem egy, mondjuk csak egy példát mondok, egy aki nyilván nem lenézve mondom ezt, hanem csak egy példaként, hogy egy munkás akár a családjával bejöjjön szombat este a családjával az étterembe, és megvacsorázzon, és egy nótát húzasson a cigánnyal.
4: Na de hát ez még a középosztálybelieknek sem mindig sikerül.
5: Itt látom az első problémát, ezt a megélhetési dolgot, hogy az emberek be vannak skatujázva egy bizonyos életbe, amiből nehezen tudnak kiszakadni. Bemegy az étterembe, és akkor akkor nagyon jól érzi magát, amikor bejutnak, csak nagyon kevésszer tudják ezt megcsinálni, mert dolgoznak, monotonitásban élnek, elég nagy monotonitásban élnek, és ebből nem tudnak kiszakadni. A másik, hogy hát, ahogy mondod, a rendszerváltás óta sajnos nagyon sok étterem megszűnt. És ez szomorú és szégyen gyalázatnak tartom, hogy egy olyan étterem, mint például most már sajnos kimondhatom a Margit kert, stb., ahol egy Boros Lajos, egy Prímás Shopnak a fenoménje, királya, muzsikált a Lajos bácsi, vagy akár melyik belvárosi étterem, pizzázó lett. Lebontották.
4: Hát nyilván, hogyha nincs kereslet, illetve nem tudják megfizetni az emberek ezt a bizonyos szolgáltatást, akkor más irányba orientálódni az étterem tulajdonosok is.
5: Sajnos igen.
4: És mi a helyzet az fiatalokkal abban a tekintetben, hogy esetleg nem látják ebben a megélhetést, és pont azért választanak mondjuk másik szakmát?
5: Hát igen, érdekes dolog, mert például itt, akit megint csak föl tudok hozni, a barátomat, a legjobb barátomat, a Marcit. Ő ugye klasszikus zenével megy nyilván a klarinéton, de például van nekik egy ilyen sváb zenekaruk, ami ilyen úgymond buli zenekar, nyilván élő zenével, tehát harmonika, ilyen kis dob, klarinét, ugye ő klarinétozik, szaxofon. Ő is annyira össze tudja hozni ezeket, hogy meg tud belőle élni, viszont nagyon szereti ezt a cigányzenét is. Tehát minket ez kötött úgy először össze, az fűződött, hogy én őt láttam egy fellépésen, és akkor gratuláltunk egymásnak, ez már nagyon régen volt, és akkor kevésszer találkoztunk, de úgy össze barátkoztunk, nagyon sok élettani helyzetben ott volt mellettem, mindig számíthattam rá, és ő is ér rám, ez természetes, és összekötött minket ez, és mindig ez egy olyan dolog volt, hogy láttam benne a szeretetet más műfaj iránt. Tehát ez egy elvi dolog is, arra tértem ki, ez egy elvi dolog is, hogy a fiatal gondolkodik-e úgy, hogy hát elfogadom, és megpróbálom megnézni, hogy mi ez a cigányzene. Megnézem, hogy mit takar ez. És sajnos ott látok még ezzel problémát a fiataloknál, a tovább adással ezt a műfajt, és ezt őszintén ki kell mondani, őszintén meg kell beszélni, hogy szerintem sajnos vannak olyan nótakörök, vannak olyan énekesek, akik nem a műfajhoz mérve tisztelettel művelik ezt. Sajnos. És nyilván, ha egy fiatalabb generáció meghallgatja ezt, azt fogja mondani, hogy köszönöm, nem kérem, mert nem tetszik. Ez is egy probléma, szerintem.
4: Tehát a minőség.
5: Hát igen.
4: Hogyan lehetne a minőséget fejleszteni, illetve fenntartani?
5: Hát amit említettél, szerintem a kategória vizsga, mint énekeseknél, zenészeknél, az nem is az, hogy bevezetve, hanem legyen egy bizonyos etikett, egy előírás, amire föl kelljen készülni, hogy ne az legyen, hogy nagyon sok pénzekért kimennek falunapokra, és hát kevésbé jó minőséggel vetítik az ő tudásukat az őket hallgatókra is, és az a baj, hogy ez sajnos nagyon sokan arra azt mondják, hogy az a jó, pedig sajnos nem a jó.
6: Te hogy tapasztalod ezeket a falunapokat?
5: Igen, erről tudok mesélni. Például felénk nagyon sok falunapra hívnak meg minket a Ferivel, zongora hegedűvel, és mi szigorúan nem valljuk az ilyen dobgépet, meg az ilyen, ezeket, ami a szintetizátoron, meg a zongorán mai világban, ami van, hanem összeállítunk mindig egy műsort. Összeállítunk operetteket, cigányzenét, sanzonokat, ami ismert. Na most ott a falunapokon úgy van megoldva, hogy vannak főzőcsapatok, akkor mi megoldjuk úgy, hogy mondjuk a legjobb főzőcsapatnak muzsikálunk egy nótát, és az emberek már sajnos rég hallottak erről, tehát a cigányzenéről, mert kihaltak ott, akik ezt művelték, a zenészek, de nem felejtették el az emberek. Tehát úgy gondolom, hogy akkor mindig nagy az érdeklődés, tehát a falunapokon is mindig, amikor hát meg sajnos hozzá vannak szokva, hogy ott megy a dobgép, a zene, a bulizás, és oda se figyelnek rá. És amikor mi elkezdünk muzsikálni, akkor mindig valahogy odafigyelnek, oda jönnek előre, és tapsolnak, nagyon tetszik nekik. Tehát így gondolom.
6: Tehát valójában a minőség iránti igény az megvan bennük, csak éppen nem biztos, hogy megtalálja egymást az igény és a kínálat.
5: Hát igen, igen, mert lehet, hogy az az illető, uh-huh. aki meghallotta a nóta műsorokon, azokat a az rosszabb énekeseket, ez tényleg nem sértés, vagy rosszabb minőségben kivitelezett műveket, igen. Szépen fogalmazva, akkor azt hallja, hogy hát ez a falunapon jobban éreztem magamat ezen a bulizenén, akkor ezt hallgatom. Én ezt gondolom az okának, egyik okának.
6: Térjünk vissza egy picit a Barcsi jubileumi magyar nótestre, amelynek szervezője vagy már tulajdonképpen 5 éve. Hogy tervezed a folytatást?
5: Hát most szeretnék egy olyan műsort, majd talán januárba, februárba, ami most nem feltétlen műsor jellegű lesz, tehát egy ilyen bált, egy régi hagyományos bált. Mondhatni cigánybált, de olyan szinten cigánybált, hogy azokat is bevonzzuk, akik nem főképp cigányzenére kíváncsiak, szeretik, nem arról van szó, hanem mondjuk a tánczenére. Ezért nekem nagy segítség, hogy ott a Feri, meg hát a fia neki klarinétművész és szaxofonművész, meg ott a Barcsról több olyan minőségbebeli tánczenei vonal, amikkel én ezt be tudom építeni. Azt, hogy ez a bál úgy legyen felosztva, például, hogy az egyik fele tánczene, ami tehát nem arról van szó, hogy ez pen, úgymond, ahogy most mondják idézőjelben pendrive zene, élő zenéből kivitelezett régi hagyományos tánczeneiből, és akkor utána meg cigányzenekarral egy ilyen ugyanúgy egy bálszerű, akkor ott lehet nótákat kérni. Például ezt úgy képzeltem el, hogy mondjuk a bálnak az elején cigányzenekar a színpadon muzsikál egy fél órát, ismert számokat, Monti, Csárdás, Brahms, Pacsirta, csárdásblokk, amivel meg tudjuk hozni az emberek kedvét, és akkor utána mi szünetet tartunk, és akkor muzsikál a tánczenekar, ők, és akkor föl tudnak állni táncolni, és akkor ez a következő terv, ezért még nagy segítség nekem csak hogy meg kell említenem a Marci, mert ő meg a klarinéttal, ugye amiket ők muzsikálnak, azok ilyen sváb, ami felénk nagyon jellegzetes zene, ez a sváb németes polka jellegű zene, imádják, nagyon szeretik, hát ő meg ebbe vérprofi, úgyhogy például ő meg ebbe tud nekem segíteni. Úgyhogy ezt mi így próbáljuk kivitelezni majd most a közeljövőben, és utána majd szeretnék még egyszer egy jubileumi műsort csinálni, ahol most ugye úgy alakítottam ki, hogy akik velem foglalkoztak, azoknak 90%-a mind lejött oda hozzánk a Barcsi műsorra, és most megint szeretnék egy olyat, hogy például visszahívni a Tolnai Andrást, és egy régebbi kedves művésznőt, a Somogyi Erika művésznőt, magyar nóta énekest, és még mondjuk 2 újat, aki nem volt, hogy ne legyen unalmas. Uh-huh. Ezek a tervek Barcsal.
6: Ki a célközönség ennél a bizonyos bálnál?
5: Hát igazából a célközönség vegyes, mert erre sok fiatal is fog jönni, én tudom előre, hogy ez nagy érdeklődés lesz, hiszen ez egy kis, tehát ez nem a művelődési házon belül lesz, de nem abban a nagy színházterembe, amiben a műsort csináltuk, hanem van egy ilyen táncterem, ami ott is elfér 150, közel 200 ember, és akkor ugyanúgy ott is ott lesz ez az idősebb közönség is, meg a fiatalabb is, be fogjuk vonzani mind a kettőt.
6: ne haragudja a kérdésért. Mivel még nagyon fiatal vagy, mindössze 21 éves, ezért is merem feltenni a kérdést. Voltál már cigánybálon?
5: Nem voltam. Sajnos én csak sztorikból hallottam, hogy milyen a régi cigánybál, ami még igazi cigánybál volt.
6: És ennek a hangulatát próbáld akkor visszahozni, felidézni ott a Barcsi.
5: Igen, igen.
6: Csak ugye keretében.
5: Azért nem is úgy mondom, hogy ez teljes cigánybál, mert én nem csak itt a cigányzenére próbálok most összpontosítani, hanem a tánczenére. Tehát ez egy ilyen vegyes dolog lesz, ami nem csak cigányzene, az is, meg tánczene is.
6: Hát reméljük, hogy sikerül ezt összehozni egyébként, mert érdeklődés akkor az feltehetőleg nagy lenne rá, és tulajdonképpen akkor elérnéd a célot, hogy akkor egyrészt ugyebár a műfajnak is a terjesztését ez elősegíti, másrészt szórakoztatni az embereket, nyilván ez egy nagy esemény lenne.
5: Így van, így gondolom én is, hogy ez reméljük, hogy sikerül.
6: Mi a véleményed a mai trendekről az AI zenével kapcsolatban, illetve az AI zeneírással kapcsolatban? Nem aggódsz, hogy esetleg az AI, tehát a mesterséges intelligencia által generált zenék elveszik az igazi zenészeknek a munkáját?
5: Hát de, nagyon félek ettől, nagyon tartok ettől, hogy ebből mi lesz, mert ez egy nagyon új berobbant dolog, és egy nagyon trend lett, ahogy mondod, és olyan zenéket csinálnak, ami kitesz egy kész szimfonikus zenét, és bármilyen műfajban meg lehet csinálni, hangszerelni bármit, pár ezer forintért az ember előfizet rá, és akkor olyan zenéket csinál, vagy ez a maga mesterséges intelligencia, hogy hát nehogy az legyen a vége, hogy a zeneírókra, vagy a szövegíróknak a munkája eltűnik. Én ettől nagyon félek.
6: Vagy csak segíteni fog esetleg nekünk, illetve azoknak, akik ezzel foglalkoznak?
5: Hát lehet, hogy segíteni is fog. Az is lehet. Hogy tud belőle olyat is kihozni, amit mi nem tudunk.
6: Hát nyilván azért lehet úgymond rémtörténeteket hallani, például olyanokat, hogy volt egy producer, akit megkeresett egy énekes, hogy akkor írjon neki valamiféle zenét, és hát az AI segítségével generált egy zenét viszonylag egyszerű néhány perces művelettel, és persze több százezer forintot kért el az énekestől azért, mert ő ezt létrehozta. Ami nyilván ez is egy szakértelem, hogy hogyan kell ezt létrehozni, de valójában én abban látom egyébként a helyzetnek a megoldását, hogy ennek a tudatában kell lennünk, hogy ilyen létezik, és minél jobban meg kell ismernünk a lehetőségeit. Nekünk zenészeknek elsősorban.
5: Hát igen.
6: Hát maga az oktatás, az ami ennek a használata, az, ami esetleg segíthet nekünk, ami könnyebbé teszi az életünket, és esetleg a minőséget lehet, hogy akkor még emelni is tudjuk ezzel.
5: Igen, egyetértek vele, teljesen lehet, hogy erre kéne egy olyan fajta oktatás, kiskorba, ami a gyerekeket, vagy aki nem csak gyerekeket, akik ezzel foglalkoznak, azokat megfogja úgy, hogy okosan, bizonyos kereteken belül okosan, de biztosan be tudja építeni ezeket a dolgokat a hangszerelésbe, a zene felépítésébe, és ebből ne legyen gond.
6: Néhány személyesebb kérdés. Mi az, amivel foglalkozol, amikor nem zenélsz? Amikor nem a zenén jár az agyad?
5: Hát igen, én akkor általában 90%-ba kint vagyok a Fradinak, a Ferencvárosnak a B középjébe. Ott szurkolok a csapatnak, mesre járok, nagyon nagy foci rajongó vagyok, imádom a focit, és hát tehát ez a muzsikusoknál is megvolt, erről hallottam, mert például a Banyák Kálmán a Zeneakadémián, vagy igen, a Banyák Kálmán a Zeneakadémián lépett föl még akkor, és eltűnt a Banyák Kálmán, és kérdezték, hogy hol van. Hát valaki mondta, hogy hát kint van a Fradi meccsen a B közében, és akkor úgy kellett oda berángatni, mert ő elment ki a Fradi meccsre. Azt is tudom, hogy a régi Üllői úti pályán, ezt a Sanyi bácsi mesélte, a Déki Lakatos Sanyi bácsi, az apukájának, a Nagy Lakatos Sándornak külön páholya volt. Tehát a zenészek azok nagyon már aki szereti a focit, úgyhogy a focival töltöm általában a szabadidőmet, járok meccsre, amikor tehetem, persze úgy adódik a lehetőségem, most hétvégén is megyek már a Ferencváros Kisvárda a meccsre, előtte viszont Zalaegerszegen játszok a egyik kollégiumi barátommal, a Pozsegovics Gergőnek hívják, harmonika művész, vagy konzis, de szobatársam a kollégiumban itt a Rajkónál, nem Rajkós, hanem konzis, csak egy kollégiumban egy vagyunk, most már 2 éve, meg egy szobában, és akkor ő is ugye a klasszikus zene, meg a magyar nóta, a cigány zene, meg mindenféle zene, és akkor ő volt nálunk lent Barcson egy ilyen kisebb fogadóba muzsikálni, és akkor ő is most visszahívott engem, úgyhogy most erre készülünk, úgyhogy péntek szombaton ott fogunk föllépni a bisztróba, Zala Apátiba.
6: Egyébként te is focizol?
5: Fociztam 7 évig, igen, ott lent Barcson, meg most itt Pesten is focizok, van egy foci csapat, hát nyilván nem olyan magas szinten, csak szerettem, nagyon szeretem, vonz a foci, úgyhogy hát meg maga a zene nagyon sok kapcsolatot kiépít, hiszen meg kell említeni egy nagyon híres focistát, úgy hívják, hogy Bánki József, ő a régi Fradiba volt, Bánki Dodó, aki a focit vagy a Ferencvárost követi, az úgy nagyjából szerintem ismereti a nevét, meg hát ő most sportszakértő, riporter, nem is tudom melyik televíziónál, úgyhogy lejöttek Barcsra az öreg fiúkkal focizni, a Barcsi öreg fiúkkal. A Barcson van egy nagy, azért elég viszonylag elég nagy, már mondhatni stadionnak, kis stadionnak, és telt ház volt, és utána én kint voltam a meccsen, és utána egyszer csak este csörög a telefon, hogy az akkori zenész, akivel muzsikáltam, hogy te be kell menni az étterembe, mert itt a Fradi öreg fiúk csapata, muzsikálni kell. Ez már 6-7 éve volt, és elmentem, és ott muzsikáltam az nagy legendáknak. Hát ez egy olyan élmény volt, hogy Zorán Kuntics, akik nyilván, akik tudják a focit, azt ismerik ezeket a neveket, ugye Bánki Dodó, Lipcsei, nagyon nagy nevek, és akkor ott nótáztak, kérték a nótákat, és akkor olyan barátság szövődött a Bánki Dodival is, hogy minden fellépésemre, ahol tehetik a párjával, a Mónival, eljönnek, és akkor mindig hoznak nekem olyan dolgokat, hogy csak szám tátva marad, ilyen nagyon nagy Fradi relikviákat, úgyhogy ebben nagyon nagy szerencsém van.
6: Mi volt eddigi koncert fellépéseid közül a legemlékezetesebb?
5: Hát az egyik az, amikor a száztagú cigányzenekarral Sepsi Szentgyörgyben voltunk, ugyanúgy zenekari tag voltam, és az a légkör ott abban a 15 ezer fős arénába, hogy a magyarok fogadták kint a száztagú cigányzenekart, az egy felemelő érzés volt, és dupla koncert volt, délután 5-től azt hiszem 7-ig, és 8-tól 11-ig volt 2 nagy koncert, és mind a 2 dugig telt házzal, ez az egyik. Másik, most a Rajkóval, mikor kint voltunk ugye Monte Carlóban, maga a közeg miatt, viszont itthon az MVM domba Mága Zoltánnak a 50 év 50 hely című koncerten meghívta a kis Rajkó zenekart, mivel ugye hát ő is onnan indult el, és ott vezethettem 20 ezer ember előtt a Brahms 5. magyar táncát a kis Rajkóval, ahol a Mága Zoltán művész ura állt mellettünk, meg mellettem, és ez egy felemel, egy ijesztő érzés volt, hogy ennyi ember. És utána már hát furcsa ilyet mondani, meg vicces, de izgul. Ott nem, én nem szoktam izgulni, nyilván van egy motiváció, de ott azért izgultam, és egy olyan dolog jött a fejembe, hogy mintha nem is emberek ültek ott volna, csak bábuk, annyian voltak, és a végén már nem is izgultam. Nagyon furcsa volt. Nagyon furcsa volt, de egy felemelő érzés, és ami most számomra a leg, az a Barcsi jubileumi, 5. jubileumi koncert volt, hiszen itt volt az összes olyan ember, aki hozzám közel áll. Itt volt a Sanyi bácsi, Karcsi bácsi, a zenekara, az Ildikó, mindenki, és itt volt a Marci barátom, akivel mi megterveztük, hogy majd mi egyszer úgy is föllépünk, sok év eltelt, de nem tudtuk valahogy megoldani, ő is tanult, én is tanultam, és telt ház előtt ketten eljátszottuk a Monti csárdást, és ez olyan érzés volt, hogy az örökre megmaradt, hogy nekünk ez sikerült ketten véghez vinni, és egy nagyon nagyon nagy élmény volt, hogy a közönségben is, hogy ott ülnek a hozzám közeli emberek, olyanok is, akiket nem ismertem, nagy érdeklődés volt, és ezt sikerült megvalósítanunk, ezt már nagyon régóta terveztük, és most összehoztuk. Mindig valahogy vannak ilyen tervek, és tervezünk előre, és a zene meg ugye hát összeköt embereket, így született meg ez a barátság, ami jóformán mondhatni testvériségnek, mert minden ilyen a zene, hogy ez nagyon sok embert össze tud kötni, úgyhogy ez azért is volt egy felemelő érzés, hogy ezt a Marcival végig tudtuk csinálni.
6: Megéri szerinted a zenetanulás a befektetett energiát? Hiszen az ember fiatal kora óta órákat gyakorol nap mint nap. Rengeteg energiát ülünk bele a zenélésbe. Megéri?
5: Hát meg nagyon megéri szerintem, mert hát őszintén megmondva, az egy nagyon nagy érzés, amikor siker van, amikor eszembe jutnak azok a dolgok, amik nem mentek, és sikerült korrigálnom, sikerült javítanom, és sikerült előadás szinten jól értékelhetően, hallhatóan kivitelezni, értékelik, meghallgatják és gratulálnak. Szerintem a közönség elismerésénél nagyobb siker nincs. Én ezt így vallom a magam hitvallásába. És én szerintem ezt megéri, mert ez egy olyan dolog, ami motiválhat, hogy majd egyszer sikerül, és sikerül, hogyha az ember tesz érte.
6: Ha nem zenész lennél, akkor mivel foglalkoznál?
5: Még szeretnék tovább tanulni, még ez egy cél, sportriporter lennék.
6: Ez nagyon izgalmasan hangzik. Nyilván a sport, illetve hát a foci szeretete az, ami motivál.
5: Még most...
6: Tehát akkor ez is egy olyan szerelem szakma, egy hivatás lenne, mint a zenész. Hiszen az lesz zenész, aki rajong, aki imádja a zenét.
5: Igen.
6: Ugyanúgy a sport, riporter is.
5: Így van, még ez nekem terv, én még ezt szerintem meg fogom csinálni. Uh-huh. Valami lehet, hogy csak amatőr szinten, csak egy megye egyes kis meccset közvetítsek, vagy csak akármilyen kis meccset, de ezt én még ha úgy adja az élet, úgy adja a sors, lesz rá idő, ezt én még meg fogom csinálni.
6: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, mondjuk egy tizenévesnek, aki szeretne zenész lenni, szeretne cigányzenész lenni? Vagy esetleg meghalt téged, és azt gondolja magában, hogy ő is szeretne olyan lenni, mint te.
5: Attól függ az első kérdésem, még nyilván egy kisgyerek nem tudhatja, hogy most ő ebből szeretne élni, de hogyha ő ezt szereti, és ő neki erre van tehetsége, van szorgalma, van kitartás, akkor mindenféleképpen csinálja egyrészt, hogy a műfaj ne halljon ki, másrészt pedig majd ő is a tovább lévő generációkba ezt tovább tudja adni. Szerintem ezt, tehát ezt tovább tudja majd adni, hogyha elkövetkező generációkba ne halljon ki a műfaj, és szeressék meg még többen.
6: Uh-huh. Tehát fontosnak tartod az értékek közvetítését, az értékeknek az ápolását, ami a magyar kultúra részét képezi?
5: Hát igen, mert valamilyen szinten ez minden embert megérint, ez az egész magyar cigányzene. Uh-huh. Fontosnak tartom, hogy ne halljon ki, egyrészt ezt már ugye említettem is, mert ugye maga gyorsan még erre kitérve, hogy ugye cigányzene, hát ugye eredetileg ez nem is cigányzene, hanem ez a népies műdal, amit cigányok muzsikálnak. Muzsikus cigányok muzsikálnak. Ez egy azért is összetett dolog, mert egy magyar nótába egy élet lehet írva. Szerelem, öröm, bánat. Most nagy filozófusok, nagy tudósok könyveket, 100 akárhány oldalas könyveket írogatnak életekről, életszituációkról, és egy nóta, például, hogy ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, 8 sorba leírja ugyanazt. És nagyobb érzelmeket kiváltva.
6: De mégis cigányzenének hívjuk, hiszen hogyha van egy szöveg, amit megír mondjuk egy költő, viszont azt utána cigányzenészek meghangszerelik, előadják a sajátos egyedi stílusukban, akkor az onnantól kezdve, mint egy stílusteremtő alkotás jelenik meg. Tehát tulajdonképpen ez egy stílus, amiben játsszák ezeket a bizonyos nótákat, szövegeket. Tehát innentől kezdve ez cigányzene, még akkor is, hogyha mondjuk a szövegnek a szerzője mondjuk nem cigány volt.
5: Igen, ez ugyanúgy cigányzene marad, de teljesen egyetértek, viszont most 3 nevet meg kell, hogy említsen. Az első idősebb Berki László, a második Farkas Gyula, a harmadik pedig Mészáros Tivadar, akik a Rajkó zenekaron belül egy saját stílust kitaláltak. Idősebb Berki László ugye a variációk nagymestere. Csárdásokat dolgozott föl mesterfokon, utánozhatatlan módon, ami mai napig senki nem tud megcsinálni. A száztagúnak is ő adta meg az alappillérét hangzásilag, hogy egy nagy szimfonikust mutasson ki. Ez az első. Farkas Gyula bácsi ugye tudva ott a nagy zenészektől, akik az ő kezei által kerültek ki, hogy micsoda tanítási stílust adott, a Rajkó stílust, a kézről kézre való tanítást. Ez is egy stílus. Akkor például meg kell említsem Lakatos Sándort, aki az első volt a cigány zenén belül, ezt a Sanyi bácsitól tudom, a Déki Lakatos Sanyi bácsitól, a fiától, aki felső fokon klasszikus zenét átrakta cigány zenébe. Aki ezt ő találta ki. Például megcsinálta a 24 variáció, a Nagy a feje, busuljon alól. Az egy ugyanolyan Paganini mű, ugyanúgy, mint ami a 24-es Caprice Paganinitől. Ez egy ugyanolyan dolog, ennek ez is egy magas stílus, és ez egy új stílus, mert mindig azt mondom, ha új stílus van, ezt a Sanyi bácsitól idézem, ezt elő lehet adni gusztusosan, vagy gusztustalanul. Tehát maga az, hogy hogy adom elő. Hogy gusztusosan adom elő, vagy kevésbé. Lehet új stílus, csak legyen olyan.
6: Ha valaki szeretne téged meghallgatni, akkor hol keressen?
5: Sok nóta műsoron, például meg tud találni Budapesten, vagy aki a közelünkbe szeretne meghallgatni minket a Ferivel, a Zongorával, vagy a Marci barátommal, akkor éttermekben vagyunk, ugye a Facebook oldalon ez általában nyomon követhető, hogy hol, merre muzsikálunk, akkor a Rajkó zenekar élén is, vagy esetleg, hogyha úgy adja a Panon cigány zenekaron belül is, hogyha lesz. Hát most például a Panon cigány zenekarnak lesz egy nagyon nagy jubileumi koncertje a Bükkbe, december 21-én, ahol azt hiszem, nem szeretnék butaságot mondani, de egy nagyon kerek számot fog ünnepelni a Panon cigány zenekar, ahol egy nagyon nagy jubileumi nagy koncert lesz, és hát biztos telt házzal.
6: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgethettünk rólad, a szakmai fejlődésedről és a cigányzenéről, és természetesen várunk később is vissza ide a stúdióba.
5: Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt itt lenni újra.
4: Villányi László az ifjúsági Rajkó zenekar prímása és a Pannon cigányzenekar tagja volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk tapasztalatairól, a cigányzene jövőiről és terveiről. A következő percekben Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből idézek, Benci Gyula fejezetéből. Nyíregyházi első zenekarvezető született 1850-ben Nyíregyházán. Apja Benci Bertalan szintén általánosan elismert, hírneves muzsikus volt, ki az ősnemes Kálai családnak a forradalomtól kezdve egészen a 60-as évek elejéig szerződött zenésze volt. Bár gyermekkorában mutatkozott benne a jeles zenei tehetség előjelei, melyekkel később nem csak magyar hallgatóit ragadta el, hanem a külföld zeneértő közönségét is sikerült művészi játékával lelkesült hangulatba hozni. Hogy a kis muzsikusnak korán jelentkezett tehetsége ne heverjen parlagon, arról gondoskodott a nemes lelkű Kálai család. Hogy pártfogásuk mellett sikerült a fiút a budapesti konzervatóriumban elhelyezni, melynek akkori vezetője és igazgatója Hubert Károly volt, világhírű hegedű művésznek, Hubai Jenőnek édesapja. Hubert volt az, aki a klasszikus zene szépségeivel ismertette meg őt. Még Patikárus Ferkó, kinél Benci lakott, és aki a maga idejében magyar cigányprímásaink legjelesebbje volt. A magyar zene szépségeivel ismertette meg, a magyar nóták érzelemteljes játékát oltotta beléje. A konzervatóriumot sikeresen elvégezve apjához ment, s annak zenekarát átvéve megkezdte önálló működését. 1875-ben indult a fiatal cigányprímás külföldre, hogy az ottani közönséget is meghódítsa a magyar nótának az ő művészi játékával. Működését Varsóban kezdte, ahol rövid itt tartózkodás után Sas berlini impresszárió által Berlinbe hivatott. Itt történt meg vele az, amivel kevés magyar cigánybanda dicsekedhetik, hogy egymás után, nap-nap után 86 hangversenyen játszott a Wintergarten hangversenyteremben német hallgatói legnagyobb élvezetére. A berlini lapok kedvező kritikájának behatása alatt az akkori osztrák-magyar nagykövetünk Gróf Széchenyi Imre is meghallgatta Benci játékát, s annyira megtetszett neki, hogy Benci az ő házánál Berlin összes nótabilitásait, sőt, az egész porosz királyi udvar jelenlétében játszhatott. Egy ilyen hangverseny alkalmával Joachim József, a világ első hegedű művésze, elragadtatva Benci Gyula játéka által fölment hozzá az emelvényre, s meleg készszorítás mellett többek között azt mondta, hogy csak gratulálhat annak a magyar zenésznek, aki játéka által képes volt azt, az elkényeztetett berlini közönséget magával ragadni. Másnap Benci Gyula Joachimnál ebédelt. Ezután az a kitüntetés érte, hogy Potsdamban Frigyes Vilmos trónörökös előtt, Drázdában a Szász király előtt Coburg, Gotában, Weimarban, s több nagy herceg és hercegnő előtt a legnagyobb elismeréssel játszott. Innen Párizsba hívták, ahonnan ismét Bordóba ment, s játékával az ottani kiállítás alatt gyönyörködtette a közönséget. A következő 6 esztendő minden nyarán, a meghívásoknak engedve, Európa minden nagyobb városába hallatta hegedűje hangját. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is, a viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány hajviseleti szokások. A hosszú haj szerepe. A hagyományosabb roma közösségekben a nők hosszú hajának különösen nagy jelentősége lehetett. A hosszú, ápolt haj a nőiesség és a szépség egyik fontos kifejezője volt. A hajat gyakran gondosan fésülték, fonták, különböző díszekkel tették ünnepélyessé. A haj ápolása sok családban anyáról lányára öröklődő tudás volt. Az édesanyák és nagymamák megtanították a lányoknak, hogyan kell a hosszú hajat kifésülni, befonni és különböző alkalmakra elkészíteni. A fonás praktikus és esztétikus hajviselet is lehetett. A hosszú hajat gyakran egy vagy több fonatba rendezték, amely így kevésbé akadályozta a mindennapi munkát. Az ünnepi alkalmakkor a fonatok különösen szépen kidolgozottak lehettek. A hajba szalagokat, díszeket vagy más kiegészítőket is vonhattak. A fonásnak közösségi oldala is lehetett. A család nőtagjai egymás haját készítették el, így a hajápolás egyben közös, családi tevékenység volt. A hajba font szalag. A roma hajviselet egyik érdekes eleme a szalag használata. Egyes közösségekben a szalagok színei és a használatuk módja kulturális vagy esztétikai lehetőséget kaphat.

0: A szalagot gyakran a fonatba dolgozták bele, vagy a haj végére kötötték. Ünnepeken különösen szép, színes szalagokkal díszítették a hajat. Fontos ugyanakkor, hogy a szalag jelentőségéről sokféle népi magyarázat létezik, és nem minden színnek vagy minden roma közösségben azonos rögzített jelentése van. Ezért nem helyes például egyetlen színhez mindenhol ugyanazt a jelentést hozzárendelni. A kendő és a haj eltakarása. Bizonyos hagyományőrző roma közösségekben a női haj eltakarásának lehet jelentősége. Ennek egyik formája a kendő használata. A kendő nem egyszerűen divat kiegészítő lehetett, hanem a hagyományos öltözködés része. Egyes közösségekben a férjezett nők és az idősebb asszonyok másképpen hordhatták a kendőt, mint a fiatal lányok. A hajviselet, az öltözködés együtt fejezhette ki azt, hogy egy nő milyen élethelyzetben van. Lányok és asszonyok hajviselete. A hagyományos közösségekben előfordulhatott, hogy a lányok és a férjezett asszonyok hajviselete különbözött. A fiatal lányok gyakran szabadabban viselhették hosszú hajukat, míg a házas nők bizonyos közösségekben visszafogottabb vagy eltérő hajviseletet alkalmaztak. Ez azonban nem általános szabály minden roma közösségben, a hajviseletet ugyanúgy befolyásolhatta a család, a helyi hagyomány, az életkor és az egyéni ízlés. Az esküvői hajviselet egy igazán különleges alkalom, ezért a mennyasszony hajának elkészítése nagy figyelmet kaphatott. A hagyományosabb és a modern roma esküvőkön egyaránt előfordulhat hosszú díszes frizura. A modern mennyasszonyok gyakran választanak göndörített vagy hullámos hajat, kontyot, fonatot, hajékszereket és fátylat. A gazdagon díszített frizura jól illeszkedhet a látványos mennyasszonyi ruhához és ékszerekhez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
4: Uroyi lolo sarel, kanak deula dumadel. Levas

0: senza abbigliare.
1: Dai sulla spalle!
0: E la lunga e paradici.
2: Roma Folk, Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.
3: Jó világ!

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány csárdások világa. A csárdás a magyar zenei és tánchagyomány egyik legismertebb műfaja, amelynek kialakulásában és elterjedésében a cigányzenészeknek jelentős szerepük volt. A cigányzenészek generációkon keresztül játszották a magyar nótákat, népies műdalokat, verbunkosokat és csárdásokat, így a csárdás a roma muzsikusok előadói hagyományának is fontos részévé vált. A csárdás elnevezés a csárda szóból származik, eredetileg olyan táncos, zenés mulatságokhoz kapcsolódott, amelyeket gyakran vendéglőkben, falusi mulatóhelyeken és különböző közösségi alkalmakon tartottak. A csárdásnak két jellegzetes része alakult ki, a lassú és a friss, gyorsabb rész. A lassú rész általában ünnepélyesebb, érzelmesebb, míg a friss, lendületesebb és játékosabb. A cigányzenekarok szerepe különösen fontos volt abban, hogy a csárdás széles körben ismertté váljon. A hagyományos cigányzenekarokban gyakran szerepelt prímás, kontrás, cimbalmos, nagybőgős, nagyobb zenekarokban pedig további vonósok és más hangszeresek is megjelentek. A prímás vezető szerepet töltött be, ő játszotta a dallamot, miközben a többi zenész harmóniával és ritmussal kísérte. A cigányzenészek előadásmódjára jellemző lehetett az improvizáció és a díszítés. Egy ismert csárdás dallamát nem feltétlenül teljesen ugyanúgy játszották minden alkalommal. A prímás különböző díszítésekkel, futamokkal és ritmikai változtatásokkal tette egyedivé az előadást. Ez lehetőséget adott arra, hogy a zenész megmutathassa saját technikai tudását és egyéni stílusát. A csárdás szorosan összekapcsolódik a tánccal is. A párok a lassú részben általában visszafogottabb, elegánsabb mozdulatokat végeznek, majd a frissiben

0: felgyorsult tempóra pedig gyorsabban táncolnak. A gyors részben megjelennek a forgások, páros figurák, ugrások és ritmikusabb lépések. A táncosok és a zenészek között gyakran kialakul egyfajta kölcsönös kapcsolat. A zenész reagálhat a táncos mozdulataira, a táncos pedig a zeneritmusára és a hangsúlyokra. A cigányzenészek a csárdást számos családi és közösségi ünnepen játszották és játsszák. Esküvőkön, bálokon, falusi mulatságokon és különböző rendezvényeken a csárdás gyakran a közös ünneplés egyik fontos része. Egy jó zenekar képes arra, hogy a lassú, érzelmes dallamokat fokozatosan egyre lendületesebbé, zenévé alakítsa, amíg a mulatság minden résztvevője bekapcsolódik. A cigány csárdás hagyományának különlegessége, hogy a magyar zenei kultúra és a roma muzsikusok előadói hagyományai egymásra hatottak. A cigányzenészek nem csupán előadták a repertoárt, hanem saját játékstílusukkal, hangszeres tudásukkal és improvizációjukkal formálták azt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát eljött ez a nap is, ismét hétfő van, méghozzá szeptember 21-e. A mai napon a Máték ünneplik nevenapjukat. Nekik nagyon-nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni, így ezekben a kora reggeli órákban. Ma van a magyar dráma ünnepe, méghozzá 42 éve, ugyanis a Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját. Madách Imre, az Ember Tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ős bemutatójának tiszteletére. A célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése, újabb alkotások létrehozása. Szóval ezért van ma a Magyar Dráma Napja. Ma 95 év, hogy megszületett Larry Hagman, amerikai színész, ugye a világ Jockey Ewingja. Megszületett gróf Széchenyi István is ezen a napon, még 235 évvel ezelőtt, ugye ő politikus, író, közlekedési miniszter, a legnagyobb magyar, ugye rászokták ezt mondani gróf Széchenyi Istvánra, hogy ő a legnagyobb magyar. Ma van amúgy a békenapja is, méghozzá 27 éve. Az ENSZ békenapja nem csak a nemzetek közti békére hívja fel a figyelmet, hanem az erőszakmentes otthonok, közösségek és iskolák is előtérbe kerülnek. Ez egy nagyon jó felhívás szerintem, úgyhogy terjesszétek, hogy ma van a béke napja. Aztán nézem még, hogy mi történt a mai napon. Például 98 éve ezen a napon született meg a nemzet színésze Sinkovics Imre, aki nem mellesleg még Kossuth díjjal is rendelkezett. Magán a színművészeti főiskolán 1958 és 63 között végzett. Utána rengeteg színháznak volt ő a tagja, de ugye főleg a Nemzeti Színházban játszott ő tulajdonképpen. Hát 38 éven keresztül volt a Nemzeti Színháznak a tagja egészen pontosan. Úgyhogy ennyi fért bele a mai reggeli, hétfő reggeli indításba. Jöjjön is a zenebona, aztán jövök hozzátok vissza.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 7:30 van, jó reggelt kívánok mindenkinek, nézzünk rá az utakra, hogy mi hírek vannak. Lezárták a 16. kerület Mészáros József utcát, a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert hogy kertészek dolgoznak. Lezárták a 22. kerület Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es és a 251A autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utcát és a Plébánia utcai megállót. Soroksáron, a Haraszti úton, a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A H9-es hév helyett pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. Hát ezzel tudtam most így íziben szolgálni, jöjjenek is a roma hírek majd a zenék után.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok zenei világa. Hajdú András volt az, aki jó érzékkel észrevette, hogy a sokféle magyarországi cigánycsoport látszólag heterogén népzenei anyaga valójában két, jól körülhatárolható műfajcsoportot alkot. Lassú, lírai dalt és a táncdalt. A lassú dal jellemzői hagyományosan 6 vagy 8 szótagos sorokból áll, dallamvers szaka 4 soros, ereszkedő szerkezetű, dur vagy moll tonalitású. A cigány népdalok előadása sokkal lazább, elengedettebb. Dallamváltozatai, ritmikai, hangszín és hangerőbeli árnyalatai sokkal gazdagabbak, mint amit az európai népek dalainál megszoktunk. Az ének és a zene a cigányok számára mindig szertartás, ünnep, sőt révület. Az énekesek legtöbbje olyan átéléssel énekel, hogy ismétlésre képtelen. Egy-egy dallam minden megszólalaltatáskor versszakról versszakra állandóan variálódik, újabb és újabb formát ölthet, a lassú dalok általában igencsak hosszúak. Hangsoruk többnyire dur vagy moll, sajátos vonásuk a negyedik dallamsor utolsó előtti hangjának hosszú megnyúltása, majd rövid szünet után ugyanennek a hangnak rövid ismétlése. Ezt követően lehet csak lelépni a szintén hosszabban kitartott záróhangra. Általában gyakoriak a tempóváltások még a dallamsorokon belül is, de sokféle fokozatát találják a teljesen egyszerű és szinte színpadiasan minden hangra másféle nyomatékot adó előadásmódnak is. Balladaszerű dalok és meseszerű balladák. A cigány dalok sokszor balladaszerűeknek hatnak, de nem igazi balladák, hiszen szövegelemeik mozaikszerűen cserélődnek. A meseszerű balladák a nyelvterületen való tartózkodásuk alatt élénkebben éltek, mára már alig fellelhetőek. A csenki testvéreknek sikerült a legtöbbet gyűjteniük ezekből püspökladányban. Szerkezetük a ma használatos lassú daloknál kötetlenebb, variáltabb, az állandó sorismétlésekkel a versszakok duplájukra is duzzadhatnak. A Százszegecske című balladában az elvakult férj megcsonkítja hűtlennek hit feleségét, de gyermekeik a jóisten segítségével meggyógyítják ártatlan anyjukat. A cigány népzene másik fontos műfaja a táncdal. Itt válik igazán fontossá az önellátó zenélés módja, mivel nem használnak hangszereleket, az énekeseknek maguknak kell gondoskodniuk a cigánytáncok zenei kíséretéről. A dallamot kevés szöveggel, hangutánzó szótagokkal fölaprózva énekelik, amely előadásmódot a cigányok nagyon plasztikusan pergetésnek neveznek. A többnyire szintén négysoros táncdallamok versszakainak ismétlései során újabb és újabb virtuózan énekelt változatok keletkeznek. A táncdalok szövege általában vidám, csipkelődő, az énekes itt is kiszól a dalból, a táncosokat bíztatja, hol csak néhány szóval, hol ritmikus táncokkal. A táncdallamok alapritmusa az úgynevezett esztam, amely kevés népzenében van jelen, de amelyet a hangszeres cigányzenéből is ismerünk. Az énekeseknek és a táncosoknak mindig szükségük van az alapritmusok hangoztatására. A pergetett táncdallamban az énekes gyenge hangsúlyt ad lábdobbantással, a páratlan nyolcadokra és a virtuóz új pattogtatással hangsúlyozza a párosokat. Éneklés közben a táncost is bíztatja. Az énekszólam és a ritmus kíséret általában nem áll meg magában. Van mellette több úgynevezett szájbőgő szólam, amely egyrészt tovább bonyolítja a ritmus aszimmetriáját, másrészt a hangzást színesíti. A szájbőgő szólam elnevezését a vonós cigányzenekarban használatos kísérő hangszerről kapta. Egyes formái csak kísérő hangon kísérik az énekes, de az is előfordul, hogy több énekes akár két, három szólamú akkordokat is fölépít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei.

0: Rádiódik.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Újabb részletek derültek ki arról, hogyan jutott diplomata útlevélhez Dzsudzsák Balázs, a Debrecen 109-szeres válogatott focistája, aki közismerten jó viszonyban volt Szijjártó Péter egykori külügyminiszterrel, írja ezt a Telex. Dzsudzsák Balázs 2019-ben baráti levélben kérte, majd gyorsan meg is kapta a diplomata útlevelet Szijjártó Pétertől. A hivatalos indoklás szerint a labdarúgó válogatott csapatkapitánysága miatt jutott okmányhoz. Később vizsgálat indult a Szijjártó idején egyedi döntéssel kiadott diplomata útlevelek ügyében. Csaknem 500 gyanús diplomata útlevelet adtak ki az előző ciklusban, ezek visszavonása már megkezdődött. Több politikus, sportoló és üzletember indoklás nélkül kapott ilyen útlevelet, évekig is használhatták. A lap szerint fontos külügyi küldetés hiányában sokkal inkább a Szijjártó Péter akkori külügyminiszterrel való barátsága miatt juthatott diplomata útlevélhez a Debrecen korábbi válogatott kiválósága Dzsudzsák Balázs. Velkei György, a külügyminisztérium államtitkára a Telexnek elmondta, szerinte mi történt pontosan. Ezt úgy szerezte meg, hogy 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péternek írt egy baráti levelet, hogy szeretne diplomata útlevelet, amit úgy írt alá, hogy Dzsudzsák Balázs tesóka. A volt külügyminiszter rögtön továbbította a kérelmet, és már másnap elkezdték intézni neki a diplomata útlevelet. Mondja Velkei, aki azt is elmondta, hogy a Tisza kormány csak is érdem és feladat alapján fog bárkinek is diploma útlevelet adni. A diplomata útlevél nem csak komoly presztízst jelent, hanem jelentős privilégiumokat is biztosít. A jogosult elkerülheti a repülőtéri sorbanállást és a vámvizsgálatot, vízummentességet élvez, emellett a nemzetközi jog alapján diplomáciai mentességre is jogosultá válhat. Na hát ezzel a hírrel tudtam most nektek így 8 óra előtt szolgálni, 8 után jövök vissza méghozzá egy programajánlóval.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
1: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Di-ken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
3: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
4: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
3: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
4: purné.
3: Így van, purné. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rádió Di.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány hallgatók világa. A cigány, illetve a roma zenei kultúra egyik különleges és érzelmekben gazdag műfaja a hallgató. A hallgató elnevezés olyan lassú, gyakran melankolikus hangulatú dalokra utal, amelyekben az előadó az érzéseit, emlékeit, örömeit és fájdalmait is megfogalmazhatja. Ezek a dalok sokszor nem csupán szórakoztatásra szolgálnak, hanem az érzelmek kifejezésének és továbbadásának fontos eszközei. A cigány hallgatók témái rendkívül változatosak. Gyakran szólnak szerelemről, családról, hiányról, elválásról, honvágyról, vesztességről és az élet nehézségeiről. Ugyanakkor a vidámabb, büszkeséget vagy összetartozást kifejező daloknak is helyük van ebben a hagyományban. Egy-egy hallgató akár egy család vagy egy közösség történetét, emlékeit is őrizheti. A hallgatók egyik legfontosabb sajátossága az előadásmód. Az énekes gyakran nagy érzelmi átéléssel adja elő a dalt, miközben a dallam lassú és kifejező. A hangszeres kíséretben hagyományosan fontos szerepet tölthet be a hegedű, a brácsa, nagybőgő, cimbalom vagy gitár, a helyi és családi hagyományoktól függően. A zenész és az énekes közötti kapcsolat különleges. A kíséret sokszor szinte válaszol az énekes érzelmeire. A cigány hallgatókban fontos szerepet kap az improvizáció is. Az előadó nem feltétlenül ugyanúgy énekli minden alkalommal a dalt. Megváltoztathat bizonyos sorokat, díszítheti a dallamot, vagy saját érzéseivel egészítheti ki a szöveget is. Ezáltal ugyanaz a dal különböző előadók tolmácsolásában egészen más érzelmi hatást kelthet. A hallgatók gyakran családi és közösségi alkalmakon is megszólalnak. Esküvőkön, keresztelőkön, összejöveteleken vagy akár egy baráti családi beszélgetés során is előkerülhetnek. Különösen erős szerepük lehet olyan pillanatokban, amikor az emberek szeretnék kifejezni egymás iránti szeretetüket vagy megemlékeznek valakiről, aki már nincs közöttük. A zenei hagyomány egyik szépsége, hogy a zene sok esetben szóbeli úton öröklődik. Egy dalt a gyermek a szüleitől, nagyszüleitől vagy más családtagjaitól hallhat, majd később maga is továbbadja. Emiatt egy-egy hallgató több változatban is fennmaradhat, és az előadó személyisége is nyomot hagyhat rajta. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincs egyetlen minden roma közösségre jellemző cigány hallgató.

0: hallgató stílus. A roma közösségek kulturálisan és nyelvileg is sokfélék, ezért a zenei hagyományok között is jelentős különbségek vannak. Más lehet egy magyarországi romungró közösség, egy olácigány vagy egy beás közösség zenei hagyománya, és az egyes családok saját repertoárja is eltérhet. A modern roma előadók a hagyományt napjainkban is tovább viszik. A hallgatók megjelenhetnek hagyományos cigányzenekari kísérettel, de modern hangszerelésben, könnyű zenei vagy mulatós feldolgozásban is, így a régi dalok újabb generációhoz jutnak el.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: 8 óra múlt, csodaszép reggelt kívánok mindenkinek. Na jöjjön egy kis program ajánló, és bár már a nyár végét rég letapostuk, és már ajánlottam nektek meg annyi kőszínházi előadást, most ismét engedjétek meg, hogy igaz, hogy előre tekintsek a jövőbe, de hogy ismét szabadtéri előadásokat ajánljak nektek jövő nyárra, ugyanis a Szegedi Szabadtéri Színház, Szegedi Szabadtéri Játékok idő előtt már közé is tette, hogy mik lesznek jövőre, sőt, annyira, hogy képzeljétek el, hogy én már feleségemmel az egyik előadásra vettem is jegyet. Úgyhogy nekem már jövő augusztusban van jegyem a Szegedi Szabadtérire, mert hogy az egyik kedvenc musicalem kerül megrendezésre, méghozzá Béres Attila rendezésében. A szereposztás még nem nyílt sajnos, úgyhogy remélem, hogy jó szereposztás lesz. Úgyhogy el is árulom nektek a fő szenzáció, most 2027 nyarán a Miss Saigon című musical lesz, ami nekem az egyik legkedvencebb musicalem, úgyhogy én ott leszek az egyikem, 6 előadás erejéig. 5 előadás erejéig lesz majd látható Miss Saigon a Szegedi Szabadtérin. Előtte pedig július 30-án és 31-én a We Will Rock You című musical is bemutatásra kerül. A bemutatás az túlzás, mert már játszották ezt több ízben. Például többek között Sári Évi is főszereplő ebben a musicalben. Őt azért eléggé ismerik nem csak a musical rajongók. Aztán lesz egy operett gála július 24-én, most picit visszafele haladok ugye az időbe, tehát augusztusban lesz a Miss Saigon, júliusban, július végén a We Will Rock You, július 24-én egyetlen egy alkalommal lesz egy operett gála, amelynek címe Csillagfény és Déli Bál. Ez lesz a címe. És a másik nagy szenzáció a Szegedi Szabadtéri jövő évi kínálatából nem más, mint a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Víg Színház koprodukciója. Azért hangsúlyoztam ki, mert hogy ilyen még nem volt, és ezt nem én, hanem Barnák László, a Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatója mondta egy pár nappal ezelőtt egy videóban, abban láttam én is, melynek musicalnek címe Petőfi. Petőfi Sándorról fog szórni ez a musical. Szerintem nagyon-nagyon érdekes és izgalmas lesz. A szerző párosok Dés László, Geszti Péter, Bíró Bence és Horváth Panna. Tehát egy abszolút magyar eredetű, magyar emberről, magyar szerzők tollából származó ős bemutató lesz jövőre a Szegedi Szabadtéri színpadán, méghozzá július 9, 10, 11, 16 és 17-én. És azért ajánlom nektek most ezeket, mert szerintem érdemes már most megvenni egyeket, ahogy én is tettem, mert most még válogathattok. Most még vehettek drágábbat, közepeset és olcsót. Mi a közepeset választottuk, az nagyon olcsók nagyon rossz helyre szólnak, a nagyon drágák meg, vagy jó helyre szól, az meg nagyon-nagyon drága. Úgyhogy én azt mondom, hogyha van kedvetek, ez egy fantasztikus kirándulási is, Szeged csodaszép hely. Én egy évet éltem ott még lánykoromba szinte, úgyhogy csodaszép hely, és a Szegedi Szabadtérinek egy olyan varázsa, egy olyan atmoszférája van, amit egyszerűen nem lehet semmi mással összehasonlítani. Úgyhogy ezek a musicalek várnak bennünket 2027-ben a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Nézzetek rá ti is! Most pedig mindjárt jövök vissza a közlekedési hírekkel.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 8:30 van, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjenek a közlekedési hírek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40-es autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem érinti a budaörsi lakótelep felé. A 3-as, a 62-es és a 62A villamos megáll a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál az újonnan létesített Kincsem lakópark megállóban. A várhatóan szeptember végéig a 153-as autóbusz a Gazdagréti tér felé, a 7-es, az 58-as, a 114-es, a 213-as autóbusz, valamint a 907-es, 922-es éjszakai járat Kosztolányi Dezső térnél mindkét irányban a villamos pótló autóbuszok közötti megállójában áll meg. Na hát akkor jöhetnek is a nyelvoktató leckék majd a zenék után.

0: Rádió, Rádió Dick. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
1: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó, ezen a héten a helyhatározó szavakat tanuljuk meg. Télá, vagyis alatt, a télál, az pedig alul, hogyha jól emlékszem. Igen. A hétfőre, akkor mi a felett?
2: A felett az az, hogy oprál.
3: Oprál.
2: Így van, de hogyha azt mondjuk, hogy felfelé, vagy valami fölött, akkor opré.
3: Opré.
2: Opré.
3: Opré.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 9-et üt az óra. Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. A 24.hu információi szerint a bíróság múlt csütörtöki döntése alapján letartóztatásba kerül Jelinek Dávid, milliárdos üzletember, és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatója. Szerdán további egy személy letartóztatásáról dönt még a bíróság a Volánbusz üggyel kapcsolatban. A központi nyomozó főügyészség annyit közölt, hogy a bíróság az ügyészség indítványára két őrizetben lévő személy letartóztatását elrendelte, a harmadik személyről akkor még nem volt döntés. Jelinek cége, az Indotech Group aránytalannak tartja az üzletemberrel szembeni kényszerintézkedést. Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet kedden állították elő. Nem sokkal később a központi nyomozó főügyészség közleményt adott ki, hogy a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetés kapcsán, azaz az úgynevezett Volánbusz ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalásokat. A nyomozó főügyészség közleménye szerint korábban 4 személyt hallgattak gyanúsítottként, közülük 3 személyt őrizetbe vettek. A gyanúsítottak száma csütörtökön 5-re emelkedett. Jelinek Dániel cégcsoportja, az Indotech Group kiadott egy közleményt, amiben azt írták, hogy a vezérigazgató semmilyen bűncselekményt nem követett el, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Az Indotech szerint Jelineket annak ellenére állították elő, hogy szeptember 10-én önként eleget tett a Nemzeti Nyomozó Iroda idézésének, és azóta is folyamatosan elérhető a hatóságoknak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szeptember 10-én jelentette be, hogy meggyanúsítottak 8 korábbi cégvezetőt a Volánbuszok túlárazása ügyében. A közleményben azt írták, a gyanúsítottak között van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, akit a közlemény nem nevezett meg, de kikövetkeztethető volt, hogy Szívek Norbertről van szó. A gyanú szerint 2015 és 2018 között a Volánbusz cégeinél 10 milliárd forint vagyoni kár keletkezett, amikor több mint 600 használt autóbuszt túlárazva szereztek be. Na hát ennyi volt a Vekker, ennyi volt az utolsó hírem így nektek ebben a blogban. 9 után jövök, de akkor már Völgyi Zsuzsanna, Magdolna Ilona, Gizella Krisztinával, és elkezdjük a Süsfelnap című, reméljük, remek műsort.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik.

0: azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: Szép jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink. Ismét hétfő van, és szeptember 21-e, 9 óra múlt pár perccel itt van veletek Völgyi Zsuzsanna is.
2: Azt hittem, hogy még mondasz egy pár nevet mellé. Sziasztok, most jó nem. Reggelt. Úgy szeretem, amikor ilyen vitálman indítod a reggelt, Gyuszi.
1: Hát figyeljetek, hétvége volt, mikor...
2: Ki vagy pihenve, ki vagy simulva.
1: Ki vagy pihenve? Ki vagyok pihenve? És még nincs annyira rossz idő sem, úgyhogy még, majd decemberben lesznek majd olyan reggelek, hogy sziasztok, jó reggelt, hétfő.
2: Majd akkor majd én köszönök így, vagy akkor szép majd, jó reggelt.
1: Igen. Na, hát reméljük, hogy mindenkinek jól telt a hétvége. Rögtön így ne is haragudjatok, ez hétfőtől és reggel 9 órás blokktól egy kicsi stílus idegen dolog lesz, de annyi baj legyen, rendhagyó az esemény. Ugyanis rögtön telefonálni fogunk, mert már várja a hívásunkat Éli Zsolt, akinek egy gyönyörű szép története van, illetve gyönyörű szép küldetése van ebben a világban, ebben a kicsit elgonoszuló és elkorcsosodó világban, uh-huh. Egy csodaszép küldetése van, és egy picit ilyen karitatív, picit nem is, de inkább meséljen pontosan erről ő, hogy mit is csinál, és hallgassátok figyelemmel, mert tényleg nagyon szép hétindító beszélgetésnek nézünk elébe.
3: Halló?
1: Szép jó reggelt kívánunk, itt van Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi a vonal végén, Péli Zsolttal beszélünk.
3: Jó reggelt, én vagyok.
2: Szia Zsolt, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: Tegezhetünk téged, mert fiatal vagy.
3: Persze, nyugodtan, 52 évesen, most élem második gyermekkoromat, úgyhogy igen.
1: Nagyon fiatalos a hangod, most viccen kívül.
3: Hát hála Istennek a külsőm is olyan, ez sugározza, de nem szeretnék megöregedni, egy picit tartok az idős kortól, de ez az élet vele járója. De köszönöm szépen, megtisztelsz.
1: Ezzel sokan így vagyunk, hogy félünk az öregségtől. Na, viszont amitől nem félünk, hogy ha jól tudom, és kérlek javíts ki, hogyha tévedek, hogy egyfajta karitatív tevékenységként te gyermekeknek segítesz különböző program szervezésekkel kapcsolatban.
3: Így van. Ez teljesen igaz, amit mondasz. Annyival kipotolnám ezt a mondatodat, hogy nem feltétlen csak karitatív segélyezéssel, élelmezéssel szoktam. Nekem ez az egész az úgy kezdődött, hogy 6 évvel ezelőtt, hogy nagyon sok szegény sorsú családot ismerek, ugye én Borsod megyébe születtem, Kiszakarádon nevelkedtem, és ugye ott is rengeteg Borsod megyébe, Szabolcs-Szatmár megyébe rengeteg szegény sorsú roma gyerek van, uh-huh. Akik között én felnőttem. És aztán valahogy a TikTok mikor bejött, ugye, musical.ly volt régen, aztán lett TikTok, amikor már az emberek kicsit mást is megmutattak a tátogáson kívül az életükből, akkor ott láttam, hogy mennyien szegény család van, és elkezdtem magamban így pénzt gyűjtögetni, hogy karácsonykor tudjak segíteni egy-két családom. Ugye az első évben ez úgy ment, hogy kizárólag saját pénzen élelmiszert vásároltam, játékokat vásároltam, és akkor itt TikTokon kerestem családokat, akik rám írtak, én megnéztem valóban, hogy olyan anyagi körülmények között élnek-e, mint ahogyan ezt mondják, és akkor egy-két családnak elkezdtem segíteni tartós élelmiszerrel, mikor leértem, akkor pénzt adtam, elmentünk együtt húst venni például, vagy gyerekeknek játékokat. Aztán, hogy belemerültem jobban ebbe a TikTok dologba, ugye most már több mint 80 ezer követőm van, már ott is ugye ezeket a dolgokat elkezdtem szeptember körül szervezni, adományokat gyűjteni, játékokat, tartós élelmiszereket, és hát hozzáteszem, hogy nem túl sokan, de azért mindig van egy 5-10 ember, aki
2: hozzácsatlakozik.
3: Igen, mm-hmm. Akit úgy megérint ez az egész dolog, mert az emberek nem nagyon szeretnek adni, az emberek általában inkább kapni szeretnek, és sajnos be kell, hogy valljuk, hogy az emberek valóban nagyon önzők, és ugye mindenki a saját életét nézi, a saját életét próbálja csak igazgatni. De engem ugye nekem nincsen gyermekem, valahogy engem ez így megérintett, na mindegy, és ez így alakult ki, hogy így minden évben karácsonykor egy 5-6-7-8 családhoz elmegyek, saját költségen, saját szabadidőmben, saját pénzemet is beletéve, plusz ugye amiket kapok a felajánlásokat, azokat elviszem, odaadom, töltök egy-két órát a családdal, gyerekekkel, és ez egy hatalmas, ilyen lelki békét ad nekem, ne kérdezz, hogy miért fogalmam nincsen. Aztán idén TikTokon megismerkedtem egy Ildikó nevű hölgyel, Zsadányi Ildikóval, aki szintén ilyenekben részt vesz, annyi különbséggel, hogy ő állatmenhelyeket is szokott így megsegíteni. Most már engem ebbe is belevont. Plusz Orga Ván Laci barátomat, aki szintén egy roma származású egyszerű ember. És ugye László már ilyen rendezvényeket szervezett előttem is, és most elkezdtük ezt együtt csinálni. Utoljára Dankoros gyerekeknek volt a Lovász utcában egy ilyen rendezvény, ahol fellépők voltak, palacsintát sütöttünk, töltöttük ott nekik, üdítőket, ilyesmi, és mint egy kis diszkó, így megtartottunk nekik egy ilyen 3 órás rendezvényt.
2: De jó.
3: Ez van hihetetlen, tehát hihetetlen volt látni. Először olyan picit fárasztó lelkileg, amikor beteg gyerekeket lát, de aztán észreveszed a szemükben azt, hogy mennyivel több szeretet van bennük.
2: Van egy kollégánk, aki konkrétan dankoros felnőtt emberekkel szokott táborban.
1: Igen, Baranyi Tamás kollégánk.
2: Ő szokott utánunk következni mindig a műsorban, és ő szokott ilyen táborozásokban részt venni, és pontosan ugyanezt mondta szóról-szóra, mint amit te, hogy az első időszak egy kicsit lelkileg nagy megpróbáltatás volt, de aztán utána pontosan szóról-szóra ezt mondta, mint hogyha őt hallottam volna, hogy a szemükben meglátta azt a nagy
3: most, hogy beszélünk nagy erről, a hideg is tilázás, viszont áll a kezemben a szőr, tehát és sosem szerettem volna gyereket, valószínűleg azért, mert nem látom azt a családképet a mai világban, ami mondjuk az én tinédzser koromban volt, ez a holtomiglan, bármilyen is, tehát sosem szerettem volna egyedülálló apuka lenni, vagy egy nőt ott hagyni egy gyermekkel, vagy hétvégi apukaként szerepelni. Pont ezért lehet, hogy engem ez jobban megérint, kicsit mélyebben, főleg így, hogy beteg gyermekeket látok, hát hihetetlen öröm van az arcukon, tehát, és ez az őszinte öröm. És jönnek és próbálnak beszélni, te próbálod megérteni őket, tényleg hihetetlen érzés.
2: Ezek a dankoros gyerekek, ők intézetben élnek?
3: Igen,
2: vagy?
3: Igen. Van, aki intézetben, van, aki család, és ugye kísérővel jött anyuval, például egy szülőjével, ugye anyuval vagy apuval, de leginkább igen, ők intézetben élnek, és ugye kísérővel érkeztek hozzánk.
1: Ez nagyon érdekes, ahogy mondtad, hogy egyszer csak így rád jött ez, mert tulajdonképpen most a sztoritban én ezt éreztem, hogy egyszer a semmiből, idézőjelben a semmiből így rád jött ez, és hogy te azóta ez így egy küldetésed, ezt mondhatjuk akkor, hogy...
3: Igen, ez
1: meg is látogatod őket.
3: Egyszer reggel felébredtem, és valahogy nem, tényleg nem tudom, ha akarnám, sem tudnám megmagyarázni, hogy ez honnan jött nekem, tényleg nem tudom.
1: Hát segíteni szép dolog, segíteni szerintem nagyon szép dolog, és mi is szoktunk itt a Zsuzsival erről beszélni. Általában az embereknél karácsonykor jön jobban rá ez az adhatnék, nem?
3: Nekem valahogy... is akkor jött rám, ugye, hogy mi nem, tehát az én családomban nincsenek meg ezek az összejövetelek, nincs ez a nagyon szoros családi összetartás, úgyhogy lehet, hogy igazából nekem megmondom. Én gyerekként is úgy voltam, hogy évente kaptam egy nadrágot, meg egy cipőt, engem mindig megaláztak a középiskolában, amikor bekerültem, én voltam a legszegényebben öltözött, és ugye hát milyenek a gyerekek? Hát rögtön az ilyeneket találják meg, és valahogy az így jött nekem, és most jövő hónapban a Pető intézetbe fogunk menni, ugye a Vakok intézetébe, ott is tartunk egy ilyen rendezvényt, hát ha minden igaz, akkor lehet, hogy Bódi Csabi lesz az egyik fellépőnk, nagyon reméljük, hogy ez így lesz. Aztán pedig ugye a következő tervünk az, hogy ilyen november környékén vidékről nagyon-nagyon szegény sorsú roma gyerekeket buszoztatnánk föl, konkrétan egy ilyen 100 gyerek körül.
2: Az már jelentős.
3: És vagy a fővárosi nagy cirkuszba, vagy az állatkertbe próbálunk majd valami kis kedvezményt. Persze természetesen nem ingyen, hát ezt senkitől sem lehet kérdeni.
1: Persze, azt mondtam, és ugye nem titok, hogy beszéltünk most adás előtt, bocsánat, csak annyit, hogy majd, hogyha vége az adásnak, akkor majd Zsuzsinak megvan a számod, majd elküldök egy e-mailt, ahova tudsz írni, ennyivel igyekszem hozzájárulni, mert hát ugye ez egy szervezésnek a feladatköre, ugye maga ez, hogyha már ilyen 100 fő jön, az már sok, tehát hogyha mondjuk egy 5-10 ember, akkor azt még én is el tudnám intézni,
3: hát, hiszen mi is dolgozunk, én is kétkezi munkámból élek, hétfőtől péntekig dolgozom, minden a 4:30-kor kelek, nem tudom sajnos ezt megfinanszírozni.
1: Persze. Egy e-mailt azt mindenképp dobom, bocsánat, csak ennyit akartam így zárásként
3: ehhez. Persze.
2: Zsolt, annyit hagyd kérdezzek meg tőled, hogyha esetleg mondjuk én szeretnék hozzájárulni, esetleg gyereki játékokkal, ruhákkal, akkor mondjuk ilyen, tehát szoktál ilyen dobozolást is vállalni, hogy mondjuk bedobozoljuk, szokott lenni évente ez a cipős doboz.
1: Ja, az is karácsonykor van, azt hiszem, pont.
3: Igen. Tehát ugye én úgy szoktam ezeket kapni, hogy már dobozban elküldik, vagy egy személyes találkozó alkalmával odaadják nekem ezeket a játékokat, és igazából megmondom őszintén, hogy én nem azért szoktam kirakni TikTokra például ezeket a videókat, hogy én most magamat promotáljam, hogy hú, de marha jó fej srác vagyok.
2: De vagy azt
3: nem
2: vagy tudom, egyébként.
3: Hanem azért, de az emberek rossz indulatúak, Zsuzsi, tehát valószínűleg te is tapasztalod a magánéletedben, hogy az emberek rossz indulatúak.
2: Nem baj, ezt el kell engedni. De. Hagyni
3: igen,
2: kell.
3: De én pont ezért teszem ezeket a videókat ki, hogy akik atyák, akik például segíteni próbálnak, azok is lássák, hogy jó helyre kerültek ezek a dolgok, és hogy másokat is talán inspiráljak azzal, hogy esetleg a következő rendezvényre már egy picivel több érkezzen.
2: Hogyan lehet téged megtalálni?
3: Hát TikTokon mindenképpen meg lehet találni,
2: TikTokon
3: ugye
2: vagy
3: a
2: fent?
3: Facebook profilomon ugye ott nem nagyon szoktam kiadni senkinek, mert az hihetetlen elárasztanának.
2: És a TikTokon pedig a saját neveddel vagy fent, vagy hogy találnak
3: nem,
2: majd
3: nem
2: meg?
3: Úgy vagyok fent a TikTokon. Zsolt 1974, ha jól tudom. De, bocsánat.
2: 1947?
3: 0419, bocsánat, Zsolt. 0419, így vagyok fent TikTokon.
2: Tehát ott, aki mert szeretne, aki szeretne csatlakozni a te karitatív tevékenységi jótékonysági csapatodhoz, akár ruhákkal, cipőkkel, játékokkal. Nyilván ezeket azért az ember, tehát hogy én azért szeretném felhívni a figyelmet, hogyha adunk ruhát, akkor tényleg az olyan legyen, ami nem agyon hordott, agyon viselt, meg ne olyan legyen, amiből nem jön ki a barack, hanem tényleg akkor ez egy jobb minőségi ruhákat adjunk tovább. Figyeljünk erre azért mindig oda, és a játékoknál is ugyanezt szoktam mondani, hogyha adunk, akkor válogassuk le.
1: Melyik
2: és
1: kutya által szétrágott
2: igen, kis plusz kerüljön be
3: ezekbe a dobozokba. Meg szoktam nézni őket mindig, ugye általában én saját pénzen vásárolok vadonatúj játékokat, és azért akik megkeresnek ezzel kapcsolatban, ők mindig már maguktól mondják, hogy ki van most, vagy jó állapotú, úgyhogy kizárólag én csak olyanokat viszek el. Volt egyébként, és szokott olyan, aki például pénzt küld, és hogy ebből, ugye, hogy neki nincs ideje arra, hogy ezzel foglalkozzon, de mégis szeretne segíteni, és akkor ugye ezekből vásároltam játékot, vagy élelmiszert, rengeteg élelmiszert, és ugye ezeket vittem le. Az a baj ezzel, tudod, hogy nagyon sokan próbálkoznak, és ugye TikTokon is tudnék egy-két nevet említeni, aki ugyanilyen kis segélyfelhívásokkal gyűjtöget pénzt, aztán csalók. A végén kiderül, hogy hát a nagyobb részét az zsebre teszi, és a kisebb részét megfelajánlja, és akkor mindenki ott istenít őket, hogy úristen, hát mekkora szívük van. Igen, persze, mekkora szívük van, csak mellette ők is ebből élnek, mert ugye, hogy mások adományaiból, és én ezt nem szeretném. Tehát én ezért szoktam mindig azt, hogy amit én például kapok, minden egyes nevet, minden egyes felírok, és aztán el is tudok vele számolni, hogy ezekből mit vásároltam és mennyiért, mert én nekem ez a leggusztustalanabb dolog, mikor valaki másoknak a szegénységéből próbál hasznot húzni, és másoknak a jó szívűségéből próbál hasznot húzni.
1: Egyetértünk, ezzel maximálisan egyetértünk, igen, abszolút, ez legyen nyomon követhető, és nagyon szomorú, hogy ebből vannak, akik vannak ebből profitálnak, igen. Említetted, hogy te kétkezi munkát végzel, hogy a szabad tudni, hogy te amúgy így emellett mivel foglalkozol?
3: Mert igen, én világító termékeket gyártok, például egy nagyobb cégnek vagyok az alvállalkozója, mint például a KFC-t, az összes KFC-t Magyarország, amiket láttok kint, ilyen világító betűket, nagy koronákat, azt mind én csinálom saját kezüleg, vagy például a Western City Centerbe az összes étteremnek a feliratát, amik lent vannak a Burger King-től kezdve, mind a saját kezüleg én csináltam az alumínium munkáját, tehát ilyenekkel foglalkozom.
1: Én nem is hallottam még ilyen, de mindig hát, látja az ember ezeket a feliratokat, sose gondolod, hogy ki van mögötte.
2: Valaki ezt csinálja.
3: Most ugye én kézzel hajtom a lemezeket, úgy hegeztem, tehát mindenféle gépi segítség nélkül.
2: Az komoly.
1: Az meleg. Az nagyon komoly. És akkor ez a munkaidőd, ez effektív, de nem, hogy fél ötkor kelsz, tehát akkor ez egy kötött munkaidő, akkor ezek szerint, ha jól értelmeztük.
3: Hát igazából nem kötött, azért vagyok itt mindig, mert ugye itt vannak alkalmazottak is, és hát egy picit olyan furán venne ki magát, hogy ugye én saját magam után fizetek mindent, az összes adót saját magam dolgok, saját szerszámaimmal, de mégis valahogy olyan rossz szájízzel töltene az el, tudod, hogy mondjuk itt egy alkalmazott dolgozik mondjuk 8-tól 6-ig, és akkor én ben vagyok mondjuk 3 óra hosszát, és hello, sziasztok, elmegyek haza. Tehát az mindenkinek olyan rossz száj. Én nem vagyok ilyen ember. Tehát én teljesen együtt tudok érezni mindenki mással, aki dolgozik, aki korán kell, aki valóban becsületes munkát végez, hogy igenis én is itt vagyok, és ha bármi beesik, akkor segítek megcsinálni, vagy bármi jöhet, ami mondjuk sürgős. Úgyhogy nem, én itt töltöm az időmet 6 órától 3 óráig szigorúan.
1: Ez nagyon szép, és most szerintem ennél jobban ezt a hetet, ezt a hétfőt nem is indíthattuk volna, hogy egy ilyen szép történet, egy ilyen szép emberi története, mint a tiéd. Úgyhogy Zsolt, nagyon köszönjük neked, hogy tudtunk veled beszélni. Én tartozok neked egy e-mail címmel, ahogy vége ennek a beszélgetésnek, akkor Zsuzsi elküldi, amit én lediktálok neki e-mail címet, és odaírjatok nyugodtan ezzel a 100 fős dankóros csoporttal kapcsolatban a cirkuszba, jó? Ennyivel tudok
3: rendben,
1: én most perpír hozzá járulni.
3: Rámomra megtisztelő, hogy megkerestetek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, feldobtátok ezt a amúgy is csodálatos hétfői napot mindenki kedvencét.
2: Részemről meg szeretnék majd egy pár dobozt összegyűjteni neked, amiben játékok és olyan ruhácskák vannak, ami kislányoknak tökéletes lehet. Jó?
3: Zsuzsikám, köszönöm.
2: Játékok, plüssök és minden.
1: Felnőtt ruha is játszik?
3: Hát, az... Figyelj, ez attól függ, hogyha ilyen nagyon márkás, akkor azt elfogadom, köszönöm szépen. 86 kiló vagyok, 176 centi magas.
1: Oké. Okay. Vannak köztük márkások is, csak azért kérdezem.
3: De... Olyan Dolce Gabbana, ilyesmit, ezt nyugodtan nekem akkor.
1: Jó, oké. Okay.
2: Tehát a felnőtt ruhákat is elszállítjátok, akkor olyan
3: nem, tehát én igazából én mindig azt, tehát engem nagyon sokan megkeresnek felnőttek is ezzel kapcsolatban, hogy segítsek nekik esetleg tűzifa vásárlás, vagy anyagilag valamennyit tudok-e segíteni, és én minden felnőttnek ezt elmondom, hogy nem. Én kizárólag gyermekeknek szeretnék segíteni, ugyanis egy felnőtt az tud annyira önálló lenni, és tenni a saját életéért, bármennyire kereset is, hogyha van akaraterő, hogy legalább élelmiszerre jusson. Tehát aki így akar, azt tud.
1: Azt
3: de
1: tud,
3: egy gyermeknek nem tudom megmondani azt, hogy nincs hús, nincs csokoládé, nincs játék, mert a gyermek ezt nem érti.
1: Te gyerek az kiszolgáltatottabb, mint egy felnőtt, ez így van.
3: Csak
1: én értettem az iróniát a ruhák kapcsán, csak most itt akkor a Zsuzsi akkor lemaradt róla.
2: Tehát akkor mindegy. A gyerekeknek, tehát gyerekekkel csak is
1: csak kizárólag. Így
3: van. Tehát a felnőttek tudnak magukon segíteni, hogyha akarnak. Semmi más, csak akaratelő kérdés és elhatározottság, alátatosság, és semmi más nem kell hozzá, hogy az ember saját magán segítsen.
2: Jól beszélsz.
1: Köszönjük szépen, Zsolt, még egyszer a beszélgetést.
3: Én
1: és
3: köszönöm.
1: Hát Isten áldjon. Köszönjük szépen a beszélgetést.
3: Hát, amen. Bartalóság, kívánom nektek, szervusztok, és csoda szép napot nektek.
1: Viszont kívánjuk, szia-szia.
2: Szia-szia. Ó, de ritka ilyet hallani.
1: Aj, nagyon, igen, abszolút. Én is azt éreztem végig, hogy azért nagyon ritka az ilyen ember, aki tényleg szabad idejéből és saját pénzéből, és nem tehetős emberként. Mert azért is kérdeztem, most nem akartam én turkálni a zsebébe természetesen, csak azért voltam kíváncsi, hogy mivel foglalkozik, mert ugye azért a tehetős emberekre jellemző már akire, tisztelet a kivételnek, sajnos, hogy adakoznak. Például most legutóbb, amikor a Duna kiszáradásával kapcsolatban bizonyos településeken nem volt víz, mert minden, akkor például a Balogh Levente, ugye a Szentkirályi atya nem is tudom hány kamionnyi vizet küldött, és nem tudom, tehát, de hát ő egy köztudottan milliárdos ember. Nyilván más a történet, vagy itt van a Luxolya Zoli, hogy hívják őt?
2: Jákob Zoli,
1: köszönöm, aki szintén rengeteget adakozik, de hát róla is egy köztudott, hogy Magyarország nem tudom hanyadik leggazdagabb emberéről beszélünk. Tehát, hogy általában, amikor hallasz egy ilyen történetet, akkor azt képzeled mögé, hogy egy ilyen Jákob Zoli vagy Balogh Levente kaliberű emberről van szó. És amikor meghallod, hogy egy kétkezi munkás, aki hajnali fél ötkor föl kell, elmegy dolgozni, és ő emellett csinálja, az le a kalappal.
2: Igen.
1: Az le a kalappal.
2: Minden tiszteletem így van. Hát Péli Zsoltot hallhattuk, és aki szeretne majd csatlakozni hozzá, és az
1: TikTokon
2: ő karitatív segítségéhez, akkor így van, TikTokon megtaláljátok.
1: Igen, na, ahogy mondtam is Zsoltnak is, nektek is mondom, nagyon szépen indult ez a hétfő, úgyhogy most elmegyünk zenélni, és 10 óra után jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány csárdások világa. A csárdás a magyar zenei és tánchagyomány egyik legismertebb műfaja, amelynek kialakulásában és elterjedésében a cigányzenészeknek jelentős szerepük volt. A cigányzenészek generációkon keresztül játszották a magyar nótákat, népies műdalokat, verbunkosokat és csárdásokat, így a csárdás a roma muzsikusok előadói hagyományának is fontos részévé vált. A csárdás elnevezés a csárda szóból származik, eredetileg olyan táncos, zenés mulatságokhoz kapcsolódott, amelyeket gyakran vendéglőkben, falusi mulatóhelyeken és különböző közösségi alkalmakon tartottak. A csárdásnak két jellegzetes része alakult ki, a lassú és a friss, gyorsabb rész. A lassú rész általában ünnepélyesebb, érzelmesebb, míg a friss, lendületesebb és játékosabb. A cigányzenekarok szerepe különösen fontos volt abban, hogy a csárdás széles körben ismertté váljon. A hagyományos cigányzenekarokban gyakran szerepelt prímás, kontrás, cimbalmos, nagybőgős, nagyobb zenekarokban pedig további vonósok és más hangszeresek is megjelentek. A prímás vezető szerepet töltött be, ő játszotta a dallamot, miközben a többi zenész harmóniával és ritmussal kísérte. A cigányzenészek előadásmódjára jellemző lehetett az improvizáció és a díszítés. Egy ismert csárdás dallamát nem feltétlenül teljesen ugyanúgy játszották minden alkalommal. A prímás különböző díszítésekkel, futamokkal és ritmikai változtatásokkal tette egyedivé az előadást. Ez lehetőséget adott arra, hogy a zenész megmutathassa saját technikai tudását és egyéni stílusát. A csárdás szorosan összekapcsolódik a tánccal is. A párok a lassú részben általában visszafogottabb, elegánsabb mozdulatokat végeznek, majd a frissiben felgyorsult tempóra pedig gyorsabban táncolnak. A gyors részben megjelennek a forgások, páros figurák, ugrások és ritmikusabb lépések. A táncosok és a zenészek között gyakran kialakul egyfajta kölcsönös kapcsolat. A zenész reagálhat a táncos mozdulataira, a táncos pedig a zeneritmusára és a hangsúlyokra. A cigányzenészek a csárdást számos családi és közösségi ünnepen játszották és játsszák. Esküvőkön, bálokon, falusi mulatságokon és különböző rendezvényeken a csárdás gyakran a közös ünneplés egyik fontos része. Egy jó zenekar képes arra, hogy a lassú, érzelmes dallamokat fokozatosan egyre lendületesebbé, zenévé alakítsa, amíg a mulatság minden résztvevője bekapcsolódik. A cigány csárdás hagyományának különlegessége, hogy a magyar zenei kultúra és a roma muzsikusok előadói hagyományai egymásra hatottak. A cigányzenészek nem csupán előadták a repertoárt, hanem saját játékstílusukkal, hangszeres tudásukkal és improvizációjukkal formálták azt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: teszek én. Mert te vagy az, akiért bármit megteszek én.
1: Szászpont három rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. Szászpont három rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
2: 10 óra múlt, csodaszép délelőttöt kívánunk mindenkinek, így hétfőn, szeptember 21-én.
3: Na, sziasztok!
2: The Jeep Hop! Kicsit stílusos legyen már ugye az FM 100.3-hoz.
3: Pontosan. Ez a Dik Rádió, itt aztán majd megy minden.
2: Igen.
3: Itt cigánykodhatunk.
2: Mi cigánkodhatunk, igen. Okay. Na, hát nagyon sokszor beszélgettünk már ilyen és ehhez hasonló témáról, de hát ugye szerintem nem véletlen, hogy születnek még azon nem egy cikk, hanem nyilván százával, ezressével születnek cikkek a Z és az X generáció különbségeiről, és Zsuzsi is találta egy elég izgalmasat szerintem, amiben tulajdonképpen arról van szó, hogy akik mi, tehát a 70-es, 80-as vagy 90-es években nőttünk fel, mennyivel nehezebb dolgunk volt, sokkal, és mennyivel több mindent kellett nekünk, hogy is mondjam, megtanulnunk korábban, mint mondjuk a mai generációnak.
3: Mi még ceruzával tekertük vissza a kazettát.
2: Így van, így van. De és menők voltunk, ha volt többszínű tollunk, tudod, amikor lehetett állítgatni, tudod, oldalt ezt, hogy nekem ezt most pirosra állítom, ez most kékre.
3: Látod?
2: És ez mennyire menő volt.
3: Jó, mondjuk ez már a 90-es évek, de azért látod, mekkora trendet toll most a 80-as évek divatja, mindenki az AI-ja generált képeket posztolgatta jó sokáig. Már mondjuk lefutott.
2: Ez eddig tartott, tehát csak kép volt persze, de...
3: De azért nekünk még mindig, én azt mondom, hogy nekünk azért már könnyebb volt a gyerekkorunk, mint az előttünk lévőknek, vagy azoknak, akik még mondjuk a háborús időkben éltek.
2: Nyilván mindig fejlődött ez, igen, persze, igen. Persze. Akik meg még korábban voltak gyerekek, azok meg ránk mondják azt, hogy jó, nektek milyen könnyű volt a 90-es években gyerekeknek lenni. Mi meg most mondjuk annak a generációnak, akik most vannak, hogy na nekik aztán meg pláne nagyon könnyű gyereknek lenni.
3: Van egy ilyen
2: mennyi segítségük,
3: igen,
2: van.
3: Van egy ilyen mondás, hogy a nehéz időszak az mindig erős embereket tol ki magából, a könnyű időszak pedig a gyengéket, és sajnos ebben egyet kell értsek ebben a közmondásban, vagy nem tudom, hogy ez közmondás, vagy így az emberek találták ki, de minél könnyebb az élet, annál gyengébbek a fiatalok, mert nem kell megdolgozniuk semmiért, és ez nagyon boomerként hangzik az én számból, de ez tényleg így van. De nem baj, nem sajnálom tőlük, most ez félre ne értse senki, én örülök neki, hogy nekik azért már könnyebb sokkal az életük, de sokkal könnyebb, az kétségtelen.
2: Ez így van, és sokkal, pont amikor nem voltunk Zamárdiban, és beszélgettem, mindig ugye ilyenkor beszélgetünk a szálloda igazgató tulajdonos barátommal, és mesélte, hogy most nyáron ugye hát föl kellett venni több recepciósat, de bővíteni kellett ugye a gárdát, mert sokan el is mentek, minden, és hogy ugye a nyári szezon az ugye Balatonon az az erős, hát ősszel, télen, meg hát ugye azért nyilván elég nekik az a pár ember, aki az alapgárdát képezi, de nyáron föl kellett venni sok fiatalt is, hogy nyári munkára legalább. És mondta, hogy nagyon nehéz volt, mert hogy például a mi generációnknak, például most én 38 éves vagyok, én magamat mondtam példának, meg ott is pont ő is ezt hozta föl, hogy amikor én például a cirkuszoztam, nekünk sokszor volt olyan, hogy hiába adták ki a nyári szünetet, holott ugye előtte is egész évben nyitva van a cirkusz, heti 8-10 előadás, és ki volt adva a nyári szünet, de még akkor ebben az időben, amit én felhoztam példának, még a Richter Jocó volt az igazgató, az öreg, és volt olyan, hogy a másik cirkuszukba, úgy az utazóba, ugye a főváros az nem az ő cirkuszuk volt, tehát a saját cirkuszukban engem elhívtak vendégnek, vendégműsorvezetőnek, és én a nyári szünetemből, a két hetemből én még egy hetet ledolgoztam ott, igaz, plusz pénzért, de hogy pont ez volt a példája a szálloda igazgató barátomnak, hogy azt mondta, hogy a fiatalokat már ezzel nem tudta motiválni, hanem a szabad nap és a szünidő sokkal nagyobb motiváció, mint az, hogy azt mondod, hogy figyelj, lehet, hogy heti 7-szer kéne bejönnöd, de plusz pénz.
3: Nem,
2: neki kell az a két nap szünet.
3: Igen.
2: Míg mondjuk
3: inkább
2: én,
3: a szünetet választják,
2: míg mondjuk én, mikor
3: szabadságot.
2: Se kutyám, se macskám, se feleség, hát még gondolatba se, én azt mondtam, véget ért a nagy szezonunk a fővárosi nagy cirkuszba, akkor még mondom, az öreg Jocó volt az igazgató, de jött, azt mondja, Zsuszika, azt mondja, gyere el, és mondtam, hogy mennyi, ennyi, jó, És én feláldoztam a két, az összvíz egész éves két hete.
3: Jó, mondjuk azért ne felejtsük el azt, hogy az igazgató mondta, hogy menj el, tehát hogy nagyon...
2: Miért? Simán lehet neki is nemet mondani.
3: Jó, simán de azért lehet. Mégiscsak így végig gondoltad, hogy nem, jó, nem olyan jó nemet mondani, de...
2: De mi más nevelést kaptunk, érted? Ebből a szempont, ezt akarom mondani, hogy mi még, azért is mentünk, és te is azért azért rengeteg ször vállaltál úgy, meg mentél függetlenül attól, hogy töltetted volna te is pihenése, de mentél, jöttél, mert muszáj, azt érezted, hogy kell. És nem a szabad időn gondolkodtál, hanem nem azon, hogy itt a lehetőség, megyek.
3: Na, sose felejtem el, amikor kislányként elszegődtem 8. után egy nyári munkára a szalámi gyárba, és
2: ezt,
3: akkor...
2: Én nagyon ezt imádom, mindig, mikor följön a szalámi gyár.
3: Ki vagyok ettől, hogy ez az életem része volt egyszerűen, de lehet, hogy ez nagyon nagyot nevelt rajtam, meg hát akkor anyukám is nagyon nagyot nevelt, mert tényleg az volt, hogy két hét után azt éreztem, hogy úristen, én ezt nem akarom csinálni, és nem akarok bejárni. És anyám akkor azt mondta nekem, hogy de már pedig fölkelsz, és bemész, mert ha már elvállaltad, akkor már csináld végig. Tényleg most már ne állj ki ebből, és minden reggel, amikor már látta rajtam, hogy én már ki vagyok, pedig anyu nem kérte, hogy én ezt vállaljam el. Én ezt teljesen magamtól vállaltam el. De anyu azt mondta, hogy ha már belekezdtél, ha már elkezdted, akkor már csináld végig, akkor már ne legyél link, meg ne legyél tróger, akkor már menjél és gyerünk, hajrá, már csak 3 hét van hátra, vagy két, mit tudom.
2: Na, és ma meg állítólag, mondom, hogy csak pont ez a példa jutott eszembe, hogy elolvastam ezt a cikket, amit átküldtél, hogy pont ezt mondta, mondom, ez a szálloda igazgató barátom, hogy nagyon nehéz volt olyan fiatalokat találni, akiknek mondjuk volt olyan hét, főleg mondjuk augusztusban, ami ugyan nagyon beinduló fő szezon volt a Balatonon, hogy bizony kellett heti 7 napot dolgozni, mert hogy annyi vendég volt, és a recepciósoknak azért muszáj cserélődni 8 óránként, mert azért nagy meló, számolni kell, foglalni kell, nem lehet hibázni nagyon, mert egy-egy foglalás átütemezése az egy óriási hibafaktor tud lenni. És nem, és nagyon sok fiatalt kellett neki ahhoz lekasztingolnia, hogy találjon, mert nagyon sokan azt mondták, hogy ők bizony nem fognak még csak 2 hetet se dolgozni zsinórbejtben, mert kell a szabad idő.
3: A fiatalok nagyon gyorsan felállnak, és munkát váltanak, tehát hogy nem tudnak, képtelenek mondjuk több éven keresztül ugyanabban a munkakörben dolgozni, mert ráunnak, vagy nem tudom. Tehát, hogy így teljesen más, de azért nem tudom, ezt tisztázzuk le, hogy az Z meg az X generáció az melyik évek szülöttjei, mert az Z generáció, vagy hát az X generáció az a 65 és 80 között születettek, tehát azokat sorolják ide, míg az Z generáció az inkább te meg én, az hát mondjuk én már nem, mert én 80-ban születtem. Az Z generáció meg a 97 és 2012 közötti születtek.
2: Hát akkor én sem.
3: Igen.
2: Én millenniumi vagyok, tehát hogy ugye én pont ugye úgy meg akkor valószínűleg te is oda tartozol.
3: Inkább, igen.
2: De hogy itt nem is ez a lényeg, most az ZX, tök mindegy.
3: Mindegy,
2: inkább
3: igen.
2: Az, hogy igen, hogy még akár a mi időnkben is ez maximálisan így volt, és itt írják is ilyen felsorolásszerűen, hogy például mi jóval több időt töltöttünk felnőtt felügyelete nélkül, mint mondjuk a mai gyereknek kell tölteni.
3: Van
2: benne igazság.
3: Én is emlékszem, hogy anyu délután 4-kor jött haza, 10 éves vagyok, éppen megyek a 4-ből az 5-be, nyári szünet van, és anya reggel elment dolgozni, délután 4-kor ért haza, és én lent bandáztam a barátnőimmel, vagy éppen átmentem bandáztam. A barátnőit, tehát hogy sokkal, igen. De sokkal valahogy ilyen lehet, hogy más volt a világ mégis, de én jobban féltem most a gyerekemet.
2: Meg is értem.
3: Tehát ahhoz, hogy most elmenjen a közértig, meg hazajöjjön, nagyon féltem.
2: Más világ van.
3: Igen, míg én emlékszem, hogy 6-os voltam, amikor anyukám átvitte, akkor ott a Petőfi híd tövében laktunk, éppen épült a házunk, és anyu átvitte a Petőfi hídon a Pestről Budára, ott kirakott, ott felszálltam a hévre, és átmentem Cseperre a hévvel, majd ott átszálltam megint egy buszra, és úgy mentem be az iskolába. Szóval, hogy 12 évesen. Ma már ezt Én nem tudom, hogy ezt merném-e a gyerekemnek engedni.
2: És pont egy taxis ismerősöm mondta pedig azt, amikor most szeptember elején, tehát három hete lassan, hogy, vagyis pontosan három hete, hogy, hogy nagyon sokan azért, tehát azért lett nagyobb forgalom, mert hogy mi kerülnek a gyerekkel az iskolába, de olyan gyerekkel, azt mondja, akik már ilyen 13, 14, 15 éve, de még beviszik őt a suliba.
3: Igen. Tehát, hogy nem tudom, velünk, hogy ezzel jót teszünk-e, vagy ártunk.
2: Gyalogoltunk, meg buszoztunk.
3: Vajon ezzel jót teszünk, vagy ártunk? Ez a kérdés, ez bennem, ez úgy mindig felmerül. Az kétségtelen, hogy én már mertem otthon hagyni a gyerekemet több órára. Uh-huh. Tehát, hogy hát nem egész napra, nyilván egyértelműen.
2: Nyári szünet alatt volt ilyen, igen, mesélted.
3: Volt ilyen, hogy egy pár órára volt, hogy nem akart velem eljönni, nem akart eljönni mondjuk vásárolni, vagy ide, vagy oda, és bizony egy pár órát így mertem otthon hagyni egyedül. Nem gyújtotta fel a lakást, tehát, hogy ez is egy, ez is fel kell mérni a szülőnek nyilván, hogy a gyerekem milyen érettségi szinten van, tudja azt, hogy nem fog egyedül félni, nem nyitja ki az ajtót, nem nyitja ki a kaput, nem nyitja ki a bejárati ajtót senkinek, és hát nem fogok arra hazaérni, hogy a tűzoltók locsolják a lakást.
2: Igen, igen, ez nagyon fontos, amit mondasz. Na jó, van még ebbe a témába, úgyhogy mindjárt jövünk hozzátok vissza, kettő darab musica után. Igazikor.

0: Gyögi Zsuzsi és Maka Gyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: Na hellóka, vissza is gyűjtünk hozzátok, és folytatjuk az imént elkezdett témát. Szóval itt a felsorolásban még azért vannak ilyenek, nem csak az, hogy több időt töltöttünk szülőfelügyelete nélkül, hanem például térképpel, viszont telefon nélkül is elboldogultunk.
2: Ó, 2000-es évek győző, ilyen nagy, mint egy lepedő, akkor a térképet hajtogat ki, sose felejtem el, és simán eligazodott, nagyon jól olvasta a térképet, és úgy mentünk egy nap 4-5 helyszínre, hogy ő a térképet nézte. Egyetlen egy baki volt.
1: És nem csak a Magyarországon belül, ezt tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, hát apám úgy csinál ugyanezt a benzinkúton, hogy kicsapta a motorháztetőre a térképet, és Magyarországról elmentünk úgy Németországba a háztól házig, hogy apám hesszelt a térképet.
2: Igen.
1: Jó, hát nekem ez maradt nem, meg így gyerekkoromban.
2: Jó, most azt mondom, hogy milyen jó. Nem. Most sokkal jobb. Jobb.
1: Igen.
2: És egyetlen egyszer volt a győzőnek egy bakia, amikor egy betűt tévesztett, betűt nézett el, és egy betű miatt mentünk el egy másik településre. És ennyi volt egyébként a 20 év alatt, igen. De hát aztán utána jött a GPS, és megkönnyítette mindenkinek az életét.
1: De először emléksz arra a GPS-re, ami volt, tudod, ez a nagyon volt nehezen külön. Nyomós volt, tudod, ilyen. Emlékszem, hogy ezüst színű volt, sötét ezüst, vagy sötét szürke inkább pontosabban, és ilyen jó markáns volt, és valahogy föl kellett oda cuppantanod, venni kellett cuppantót a üvegre, az ablakra.
2: És az csak GPS volt,
1: és nagyon nehéz volt nyomkodni, tehát nem olyan érintőképernyő, mint most, hogy épp, hogy hozzáérsz, azt már csinálja, hanem jó, meg kellett nyomni, és akkor úgy be kellett írni
2: de
1: a címet.
2: De az már egy tök jó dolog volt.
1: Az már olyan modern dolognak számított, hogy ihalja, csuhalja.
2: Az ismerkedés is teljesen más volt, mert a régen megláttál valakit mondjuk a Dizsibe, akkor nem volt más választásod, csak hogy oda menj hozzá, és megismerd.
1: Hello, cica van, gazdád.
2: Igen, és aztán lebeszélni a következő randit, hogy az tuti ott álljon a nyugati óra alatt.
1: Bizony,
2: a nyugatinál
1: bizony.
2: Az óra alatt.
1: Így van,
2: mert
1: így
2: hogyha
1: van.
2: Te késtél, azt a csaj elment, akkor kész.
1: Akkor buktavári.
2: Nem volt több esélyed, hogy ő lásd az életbe. Vagy ha csak nem adta meg a vonalas telefonszámát.
1: Igen, vonalas szám, és akkor fölhívtad, és fölvette az anyja, és akkor csókolom, Maka Gyula vagyok, Kriszti otthon van.
2: Hát igen, teljesen más. Ma már megnézed, teljesen mindent le tudsz kérdezni adatlapról.
1: Gáz is, ki is halt a romantika ennyiből? Ki is halt? Aha. Szerintem igen. Mondom ezt én, akinek a feleségét Tinderen ismerte meg, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy bárcsak azt mesélhetném, hogy találkoztunk egy színházba, vagy a bárba, vagy egy mozi büfénél állva leszólítottam őt, hogy te is extra nachos szószt kértél.
2: Állj meg, én is a Tinderen ismertem meg a férjemet, a volt férjemet, és valahogy ugyanez volt az érzésem, hogy nem hencegtem vele, hogy hol ismerkedtetek meg, és akkor nem hencegtem vele, hanem inkább nekünk volt egy előzménye a mi megismerkedésünknek szerencsére, tehát mi mindig azt meséltük el, a Tinderen való találkozásunk az már az életünkben egy második találkozás volt. Uh-huh. A legelső találkozásunk, ez tényleg frankó volt. 20 évesen találkoztunk egy szórakozó helyen, amikor mellém dancingelt, és akkor tényleg az volt, hogy akkor még nem volt mobiltelefonunk, akkor még tényleg meg kellett beszélnünk.
1: Persze.
2: Egy randi helyszínt pontosan. És aztán utána eltelt jó pár év, és akkor a Tinderen láttam egy fickót, és én nem ismertem nyilván meg, hogy ez ő az. Uh-huh. Ő meg tudta, hogy én vagyok az.
1: Aha. Na mindegy. De mennyivel, tényleg mennyivel szexibb sztori, vagy cukibb sztori inkább az, hogy tényleg, hogy ott álltatok a mozipultnál, egyszerre nyújtatok a nachoszért. Jaj, ez bocsi, a tied? Én is pont ezt kértem ki. Te is így szereted? Jalapeño paprikával? Jalapeño paprikával?
2: Én is jobban szerettem volna ezt.
1: De nem, én is bevallom, hogy mi Tinderen találkoztunk, meccseltünk, érkeztünk irkálni, és ez már ugye, ahogy szokták mondani, történelem, mert már bő 3 éve együtt élünk, amiből 1 év már házasságba le van tudva.
2: Igazából,
1: de én is jobban örültem volna, de az élet nem ilyen, hát most nem tudsz válogatni.
2: Mindegy, hát ez már a koradottsága. Vagy a koradottsága a fotózás is, amikor még tényleg minden egyes képkockát sajnáltunk lőni, hogy most biztos lefotózzam ezt a tájat, ez ennek ára lesz, mert hogy tudtuk azt, hogy tényleg minden egy egyes előhívott képnek meg volt
1: el
2: a...
1: El kellett menni, igen, és akkor ez a Kodak, volt. Vagy mi volt, már nem is létezik. Tényleg. Szerintem.
2: Borsos ára volt, és arról már ne is beszéljünk,
1: és
2: hogy nekem...
1: És várni kellett? Hát nem az volt, hogy bementél, nem. És ott van, leadtad a film tekercskédet, és majd szólt, hogy tessék visszajönni jövő héten, mit, és borítékba benne voltak a fényképek.
2: És ezt valaki végignézte, amikor előhívta, és volt nekem olyan, hogy mosolyogva adott, tehát egy házi bulis fotósorozatot, ahol ellopták a fiúk a fényképezőgépemet, aztán csináltak ilyet is, olyat is, mindenről, is csináltak képeket, behúzott tangás seggükről, meg ilyenek, és akkor azt így utána láttam, hogy mit műveltek, és azt valaki előhívta.
1: Az valaki előhívta, és végignézte a Marika néni a Kodaknál, maradva ennél. Imádtam. Nekünk volt Újpesten konkrétan egy ilyen üzlet, azért mondom, hogy tudja, hogy megszűnt már, mert már kihívat előképeket.
2: Már nincs ilyen sáros.
1: És ez volt a neve.
2: És na, régen igen. Azok a képek, amit tényleg ilyen vörös fénynél hívtak elő.
1: Persze, a nagyon szoba, régi, vagy hogy van ez, igen, sötét szoba.
2: Igen.
1: Ez a neve, sötét szoba.
2: Sötét szoba.
1: És nem
2: volt.
1: Azért sötét szoba, mert ott egyéb nyalánkságok zajlanak, hanem szimplán előhívások történtek ott, igen. De kellemetlen ez is már, hogy ezek is kihaltak, mert amúgy meg ez egy tök szép dolog volt, hogy voltak ilyen albumok, amikbe belerakták ugye a képeket
2: nekem
1: szépen.
2: Nekem van még most is.
1: Mai napig meg, de nem hívatsz már elő.
2: De előhivatok képet. Igen, nekem
1: hol
2: van.
1: Hol tudod ezt még megcsinálni?
2: Hát DM vagy Rossmann, most muszáj volt kimondanom, ja, de vannak ilyen helyek. Igen, drogériákban, ott vannak, elő tudsz hívni papírképeket, és a telefonodról le tudsz gyűjteni albumot, és én csináltam is a gyerekemnek albumot, amit itt tud lapozgatni, és el tudja magával vinni. Például, amikor kint voltunk Disneylandbe, akkor a Disneylandből összeválogattam azokat a képeket, a legjobb képeket. Ott vettünk kint Disneyben még egy albumot, egy minis albumot, és abba beletettem neki a képeket, és ő azt tudja nézni magával.
1: Meg beviszi a suliba megmutatni. Aha,
2: igen, igen. Szerintem
1: szóval ez... drogériákban lehet ilyet csináltatni.
2: Igen. Hát szerintem ez.
1: Jó, mondjuk én nem ezért járok a drogériába. Tehát nekem eszembe se jutott, hogy ott megkérdeznék mondjuk egy ilyet, de
2: méretben is, igen, méretben is lehet. És szerintem ezek
1: máma
2: fontosak.
1: Máma is tanultam valamit, hogy szokták volt mondani, ugye. Igen, aztán kell lesz,
2: szerintem.
1: Igen, ez is kihalt, részben akkor ezek szerint. Azt mondják, hogy sokunknak már gyerekként meg kellett tanulniunk főzni. Ez érdekes, hogy a te lányodról nem egyszer mesélsz ilyen történetet, hogy igaz, hogy nem egy ötfogásos menüt, egy nem tudom, Stefánia Vagdaltat csinál, de megcsinálja az alap dolgokat, és csak tízesztendős gyerekről
2: hát,
1: beszélünk.
2: Hát főleveseket nagyon szeret csinálni.
1: Egyben persze, drága vietnámi étele.
2: Igen, ő szereti ezeket a vetet is velem mindig, hogyha olyan helyen járunk, ilyen kulináris boltoknál, akkor ő vetett külön olyan tésztát, ilyen-olyan szószt, és akkor ilyen főleveseket ő ki szokott találni, aztán van, amit így magyarosít, hogy belevág egy karika kolbászt, hogy ilyen jó füstös legyen anya.
1: Még magyaros.
2: Persze. És szerintem ez mondjuk attól függ, hogy egy gyereket mennyire szeret enni, meg mennyire szereti meg mennyire szokott ő ehhez hozzá. Hát anyukám számtalan ilyen fotón van, amikor nagyon pici még a gyerek, és fölülteti a pultra, és ott panírozta a húst mellette, és ott ül az a picike kis másfél éves ki. De szoktatva volt hozzá. Szoktatva volt ahhoz is, velem is számtalanszor ült a konyhapulton, és nézte, hogy én mit csinálok, amikor főztem, akkor ott volt, közel húztam a járókát, és akkor mindig látta, hogy mit csinálunk. Járókasanyi. Szóval, hogy ehhez azért bele kell, hogy szocializálódjon egy gyerek, hogy ne csak azt lássa a szülőktől, hogy rendel anya, meg hogy milyen jól tud rendelni anya, és még jó, ezzel henceg is.
1: Ezt akartam mondani, hogy tudod, volt ilyen, ezt te mesélted, emlékszem, ezt te mesélted, hogy gizdázott egy 20 éves lány ezzel, hogy hát ő nagyon tud rendelni.
2: Hát meg mit tudom én, milyen autó, meg az a durva, hogy mond valami autót, mond valami autómárkát, és én így nézek, hogy miről beszélhet, közben meg én egy korban szerintem egy idős nőnek számítok, és akkor is csak így nézem, hogy milyen autóról beszélhet, ez fogalmam sincs. De mindegy, hát ők tudják.
1: Igen. A másik, és talán ez is egy érdekes szempont, hogy ha valami elromlott, akkor mi még megpróbáltuk megjavítani.
2: Igen.
1: Ma meg már ugye, amiatt, hogy vannak ezek a rendelős oldalak, nyugodtan mondhatjuk, ugye ezek a kínai rendelős oldalak, ahonnan szinte tényleg fillére kér, vagy tényleg pár ezer forintért bármit, és két héten belül utána rendelsz. Tehát, hogy nem az van, mint mondjuk régen volt, hogy emlékszel arra, hogy kivittek téged mondjuk Bécsbe anyádék, ahol vehettél egy olyan melegítőt, mert nekünk ez tényleg így történt, azért a saját sztorit mesélek, ami itthon akkor még nem volt kapható, tehát ha én azt elszakítom, vagy bármit csinál, sose felejtem, hogy állandóan rám szóltak, hogy vigyázzál rá, meg ízevite, és hogy ne szakít, mert itthon nem kapható.
2: Ez az egyik, ma a másik. Hát, ez ilyen elektromos, bármilyen cuccról beszélünk, legyen az elektromos bármi, valahogy a régebbi cuccokba volt anyag. Tehát nem igen. Ilyen, nem ilyen hajlós, nyúlós, rossz anyagú, most csak egy konyhai eszközről beszélek, hogy legyen az bármi tényleg, tehát hogy azokban még mondjuk egy konyhakés, az olyan volt, hogy ez tényleg évek után is fanyelű konyhakés volt, tehát vigyázott rá a mama. Vagy olyan elektronikai eszközök, amiket baltával nem tudtál szétütni, mert jók voltak, és több éven keresztül működtek, vagy hogyha mondjuk elromlott a tévé, akkor kijött a tévészerelő, megszerelte, és ment tovább
1: és ment
2: a tévé.
1: Tovább, azért,
2: most már úgy gyártanak ilyen eszközöket, hogy kijön a tévészerelő, és azt mondja, hogy hát, vagy már nincs is tévészerelő, és azt mondja, hogy ilyen-olyan panel kell bele, sokkal drágább bele a panel, mint hogyha vennél egy új újat. Tévét.
1: Pontosan, szóval... nekünk volt ilyen kiégett a tévé, ilyen büdös popcorn szagot árasztott, még amikor a Korvin sétányon laktam, és konkrétan ez történt.
2: Na, szóval hogy... az az igazság, hogy most a gyártóknak nem éri meg olyan termékeket kidobni piacra, ami örök életűek, hanem olyan termékeket fognak piacra dobni, ami max 5-6 év, garancia 1 év, 5-6 évet bír, már akkor már sokat mondtam, igen, de ez lehet egy mosógép, szárítógép, bármi.
1: Ne menjünk messzire, almás telefon. Hát ők konkrétan direkt azért dobnak ki évente szinte ugyanazt a telefon már, hogy vedd meg az újat, mert igen. A tied a frissítések miatt, igen. Meg minden miatt nem fogja 2-3 évnél tovább bírni.
2: Nem, igen. Új frissítést dobnak ki direkt ezért, hogy aztán
1: amúgy törzs le van iOS 27. Jó, már a telefonod már pont lehet, hogy nem fogja bírni. Pont jó, mondtad is valamelyik nap, hogy akarsz új telefon. Lehet, hogy már neked ez az új frissítés, már a te telefon már nem is fogja bírni például. És miért csinálják ezt?
2: Pont ezért. Igen.
1: Ezért.
2: Hát ezért. Igen, mert más volt. Régen tényleg
1: nulla
2: forintért volt.
1: Kihozod, viszont fizetett 2 évig, mert ezek a almás telefonok már több száz, sőt, van ez az új telefonjuk, már nem tudom, láttad, ez a széthajtatós, csinált először ilyet az alma, hogy szét tudott hajtani, 900 ezer forint.
2: Ó, de jó, hogy lehet kapni.
1: Ugye? Haladj, nagyon használt autó árak konkrétan.
2: Az, igen.
1: Tehát, hogy azért igen. Már kicsit túlzás.
2: Más volt minden. Még egy veszekedés is régen azért más volt. Mert ma már letiltod, mindenhonnan letiltod, el se tud érni. Ma régen a veszekedésnél meg még oda ment a kaputelefonodhoz, felcsengetett, aztán vitte csokor virágot, és béke volt.
1: Igen. Hát, hogy a Majka is megénekli, a 90-es években minden más volt, mert mindenki táncolt. Úgyhogy lehet, hogy ez is benne volt a pakliba.
2: Na hát jó. Igen.
1: Hát ennyit erről, gyerekeket, a korra haladni kell, ez a
2: haladni
1: tanulság.
2: Kell,
1: nem tudunk,
2: viszont azért mondjunk pozitívat is. Na. Milyen jó már, hogy föl tudlak hívni FaceTime-on, és tudunk beszélni. És meg tudom mutatni neked, hogy milyen új függönyt vettem, meg hogy milyen rántott húst csináltam.
1: Mondjunk egy pár
2: pozitív dolgot is, hogy azonnal át tudom lökni neked, hogy milyen sütit sütöttem, vagy mit főzött a lányom.
1: Igen, nézd, ez abszolút pozitív. Csak,
2: azért sok, nagyon sok jó dolog van
1: én
2: már,
1: szerettem a régi
2: ami
1: világot.
2: Könnyíti az életünket. Ez, jó ez a mostani élet, én szeretek most élni.
1: Jó, muszáj élnünk, ez van. Na, figyelj, ha szeretjük, ha nem.
2: Annyi, visszamennénk a múltba, tudod, milyen szenvedésünk lenne, gondold
1: el. Most már a mai fejünkkel.
2: Mai fejünkbe visszamennénk egy kicsit, hogy időutazók lennénk, előkapnád a térképet, azt így néznénk össze, hogy hova menjünk, hogy tévednénk össze-vissza,
1: hát
2: egy Budapesten.
1: Hát én gimnáziumban se nyitottam ki atlasz se. Azt tudtam, hogy mi hol van. Na jó.
2: Bajba lennénk.
1: Hát én nagyon. Ez nem büszkeség mondjuk, hanem inkább szégyen rám. Nézd, de ez van. Na jó, viszont ami még van, az az, hogy 11-kor jövünk vissza.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozó szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki tilga lakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlanárak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Finom rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt, hétfő van, és szeptember 21-e, csodaszép délelőttöt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Mindjárt itt az ebéd, drága Zsuzsám. Várod már az ebédet?
2: Mindig ebéd várom. Mindig, de akkor nem várom, amikor nekem kell elkészíteni.
1: Hát az megint más, igen.
2: Nem, abból nem is tudok olyan jó ízűet tenni. Valahogy a saját elkészített étel az nem olyan, mint amikor eléd rakják, tudod, és akkor, mert annak van ilyen meglepetés ereje.
1: Hogy vajon, jó lesz a...
2: Vagy nem, hanem hogy vajon mi van benne? Hát, mit főzött bele anyám? Tudod, van benne ilyen surprise. De amikor én csinálom, akkor nincs surprise.
1: Akkor
2: mert
1: nincs.
2: Akkor tudom, hogy rakok bele szalonnát, vagy nem rakok, vagy így paprikát, van, vagy paradicsomot. Úgyhogy jobb az, tudod, mert egyből paprika, paradicsom, mi lehet?
1: Persze,
2: pörkölt.
1: Persze.
2: Mindennek az
1: mondom,
2: alapja pörkölt.
1: Amúgy igen. Ha meg nem magyaros kaját, én mindig azt mondom, hogy menj el egyszer, vagy egyszer elmehetünk így akár együtt is, arra az amerikai
2: de
1: helyre, amiben meghívsz. Voltunk a... oda meg, mert tényleg nem csvészes árba. De
2: jó,
1: kívül.
2: Jó, oda meg.
1: Ha Hiltonba hivatnád meg magad, már ott egy kicsit elgondolkodnék. Nem, viccen kívül az amerikai, ahol voltunk már feleségemmel több ízben, az tényleg nagyon ajánlom. Akár ebédre, mert megeszed egy órakor, és lehet, hogy ma aznap nem fogsz nagyon ebédre vacsorázni.
2: Szigeste 10-kor is vergődsz,
1: nem fog, hát, vacsorázni, nem fogsz vacsorázni, és mondom, olyan árban van, hogy így úgymond tehát a mai éttermi árakhoz képest tartja azt a szintet, de komoly
2: na,
1: adag.
2: Rákukkantok.
1: Mindenképp majd megadom a nevét, hát most így nem mondom ki adásba, de nem is erről akartam igazából beszélni.
2: Te hoztad föl az ebédet.
1: Abszolút, abszolút. Hát mert mindjárt dél van, aztán azért gondoltam,
2: ilyenkor
1: hogy
2: már forog az agyunk ezen, így van.
1: Igen, viszont biztos találkoztunk már mindannyian olyan emberrel, aki képtelen megállni egyetlen pohár italnál, órákra elmerül a szerencsejátékokban, vagy a vásárlásban, és úgy tűnik, hogy számára a csábításokból sosem elég. Míg egyesek könnyedén meghúzzák a határokat, vannak olyanok, akik sokkal nehezebben mondanak nemet. A hétköznapi nyelven gyakran mondják az ilyen személyekre, hogy függő személyiséggel rendelkeznek.
2: Uh-huh. Függő, szenvedélybeteg, de én nem csak függőséget láttam már így testközelből, így rokonság által, hanem a mohóság. Én láttam olyat is, hogy volt a családunkban egy vagy hát még mindig van, egy olyan személy, aki, hogyha mondjuk elét tettek régen egy nagy adag pogácsát, akkor addig ette, igen, amíg előtte volt, és már így néztünk össze, hogy már hogy most már a gyereknek nem fog jutni belőle, meg hát jönnek még vendégek, és akkor mi lesz, tehát, hogy megesz egy kiló pogácsát, vagy mi történik. És ezeket az embereket valahogyan mindig megállítja az a Jóisten, vagy a sors, vagy nevezzük univerzumnak, mert vagy kap egy olyan betegséget, egy olyan problémát, most csak így leszűkítem ezt a példát, mondjuk egy gyomor problémát, vagy bármit, amivel aztán utána el kell kezdeni foglalkozni, és mondjuk egy bőjtel, vagy egy bármivel meg tud állítani, meg tudja fékezni mondjuk a refluxot, vagy bármilyen betegséget. Na most ezeknél a függő embereknél, akiknél ilyen függőség van, szerintem például a szerencsejátéknál az a legjobb, hogy vannak olyan kaszinók, online kaszinóknál is, ahol ki tudod magadat tiltatni. Tehát, hogy oda telefonálsz, vagy nem tudom, hogy működik, mert sosem voltam
1: persze
2: függő. Valahogy mindig, a szerencsejátéknál valahogy én mindig azt éreztem, hogy rohadtul sajnáltam azt a pénzt eljátszani.
1: Egyszer, legnagyobb hülyeség a világon.
2: Talán egyszer vagy kétszer voltam ilyen kaszinóba, akkor az akkori párom bevitt, hogy gyere, rakunk a ruletra. Ő régen krupié volt, az az akkori barátom, és akkor tehát úgy egy picikét, hogy volt egy összeg, volt egy keretösszeg, hogy mondta, hogy jó, akkor ezt eljátszuk, és aztán utána kimegyünk. de annyira visszajogtam tőle, tehát hogy annyira, nem tudom, annyira fájt nekem az, hogy azt a keretösszeget is költhetnénk bármi másra,
1: bármire, így van.
2: Mint hogy rárakjam a ruletra, aztán 5 perc múlva meg hazamenjünk.
1: Ja.
2: Nem tudom,
1: elég
2: valahogy,
1: rövid szórakozás,
2: valahogy nekem ezek nem. A függősége az nálam ilyen, nem tudok függője lenni semminek.
1: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert ugye az, hogy az ember mennyire addiktív személyiség, az
2: ugye
1: már nagyon korán eldől.
2: Ugye az egy személyiség típus?
1: Abszolút, abszolút. Én sem vagyok feltétlenül addiktív típus, bár igaz, hogy ezt ugye sajnos bevallom, hogy ahogy dohányzok, de azon kívül nem vagyok függője úgy semminek. Tehát, hogy
2: de
1: én
2: annak
1: nem tudok azzá válni.
2: De.
1: Annak igen.
2: Igen.
1: Annak igen.
2: Próbáltad
1: igen.
2: Már letenni bármikor
1: nem.
2: Is életedben?
1: Nem. Magam de azért, mellé maximum.
2: De azért, mert szereted. De innen is mindenkinek ehhez szeretnénk mondani, hogy a dohányzás káros, és ne tegyétek, tehát nem szabad dohányozni.
1: Én is nagyon bánom, hogy rászoktam például. Tehát, hogy ezt tényleg őszintén mondom, hogy ez tényleg jó példa, hogy nem szabad rászokni, és akkor nem kell leszokni.
2: Sosem próbáltál ilyen tapaszokat, meg ilyesmit? Nem. Tehát még meg se próbáltad?
1: Nem.
2: Aha.
1: Nem.
2: Nem. Na, hát majd lehet, nem. Hogy egyszer.
1: Lehetséges,
2: de ne adja Isten, nehogy valami betegség miatt szokjál
1: ja,
2: le.
1: Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy nagyon sokan betegség miatt, és például pont az evésről kezdtél el beszélni, és valamelyik nap láttam egy ilyen kis mini részletet egy interjúból, amikor a Kökény Attilával, drága Attilánkkal beszélgettek, és ő maga mondta el, hogy hát ugye ő régen azért nagyon kövér volt, és hogy az azért volt, mert hogy ő nagyon tud enni, és hogy mondja, hogy ma már nem meri odarakatni az ételt magát, csak amennyit kiszednek neki, és annyit megeszik. Mert hogy pont emiatt, hogy azt mondja, hogy a csirkepörkölt volt, azt mondja, akkor ő az egész
2: ráment.
1: Lábost azt mondja, megette. Így kimondta.
2: Kitörölte a lábost.
1: Ő azt mondja, a lábost azt mondja, egy kiló nokedlivel, és ő azt mondja, leült, azt mondja, és megette.
2: De jó.
1: És hogy mit, jó. Mi? Há, persze. De hogy mitől függenek ezek? Itt azt írják...
2: Várjál még mielőtt tovább mész. Csak rá akartam egy kicsit kötni erre, hogy a betegség is meg tud állítani, hogy például a dohányzás. Édesanyám nagyon dohányzott, nagyon szeretett dohányozni, és őt is egy tüdőbetegség állította meg a dohányzásba. Uh-huh. Évekkel ezelőtt, körülbelül akkoriban, amikor a kislányom megszületett. Uh-huh. Igen, akkor. És akkor úgy döntött, hogy na, ennek nincs tovább
1: és
2: helye az életemben. Igen,
1: letette.
2: És leszokott. Konkrétan leszokott, és évek óta nem is gyújtott rá.
1: Nagyon jól tette, és erős. Ezt így lehet, én is tudok olyanról, aki hosszú 20-30 éves dohányzás után.
2: És nem vett nikotin tapaszokat, meg
1: hanem
2: semmit.
1: Letette.
2: Nem, hanem egyszerűen érezte azt, hogy kész, tehát, hogy ott már jelzett a szervezet, azt érezte, hogy ha rá kellene gyújtani egy szál dohányra, akkor, vagy cigire, akkor bele is halna, mert nem bírná tüdeje. És akkor ott kész, ott van, amikor az embert így meg tudja fékezni.
1: Van, hogy ne lenne, nagyon sok embernél a betegségig csinál valamit, nagyon nagy szenvedélye, legyen az alkohol, legyen az a dohányzás, legyen kábítószer, és akkor vegyük azokat, ami nem az egészségedre, hanem mondjuk a pénztárcádra káros, mint például a szerencsejáték. Nagyon sok olyan emberről hall az ember a híradó meg az ilyen tények, meg fókusz hosszabb riportokban, hogy mit tudom én, volt egy szép háza, kocsia, mindene, és függővé vált, és most meg hajléktalan.
2: Borzasztó.
1: Tehát, hogy ez minden, ami függőség, az egy óriási hülyeség, és a kaja is, de az megint csak úgy az egészségre, tehát megint ott
2: így
1: tartunk,
2: van.
1: Úgy, hogy az egészség ártalmas dolgok. A Mayo Clinic Health System szakemberei azt mondják, hogy az izgalomkeresés az egy gyenge impulzus kontroll jellemzi ezeket az embereket, ugyanis a folytonos kalandvágy és a meggondolatlan döntések növelik a kockázatos helyzetek kialakulását, és ezáltal szeretik például a szerencsejátékot az emberek. Tehát, hogy van
2: igen,
1: egy kalandvágyad.
2: Igen, nagy tétet raksz rá, és akkor
1: igen.
2: Izgulsz,
1: mit
2: jön
1: döntesz?
2: Az adrenalin.
1: Itt van, hogy meggondolatlan döntés, hogy átgondolod, hogy jó, pedig ez nem egy exakt tudomány, ugye nem nyilván mindig a kaszin, mindig a ház nyer, ugye ezt mindig tudjuk.
2: Persze.
1: Vagy ezt tudjuk, hogy mindig
2: azt
1: ház nyer.
2: Azt szokott így visszaadogatni, csak azért, hogy
1: hát csak
2: legyen egy
1: nullán
2: kis siker.
1: Esetleg.
2: Hát így van.
1: Jó
2: így
1: esetben.
2: Van, így van.
1: Igen,
2: csak hogy legyen egy minimális sikerélményed, hogy aztán utána azt a sikerélményt hajszold újra és újra.
1: Így van. Pontosan erről van szó. És hát itt ezeket az embereket ez jellemzi. Aztán az azonnali kielégülés és önszabályozási nehézségek, a türelmetlenség, az érzelmi szabályozási zavarok és a felelősség elhárítás sérülékebbé teszik az egyént.
2: Aj, annyira szeretnék most valamit, így gondolkodtam így magamon, hogy mi lehet az, ami engem ennyire így hajszol, és mert ez az érzés, amiről most beszélsz, ez volt már bennem ez az érzés, ez a húha, most akkor lehet, hogy így lesz, lehet, hogy úgy, tehát, hogy ilyen 50-50%, tehát ez az érzésem már volt, mert nekem már megvoltak ezek, de nem tudok visszagondolni arra, hogy mi lehetett, tehát, uh-huh. hogy mi volt, de valamilyen ilyen kockázat, ez a rizikó, ez a, na, vagy bejön, vagy nem, tehát ez az érzés, ez tényleg van valami benne, amitől erre rá lehet kapni.
1: Igen, és ami nagyon fontos, és direkt ezt hagytam utoljára, hogy a háttértényezők mennyire befolyásolók, ugyanis a családi, genetikai, környezeti hatások és a gyermekkori traumák szintén meghatározó sebes lehetőségi tényezők a függő embernek.
2: Már megint visszamegyünk a gyerekkorra, már
1: Ádám
2: megint minden onnan
1: kanyarodik,
2: hogy te gyerekkorodban mennyire voltál ilyen vagy olyan gyerek, vagy mennyire, mert igen, ezzel nem születünk a függőséggel.
1: Nem, tehát, hogy ez kialakul.
2: Ez kialakul, igen, de
1: igen,
2: érdekes.
1: Maximálisan így van ez, hogy sajnos a genetikai tényezők nagyon sokat, tehát nagyon-nagyon a háttérbe tud állni egy ilyen helyzetben, hogyha te függő vagy. Vegyünk egy nagyon rossz verziót, egy alkoholista felnőttet. Lehet, hogy azért iszik, mert például a gyerekkorában azt látta, hogy a szülei is isznak, depressziós volt, verték őt, szorongott, stb. És ő így kezeli, így győzi le, hogy ő felnőttként is alkoholista lesz.
2: Ugyanakkor most akkor mondok egy másik példát magamat, amikor az egész családom dohányzott körülöttem, és én akkor már gyereknek tudtam, hogy én biztos, hogy nem fogok rágyújtani, mert füstben nőttem föl. Akkor még tudod, hogy lehetett a 80-as években szobába, papa,
1: persze,
2: mama, ott az, volt dohányzóasztal rajta, a cigaretta,
1: igen.
2: És én ott ültem a füstben, nem is nyitottak ablakot, még akkor nem volt ez fontos.
1: Nem volt divat szellőztetni.
2: Nem, terjengett a füst.
1: Igen,
2: papa egymás divat. Után szívta, láncdohányosként szívta, fújta, eloltotta, gyújtotta,
1: igen.
2: A következőt.
1: Nálunk is, hát óházi bulik, panelbe.
2: És hogy látod, hogy közben meg, tehát közben ebben ősz fel, ezt látod, ez a természetes, ez a normális, de mégsem. Lehet benne még egy olyan is, most csak így gondolkozom, amikor az embert nem tiltják. Tehát nekem soha nem tiltották, nem, soha nem volt az tiltva, hogy nekem soha nem kaptam ki azért, hogy ha mondjuk rágyújtottam volna egy szál cigarettára. Uh-huh, sőt, uh-huh. Amikor elérkezett az az idő, hogy a kipróbálás időszaka ilyen 15 évesen próbálja az ember először. Akkor mondtam, közöltem anyuval, hogy ki fogom próbálni. És akkor mondta, hogy jó, de akkor hagyd legyek itt, hogy ne legyél tőle rosszul. És akkor ott voltam, meggyújtottuk, mondtam, hogy ez borzasztó. Eloltottuk, megmostam a fogamat, köpködtem egy órán keresztül a WC-re, mert undorító, és ennyiben maradtunk.
1: Apám ugyanezt mesélt, úgy ugyanez volt. Tehát nagyanyám, Isten nyugtassát, ő egész élete végéig cigarettázott, és ugyanez volt apámmal is, hogy ő annyira gyerekként megutálta, hogy nagyanyám cigarettázott, uh-huh. Hogy ő felnőttként is ugyanez, hogy kipróbált egy kicsit, ilyen 20 évesen, fúj, de rossz ez, büdös, te is büdös leszel tőle, fúj. És apám 62 éves, és most volt hétvégén a szülinapja ráadásul.
2: Isten éltesse sokáig.
1: És soha nem dohányzott, nem ivott. Tehát apám nem egy addiktív személyiség például,
2: aha,
1: tehát hogy őre nem mondatjuk
2: lehet,
1: ezt.
2: Lehet, hogy ez is benne van a pakliba, hogy amit annyira tilt a szülő, meg amit annyira elleneznek, tudod, hogy jaj, ne csináld meg, jaj, akkor elverlek, meg akkor ez lesz,
1: igen,
2: meg akkor az,
1: igen,
2: lesz.
1: Igen.
2: Lehet, hogy pont az ellenpéldáját váltott
1: pont,
2: ki.
1: Vagy egy tininél, nem is egy gyereknél,
2: igen.
1: Egy tininél pont azt vagy, ne menjél el a koncertre, kiszökik az ablakon, már csak azért is, ne gyújtsál rá, már csak azért is,
2: jó,
1: ne így meg azt a sör, már csak azért.
2: Hogyha anyukámról beszélni, mert a mamám pont ezt csinálta, hogy nem engedte el a koncertre, és a szeméttárolóba, azt mondta, hogy színházba megy, elment a színház ruhájába, és a szeméttárolóba meg már ott volt bekészítve az akkori farmerja, az inge, és...
1: Jó, igen, de amerikai tini film ilyen feeling ez, nem?
2: Hát anyura teljesen ez volt igaz, és így pont az ellenpéldáját, tehát pont az ellenkezőjét csinálta, mint amit a mamám kért tőle, mert tiltotta.
1: Mert tiltotta, így van, és ezért kell
2: alföldi
1: nagyon vigyázni.
2: Papu. Bocs, volt ilyen, te még nem is tudod.
1: A Földi Robi?
2: Én is csak anyutól tudom, volt régen, a 80-as években az volt a neve, olyan volt, mint egy klumpa, alföldi papucs, ilyen barna volt, egy kicsit a hippi korszaknak volt még az utórezgése, az a divat, és bőrszárú trapézfarmer, alföldi papucs, és akkor yes. Most így beugrott, hogy anyu mondta, hogy ki volt készítve neki oda a szeméttárlóba ruhája, átvette a színház ruhát, és ment a, nem tudom, P-mobil koncertre.
1: Hát igen, ezzel vigyázni kell, hogy gyerekként tényleg mit, vagy nem is mondom, hogy gyerekként, hanem tényleg ilyen fiatal tiniként, hogy mit tiltunk a gyereknek, mi az, lehet, amire igen. Azt mondjuk, hogy oké. Okay.
2: Lehet, hogy pont ez váltja ki belőlük tehát ezt a függőségi személyiségtípus. Lehet, hogy pont ezzel csinálunk rosszat, hogy mindent nagyon tiltunk. Jó, persze, én nem vagyok híve a nagy liberális nevelésnek, mert azért én szeretem a
1: kellenek
2: szabályokat.
1: Szabályok, ez a nem igen. Félértés, persze, hogy kellenek szabályok, csak hogy ez, amit mondtál, hogy jobb az, hogyha igen, ott a szülő, aki mondjuk azt mondja, hogy figyelj, ez azért rossz, mert, de akkor gyere próbáld, vagy na, jó, azt mondja, gyere próbáld ki, az nem jó, az nem is ilyen hangzik, de hogy érted, mit mondok, tehát, hogy inkább a szülő felügye alatt legyen, mint ahogy most mondjuk te is voltál így ilyen szempontból, mint sem nem, én azt gondolom. Tehát, hogy...
2: Jaj, név nélkül mondom most ezt, tényleg senkit nem akarok kellemetlen szituációba hozni, elsősök voltak a gyerekeink, és mindegy egy osztálytársnak az anyukája mesélte, hogy a kisfiú nagyon, nagyon rá akar gyújtani, nagyon ki akarta próbálni. Ez mondta neki, tessék, gyújts meg, öcsém. Meggyújtotta, kész a gyerek, elszürkült, rosszul lett, soha életében szerintem nem fog többé rágyújtani.
1: És a sztorik zöme mindig így végződik, akinek picit ilyen szempontból olyan, hogy is mondjam, lazább a szülő, és a laza alatt nem azt nem. értem, nem így laza, van. Hanem hogy amit például te anyuddal is megéltél, hogy te ezt elmondtad neki, ő nem vágott téged kétszer tarkon, hogy mit képzelsz, hülye gyerek, de hogy is,
2: nem.
1: Hanem azt mondta, hogy igen? Igen? Tudta, hogy rossz, és azért persze. Azt mondta, igen, na akkor na gyere, no.
2: Viszont tudta azt is, hogy két sluktól nem fogok rászokni, hanem inkább csak azt fogom érezni, hogy nekem ez nem kell.
1: Így van, és nem is kellett. Nem. Míg látod, nálam mindenki tiltotta.
2: Nagyon látod? Kemény.
1: Látod, nálam mindenki tiltotta, meg mit tudom én, aztán mi lett a vége?
2: Még most is dohányzol.
1: Még most is dohányzol. Uh-huh. És 38 vagyok, hát nem mondom ki, hogy
2: és
1: hány
2: emelték éve. Is a dohányárukat, úgyhogy nem is éri már megdohányozni.
1: November 1-én fogják, jól olvastam
2: akkor
1: a cikket.
2: November 1-én megint drágul a cigaretta.
1: Így van.
2: Úgyhogy nem éri meg, Gyuszikám.
1: Annyi pozitív, hogy azt mondta a kormány, hogy az egészségügyre fordítják azt az adót, ez viszont pozitív, hát nekem az a része, hogy drágább, az kevésbé pozitív, de közben meg való igaz mondom, és tényleg ezzel akarom a fő hangsúlyt tenni, hogy én, ha tehetném, visszamennék az időbe, nem szoknék rá, úgyhogy mi is csak azt tudjuk reklámozni, hogy ez egy rossz dolog. És tényleg így
2: meg
1: van.
2: Meg minden függőség. Nagyon erősnek kell lenni ahhoz, hogy függőségeinkből kilépjünk és kiszabaduljunk. Ez nehéz.
1: Igen, és legyen az csak tényleg egy kajafüggőség, legyen az... Mondjuk ki, felnőttek vagyunk, legyen az egy szexfüggőség. Van ilyen is. Van. Ez is egyfajta betegség, hogy te...
2: De ez betegség, tényleg.
1: Azért, igen, hogy te nem bírod ezt ki, és ha van párod, akkor szerencsésebb a szitu, ha ő is olyan beállítottságú.
2: Tudok is ilyen példát, tehát ott van szex, és New Yorkból Samantha.
1: Na, például, igen. De hogy biztos, tehát vannak ilyen emberek, akiknek ez egy fajta betegség, és szenved, ha nem történik meg maga az esemény. Ez ugyanaz, mint egy bármilyen másik függőség. Legyél édességfüggő, legyél dohányfüggő, alkohol, bármi.
2: Nehéz.
1: Nehéz. És ahogy mondtad is, hogy ha már rá, nagyon nehéz leszokni. Bármi is nagyon. A dolog, amiről le kell szokni. Nagyon-nagyon nehéz feladat, és épp ezért a legegyszerűbb módja az, hogyha az ember még fiatalon csírájában el tudja folytani.
2: Nem próbálod meg?
1: Én már nem vagyok fiatal. Várjál.
2: Akkor most pont ezért... Nem próbálod
1: most
2: meg?
1: Azért nem, mert ha még, még ezen felül még hízok, mert ugye a dohányzás letétele után meghízol. Jaj, na most én ezen felül még meghízok, figyelj, nem férek be a stúdióba, úgyhogy inkább most jaj, én nem, jó. De ne velem foglalkozzunk, hanem a nálam okosabb emberekkel, akik rá sem szoknak, mert hogy ez egy hülyeség és szar dolog. Úgyhogy ezzel tudom ezt az egész témát én így lezárni magam részéről.
2: Függőként.
1: Olyan csúnya szó ez rám,
2: igen.
1: De igen.
2: Rossz szó.
1: Rossz rossz szó, de közben meg igen. Hát, ha valaminek a függője vagy, akkor sajnos igen. Ez nem egy feltétlenül egy...
2: Igen, mert ezt a szót már máshol társítod. Tehát igen, függőt igen. Az általában mindig a szereknek társítjuk, van, hogy függő. Már dohányzás
1: és
2: hát, az...
1: És ott is hány ilyen történetet tudunk, akár külföldi, akár magyar viszonylatban, akik elmesélik, hogy milyen pokló mentek keresztül, legyen az akár a Curtis, vagy most legutóbb ugye egy dokufilmben ugye a Tiden is elmondta, mai napig ugye Zorro állarcot húz bizonyos okok miatt, ugye. Tehát, hogy nagyon kemény, nagyon kemények ezek a dolgok, és tényleg valakinek mindig ártasz, nem csak magadnak, hanem még a környezetednek is, és ez bizony. A legrosszabb benne. Ha szerencsejáték függő vagy, eladod a családod feje fölül a házat, azzal az egész családodnak ártasz.
2: Hát igen, és tudod, még azt akartam mondani, például, hogy itt két példát, két ember, úriember esetében, ők még el tudják mondani, hogy milyen borzasztó függőnek lenni, de mennyien nem tudják már elmondani. Mennyi világsztár hunyt el, aki már pont a függősége miatt halt meg, és már nem tudja elmondani, hogy erről. Hát mert már nem tudtak róla lejönni.
1: Pont valamelyik nap láttam a TikTokon az Amy Winehouse-ról egy videót, hogy az utolsó előtti koncertjén, fellépésén, hogy viselkedett, milyen volt a stílusa már. Figyelj, olyan volt, mint egy élő halott.
2: Tudom, azt megvan az a videó nekem is, igen. Láttam.
1: Hangnemen kívül...
2: Eldobta a mikrofont.
1: Igen, hangnemen kívül előtt össze-vissza kornyikát, mert hogy ezt éneklésnek nem
2: tovább
1: igen.
2: Dalt, igen, megvan.
1: Tehát fogalmas
2: nem
1: volt.
2: Nem szabadott volna fölengedni már akkor őt
1: így a színpadra. Nem szabadott volna. Kettő meg az, hogy nem szabad hagyni, hogy idáig eljusson egy ember. Nem szabad. Egyszerűen ez borzalmas, amikor tényleg egy emberi élet így el van dobva, mert ez az. Ez az konkrétan az történt, hogy volt egy élet, így összegyűrted, mint a használt papírt, és kidobtad a kukába.
2: 27 évesen.
1: Nézd
2: majd meg a filmet, Netflixen fent van, mindenkinek ajánlom a filmjét, és ő is, tehát hogy hát nem lehet arra fogni, de egy szerelmi vívódás miatt kerül ebbe a szituációba, ebbe a helyzetbe. Mindenkinek ajánlom, aki nem látta, nézzétek meg a filmét, mert tényleg tanulságos.
1: Igen, hát nem akartuk a hétfőt ennyire komoly témával zárni, ám de mégis így sikerült, ezt akartam pont mondani, de kell néha, mert ez tényleg sajnos főleg most a 21. században, így 2026 vége felé kacsingatva, nagyon korán eléri a fiatalokat az addiktivitás, a függőség, legyen az bármi, és szerintem nem baj, hogyha beszélgetünk róla, hogy ez
2: és
1: tényleg nagyon, milyen
2: nagyon
1: rossz
2: nagyon örülnék
1: és milyen
2: neki,
1: káros.
2: Hogyha a zenékben sem ezt terjesztenék a fiatalok, na. Hogy ez mennyire jó, hanem inkább pont az ellenpéldáját. Így tehát a zeneiparnak is kellene erre egy nagyfokú fordulat, egy nagyon nagy átalakulás, és erre odafigyelve inkább, hogy igen. A fiatalok ne keveredjenek bele, és igenis az edukáció kéne, hogy fontos legyen. A fiatal zeneszerzők dalszövegeit nagyon-nagyon át kéne írni, úgyhogy én innen is üzenem a mostani generáció zeneszerzőinek, dalszövegíróinak, hogy figyeljetek oda erre. Mert ez nem jó felé viszi a mostani fiatalságot.
1: Generációt, igen, abszolút egyetértek. Úgyhogy legyen ez az aranyköpésed, meg ez a jó észrevétel.

0: Megfogadásunkat. Rendkívüli esemény történt. A népszerű Roma Hip-Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tima Junior és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos szerződés.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát, a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk.

0: híreit Patai Annától hallják. A cigány hallgatók világa. A cigány, illetve a roma zenei kultúra egyik különleges és érzelmekben gazdag műfaja a hallgató. A hallgató elnevezés olyan lassú, gyakran melankolikus hangulatú dalokra utal, amelyekben az előadó az érzéseit, emlékeit, örömeit és fájdalmait is megfogalmazhatja. Ezek a dalok sokszor nem csupán szórakoztatásra szolgálnak, hanem az érzelmek kifejezésének és továbbadásának fontos eszközei. A cigány hallgatók témái rendkívül változatosak. Gyakran szólnak szerelemről, családról, hiányról, elválásról, honvágyról, vesztességről és az élet nehézségeiről. Ugyanakkor a vidámabb, büszkeséget vagy összetartozást kifejező daloknak is helyük van ebben a hagyományban. Egy-egy hallgató akár egy család vagy egy közösség történetét, emlékeit is őrizheti. A hallgatók egyik legfontosabb sajátossága az előadásmód. Az énekes gyakran nagy érzelmi átéléssel adja elő a dalt, miközben a dallam lassú és kifejező. A hangszeres kíséretben hagyományosan fontos szerepet tölthet be a hegedű, a brácsa, nagybőgő, cimbalom vagy gitár, a helyi és családi hagyományoktól függően. A zenész és az énekes közötti kapcsolat különleges. A kíséret sokszor szinte válaszol az énekes érzelmeire. A cigány hallgatókban fontos szerepet kap az improvizáció is. Az előadó nem feltétlenül ugyanúgy énekli minden alkalommal a dalt. Megváltoztathat bizonyos sorokat, díszítheti a dallamot, vagy saját érzéseivel egészítheti ki a szöveget is. Ezáltal ugyanaz a dal különböző előadók tolmácsolásában egészen más érzelmi hatást kelthet. A hallgatók gyakran családi és közösségi alkalmakon is megszólalnak. Esküvőkön, keresztelőkön, összejöveteleken vagy akár egy baráti családi beszélgetés során is előkerülhetnek. Különösen erős szerepük lehet olyan pillanatokban, amikor az emberek szeretnék kifejezni egymás iránti szeretetüket vagy megemlékeznek valakiről, aki már nincs közöttük. A zenei hagyomány egyik szépsége, hogy a zene sok esetben szóbeli úton öröklődik. Egy dalt a gyermek a szüleitől, nagyszüleitől vagy más családtagjaitól hallhat, majd később maga is továbbadja. Emiatt egy-egy hallgató több változatban is fennmaradhat, és az előadó személyisége is nyomot hagyhat rajta. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincs egyetlen minden roma közösségre jellemző cigány hallgató stílus. A roma közösségek kulturálisan és nyelvileg is sokfélék, ezért a zenei hagyományok között is jelentős különbségek vannak. Más lehet egy magyarországi romungró közösség, egy olá cigány vagy egy beás közösség zenei hagyománya, és az egyes családok saját repertoárja is eltérhet. A modern roma előadók a hagyományt napjainkban is tovább viszik. A hallgatók megjelenhetnek hagyományos cigányzenekari kísérettel, de modern hangszerelésben, könnyű zenei vagy mulatós feldolgozásban is, így a régi dalok újabb generációhoz jutnak el.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Jonas Tumenge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: Mindenkinek egy kellemes hangulatú és eredményes hétfő délután kívánok. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 21-én a Mirella és a Máté nevű szeretteinket és ismerőseinket köszönhetjük. A Máté név héber eredetű, és azt jelenti, hogy Isten ajándéka vagy Jahve ajándéka, míg a Mirella név latin olasz eredettel rendelkezve a csodálatos vagy a csodálatra méltó jelentéssel bír. Mai első gondolatunkat Blaise Pascaltól, a 17. századi francia matematikus, fizikus, filozófus gondolkodótól vettem, aki a Gondolatok című mű szerzője, amelyben az észereivel, ugyanakkor mély líraisággal, megérintettséggel költője mutatja be az embert, és ebben egyik ismerté vált gondolata így hangzik. Az ember csak nátszál, a természet leggyengébbike, de gondolkodó nátszál. Pascal gyönyörű paradoxona, vagyis ellentmondásban kibontakozó megállapítása, hogy bár fizikailag szinte semmik vagyunk a világegyetem galaxisainak roppant méreteihez képest, mégis egyedül mi emberek vagyunk képesek a tudatunkkal rálátni és felfogni a minket körülvevő világegyetem végtelenségét és benne saját végességünket és mulandóságunkat. Egyetlen létező van a világon, és ez az ember, aki tud róla, hogy egyszer meg fog halni. Ugyanakkor meg naponta tapasztal olyan történéseket és valóságokat, például gyermekszülő vagy testvéri, vagy akár baráti kapcsolatok, illetve a szerelem, amelyek a végtelen és a határtalan dimenziójába hívják őt. Két nagy végpont, a véges és a végtelen közti feszültség erőterében éljük az életünket. Egyfolytában a véges, a mulandó dolgokkal szembeni szélmalomharc foglalja le az energiánk nagy részét, miközben a szívünk a látható és véges dolgokon túli valóságra vágyik. Pascal szerint éppen ebben rejlik az ember különös nagysága. Most pedig következik a budapesti útinform és az időjárás jelentés, aztán pedig a zenék folytatása. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát, a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. És ha mindez még nem lenne elég, akkor tudjatok róla, hogy mostantól naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt, ahol néha a csipkés kombinét is fel lehet hajtani, szóval pont a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. Most nézzük az időjárást. A mai hajnalon érkezett hidegfront karakteresen határozza majd meg az elkövetkező 4-5 nap időjárását. A mai hétfőit úgy, hogy a napos felhős időben a front mögött sokfelé megerősödik, sőt, néhol viharossá fokozódik majd a szél. Délután 19-20 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6-kor már csak 18 fokot jelent, ezt követően 8 órakor 16, 10-kor és éjfélkor 14, s holnap hajnalban 12 fok lesz a fővárosban és környékén. Holnap kedden napos felhős, néhol záporokkal tarkított 19 fokos maximummal számolhatunk, míg szerdán már csapadékmentesebb, szintén napos felhős, 20 fokos maximumig érkezik. Zárásképpen Oprah Winfrey, amerikai televíziós műsorvezető, producer, színésznő és médiavállalkozótól vettem egy gondolatot, akit világhírűvé az egyszerű hétköznapi emberek életének nem mindennapi küzdelmeit bemutató talkshowja tett. Mondása így hangzik, az élet legnagyobb kalandja az, ha azt az életet éled, amiről álmodsz. Vagyis azt az életet, ami kihívást intéz feléd.

0: rádiódik.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Mindenkinek szép hétfő délután kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm azokat, akik minket hallgatnak. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 21-e van Mirella és Máté névnapja. A Máté a héber Mattityahu, vagy Mattanája névből származik. Az angolban is a Mátét egyébként Matthew-nak mondjuk. A bibliai görög fordításokon keresztül került a köztudatba, ugyanabból a tőből ered, mint a Mátyás név, így a Máté lényegében ennek a korai magyar alakváltozata. Jelentése Isten ajándéka, vagy Jahve ajándéka, míg a Mirella név latinul a szeredettel rendelkezve pedig a csodálatos, vagy a csodálatra méltó jelentéssel bír. Isten éltesse az ünnepelteket. Mai következő idézetünk William Shakespeare-től lesz, az angol drámaíró és költő, többek között a Hamlet, aztán a nagy romantikus darab a Romeo és Júlia, vagy a harmadik Richard szerzője. És most a Hamletből veszünk egy idézetet, amelyben Shakespeare ezeket a szavakat adja a dán királyfi szájába. Mi remek mű az ember, mi nemes az értelme, s mi végtelenek a képességei. Ez a Shakespeare el van kápráztatva az embertől. Műveiben az ember a legnagyobb lehetőségek és a legnagyobb drámai veszteségek közt bolyongó alak, akit választásai és döntései képesek nyomorba dönteni, vagy az égbe emelni. Shakespeare tehát nem idealizál és nem festetegekben néz, hanem a valóságban marad. Számára az ember egyszerre esendő, halandó teremtmény és elképesztő szellemi képességekkel és tágas, a végtelenre nyíló horizonttal rendelkező lény. Éppen ez a kettőség teszi számára olyan rejtélyessé, titokzatossá és felfedezésre érdemessé az emberi lélek mélységeit és magasságait. Bár csak mi magunk is így gondolnánk önmagunkra, mint a csodálatra méltó és felfedezésre érdemes létezőkre. Most következik a budapesti utak helyzete, aztán pedig az időjárás jelentés és a zenék folytatása. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják, este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Jó van, mit volt mit tenni, csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de nem kell senkinek szívbajt kapni, mert a szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható, Miss-Süc kis szűcs, szóval a 9. kerületben a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Azután pedig képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Városkapu között. Mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Nem bírtunk velük, mégiscsak lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. És mivel az egészet nem engedtem nekik, ezért csak a félútpályát zárták le a 23. kerületben a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. És most nézzük az időjárást. A mai hajnalon érkezett hidegfront karakteresen határozza majd meg az elkövetkező 4-5 nap időjárását. A mai hétfőit úgy, hogy a napos felhős időben a front mögött sokfelé megerősödik, sőt, néhol viharossá fokozódik majd a szél. Délután 19-20 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6-kor már csak 18 fokot jelent, ezt követően 8 órakor 16, 10-kor és éjfélkor 14, s holnap hajnalban 12 fok lesz a fővárosban és környékén. Holnap kedden napos felhős, néhol záporokkal tarkított 19 fokos maximummal számolhatunk, míg szerdán már csapadékmentesebb, szintén napos felhős, 20 fokos maximumig érkezik. Mielőtt befejezném, annyit még ide raknék, mert van itt egy jó és igazán biztató gondolat LeBron James-től, amerikai kosárlabdázótól. Nem félhetsz a kudarctól, mert ez az egyetlen, hiteles és megbízható út.

0: rádiódik.
1: Mámoros éjdiablóval még az angyalok is sírtak, olyan gyönyörű volt az a tánc.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook komment.

0: hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin Key, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában is indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott. Az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiud.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számlát.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Mindenkinek kellemes délután kívánok, örülök, hogy velünk vagytok, én Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 21-én a Mirella és a Máté nevű szeretteinket és ismerőseinket köszönhetjük. A Máté név héber eredetű, és azt jelenti, hogy Isten ajándéka, vagy Jahve ajándéka, míg a Mirella név latin-olasz eredette rendelkezve a csodálatos, vagy a csodálatra méltó jelentéssel bír. Következő gondolatunk Walt Whitmantől származik, a 19. századi amerikai költőtől, akinek fő műve a fűszálak, amely Whitman számára az egyenlőség és az életörök körforgásának szimbóluma. Ebben a művében írja, hatalmas vagyok, sokaságokat foglalok magamba. Na hát mit is akar mondani Whitman ezzel, aki szerint az emberi élet és a személyiségünk egy nagyon ellentmondásos dolog. Vágyak, emlékek és lehetőségek egész sokasága él bennünk. És azért van, hogy néha ellentmondunk akár saját magunknak is, mert sokkal összetettebbek, bonyolultabbak vagyunk annál, mint amit egyetlen mondattal el lehetne mondani rólunk. Whitman szerint a bonyolultságunk, a sokféleségünk az nem hogy gyengít minket, hanem pontosan, hogy valami titokzatos módon az erejét, a spontaneitását, a lendületét adja az életünknek. Most következik a budapesti útinformaszán az időjárás jelentés, majd még egy idézet Serena Williamstől, amerikai teniszezőnőtől. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton, a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát, a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. És ha mindez még nem lenne elég, akkor tudjatok róla, hogy mostantól naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt, ahol néha a csipkés kombinét is fel lehet hajtani, szóval pont a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnetek a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják, este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Jó van, mit volt mit tenni, csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de nem kell senkinek szívbajt kapni, mert a szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható, Miss-Süc kis szűcs, szóval a 9. kerületben a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Azután pedig képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Városkapu között, mindez azért történik, mert tart a felújítás. És most nézzük az időjárást. A mai hajnalon érkezett hidegfront karakteresen határozza majd meg az elkövetkező 4-5 nap időjárását. A mai hétfőit úgy, hogy a napos felhős időben a front mögött sokfelé megerősödik, sőt, néhol viharossá fokozódik majd a szél. Délután 19-20 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6-kor már csak 18 fokot jelent, ezt követően 8 órakor 16, 10-kor és éjfélkor 14, és holnap hajnalban 12 fok lesz a fővárosban és környékén. Holnap kedden napos felhős, néhol záporokkal tarkított 19 fokos maximummal számolhatunk, míg szerdán már csapadékmentesebb, szintén napos felhős, 20 fokos maximumig érkezik. Ahogyan ígértem, itt van egy idézet még Serena Williamstől, amerikai teniszezőtől, aki 23-szoros Grand Slam egyéni bajnok, vagyis az éves 4 legnagyobb teniszbajnokságot, ha nem is zsinórban, de pályafutása alatt 23-szor nyerte meg, így lett a sporták történetének egyik legnagyobb alakja. Szóval Serena mondta, hogy hinni magadban kötelességed akkor is, amikor senki más nem hisz benned.
3: Uro, illo, lo, sarel, canac, deula, dumadel, nevaste.

0: 103.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Mindenkinek szép hétfő délután kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm azokat, akik minket hallgatnak. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 21-e van Mirella és Máté névnapja. A Máté a héber Mattityahu, vagy Mattanája névből származik, az angolban is a Mátét egyébként Matthew-nak mondjuk. A bibliai görög fordításokon keresztül került a köztudatba, ugyanabból a tőből ered, mint a Mátyás név, így a Máté lényegében ennek a korai magyar alakváltozata. Jelentése Isten ajándéka, vagy Jahve ajándéka, míg a Mirella név latinul a szeredettel rendelkezve pedig a csodálatos vagy a csodálatra méltó jelentéssel bír. Isten éltesse az ünnepelteket. Következő idézetünk Viktora Frankl-tól, az osztrák pszichiátertől, neurológustól és a holokauszt túlélőtől, a logoterápia megalkotójától következik. Ez a módszer az élet és a szenvedés értelmét kereső pszichoterápia. Így hangzik Viktor mondata, az ember nem egy dolog a sok dolog között, mert az egyetlen olyan élőlény, amely végső soron képes meghatározni és eldönteni, hogy saját maga számára mitől válik élete értelmessé és beteljesülté. Frankl számára ez nem elméleti filozófia volt. Több koncentrációs tábort is túlélt a náci uralom idején, és azt tapasztalta, hogy az embert lehet rettenetesen szűk korlátok közé kényszeríteni, de még ezek között is maradhat valami belső szabadsága. Nem mindig választhatjuk meg, mi történik velünk, de bizonyos mértékig azt igen, hogy mivé és kivé válunk a történés közben. Most következik a budapesti utak helyzete, aztán pedig az időjárás jelentés és a zenék folytatása. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják, este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Jó van, mit volt mit tenni, csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de nem kell senkinek szívbajt kapni, mert a szervizúton továbbra is lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható, Miss-süc kis szűcs, szóval a 9. kerületben a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Azután pedig képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Városkapu között. Mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Nem bírtunk velük, mégiscsak lezárták a 15. kerületben a Szőlőket utcát a Morzsa utcánál vízvezeték javítás miatt. És mivel az egészet nem engedtem nekik, ezért csak a félútpályát zárták le a 23. kerületben a Köves úton, a Mesdje utca és az Új Telep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása. De a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. És most nézzük az időjárást. A mai hajnalon érkezett hidegfront karakteresen határozza majd meg az elkövetkező 4-5 nap időjárását. A mai hétfőit úgy, hogy a napos felhős időben a front mögött sokfelé megerősödik, sőt, néhol viharossá fokozódik majd a szél. Délután 19-20 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6-kor már csak 18 fokot jelent, ezt követően 8 órakor 16, 10-kor és éjfélkor 14, és holnap hajnalban 12 fok lesz a fővárosban és környékén. Holnap kedden napos felhős, néhol záporokkal tarkított 19 fokos maximummal számolhatunk, míg szerdán már csapadékmentesebb, szintén napos felhős, 20 fokos maximumig érkezik. Michelle Obama, Barack Obama volt amerikai elnök feleségének egy mondatával zárnám ezt a megszólalásomat. A volt First Lady ezt mondta, nincs határa annak, amit képesek vagyunk elérni, amennyiben odaszánunk rá egy egész életet.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány csárdások világa. A csárdás a magyar zenei és tánchagyomány egyik legismertebb műfaja, amelynek kialakulásában és elterjedésében a cigányzenészeknek jelentős szerepük volt. A cigányzenészek generációkon keresztül játszották a magyar nótákat, népies műdalokat, verbunkosokat és csárdásokat, így a csárdás a roma muzsikusok előadói hagyományának is fontos részévé vált. A csárdás elnevezés a csárda szóból származik, eredetileg olyan táncos, zenés mulatságokhoz kapcsolódott, amelyeket gyakran vendéglő

0: vezető szerepet töltött be, ő játszotta a dallamot, miközben a többi zenész harmóniával és ritmussal kísérte. A cigányzenészek előadásmódjára jellemző lehetett az improvizáció és a díszítés. Egy ismert csárdás dallamát nem feltétlenül teljesen ugyanúgy játszották minden alkalommal. A primás különböző díszítésekkel, futamokkal és ritmikai változtatásokkal tette egyedivé az előadást. Ez lehetőséget adott arra, hogy a zenész megmutathassa saját technikai tudását és egyéni stílusát. A csárdás szorosan összekapcsolódik a tánccal is. A párok a lassú részben általában visszafogottabb, elegánsabb mozdulatokat végeznek, majd a frissiben felgyorsult tempóra pedig gyorsabban táncolnak. A gyors részben megjelennek a forgások, páros figurák, ugrások és ritmikusabb lépések. A táncosok és a zenészek között gyakran kialakul egyfajta kölcsönös kapcsolat. A zenész reagálhat a táncos mozdulataira, a táncos pedig a zeneritmusára és a hangsúlyokra. A cigányzenészek a csárdást számos családi és közösségi ünnepen játszották és játsszák. Esküvőkön, bálokon, falusi mulatságokon és különböző rendezvényeken a csárdás gyakran a közös ünneplés egyik fontos része. Egy jó zenekar képes arra, hogy a lassú, érzelmes dallamokat fokozatosan egyre lendületesebbé, zenévé alakítsa, amíg a mulatság minden résztvevője bekapcsolódik. A cigány csárdás hagyományának különlegessége, hogy a magyar zenei kultúra és a roma muzsikusok előadói hagyományai egymásra hatottak. A cigányzenészek nem csupán előadták a repertoárt, hanem saját játékstílusukkal, hangszeres tudásukkal és improvizációjukkal formálták azt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, örülök, hogy velünk vagytok, én Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 21-én a Mirella és a Máté nevű szeretteinket és ismerőseinket köszönhetjük. A Máté név héber eredetű, és azt jelenti, hogy Isten ajándéka vagy Jahve ajándéka, míg a Mirella név latin olasz eredettel rendelkezve a csodálatos vagy a csodálatra méltó jelentéssel bír. Martin Luther Kingtől hoztam most egy gondolatot, aki amerikai baptista lelkész, béke Nobel-díjas polgárjogi vezető volt, és az erőszakmentes amerikai polgárjogi mozgalom egyik legfontosabb alakja. Mondata így szól: el kell fogadnunk a véges csalódását, de soha nem szabad elvesztenünk a végtelenség reményét. Na, ez a mondat szintén nagyon pontosan fogalmazza meg az ember élet nagy titkát. Utunk során folyamatosan az elmúlásba, az átalakulásba, a változásba botlunk, tekintetünk horizontja viszont egyfolytában a végtelenre nyílik. Martin Luther King életében a remény nem egy optimista jelszó volt. Börtönbe került, fenyegették, otthonát megtámadták, mégis kitartott az erőszakmentesség mellett. És nem az erőszakos támadói neve, hanem az övé maradt fent. Ez a mondat, hogy el kell fogadnunk a véges csalódását, de soha nem szabad elvesztenünk a végtelenség reményét, ebben a mondatban azt is állítja King, hogy az ember képes egyszerre látni, hogy a valóság rossz, vagy legalábbis a legtöbbször messze van az igazán jótól, és ennek ellenére az ember mégsem képes elfogadni, hogy örökre ilyennek kell maradnia. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy akkor ezek szerint az egyik legemberellenesebb cselekvés, amikor kiöljük valakiből, vagy akár magunkból a reményre való nyitottságot. Most következik a budapesti utak helyzete, aztán pedig az időjárás jelentés és a zenék folytatása. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. És ha mindez még nem lenne elég, akkor tudjatok róla, hogy mostantól naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt, ahol néha a csipkés kombinét is fel lehet hajtani, szóval pont a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. És most nézzük az időjárást. A mai hajnalon érkezett hidegfront karakteresen határozza majd meg az elkövetkező 4-5 nap időjárását. A mai hétfőit úgy, hogy a napos felhős időben a front mögött sokfelé megerősödik, sőt, néhol viharossá fokozódik majd a szél. Délután 19-20 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6-kor már csak 18 fokot jelent, ezt követően 8 órakor 16, 10-kor és éjfélkor 14, és holnap hajnalban 12 fok lesz a fővárosban és környékén. Holnap kedden napos felhős, néhol záporokkal tarkított 19 fokos maximummal számolhatunk, míg szerdán már csapadékmentesebb, szintén napos felhős, 20 fokos maximumig érkezik. Beköszönésem zárásaként pedig itt van Drew Barrymore, amerikai színésznő, az 51. randi és a Charlie angyalai sztárjának meglepően mély mondata. Az élet nagyon érdekes, mondja Drew. A legnagyobb fájdalmaink válnak a legnagyobb erőnké. Ha nehézségeinkből megtanuljuk, amit tanítanak számunkra, önmagunkról és a valóságról.
2: Ah, trubuté a gyereszmán. Hát itt trubuté sunesz. Hát elmúrod uhabásol.

0: 98.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Mindenkinek egy kellemes hangulatú és eredményes hétfő délután kívánok. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 21-én a Mirella és a Máté nevű szeretteinket és ismerőseinket köszönthetjük. A Máté név héber eredetű, és azt jelenti, hogy Isten ajándéka vagy Jahve ajándéka, míg a Mirella név latin-olasz eredette rendelkezve a csodálatos vagy a csodálatra méltó jelentéssel bír. Viktor Frankl osztrák pszichiáter és holokauszt túlélő gondolata következik, aki az ember értelemkeresését központba állító logoterápia megalkotója. Mondata így hangzik, amikor már nem vagyunk képesek megváltoztatni egy helyzetet. Arra kapunk kihívást, hogy önmagunkat változtassuk meg. Frankl gondolatának lényege nem az, hogy minden helyzet megoldható. Éppen az ellenkezője. Vannak dolgok, amelyeket nem tudunk megváltoztatni. Ilyenkor azonban még maradhat egy utolsó emberi lehetőség. Megváltoztatni azt, ahogyan mi viszonyulunk a helyzethez. Erről pedig Pál Feri mentálhigiénész szakember, pszichológus és pap kérdése és válasza jut eszembe most, aki azt kérdezte egy előadásán tőlünk, hogy vajon hogyan oldható meg azoknak az embereknek a helyzete, akik megoldhatatlan problémákkal küzdenek. A választ is ő adta meg, ami így hangzott, úgy, hogy megtanulnak megoldatlan problémákkal együtt élni. Most pedig következik a Budapesti Útinform és az időjárás jelentés, aztán pedig a zenék folytatása. Jó van, mit volt mit tenni, csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de nem kell senkinek szívbajt kapni, mert a szervizúton továbbra is lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható, Miss kis szűcs, szóval a 9. kerületben, a Szobiecki János utcában csak egy szűk sáv járható, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Azután pedig képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Városkapu között, mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Nem bírtunk velük, mégiscsak lezárták a 15. kerületben a Szőliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. És most nézzük az időjárást. A mai hajnalon érkezett hidegfront karakteresen határozza majd meg az elkövetkező 4-5 nap időjárását. A mai hétfőit úgy, hogy a napos felhős időben a front mögött sokfelé megerősödik, sőt, néhol viharossá fokozódik majd a szél. Délután 19-20 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6-kor már csak 18 fokot jelent, ezt követően 8 órakor 16, 10-kor és éjfélkor 14, s holnap hajnalban 12 fok lesz a fővárosban és környékén. Holnap kedden napos felhős, néhol záporokkal tarkított 19 fokos maximummal számolhatunk, míg szerdán már csapadékmentesebb, szintén napos felhős, 20 fokos maximumig érkezik. Mai adásunk utolsó gondolata pedig Arnold Schwarzeneggertől, az osztrák származású amerikai testépítőtől következik, akit egyik generációnak sem kell különösebben bemutatnom, a színész és politikus elsősorban a Terminátor filmekből ismert, később pedig Kalifornia állam kormányzója, magyarán megmondva miniszterelnök féléje is volt. Arnold mondata így hangzik, az erő nem a győzelemből születik. Vigyázz, álljunk meg, ezt mondja Arnold. Szóval így hangzik előről, az erő nem a győzelemből születik, a küzdelmeit fejlesztik ki az erődet. Ezek szerint a valódi erőnk nem az út elején vagy a végén, hanem közben bontakozik ki. Így az erőnket sohasem előre, hanem utólag ismerjük meg. Vagyis a következő meglepetés nem is az újonnan jelentkező kihívás lehet majd, hanem az az erő, ami felébred bennünk közben a megoldáshoz. Azt hiszem, nem is nagyon van szükség nagyobb biztatásra így egy átlagos szeptemberi hétfő délutánon, úgyhogy ezzel a gondolattal további szép délutánt és jó rádiózást kíván mindenkinek. Üdvözlettel és szeretettel, Baranyi Tomi.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy

0: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabály talán bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, napközben hála a drága jóistennek a forgalmat jelző őrök segítik. Le van zárva a fél útpálya az Ezüst hegy utcában a Templom utcánál, ott is a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Rákos utcát lezárták az Arany János utcánál, illetve a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bank utca között. A Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé lezárhatják elvileg így estére, befelé pedig várhatóan szintén a hajnali órákban lezárásra kell számítani vasúti híd felújítása miatt. Igazából a Tinódi utca is le van zárva a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Reiter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, úgyhogy gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest. Annyi minden lezárás meg felújítás van, de előbb-utóbb csak a végére érünk. Most pedig mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön így délután kevés zápor még előfordulhat, viszont sokfelé kifejezetten viharossá fokozódik az északnyugati szél. A mai délután 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ez lesz a mai maximum, úgyhogy röviden és tömören a lényeg, hideg fronttal indul a hét.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat. Elvégre ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 rádiódikken, úgyhogy 0630 30 30 100, ezt a telefonszámot kell tárcsázni, és vagy megírni SMS-be, vagy pedig felhívni, és úgy megmondani nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis, mint ahogy mondtam nektek mindig is, én a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Tamástól így szól. Szép napot kívánok neked, Tamás vagyok, Pestről szeretnék kérni egy dalt, egy romantikus számot a páromnak, Maszatnak. Rád bízom a választást, előre is nagyon szépen köszönöm, ha már csak beolvasod, legyen szép napod. Na hát, kedves Tamás, nagyon imádlak, nagyon szeretlek, én az ilyen SMS-eket nagyon szeretem, nagyon élem, ez éltet engem a kultúra és az intelligencia, úgyhogy nagyon sok szeretettel Maszatnak, tehát Tamás élete szerelmének, ez a beceneve, mert idézőjelbe írták, tehát ő neki fog szólni egy jó kis dal, ami most legyen egy GVM-től a Te vagy minden gondolatom című slágere.

Bolondi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100, ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy ezt bebizonyítva olvasom is és teljesítem is gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam nem is olyan nagyon régen Krisztiántól, így szól: Szia, Krisztián vagyok, Fegyvernekről egy zenét szeretnék kérni a családomnak, fiamnak, Rikinek jó bulást, Mirellának és a feleségemnek, Ritának. Köszönöm. Na hát akkor a Krisztián drága, kedves kis családjának fog szólni egy dal, nem írt konkrét zenét, úgyhogy én most elindítom az egyik legjobbat szerintem. Nisztor Roland, Érezlek mindenhogy című dala fog szólni Fegyvernekről Krisztián kérésére a drága, kedves családjának.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi kívánságshow a 100.3.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, napközben hála a drága jóistennek a forgalmat jelző őrök segítik. Le van zárva a fél útpálya az Ezüst hegy utcában a Templom utcánál, ott is a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Rákos utcát lezárták az Arany János utcánál, illetve a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bank utca között. A Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé lezárhatják elvileg így estére, befelé pedig várhatóan szintén a hajnali órákban lezárásra kell számítani vasúti híd felújítása miatt. Igazából a Tinódi utca is le van zárva a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, úgyhogy gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest. Annyi minden lezárás meg felújítás van, de előbb-utóbb csak a végére érünk. Most pedig mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön így délután kevés zápor még előfordulhat, viszont sokfelé kifejezetten viharossá fokozódik az északnyugati szél. A mai délután 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ez lesz a mai maximum, úgyhogy röviden és tömören a lényeg, hideg fronttal indul a hét.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A hivatalos munkaidő naptár még nem jelent meg, de már látszik, hogy hogyan alakulnak a hosszú hétvégék 2027-ben. Rossz hír, hogy jövőre 4 munkaszüneti nap is hétvégére esik. Nem tudom, hogy ebbe mi a rossz hír, meg igazából a munkaszüneti napokat se értem, tehát most azért, mert kedd van, vagy mondjuk október 23, vagy február 29, most csak mondok ilyen random dátumokat, attól még ugyanúgy lehet, sőt, kell is pénzt keresni, termelni, költeni, tehát pont úgy jártam, képzeljétek el, még 2023. október 23-án, hogy éppen már rendezkedtünk be az új házunkba, és szerettem volna vásárolni tévét a nappaliba, mert elfelejtettem, hogy tévé még nincs, minden bútor már megvan, már csak szépen össze kell rakni, utána egy nagy takarítás is költözhető is, és nem volt tévé, és én kinéztem egy, hát egy 2 méteres tévét, ez az igazság, ami köztudott, hogy nem 3 meg 500 ezer forintba kerül, hanem sokkal többe, és képzeljétek el, nem az a lényeg, hogy mennyiért vettem tévét, hanem hogy én azt a több 100 ezer forintot nem tudtam elkölteni, mert október 23-a volt. Tehát értem én, hogy október 23, meg forradalom, meg ilyenek, de attól még 700 ezerért hogy vegyek már egy tévét, mert éppen egy valamilyen dátum van a naptárban, tehát hogy szerintem valahogy át kéne állni egy olyan stílusra, hogy mondjuk az emberek döntsék el, mondjuk a dolgozók, hogy hát igen, én naponta 25 ezer forintot keresek, és nekem szükségem van arra a plusz egy napra, és nem előre, meg utólag akarom ledolgozni, hanem csak úgy simán. Illetve van más, aki meg hivatalosan élne a munkaszüneti nap jogával, és akkor ő kivenné, és tegyük fel, hogy mondjuk a műszaki áruházba mondjuk a dolgozóknak a fele még ugyanúgy dolgozna tovább, mert szeretne pénzt keresni ugyanúgy igazából, mert el kell lássa magát. És kifejezetten emlékszem, hogy akkor el is gondolkoztam azon, hogyha most csak mondok egy példát, mondjuk valaki mondjuk más dimenzióban van agyilag, mondjuk egy milliárdos, és teljesen más dimenzióban van, és van egy kattanása. Én most szeretnék venni 150 millió forintért egy luxus autót, mondjuk egy Bentley-t. Fel is hívom őket, hogy milyen készletük van. A hívott szám jelenleg nem elérhető, próbálja meg hívását később. Tehát, hogy az emberek kajakra se egy étterembe nem tudnak elmenni, se egy tévét nem tudnak venni, se egy autót nem tudnak venni, tehát, hogy annyira nem szeretem, hogy így megáll a világ, mert a naptárban éppen van egy valamilyen nap. Pontosan ezért a Bódik Kívánság Show minden hétköznap teljesíti 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot. Nem egyszer voltam már bent december 24-én, augusztus 20-án, március 15-én, 10-én, sőt még húsvétkor is voltam itt bent, hogy nektek, veletek, értetek a lehető legtöbb kívánságot teljesítsem, és a hivatásomat igazából elvégezzem, az én feladatomat, úgyhogy nem tudom, hogy ez miért van így, hogy munkaszüneti nap, és akkor mondjuk nem lehet semmit se vásárolni, illetve dolgozni se lehet normálisan, tehát például sorra zárnak be a szupermarketek, meg az éttermek, meg az ilyesmik, mert éppen mondjuk október 23 van, akkor mondjuk a futárok mit szállítsanak ki? Nem tudnak mit, tehát hogy miért kell megálljon a világnak? Sosem fogom megérteni. De azért gyorsan felolvasom nektek a 2027-es munkaszüneti napokat. Január 1 ugye új év, március 15 ugye a forradalom és szabadságharc, március 26 nagypéntek, március 29 húsvét hétfő, május 1 ugye a munkaszüneti nap, tehát a munka ünnepe miatt senki nem dolgozik, május 17 pünköst hétfő, augusztus 20 államalapítás és a Szent István király, október 23 az 56-os forradalom és a szabadságharc, november 1 minden szentek, december 25 karácsony első napja, illetve karácsony második napja, december 26.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, úgyhogy várom továbbra is a zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnepnapra esik, és mondjuk az összes pékség, kisbolt, multi, minden be van zárva, mert mintha világ vége lenne, rám még akkor is lehet számítani, hiszen én nekem ez nem egy munka, hanem én nekem ez egy hivatás. Tehát én ezt szívvel, lélekkel csinálom, nem pedig csak a pénzért, úgyhogy tényleg ezt kihasználva vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, addig pedig már olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Gyulától, így szól. Szia Csabi, én Gyula vagyok, és édesanyukámnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, és üzenem neki, hogy minden rendben van, és hamarosan minden még jobb lesz. Na hát akkor nagyon sok szeretettel Gyula édes anyukájának fog szólni egy jó kis zene, ami most legyen egy tényleg ilyen szívhez szóló, ide passzoló dal, ami nem csak mindig a legnagyobb bulik, legnagyobb partik, kocsik, aranyláncok, tehát mindig csak erről a legnagyobb dolgokról szól, tényleg egy anya fia kapcsolatról fog szólni. Mr. Andreas, drága anyám című dalát indít.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
1: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat, önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
2: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
1: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
2: purné.
1: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány hallgatók világa. A cigány, illetve a roma zenei kultúra egyik különleges és érzelmekben gazdag műfaja a hallgató. A hallgató elnevezés olyan lassú, gyakran melankolikus hangulatú dalokra utal, amelyekben az előadó az érzéseit, emlékeit, örömeit és fájdalmait is megfogalmazhatja. Ezek a dalok sokszor nem csupán szórakoztatásra szolgálnak, hanem az érzelmek kifejezésének és továbbadásának fontos eszközei. A cigány hallgatók témái rendkívül változatosak. Gyakran szólnak szerelem,

0: kő, cimbalom vagy gitár a helyi és családi hagyományoktól függően. A zenész és az énekes közötti kapcsolat különleges. A kíséret sokszor szinte válaszol az énekes érzelmeire. A cigány hallgatókban fontos szerepet kap az improvizáció is. Az előadó nem feltétlenül ugyanúgy énekli minden alkalommal a dalt. Megváltoztathat bizonyos sorokat, díszítheti a dallamot, vagy saját érzéseivel egészítheti ki a szöveget is. Ezáltal ugyanaz a dal különböző előadók tolmácsolásában egészen más érzelmi hatást kelthet. A hallgatók gyakran családi és közösségi alkalmakon is megszólalnak. Esküvőkön, keresztelőkön, összejöveteleken vagy akár egy baráti családi beszélgetés során is előkerülhetnek. Különösen erős szerepük lehet olyan pillanatokban, amikor az emberek szeretnék kifejezni egymás iránti szeretetüket, vagy megemlékeznek valakiről, aki már nincs közöttük. A zenei hagyomány egyik szépsége, hogy a zene sok esetben szóbeli úton öröklődik. Egy dalt a gyermek a szüleitől, nagyszüleitől vagy más családtagjaitól hallhat, majd később maga is továbbadja. Emiatt egy-egy hallgató több változatban is fennmaradhat, és az előadó személyisége is nyomot hagyhat rajta. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincs egyetlen minden roma közösségre jellemző cigány hallgató stílus. A roma közösségek kulturálisan és nyelvileg is sokfélék, ezért a zenei hagyományok között is jelentős különbségek vannak. Más lehet egy magyarországi romungró közösség, egy olá cigány vagy egy beás közösség zenei hagyománya, és az egyes családok saját repertoárja is eltérhet. A modern roma előadók a hagyományt napjainkban is tovább viszik. A hallgatók megjelenhetnek hagyományos cigányzenekari kísérettel, de modern hangszerelésben, könnyű zenei vagy mulatós feldolgozásban is, így a régi dalok újabb generációhoz jutnak el.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Cecci János közben a Cecci János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, napközben hála a drága jóistennek a forgalmat jelző őrök segítik. Le van zárva a fél útpálya az Ezüst hegy utcában a Templom utcánál, ott is a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Rákos utcát lezárták az Arany János utcánál, illetve a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bank utca között. A Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé lezárhatják elvileg így estére, befelé pedig várhatóan szintén a hajnali órákban lezárásra kell számítani vasúti híd felújítása miatt. Igazából a Tinódi utca is le van zárva a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Reiter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, úgyhogy gyakorlatilag szinte egy vezetéstechnikai akadály pályává vált Budapest, annyi minden lezárás meg felújítás van, de előbb-utóbb csak a végére érünk. Most pedig mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön így délután kevés zápor még előfordulhat, viszont sokfelé kifejezetten viharossá fokozódik az északnyugati szél. A mai délután 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ez lesz a mai maximum, úgyhogy röviden és tömören a lényeg, hideg fronttal indul a hét.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és kövessétek a drága kedves hallgató példáját, aki itt vár engem türelmesen a vonalban. Szia mester, hogy hívnak?
3: Roland Attila.
2: Miben tudok segíteni, drága Rolandom?
3: Szeretnék egy zenét kérni Rolandtól, kedves barátomnak és munkatársamnak, hogy tartsanak ki máma.
2: Hogy hívják a kollégákat?
3: Pétervári

0: Szépeszter és Szabolcs.
1: Mivel foglalkoztok ti?
0: Építőiparban dolgozunk.
1: De milyen szakma? Kőműves, ács, vízszerelő?
0: Kőműves.
1: Akkor magyarul úgy is lehetne mondani, hogy a kőműves királyoknak fog most énekelni a Roland? Roland kérésére.
0: Kőműves királyoknak, igen, igen.
1: Figyelj, gyere már, én Amondó vagyok, ezzel mindenkit visszahívunk a szünetről, a munkába, hogy jobban teljen a meló.
0: És ember.
1: Köszönöm, szép napot, jó munkát, sziasztok!
0: Köszönjük, hello!
2: Dragon es un tonel de blesar a cavtume. Rolazzo pa un gro. Cadi gili mi shavla smuro signo cal. O Giorgio. Taimuri signi pei. E marzi. L'eternengele camadenghe. Ave.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

Várom továbbra is a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe. Elvégre ezért ez csak egy bódik kívánságsó a 100.3 rádiódikken, ami amúgy nem mellesleg romákról szól, de nem csak romáknak. Viszont én nem is húzom tovább az időt, teljesítem az újabb kívánságot, előtte még annyit azért elmondanék, hogy 06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, ha zenét szeretnétek kérni, ugyanis vagy SMS formájában, vagy pedig hívás formájában lehet tőlem dalt kérni. Mindkettő esetben szükséges tudni, hogy mi a nevetek, konkrétan kinek, milyen alkalomból és milyen zenét szeretnétek küldeni. Úgyhogy ha írtok SMS-t, akkor nem elég csak az, hogy szia, speciálba Bud Guszti, hanem szia, ez és ez vagyok, ennek és ennek küldenék egy dalt, ezt meg ezt a dalt, és ezt meg ezt üzenem neki. Így intelligens és kerek és szívhez szóló egy SMS, úgyhogy kövessétek mondjuk a Raimi példáját, akitől kaptam egy SMS-t nemrég, így szól: sziasztok, Raimi vagyok, szeretnék kedveskedni a kettő testvéremnek, Andrási Pityukának és a Surda testvéremnek New Yorkba egy jó kis Varga Zolival. Legyetek szerencsések, szeretlek benneteket, testvéreim. Hát nagyon kedves vagy, Raimi. Elsősorban köszönöm szépen az SMS-t, másodszorban teljesül a kívánság, harmadsorban pedig New Yorkba fog szólni a Surda testvérnek, ami azért fontos, nem csak azért, mert vagány, hogy Amerika, hanem azért is, mert a Rádió Dikket nem csak Budapesten, illetve Magyarországon, hanem a világ bármely pontján a nap 24 órájában lehet hallgatni, telefonról, internet segítségével, úgyhogy vidéki ismerősöknek is el lehet mondani, hogy van rádiódik, amit bármikor lehet bárhol hallgatni.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, napközben hála a drága jóistennek a forgalmat jelző őrök segítik. Le van zárva a fél útpálya az Ezüst hegy utcában a Templom utcánál, ott is a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Rákos utcát lezárták az Arany János utcánál, illetve a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bank utca között. A Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé lezárhatják elvileg így estére, befelé pedig várhatóan szintén a hajnali órákban lezárásra kell számítani vasúti híd felújítása miatt. Igazából a Tinódi utca is le van zárva a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Reiter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, úgyhogy gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest. Annyi minden lezárás meg felújítás van, de előbb-utóbb csak a végére érünk. Most pedig mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön így délután kevés zápor még előfordulhat, viszont sokfelé kifejezetten viharossá fokozódik az északnyugati szél. A mai délután 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ez lesz a mai maximum, úgyhogy röviden és tömören a lényeg, hideg fronttal indul a hét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Hamarosan bevezetnének egy új szigorítást, melynek célja, hogy Budapest belvárosi kerületeiben ne lehessen éjjel alkoholt venni a dohányboltokban, ám a kerületek jelenleg nem kötelezhetik erre valamiért a trafikokat. Amúgy most eszembe is jutott egy fél gondolat, hogy igazából, ha az ember elmegy egy vadidegen országba, és bemegy egy ilyen kisboltba, egy trafikba, egy bármilyen üzlethelyiségbe, és körbenéz, az tökéletesen lefesti az adott ország helyzetét, állapotát, társadalmi hierarchiáját, igazából mindent elmond egy kisbolt szerintem az országról, mint ahogy például Magyarországon is bemegy az ember a trafikba, van egy hűtő, ahol igazából a kóla, a multivitamin, a gyümölcsitalok, a vizek, a szénsavas vizek, tehát az összes normális üdítő, illetve víz egy darab hűtőbe van belepasszírozva, miközben a söröknek és az alkoholoknak körülbelül 6 különböző hűtő van a trafik 6 különböző pontján elhelyezve, hogy biztos elegendő alkohol legyen árusítva, és ez nagyon sok mindent elárul, míg például az ember Miami-ba bemegy egy ilyen, hát nem is tudom, CVS igazából a neve, nem tudom mi a tökéletes, nem is érdekel amúgy, hogy mi a tökéletes fordítása, CVS az a neve, és igazából ott a hústermékektől, a ruhákon át, a gyógyszereken keresztül, a felfújható gumikacsáig, igazából ott minden van, de szó szerint minden. Gyakorlatilag egy szupermarket lekicsinyítve, és ez szó szerint minden utca sarkán van egy ilyen. Ezt mondom, hogy sok mindent elárul igazából az adott nemzetiségről, illetve az országról az, hogy milyenek a kisboltok. És nyaranta nagyon idegesítő, hogy az ember bemegy egy ilyen trafikba, nyár van, meleg van, az ember egy jó szénsavas, édes, hideg, jéghideg üdítőre vágyna, és nincsen, mert igazából csak sima kóla van, meg egy multivitamin, meg mondjuk víz. Viszont a sörből az összes létező márka, összes létező típusa külön-külön egyesével ott van, hidegen is, melegen is, behűtve is, felmelegítve, mindenhogy van, és ez szerintem nagyon bosszantó. Amúgy Miami-ba is, hogyha már ez a példa, illetve az összehasonlítás alapja, ott is van egy ilyen szabály, hogy este 10 után nem lehet alkoholt vásárolni, és természetesen fogyasztani sem nyilvános helyen, ami szerintem eléggé jó, hiszen egy olyan ország van, ahol az emberek nagyon, de nagyon szorosan ragaszkodnak az alkoholhoz, mindenféleképpen kéne egy kis szigorítás, hiszen ahogy telnek múlnak az évek, évtizedek, úgy lesz a helyzet egyre rosszabb és rosszabb, mert sajnos az embereknek az marad az utolsó reménye a szürke hétköznapokba, hogy megihat egy kis felest, esetleg leüblítheti egy sörrel, és igazából eddig tartott a mai napja, utána csak túlél, elmegy dolgozni, túléli a napot, gyorsan alszik egyet, és reggel a dohányboltnál már tudja is kezdeni a napot a szokásos kis rutinjával, és sajnos így él nagyon sok ember. Szóval ezt az alkohol problémát mindenféleképpen szerintem valahogy kicsit normalizálni kéne, hiszen Magyarország 21%-a a KSH adatai szerint alkohol problémában szenved, alkohol problémával küzd, ha elmegy az étterembe, egyből az itallapot nézi, nem is az ételeket, úgyhogy mindenféleképpen kéne szerintem valami szigorítás itt Magyarországon legalábbis.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Várom továbbra is a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak tőlem kitelik, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy csak röviden annyit mondanék, hogy 06 30 30 30 100, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, és amíg jönnek az újabb meg újabb kívánságok, én már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Dávidtól kaptam, így szól az üzenet. Szia, Dávid vagyok, a szerelmemnek szeretnék a kispesti Nikinek küldeni egy dalt, bízzál bennem, kérlek nagyon. Hát kedves Dávid, én nagyon bízok benned, viszont hogyha ez a dal címe, akkor sok szeretettel elindítom Aranyszemek Ricardo és Dorina duettjét, bízzál bennem, melyet Dávid nagyon sok szeretettel küld élete szerelmének, tehát a kispesti Nikinek.

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozó szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között.

0: Le van zárva a fél útpálya az Ezüst Hegy utcában, a Templom utcánál, ott is a forgalom egy sávon haladhat, váltakozva. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Rákos utcát lezárták az Arany János utcánál, illetve a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bank utca között. A Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé lezárhatják elvileg így estére, befelé pedig várhatóan szintén a hajnali órákban lezárásra kell számítani vasúti híd felújítása miatt. Igazából a Tinódi utca is le van zárva a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, úgyhogy gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest. Annyi minden lezárás meg felújítás van, de előbb-utóbb csak a végére érünk. Most pedig mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai hétfőnkön így délután kevés zápor még előfordulhat, viszont sokfelé kifejezetten viharossá fokozódik az északnyugati szél. A mai délután 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ez lesz a mai maximum, úgyhogy röviden és tömören a lényeg, hideg fronttal indul a hét.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Ez itt továbbra is a 100.3 rádiódik Bódik Kívánság Show című délutáni élő kívánság műsora, melyben minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, és hát ezzel együtt értelemszerűen teljesítem is az újabb kívánságot, melyet Kovács Ibolyától kaptam, így szól az üzenet. Szép napot kívánok, a Kovács Ibolya vagyok. Olivérnek, az életem értelmének küldenék egy dalt Gabitól, rád bízom. Na hát akkor, mivel a Kovács Ibolya ennyire nagyon szereti a drága szíve választottját, az Olivért, már el is indítom a Magadnak Hazudhatsz című slágerét Gabinak.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0630303010. Ide várom a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont mindehhez, hogy ez létrejöjjön, szükségem van rátok is, hiszen kéne kapjam az SMS-eket, illetve a betelefonálásokat, tehát a zenei kívánságokat, szóval röviden és tömören kövessétek dia példáját, tárcsázzátok a 0630303010-as telefonszámot, és írjatok például egy SMS-t, ahogy Dia is tette, így szól a kívánsága. Sziasztok, Dia lennék. Férjemnek üzenek Daginak, hogy köszönöm ezt az érzést, amit kaptam tőle, nagyon szeretem őt is, vigyázzom magára. Egy jó kis hallgatót köszönöm, Puszi Rádió Dick. Hát sajnos hallgatót kajakra nem fogok tudni lejátszani, elvégre azért csak egy délutáni főműsoridős kívánságműsorról van szó, tehát ilyenkor pörgés van, jó kedv, hangulat, vége a melónak, végre jön az élet, viszont a kívánságot azért csak teljesítem, úgyhogy legyen egy kompromisszum. Hújjatok levelek a Király család előadásában, hallgatóval kezdődik, de mégis utána beindul, úgyhogy gyut is, marad is, a kecske is jól lakott, és mégis maradt egy kis káposzta. Szóval sok szeretettel akkor a Király Family Dia kérésére, drága férjének, Daginak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, napközben hála a drága jóistennek a forgalmat jelző őrök segítik. Le van zárva a fél útpálya az Ezüst hegy utcában a Templom utcánál, ott is a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Rákos utcát lezárták az Arany János utcánál, illetve a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bank utca között. A Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé lezárhatják elvileg így estére, befelé pedig várhatóan szintén a hajnali órákban lezárásra kell számítani vasúti híd felújítása miatt. Igazából a Tinódi utca is le van zárva a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Reiter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelték a Petneházi utca előtt, úgyhogy gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest. Annyi minden lezárás meg felújítás van, de előbb-utóbb csak a végére érünk. Most pedig mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön így délután kevés zápor még előfordulhat, viszont sokfelé kifejezetten viharossá fokozódik az északnyugati szél. A mai délután 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ez lesz a mai maximum, úgyhogy röviden és tömören a lényeg, hideg fronttal indul a hét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csaló hirdetésekre figyelmeztetett, melyekkel gyanútlan betegeket igyekeznek átverni. Soha ne vegyél fogyasztószert vagy egyéb étrend kiegészítőt, ha úgy hirdetik, amit mindjárt elmesélek nektek. Egészségügyi intézmények, gyógyszertárak vagy egészségügyi szakemberek nevével arculati elemeinek felhasználásával igyekeznek étrend kiegészítőket eladni a csalók, írta meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldala a közleményében. A hatóság szerint egyre gyakoribbá váltak az ilyen típusú megtévesztő internetes felületek. A vásárlókat arra figyelmeztették, hogy az étrendkiegészítők nem gyógyszerek, hanem élelmiszerek, így gyógyhatással sem rendelkeznek, nem tulajdonítható nekik olyan tulajdonság, ami ténylegesen megbetegedése megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására utal bármilyen formában. Nem csak az a probléma velük, hogy reménybeli állapot javulást tulajdonítunk nekik, de a fogyasztók egészségére nézve is komoly kockázatot jelenthetnek. Ha egy szakértőinek tűnő reklám hatására valaki az orvos által előírt gyógyszer szedését saját döntése alapján abba hagyja, és mondjuk étrendkiegészítővel helyettesíti, vagy a kettőt együtt szedi anélkül, hogy erről tájékoztatná a kezelő orvosát vagy gyógyszerészét, akár meg is betegedhet. Egyes növényi összetevők képesek kölcsönhatásba lépni a szedett gyógyszerekkel, befolyásolhatják azok hatását, vagy a kezelés biztonságosságát, figyelmeztetett az NKFH. A természetes 100% növényi alapú állítások közlése egyáltalán nem jelenti azt, hogy automatikusan nem veszélyes a készítmény, és az étrend kiegészítő sem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszeres kezelést, hangsúlyozza a fogyasztóvédelem közleménye. Az olyan reklámok, amik egészségügyi szakemberek ajánlására, rendkívüli gyógyhatásra vagy gyors garantált eredményre hivatkoznak, minden esetben fokozott óvatosságra kell igazából törekedni. Ellenőrizni kell a webáruház üzemeltetőjének adatait, a vállalkozás elérhetőségeit és székhelyét, illetve a termék összetételét és a hatóanyagaira vonatkozó vonatkozó információkat, illetve azt is, hogy a weboldal valóban az adott intézmény hivatalos felülete-e vagy nem. Sajnos ezeken a beszélgetéseken szerintem már ilyen 2008-10-12 környékén már át kellett volna esni, így regionális szinten, tehát országos szinten, mert egy kicsikét le vagyunk maradva. Tehát én úgy érzem, hogy amilyen csalások vannak mostanában, azokon az amerikaiak már a 2000-es évek elején kb. Átestek, hiszen annyival le vagyunk maradva, mint ahogy, hogyha belegondoltok abba is, hogy mondjuk New Yorkba statisztikailag, tehát papíron szám szerint minden 22. ember, hogyha leosztjuk, milliómos. És nem ilyen forint milliómos, hanem dollár milliómos. És ez nem azt jelenti, hogy van egy millió dollárja, hanem több. Tehát nem tudom ezt jobban kifejteni, hogy mennyire le vagyunk sajnos maradva, még forintba sem vagyunk milliómosok, vagyis hát minden 22. ember itt Magyarországon vagy Budapesten. Tehát, hogy nagyon le vagyunk sajnos maradva, és nem jó dolog, hogy mindig az emberek beleestek az ilyen online csalásokba. Főleg úgy, hogy igazából szerintem én szerintem ezt a legegyszerűbb kivédeni, hiszen hogyha mondjuk valaki személyesen, tehát élőben próbálja becsapni a másikat, az sokkal nehezebb, hiszen ott ki kell alakítani, mint egy mentalista, ki kell alakítani egy ilyen közeli kapcsolatot, egy bizalmi kapcsolatot kiépíteni, kialakítani, hitelesnek lenni a megjelenés, stb. Tehát, hogy sokkal nehezebb személyesen igazából beleesni egy ilyen csaló csapdájába, mint mondjuk interneten, mert ott csak kattintani kell, meg megnyomni kell pár gombot, és akkor már is tudjuk, hogy ez egy kamu weboldal, vagy ez egy kamu hirdetés, vagy ez egy kamu link, meg sem nyitjuk, és már 2026 vége felé közeledünk, gyakorlatilag a jövőben úgy fogunk megemlékezni ezekről a napokról, hogy a 2020-as évek vége, úgyhogy szerintem most már egy kicsit jobban oda kell figyelni internetezés közben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Hát én elsősorban nagyon szépen szeretném megköszönni számotokra ezt a csodálatos napot, nagyon jó műsort zárhatok most le, másodszorban pedig megimitálok titeket holnap délután 3-kor a 100.3 Rádió Dikkeli, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami ma sem volt másképp, és természetesen holnap sem lesz másképp, úgyhogy várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel holnap, addig is további kellemes délutánt, estét, előre jó reggelt, jó mindent mindig mindenkinek. Búcsúzásul itt hagyok nektek kiváló duetteket. Például itt lesz velünk Raimi és Zsüli, de itt lesz velünk Rocco és Ricardo is, valamint Varga Imi és Aranyszemek Dani duettjét is meghallgatjuk. Én így szeretném zárni ezt a mai napot egy ilyen kiváló zenei blokkal, holnap délután 3-kor tali. Addig is, sziasztok!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió DJ.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
3: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
4: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
3: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz a többes.
4: Purné.
3: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány csárdások világa. A csárdás a magyar zenei és tánchagyomány egyik legismertebb műfaja, amelynek kialakulásában és elterjedésében a cigányzenészeknek jelentős szerepük volt. A cigányzenészek generációkon keresztül játszották a magyar nótákat, népies műdalokat, verbunkosokat és csárdásokat, így a csárdás a roma muzsikusok előadói hagyományának is fontos részévé vált. A csárdás elnevezés a csárda szóból származik, eredetileg olyan táncos, zenés mulatságokhoz kapcsolódott, amelyeket gyakran vendéglőkben, falusi mulatóhelyeken és különböző közösségi alkalmakon tartottak. A csárdásnak két jellegzetes része alakult ki, a lassú és a friss, gyorsabb rész. A lassú rész általában ünnepélyesebb, érzelmesebb, míg a friss, lendületesebb és játékosabb. A cigányzenekarok szerepe különösen fontos volt abban, hogy a csárdás széles körben ismertté váljon. A hagyományos cigányzenekarokban gyakran szerepelt prímás, kontrás, cimbalmos, nagybőgős, nagyobb zenekarokban pedig további vonósok és más hangszeresek is megjelentek. A prímás vezető szerepet töltött be, ő játszotta a dallamot, miközben a többi zenész harmóniával és ritmussal kísérte. A cigányzenészek előadásmódjára jellemző lehetett az improvizáció és a díszítés. Egy ismert csárdás dallamát nem feltétlenül teljesen ugyanúgy játszották minden alkalommal. A prímás különböző díszítésekkel, futamokkal és ritmikai változtatásokkal tette egyedivé az előadást. Ez lehetőséget adott arra, hogy a zenész megmutathassa saját technikai tudását és egyéni stílusát. A csárdás szorosan összekapcsolódik a tánccal is. A párok a lassú részben általában visszafogottabb, elegánsabb mozdulatokat végeznek, majd a frissiben felgyorsult tempóra pedig gyorsabban táncolnak. A gyors részben megjelennek a forgások, páros figurák, ugrások és ritmikusabb lépések. A táncosok és a zenészek között gyakran kialakul egyfajta kölcsönös kapcsolat. A zenész reagálhat a táncos mozdulataira, a táncos pedig a zeneritmusára és a hangsúlyokra. A cigányzenészek a csárdást számos családi és közösségi ünnepen játszották és játsszák. Esküvőkön, bálokon, falusi mulatságokon és különböző rendezvényeken a csárdás

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, 6 órától este 8-ig tart a mai adásunk is, tehát mindenféleképp a közösségi oldalakon kövessetek be. Egyébként van egy YouTube csatornám is, csak úgy felhívom nektek a figyelmeteket rá, úgyhogy kövessétek be azt is, hogyha minden, ami buli, rendezvényt szeretnétek látni.

0: trendvója 100.3 Rádiódik.
1: Csercsa Gizella is velem tart, aki azt mondja, hogy a férjét szeretné meglepni, Márkus Gyulát, és azt üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti, úgyhogy Gyula, figyelj, mert egy isteni áldás van rajtad, nagyon szeret téged a szerelmed, úgyhogy ez maradjon is így örökre.

0: nem szerelem.
1: Minden, ami rólunk szól.
2: Ez a Rádió Dix.
3: Jesse és Józsi pedig itt van velem. Szia Szabina, a barátomnak szeretnék küldeni egy számot. Józsinak sok-sok szeretettel. Hadd szóljon a dal, és akkor megyünk tovább a jó zenékkel.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: A következő dalt Istvánnak is küldjük sok szeretettel, és Kulcsár Jánosnak is, aki engem szeretne meglepni egy dallal. Kedves vagy, nagyon köszönöm, hogy velem vagytok.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó, figyelj.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány! Hozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában és indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiud.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számlát. Láját.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: Anna írja, hogy szia Brandonnak és Larának, szeretem küldeni a következő dalt, méghozzá Toronyba, köszönöm szépen. Ezen kívül jött még Helénának az üzenete, szia Dávinnak és a testvéreimnek, szeretnék kérni egy jó kis zenét, és üzenem nekik, hogy nagyon-nagyon szeretem, és kitartást kívánok. És még a zenék mellett, kedves hallgatók, jött még egy fontos üzenet, szia Szabina, szerelmemnek, Szannének szeretnék küldeni, hogy nagyon imádom, és ne haragudjon rám, Mário vagyok a 8-ból. Figyelj ide, Szandi, ez a szerelmes fiú a 8. kerületből nagyon-nagyon oda van érted, úgyhogy Máriónak kérlek bocsáss meg, hiszen az emberek vétkeznek, és hogyha tényleg valaki szeret valakit, akkor a büszkeségnél nagyobb a szeretet. Én azt mondom, hogy legyetek együtt. Csokolak titeket!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: Rádió D.
1: Vója tu menge!
2: Velem tart Izraelből korzikai Giorgio, akit sok-sok szeretettel köszöntök. A következő dal neki, a családjának, az apukájának, és hát mindenkinek is fog szólni. Köszönöm, hogy Izraelbe is néztek bennünket, hallgattok bennünket, úgyhogy Isten áldását kívánom rátok!

0: Rádió Dick.
1: Anita Zselyke azt írja, szia Szabina, szeretnék kérni egy zenét a kislányomnak, Zselykének. Sok boldogságot kívánok, és a következő dal nektek is megy. És ifjabb Karcagi is velem tart, szia Szabina, csókollak, és mehet gyára mindenkinek a következő dal. Jó szórakozást kívánok a gyári lakosoknak, hallgatóinknak. Hadd szóljon hát akkor a dal.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a műsor, de nagyon hálás vagyok, hogy ma is velem tartottatok. Ne feledjétek 6-tól este 8-ig a kedvenc kívánság műsorotok velem itt a Dick Rádión. Addig is puszilok mindenkit, csomi daftumát!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz a
3: többes. Purné.
2: Így van, purné. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Batai Annától hallják. A cigány csárdások világa. A csárdás a magyar zenei és tánchagyomány egyik legismertebb műfaja, amelynek kialakulásában és elterjedésében a cigányzenészeknek jelentős szerepük volt. A cigányzenészek generációkon keresztül játszották a magyar nótákat, népies műdalokat, verbunkosokat és csárdásokat, így a csárdás a roma muzsikusok előadói hagyományának is fontos részévé vált. A csárdás elnevezés a csárda szóból származik, eredetileg olyan táncos, zenés mulatságokhoz kapcsolódott, amelyeket gyakran vendéglőkben, falusi mulatóhelyeken és különböző közösségi alkalmakon tartottak. A csárdásnak két jellegzetes része alakult ki, a lassú és a friss, gyorsabb rész. A lassú rész általában ünnepélyesebb, érzelmesebb, míg a friss, lendületesebb és játékosabb. A cigányzenekarok szerepe különösen fontos volt abban, hogy a csárdás széles körben ismertté váljon. A hagyományos cigányzenekarokban gyakran szerepelt prímás, kontrás, cimbalmos, nagybőgős, nagyobb zenekarokban pedig további vonósok és más hangszeresek is megjelentek. A prímás vezető szerepet töltött be, ő játszotta a dallamot, miközben a többi zenész harmóniával és ritmussal kísérte. A cigányzenészek előadásmódjára jellemző lehetett az improvizáció és a díszítés. Egy ismert csárdás dallamát nem feltétlenül teljesen ugyanúgy játszották minden alkalommal. A prímás különböző díszítésekkel, futamokkal és ritmikai változtatásokkal tette egyedivé az előadást. Ez lehetőséget adott arra, hogy a zenész megmutathassa saját technikai tudását és egyéni stílusát. A csárdás szorosan összekapcsolódik a tánccal is. A párok a lassú részben általában visszafogottabb, elegánsabb mozdulatokat végeznek, majd a frissiben felgyorsult tempóra pedig gyorsabban táncolnak. A gyors részben megjelennek a forgások, páros figurák, ugrások és ritmikusabb lépések. A táncosok és a zenészek között gyakran kialakul egyfajta kölcsönös kapcsolat. A zenész reagálhat a táncos mozdulataira, a táncos pedig a zeneritmusára és a hangsúlyokra. A cigányzenészek a csárdást számos családi és közösségi ünnepen játszották és játsszák. Esküvőkön, bálokon, falusi mulatságokon és különböző rendezvényeken a csárdás gyakran a közös ünneplés egyik fontos része. Egy jó zenekar képes arra, hogy a lassú, érzelmes dallamokat fokozatosan egyre lendületesebbé, zenévé alakítsa, amíg a mulatság minden résztvevője bekapcsolódik. A cigány csárdás hagyományának különlegessége, hogy a magyar zenei kultúra és a roma muzsikusok előadói hagyományai egymásra hatottak. A cigányzenészek nem csupán előadták a repertoárt, hanem saját játékstílusukkal, hangszeres tudásukkal és improvizációjukkal formálták azt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, ez pedig itt a Roma Szalon. Szeptember 21-e, hétfő van, és 20 óra múlt két fiatal a vendégem. Ma a stúdióban Baranyi Dominik és Gábor Dorina. Sziasztok!
6: Sziasztok!
7: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
6: Na hát megígértétek, hogy a nyári szünet után visszatértek hozzánk, hogy elmeséljétek, hogy hogyan telt a nyár, és erre az estérén nagyon izgalmas témával készültem, mégpedig az élet rejtélyei a témakörnek a neve, de először érdekelne, hogy hogyan telt a nyár, gyerekek.
7: Nekem nagyon jól telt. Voltunk a Balatonon, fagyizni is voltunk, játszótéren is voltunk.
6: Hát a Balatonról mesélj már picit, mert hallottam, hogy nem nagyon volt benne víz. Te ezt mennyire tapasztaltad?
7: Nem nagyon volt benne víz, de amikor már bementünk,

0: Hát nem annyira volt nagyon nagy baj a szúnyogokkal, mert este ugyanakkor volt lefekvés, és volt örködés is.
1: Értem, tehát már nem voltatok kint, amikor jöttek a szúnyogok, ugye? Uh-huh. Tehát akkor el kellett vonulni. Na te, Dominik, te merre jártál?
2: Nekem is nagyon jól telt a nyár, de viszont szerintem elég gyorsan elment most az idei nyár.
1: Ugye? Olyan hirtelen.
2: Igen.
1: Volt, nincs.
2: és nekem is nagyon jól telt, csak mint a nyári szünet most azt hiszem ilyen 70 nap körül volt, de nekem úgy tűnt, mintha csak ilyen 20 nap lett volna.
1: Annyira gyorsan elszaladt.
2: Igen.
1: És mit élveztél a nyárból leginkább?
2: Hát voltam vidéken, a mamáméknál, és hát ott medencéztem az unokatesóimmal, meg voltunk bicikli túrázni, meg ilyesmik.
1: Anyuékkal voltál valamerre?
2: Igen, voltunk két esküvőn, és még...
1: Aha, nekem valami rémlik, hogy voltatok anyuékkal is nyaralni egy pár napot. Nem jól igen, emlékszem?
2: Meg, igen, meg voltunk még Hajdúszoboszlón is nyaralni, és...
1: Milyen volt Hajdúszoboszló?
2: Egyébként nagyon jó volt, csak a... Hát van egy olyan strandja, hogy azt hiszem a... Nem tudom már mi volt a Hungarospa. Aha. Volt a Hungarospa strand, és annak egy része ugye hotel, a másik része meg strand, és a strand része nagyon nagy, viszont elég drága.
1: Igen, nagyon drágák ezek a strandok, ezeken a helyeken, de azért csak úsztál egyet.
2: Igen.
1: Na, hát ez remek. Bőrötök hogy bírja a napot? Azt látom, hogy Dominik fehérebb lett, mint volt. Engem megkapott egy picit most a nap. Te,
0: engem
1: Dorina?
0: Nagyon.
1: Téged nagyon. Szeret a nap. Igen.
0: Nem úgy, hogy leégtem. Anya bekent engem naptejjel, de nagyon lebarnultam.
1: Nagyon lebarnultak. Külön kértétek, hogy egy picit a témakörünk előtt beszélgessünk a suliról. Na, mi újság az iskolában, Dominik, te szerettél volna, hogyha témába hozzuk, milyen a suli, milyen az új év, mesélj róla.
2: Hát ugye én most mentem ötödikbe, tehát most ez az első évem felsősként.
1: Bravo!
2: És egyébként eddig elég jól telik, kaptunk egy új osztálytársat, meg úgy, hát ugye a elsőtől negyedikig a mi sulinkban a földszinten vannak az osztálytermek, ötödiktől fölfelé pedig az első emelőttől fölfelé vannak.
1: Értem.
2: És mi most az elsőn vagyunk, és eddig nagyon jól telik.
1: Na,
2: a suli, és nekem egyébként van egy ilyen görkoli cipőm, és azzal szoktam bemenni a suliba.
1: Tényleg?
2: Igen, és úgy görkolizik a folyosón, és mindenki engem néz.
1: És megengedik?
2: Egyébként igen.
1: Na, hát ez tök jó. Neked hogy indult az év, Dorina?
0: Nagyon jól indult, volt ugye a évnyitó, és bevezették a tesóm, az ötödikes tesóm, aki már első évét tartja ötödikbe, az elsősöket a kapun, és azután ugye felmentünk, játszottunk, megnéztük a tankönyveket, kiosztották. Azután a második nap ugyanúgy játszottunk, harmadik nap egy picit tanultunk.
1: Beindult már a tanulás,
0: igen,
1: ugye?
0: De most is tanulunk, csak nem annyira, nem, még nincsenek dolgozatok, felmérők, szóval hát így könnyű most így az iskola.
1: Na, hát szépen lassan majd rátértek, gondolom, a nehezebb tanulni valókra. Megígértem, hogy ma az lesz ugye a témánk, hogy az élet rejtélyei, na mit akar ez? Én fogok nektek kérdéseket feltenni, mert azt mondják, hogy a gyerekek azok mindent tudnak, a felnőttek meg mindenben kételkednek. Úgyhogy én hiszek most ebben az mondásban, egyébként ez Oscar Wilde mondta ki egy író, úgyhogy én foglak titeket kérdezni, hát ha mondtok nekem valami izgalmasan, egy-egy megválasztok,

0: válaszolatlan kérdésre, amire én nagyon kíváncsi vagyok. Az első kérdésem az, hogy szerintetek miért álmodunk?
1: Hát az álmodás az az esti úgymond életfázisnak a része, és hát igen.
0: Te mit gondolsz, Dorina, mi az, amikor álmodunk? Nem kell kötelezően tudni, hogy most mit írnak a könyvek. Te mit gondolsz róla, hogy mi lehet egy álom?
2: Szerintem azért álmodunk, mert ugye amikor elalszunk, akkor nagyon-nagyon sokat alszunk, és szerintem ezt a szervezetünk nem bírja, hogy ennyit alszunk, és hát valamit kell adni az agyunknak, hogy kikapcsoljunk, és tudjunk ennyit aludni, szerintem.
0: Szóval szerinted az álmodás az egyfajta kikapcsolódás, hogy arra figyeljünk, amíg alszunk, így gondolod. Ez nagyon érdekes, ezt még így nem is hallottam. Szerinted mi maga az álmodás? Neked nincs róla semmi véleményed. Dominik azt mondja, hogy nem tudja. Na, hát én kíváncsi vagyok, akkor menjünk tovább, hogy miről lesz még véleményetek. Miért lehet egyszerre valakit szeretni és haragudni is rá? Van-e ilyen szerintetek, és ti el tudjátok-e képzelni? Szerintem idézetek be valakit, akit egyértelműen szerettek, akár egy rokonotok, akár a kiskutyátok, barátotok. Volt-e olyan már, hogy haragudtál valakire, akit pedig szeret?
1: Igen, volt.
0: Volt ilyen, ugye? Akkor lehet, működik ez a két dolog együtt?
1: Igen. Szerintem abszolút működik.
0: Haragtartó vagy?
1: Hát nem annyira.
0: Nem? Dorina?
2: Igen, már volt ilyen. És hát már volt olyan, hogy valakit szeretek, de akkor haragudtam rá.
0: Sokáig tart a haragod? Nem. Mivel lehet titeket leginkább megsérteni? Szóval mi az, amiért legjobban haragusztok? Mondok egy példát, mondjuk én azért haragszom a legjobban, hogyha megígérnek valamit, és nem tartják. Mert például én azért szoktam haragudni. Nálatok mi az ilyen haragnak az oka?
2: Nálam azért, mert valamit mondanak, megígérik, megszervezik, és az utolsó percekben lemondják.
0: Igen, ez nagyon bosszantó, tényleg. Tényleg, és ha haragszol valakire, el szoktad mondani, vagy csak úgy magadban eldöntöd, hogy na jó, hát akkor ennek ennyit ér a szava, és nem szólsz semmit. Inkább beleállsz a vitába, vagy inkább megjegyzed magadnak?
2: Hát mind a kettő is vagyok. Mert hogyha nagyon nagy a baj, nagyon haragszok valakire, például most az iskolába, akkor szólok a tanárnak. De hogyha nem annyira vagyok megsértődve, akkor így magamba tartom, és próbálok lenyugodni.
0: És megjegyzed magadnak a másikat, ugye, hogy na ő vele, óvatosan, igaz? Te, Domi?
1: Hát egyébként nekem is majdnem, hogy ugyanaz, mint a Dorinának. Csak én egyébként mindig kibeszélem valakinek, ha valakire haragszok. Szóval nem nagyon szokott olyan lenni, hogy magamba tartom.
0: Aha. Te mindig elmondod. Képzeljétek el, hogy úgy nevezik ezt, hogy van, aki nem mondja el senkinek, azt úgy hívják, hogy konfliktus kerülő, aki nem tud beleállni abba a vitába, amivel nem ért egyet. Tehát ők a konfliktus kerülő emberek, és egyébként a konfliktus kerülése az hosszú távon nem vezet jóra, tehát egészségi szempontból, ilyen lelki egészség szempontjából az a jobb, hogyha valakinek van egy konfliktusa, és akkor beleáll. Például azt mondom Dominak, hogy ne fújkáld a mikrofon, mert zavarja az adást. Na, hogyha konfliktus kerülő lennék, akkor nem mernék szólni emiatt, hogy nem jó fújk. Tudod, adok egy picit, most belefújhatsz, jó? Meg engem. Nem, most nem kell. Jó? Na, vajon egy kutya szerint mi vagyunk-e furcsák? Szóval mit gondolnak rólunk? A kutyák gondolkodnak-e, furcsának látják-e az embereket? Van-e kutyátok, vagy valami rokonismerősnek esetleg?
1: Hát az egyik unokatesómnak van egy kutyája, ami már 2 éve megvan, és mindig, amikor át szoktam hozzá menni, vagy nagyon-nagyon durván leugat, vagy éppen alszik. És egyszer volt olyan, hogy nem volt otthon az unokatesóm, hanem csak a anyukája meg az apukája, és dobáltam neki szilvát, és akkor játszott velem.
0: Na, hát akkor nem ugatott éppen.
1: Hát igen, de ez egyetlen egyszer volt.
0: Szerinted gondolkodnak a kutyák?
1: Igen.
0: Mert hogy álmodnak, azt tudjuk, mert egy alvó kutya olyan fejeket tud vágni, meg csahol álmába, meg mozgolódik, az biztos. Te mit gondolsz, Darina?
2: Nem tudom. Hát nekem volt kutyám nagyon régen, de most nincs, és nincsen testvérem, barátom, akinek van. És hát nem tudom, szerintem a kutyák azok gondolkodnak, de minket, ha gazdája vagy, akkor nem tart furcsának. Uh-huh. De hogyha valaki más vagy, akit először vagy nem annyira sokszor lát, akkor szerintem furcsának vesz.
0: Idegennek, ugye? Azért szokott megszagolgatni. Ha találkoztok egy kutyával, és mondjuk bementek egy lakásba, és ott van egy kutya, akkor jó, hogyha megengeditek először, hogy jól megszagolgasson, mert képzétek el, örök életre megjegyzi a ti szagmintátokat, és legközelebb, hogyha jöttök a lakásba, nem fog megugatni, nem hiszi, hogy te egy rabló tolvaj vagy, hanem megismeri ezt az illatot, és tudja, hogy te egy vendég vagy a házban. Ezt tudtátok?
2: Hát
0: nem nagyon, ugye?
2: Nem.
0: Látom az arcotokon, hogy ezt nem nagyon tudtátok ezt.
1: Régen tudtam, csak elfelejtettem.
0: Igen, meg akkor fiatal voltam. Emlékeztél rá. Azt mondja, a következő kérdésem, lehet-e egy robotnak igazi barátja?
1: Szerintem egyértelműen nem lehet, mert ugye egy robot nem táplálhat érzelmeket, mert nem tudja, hogy mi az, hogy érzés. Szóval képtelen érzelmeket táplálni.
2: Úgy szint.
0: Ha egy robot azt mondaná neked, hogy szomorú, elhinnéd, Dorina?
2: Hát, szerintem én nem hinném el, mert ugye nem tudnak érzéseket táplálni irántunk, és a dolgok iránt a robotok.
0: Van egy olyan hétköznapi dolog, amit sokan használnak, és robot egyébként, és szokott érzelmeket úgymond kifejezni, vagy arra utal is, ez a ChatGPT vagy AI. Ti beszélgettetek már ilyen valamivel?
1: Én igen. Beszélgettem már ChatGPT-vel, hogy szerkesztem például egy képet.
0: Aha.
1: Vagy csak úgy volt már olyan is, hogy a barátaimmal leültünk, és hülyeségeket kérdezgettünk tőle, vagy ilyesmi.
0: És volt már, amikor kicsit leszittad, vagy hogy nem jól válaszolt, vagy nem arra válaszolt?
1: Hát nem is egyszer.
0: Igen, és akkor észrevetted, hogy például azt, hogy nagyon sajnálom, tényleg, neked van igazad.
1: Igen.
0: És akkor azt mondja, hogy sajnálom.
1: Például megkérdeztem tőle azt, hogy mennyi 1 + 1, ő azt mondta, hogy 2, én meg azt mondtam, dehogy is, 1 + 1 = 3. Ja, tényleg igazad van.
0: Komolyan? Hát tudtad verni? Igen. De engem az érdekel, amikor azt mondja, hogy sajnálom, vagy elnézést kérek, ezek már olyan érzelemhez hasonló, hogy azt mondja, de örülök. Ugye? Ilyeneket mondott ChatGPT. Hát tud szerintetek örülni ez a robot?
1: Nem tud örülni, csak úgy akar, azt akarja, hogy nyilván úgy a programozásnak köszönhetően mondhatja ezt, mivel nem táplálhat érzelmeket, vagy csak azért, mert ugye így van beprogramozva, hogy úgy válaszoljon, mint egy ember.
0: Tehát barátságosnak akar tűnni.
1: Igen.
0: Vagy olyannak, akinek vannak tehát van érzelmi intelligencia, és akkor azért mond ilyen dolgokat. Visszabarátkoznátok-e egy ilyen ChatGPT-vel, elmondanátok-e neki a titkaitokat? Dorina?
2: Én, hát nem azt mondom, hogy nem barátkoznék össze egy ilyen robottal. Összebarátkoznák vele, csak nem úgy, ahogy egy rendes emberrel, mert egy rendes emberrel jobban elszórakozok. Egy robottal meg nem lehet olyat csinálni, hogy felteszel neki egy kérdést, vagy egy viccet, és nem tudja rá a választ. Mert ő mindent tud.
0: Aha.
2: És nem lehet így megviccelni.
0: Aha, nem lehet megtréfálni, ugye, egy robotot. Uh-huh. Habár a Dominak sikerült megtréfálni, egy meg egy az három. Szerintetek miért nevet az ember? Mi lehet a nevetés? Gondolkodtatok már rajta?
1: Igen, az ugyanolyan, mint például a szaglás, hogy ez egy ősi... nem tudom, hogy mondják, ez egy ősi ösztön, amit az emberek megtanultak, és kiszagolták például az ős emberek is az állatok nyomait, vagy ilyesmi. Szóval ez egy ősi ösztön.
0: A nevetés.
1: Igen.
2: Hát úgy szint.
0: Te ugyanezt gondolod erről. Uh-huh. Na, most egy izgalmas kérdés jön. Ha senki nem lát valamit, attól az még létezik?
1: Igen, létezik, mert például mi sem látjuk a levegőt, mégis létezik.
0: Na, mondjuk már néhány olyan dolgot, amit nem látunk, de tudjuk, hogy létezik, vagy hisszük, hogy létezik. A levegőt azt tudjuk, megbelélegezzük, de vannak, amiket tudunk, meg van, amit hiszünk például. Mondjuk azt mondom, hogy én elhiszem a Dominak, hogy vidéken van neki egy nagymamája, és hogy van szép kertjük. Ugye én még nem láttam, de ettől függetlenül elhiszem. Például ez is egy érdekes dolog, ugye? Mert nem láttam. Te tudsz valamit mondani, Dorina, amit még nem láttál, de elhiszed, hogy létezik?
2: Szerintem létezik az, hogy
0: hagyd le gondolkodni téged is, Domi, hogy mi az, amit nem látunk, de elhisszük, hogy létezik. Nekem tudjátok, mi jutott eszembe, amikor imádkozunk? Mert akkor is nem láttuk még azt, akihez imádkozunk, de elhisszük.
1: Igen, például Isten sem látta még sok ember, mégis létezik.
0: Na, például azt is elhisszük, ugye, hogy létezik. Pedig még nem láttuk. De szoktál imádkozni, Torina?
2: Régen a mamámmal otthon régen imádkoztam.
0: Na hát.
2: És eszembe jutott például az, hogy most elfelejtettem.
0: Kivertem a fejedből, hogy mi az, de ha közben eszedbe jut, bármikor szóljál, jó? És akkor megyünk tovább a kérdésekkel. Miért van az néha, hogy nagyon megkívánunk egy bizonyos ételt? Tehát nem csak az van, hogy most éhesek vagyunk, aztán mindegy, csak valami kerüljön a gyomrunkba. Szerintetek miért van az, hogy bizonyos ételeket kíván?
2: Szerintem azért, mert rágondolunk egy ételre, okay, amit szeretünk, és így olyan, mintha most éppen beleharapnánk, vagy megennénk.
0: Hogy annyira el tudjuk képzelni.
2: Igen. És úgy ilyen nagyon jó érzés.
1: Például szerintem az, amikor velem is nagyon sokszor történik ez, hogy mielőtt elindulok suliba reggel, nem eszek, hanem mindig csomagolok magamnak ételt, és azt megeszem majd a suliban, és ugye nálunk 6 óra van a suliban, 6 darab szünet, és kb. Olyan 4. szünetig én nem szoktam enni, hanem kb. Mindig 5. szünetben eszek.
0: Hát ilyen, ez jó sokával.
1: Ilyen dél körül, és és akkor is megkívánok egy bizonyos ételt, tehát mindig azt csomagolom be magamnak, amit megkívánok.
0: Uh-huh. Azért jó soká eszel.
1: Hát, igen.
0: Azért mondjuk el a hallgatónak, hogyha van fiatalok, vagy gyerekek hallgatnak titeket, hogy viszont az evés azt lehet egy picit csúsztatni, viszont az ivást, az szigorúan tilos, tehát a negyedik szünetig meg kell inni legalább fél liter folyadékot, az a minimum, azt tudjátok?
1: Igen.
0: Hogy nagyon sok folyadékra van szükség, és régen, amikor az én gyerekeim jártak iskolába, akkor valahogy nem volt olyan jó megoldva, hogy tudjanak inni mindig, és volt, hogy mentem értük ebéd után, és hát majdnem, hogy ki voltak száradva már a gyerekek, és én akkor jöttem rá, hogy én hiába rakok be nekik valami kis folyadékot, az kevés, és hogy nem nagyon jutnak az iskolába folyadékhoz, vagy nem is az, hogy nem jutnak, mert van csap, csak valahogy nincs ez mindig mondva, hogy menjetek a szünetbe, tessék mindenki igyon egy pohár vizet. Úgyhogy hajrá gyerekek, legyen ez egy jó kis kihívás, hogy minden szünetbe tessék inni folyadékot, mert az nagyon fontos nektek. Domi, közben akartál mondani valami.
1: Igen, hogy nekünk még azért van óra közben is megengedve, hogy együnk vagy igyunk, hogy vagy, mert itt csak az, hogy igyunk, hogy kérdezés nélkül, mert ugye még picit melegebb is lehet az idő, és ezért fontos, hogy igyunk, hogy ki ne száradjunk. Mindig ez van, vagy ilyen május, vagy szeptember körül.
0: Szerintetek miért van az, hogy meghallgatsz egy dalt, és beleragad a fejedbe? Szokott-e veletek ilyesmi történni?
1: Igen, velem mostanában is ez történt. Például most írtam egy dalt, és az egyfolytában eszembe jut, mert nagyon főbe van szó dallama, vagy például már ilyen, mielőtt kijönne egy bizonyos dal, az ilyen egy hónappal előre meg van hirdetve, hogy akkor fog kijönni, és ezért én már nagyon várom, és biztos vagyok abban, hogy nagyon főbe van szó lett, és ez a tudat megmarad az agyamban, és amikor meghallgatom, tényleg nagyon főbe van szó. Például most jött ki nemrég egy nem tudom hány hete, lehet, hogy két hete, egy Next and Go című dal, és az nekem nagyon főbe mászó volt, és szinte egész nap az jár a fejemben.
0: Tori, tudod, miről van szó?
2: Nem,
0: ezt a dalt nem. Te hogy vagy a dalokkal? Van, hogy fejedben vannak a dallamok?
2: Úgy, hogy bánénivel, a tanárommal énekórán tanultunk három dalt már, és azok előjönnek egyszer csak a fejembe, este, reggel, ebéd közben, reggeli közben, csak úgy órán, miközben írok. Csak úgy előjön, és így elkezdem dúdolni, mert annyira főbe mászó, hogy elkezdem dúdolni, és nem pirok leállni.
0: Tehát ezzel sokan így vagyunk. Ezért tud valami sláger lenni, tudod? Azért, mert valaki meghallja, bemászik a fülebe, és akkor énekli, hallgatja. Ez a slágernek egyébként a lényege. De hogy miért történhet ez az emberrel? Hát ezt még erre nem kaptunk soha választ, hogy miért van, hogy egy dallam úgy bele tud ragadni az embernek a fülébe. Egyébként nem bánnám, ha elmondanátok, hogy nektek vannak olyan dalok, amik sokáig beragadtak a fületekbe az elmúlt néhány évben, vagy például, hogy mi volt a nyár kedvenc dala számotokra? Volt-e ilyen?
1: Igen, nekem az, amit előbb felhoztam, és ez a következő dal például.
0: Ja, mert akarod mutatni? Kit hallunk? Kit hallunk, Tomi, mondd el.
1: Ez Vinitől és Nagy Bogitól a Next Tango című dal, és mindjárt beletekerek a refrénbe, egy pillanat.
0: Figyelj, meghallgathatjuk, semmi gond, Domi, berakjuk a rádió hallgatóknak, hogy ők is meghallgassák. Csak engem érdekel, hogy mik voltak még dalok. Például Dorina, de mit hallgattál, szívesen emlékszem, most a nyáron hallgattál zenét?
2: A nyáron nem annyira hallgattam zenét, hanem inkább telefonoztam, meg az élményekre gondoltam, mert nagyon jó volt.
0: Nagyon jó volt ez a nyár, nem zene hallgatása, hanem kis apró videókat nézegettél. Láttatok valami furcsaságot a TikTokon ezen a nyáron, ami így felkeltette az érdeklődéseteket, vagy valami trend ment-e most?
1: Nem tudom, hogy volt-e valamilyen kimondott nyári trend, viszont inkább most alakulnak ilyen trendek ki. Például van olyan trend, hogy így mozgatják a kamerát, és oda kell nézni, ahol a kamera van, véletlenszerűen. És szóval inkább most alakulnak ki ezek a trendek. Most szerintem a nyáron nem nagyon voltak.
0: Nem nagyon voltak, inkább ilyen kis evős videók voltak, ugye a nyáron?
2: Nekem nincs TikTokom.
0: Neked nincsen? Akkor mit szoktál nézegetni?
2: A YouTube-ot.
0: A YouTube-ot. És milyen izgalmas dolgok voltak a YouTube-on ezen a nyáron?
2: Hát szokásos. Ilyen zenék, ilyen pici zenék, videók, hát...
0: Az ilyen short videókat szeretem.
2: Igen, meg legfőképp olyan videók jönnek be, amiket már láttam, és már megunom a YouTube-ot, a játékaimat, nem tudom, mit töltsek le, hogy valami izgalmas legyen.
0: De azért elárultad magad, akkor te játszol is a telefonodon, ugye?
2: Igen.
0: És melyik a kedvenc játékod?
2: A legkedvencebb kedvenc játékom az a Roblox.
0: Aha.
1: Azt egyébként én is nagyon szeretem a Robloxot, és...
0: Az micsoda, ilyen puzzle játék?
1: Nem, az egy nagyon, az talán a legál terjedtebb játék a fiatalok között, azért, mert az a Roblox az igazából egy olyan játék, amiben belépsz, és több játék van benne magában az alkalmazásban.
0: Értem.
1: Tehát a játékban vannak a játékok, és van ilyen profilod, és befrendelhetsz valakit, hogy együtt játszol vele bármilyen játékon.
0: De klassz!
1: És most talán a Robloxon a legnépszerűbb játék a 99 Nights in the Forest, az ilyen szarvasos játék, hogy tábortüzet kell gyújtanod, és közben menekülni egy szarvas erről, ilyen szarvasszony erről.
0: Na, én képzétek el, most a nyáron már meguntam az ilyen kis egyszerű kis golyós játékot, úgyhogy most olyat találtam, hogy vannak mindenféle idomok, amiket össze kell forgatni, hogy vezessék úgymond az áramot, tehát hogy egy vezetéket kell alkotni a sok pici részből, és akkor ez mindig felvillan, hogyha jó felé forgattam. Nekem most ez nagyon-nagyon tetszik, erre tértem át, de akkor meg fogom nézni ezt az oldalt, amit most meséltetek, és akkor most elmegyünk muzsikálni, és érkezzünk vissza 21 órától, és folytatjuk a beszélgetést, és nagyon izgalmas játékot találtam ki nektek. Remélem élvezni fogjátok, úgyhogy Baranyi Dominikkal és Gábor Dorinával 21 órától itt a Roma Szalomban folytatjuk a műsort, maradjanak velünk!

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: Szapát, hívtu menge!
0: 100.3 Rádiódik. 100.3 Rádiódik. Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik. 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
0: A mi hangunkon rólunk. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Riász, Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
0: Ezek voltak 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódikben. Szeptember 21-e hétfő van, és 21 óra múlt, és ígéretemhez híven folytatjuk a műsort Gábor Dorinával és Baranyi Dominikkal.
5: Sziasztok!
6: Ismét üdvözlök mindenkit!
4: Megyünk is tovább. Nagyon izgalmas dolgot találtam ki, és nagyon nehezet. Úgyhogy felkötni a gatyát, szoknyát, ami van, mert be kell fejezni valamilyen szinten a mondatot. Ne kukucskáljál, Dominik, nem lehet csalni. Azt mondja, én mondok valamit, és ti mondjátok meg, hogy az az állítás kire igaz, vagy milyen ember az, akire ez az állítás igaz. Az első mondat így szól, aki mindent elhisz, az...
5: Aki mindent elhisz, az befolyásolható.
4: Na, hát ez nagyon jó válasz. Dorina, neked van erről véleményed? Aki mindent elhisz.
5: Hát szerintem lehetne olyan, hogy nem hiszel mindent, mert hogyha valaki azt mondja neki, hogy
6: Hú, figyelj, egy meg egy az három. Aha. Ő meg, wow, tényleg!
4: Akkor aki mindent elhisz, az a ChatGPT. Na, hát ilyenek nek szoktuk nevezni, hogy naív, jó hiszemű vagy hiszékeny, de lehet egyszerűen csak egy nyitott ember is, aki nyitott a világ dolgaira. Aki mindig segít másoknak, az, Dorina, milyen az, aki mindig segít másoknak? Hogy hívjuk azt?
6: Jó szívű.
4: Nagyon jó.
5: Vagy

0: Van erre egy szó, de elfelejtettem, hogy mi.
1: Én is.
2: De jót mondtál az előbb, mondjad csak.
1: Bátor.
2: Az bátor. Vagy például az bátor, aki mindig kimondja, amit gondol. Lehet mondjuk őszinte, ugye?
0: Igen, őszinte.
2: Vagy szókimondó.
0: Igen, csak elfelejtettem, hogy mondjuk, de megvolt. Van rá egy nagyon jó szó.
2: De sokszor egyébként, aki mindig kimondja, amit gondol, az lehet tapintatlan is, ugye? Már nem mindig jó, hogyha kimondjuk, amit gondolunk. Vannak olyan szituációk.
0: Például, hogyha valaki megkérdezi, hogy mit tudom én, jó a hajam, és valaki mondja rá, hogy nem jó, akkor az lehet, hogy sértő.
2: Igen, akkor tapintatlan az az ember, aki ezt mondja. Ez érdekes dolog, pedig leginkább az a jó, aki mondjuk, amit gondolunk, de azért vigyázzunk kell, hogy nehogy másokat megsértsünk. Aki sokat kérdez, az... Dorina, mit gondolsz?
0: Kíváncsi. Jó?
2: De azt kérde, azt mondtam, hogy Dorina is te válaszolt. Van valami gondolatodról, hogy milyen ember az, aki mindig kérdez, ismersz-e ilyen embert egyébként?
1: Hát elsőnek magam.
2: Te olyan vagy?
1: Igen, mert a feladatoknál is megkérdezem inkább, nem rosszul csinálom.
2: Aha.
1: Mert egyszer volt olyan, nem is egyszer, pénteken volt, ezen a pénteken volt az, hogy nem kérdeztem meg, hogy hova is kell írni, és így elrontottam, és újra kellett írnom.
2: Na, hát akkor kérdezni jó dolog, igaz?
1: Hát jó dolog.
2: Te milyen vagy ebben? Te szigyelt, ha valamit nem tudsz, hogy azon a megkérdezed?
0: Hát, van, amikor ilyen, van, amikor olyan, mert ha például általában a suliban, ha valamit nem értek, azt mindig megkérdezem. Szóval igen, általában mindig megkérdezem, hogyha valamit nem értek.
2: És szerintem ez jó is, ez rendben is van, mert hogyha valamit úgy kezdünk el csinálni, hogy nem is vagyunk benne biztosak, akkor lehet, hogy azt elrontjuk, vagy félre értjük, vagy minket értenek esetleg félre. Mit gondoltok azokról, akik szeretnek egyedül lenni?
1: Hát én semmit nem gondolok róluk, mert aki egyedül akar lenni, az egyedül akar lenni. Aki mással akar lenni, az mással akar lenni.
2: Értem. Te mit gondolsz arra, aki szeret egyedül lenni?
0: Hát ennek megvan a mindenkinek megvan a maga döntése, hogyha ő egyedül akar lenni, de tó az, mint a Dorináé, hogy ha egyedül akar lenni, akkor legyen egyedül, viszont ha valakivel ketten vagy akár többen akar lenni, akkor meg kérdezze meg, és ha mindenkiben nem megy, akkor legyenek többen, akár egy közösségben.
2: Szerintetek miért akar valaki egyedül lenni?
0: Hát például, hogyha van olyan ember, aki hogyha szomorú, akkor azt nem akarja kibeszélni, hanem inkább csak magában akarja tartani. És magában akar megnyugodni.
2: És akkor egyedül akarja azt feldolgozni, azt az érzést. A szomorúságról egyébként már beszélgettünk az előző órában. Szerintetek az jó-e, ha az ember tud szomorulni? Szükség van-e arra nekünk néha, hogy valamit kimutassunk azzal kapcsolatban, hogy nem érezzük jól magunkat, hogy valami nem esett jól, hogy szomorkodunk rajta. Ez fontos-e szerintetek az embernek?
1: Hát szerintem fontos az embernek, hogy legyenek érzelmei, negatív érzelmei és pozitív érzelmei.
2: Így van, ettől ember az ember, ugye? Mert akinek nincsenek ilyen érzelmeit, az úgy jövő, hogy sziópata egyébként. Azt tudtátok?
0: Igen.
2: Hát ez egy beteg dolog, hogyha valakinek nincsenek érzelmei, kivéve akkor, hogyha egy robotról beszélünk, mint a múlt órában, ugye neki nincsenek.
0: Szerintem ez 0-24-ben azt fog menni.
2: Na, hát egy olyan kérdés, ami mind a hármunkra ráillik, és ezt most nagyon ki fogjuk beszélni. Aki sokat beszél, az milyen?
1: Az Dick Rádióba való.
2: De mit gondoltok, milyen természetű ember az, aki sokat beszél?
0: Hát attól még, hogy sokat beszél, nem biztos, hogy a sokat beszélő ember az nem egy kifejezett tulajdonság, tehát lehet kedves, lehet gonosz másokkal,

0: Tehát akár úgymond hiú is, hogy vagy hát igen.
1: Tehát a beszédmennyiség az nem jellemez egy ember.
0: Igen.
1: Ugye? Például egy nagyon csendes ember is lehet például nagyon okos. Csak lehet, hogy nem szeret fecsegni. Ugye? Nagyon jót mondtál, Domi, ez nem most nekem nagyon tetszik. Főleg mondják a zsenikre, hogy sokat csendben vannak, de a tudásuk meg igenis nagy. Szerintetek, aki sokat beszél, mint például mi hárman, nagyon szeretünk beszélni. Mi lehet ennek az oka, valaki nagyon sokat szeret beszélni?
2: Nem tudom, én nem tudom. Tényleg nem tudom.
1: De akkor közelítsük meg máshonnan. Szerintetek milyen a jó beszélgető partner? Kivel szerettek, kivel érdemes beszélgetni szerintetek?
2: Én a barátnőmmel szoktam, barátnőimmel szoktam a legtöbbet beszélgetni, és én velük szeretek a legjobban, és van úgy, hogy órán is kicsit hátraforgok, és beszélek a Dominikával, mert ugye a hátam mögött van ő. Én első padba vagyok, ő pedig második padba.
1: Aha.
2: És hogyha hátrafordulok, akkor úgy szembe vagyok vele.
1: Értem, és akkor tudtok beszélgetni. Igen. Tanárnéni biztos nagyon örül neki, főleg órán. Szoktatok versenyezni? Társas játék, versenyjáték, ilyesmit. Az van, aki nagyon szeret ti azt, hogyha mindig ő nyer, mit gondoltok az olyan emberről, aki mindig nyerni szeretne, ez igaz-e rátok?
0: Hát szerintem mindenkinek jó az, ha nyer, csak van olyan, aki villogtatja, van, aki meg nem villogtatja. Mert az aki villogtatja, hogy...
1: A sikereit?
0: Igen.
1: Aha.
0: Hát nyilván szabad villogtatni a sikeredet, de például úgy, hogy nézzétek, nekem sikerült, nektek meg nem, aha, az már inkább olyan, de hirdetni is szabad nyilván, hogy te nyertél.
1: Csak vigyázni kell ezzel, ugye, hogy ne tűnjön az ember milyennek.
2: Nálunk az iskolában van malom, saktábla és ilyen kártyapartik.
1: És abban szoktál játszani?
2: Igen, és hétfőn jön hozzánk egy ember, aki úgy van fent a YouTube-on, hogy mit játszunk.
1: Okay.
2: És ő jön hozzánk, mert Dóra néni, a tanárom, az megbeszélte, vagyis az ember mondta neki, mert elfelejtettem a nevét.
1: Okay.
2: Mondta az iskolánknak, hogy egy osztályhoz szívesen elmenne, akik szeretnek kártyapaklizni.
1: Na.
2: És mi nagyon szeretünk, és Dóra néni be is nevezett, és gondolta, hogy biztos nem mi leszünk a több nem tudom mennyihez, és lám, mi lettünk.
1: Na
2: és
1: hát.
2: Hétfőn, ha nem hívja a hétvégén Dóra nénit, akkor más időpontkor jön.
1: Értem, de mindenképpen érkezik, igen, hozzátok, és nagyon sok jelentkező volt, és abból pont a ti osztályotokat választották. Hát ez szuper, nagyon izgalmas. Hát gondolom azért szeretnél majd te is bizonyos játékokban nyerni, ami egyébként nem negatív tulajdonság, ha valaki mindig szeretne nyerni, de ahogy Dominik elmondta, azért az nem jó, hogyha valakinek a fejébe száll a dicsőség, és akkor ezt a szót kerestük, hogy ettől egy kicsit olyan nagyképű lesz, vagy beképzelt, ugye?
2: Uh-huh.
1: Mit gondoltok arról az emberről, aki megszegi a szabályokat?
0: Hát néha mi is szoktuk megszegni a sulis szabályokat az osztálytársaimmal, de nem úgy, hogy például mit tudom én, hát maximum úgy szoktuk megszegni, hogy nem szabad arra a folyosó részre menni. Mi van, amikor ha nagyon fontos és nagyon kell sietnünk, akkor mégiscsak arra megyünk, mert meg ilyesmi, meg például ilyesmi dolgok. Tehát nem szoktunk olyan nagyon kőbe vésett szabályokat megszegni, csak így nagyon enyhén szoktunk egy olyan kisebb szabályokat.
1: Értem. Tehát attól függ, hogy mennyire. Például én a veszélyre is gondolok. Tudtak olyan dolgot mondani, amilyen szabályt semmiképpen nem szabad megszegni. Én azért tudok egy olyan szabályt.
2: Én tudom. Az iskola tulajdonát és a barátai tulajdonát nem szabad rongálni.
1: Hát igen, ez nagyon szép dolog, ha ezt valaki betartja. De mi az, ami a legveszélyesebb dolog szerintetek, hogyha azt a szabályt nem tartjuk be, és ez a bizonyos érintett terület nagyon-nagyon sok szabályt tartalmaz, vannak hozzá különböző táblák, lámpák.
2: Közlekedési szabályok.
1: A közlekedési szabályokat, azokat soha nem szabad megszegni, ugye? Mert azok azért vannak kitalálva, hogy mi biztonságban legyünk, de nagyon izgalmasat mondott a Dorina is, hogy például másnak a tárgyait nem tesszük tönkre, vagy az iskolának a tulajdonát nem tesszük tönkre, arra vigyázunk, és azért, ha okosak vagyunk, a saját tárgyainkra is igyekszünk vigyázni. Nektek mi a legkedvesebb tárgyatok, amire leginkább vigyáztok, és amit leginkább féltetek, hogy nehogy rongálódjon? Van-e ilyen, Dominik?
0: Például nekünk most olyan van, hogy mindig vigyázok, hogyha a telefonomat az iskolában bezárom a szekrényembe, hogy mindig zárjam be, ne csak majdnem, hogy bezártam, hanem mindig biztosra zárjam be. Tehát nekem a telefonom, hogyha viszem az iskolába.
1: Értem.
0: Mert azon van elég sok adatom.
1: És egyébként a telefonodat hogy tartod biztonságban? Van neked ilyen védőfólia, vagy ilyesmi, hogyha lejtenéd?
0: Van telefontokon, meg fólián.
1: Mind a kettő. Igaz, érdemes mind a kettőt, ahhoz, hogy biztonságban legyen ez a tárgyad. Neked, Dorina, mi a személyes tárgyad, amit így nagyon szeret?
2: Hát nekem nincs olyan tárgyam, mert minden tárgyamra akarok vigyázni.
1: Tehát te egyformán szereted a tárgyaidat.
2: És azért nem mondom a telefont, mert nem mi nem vihetjük be a telefont.
1: A suliba egyáltalán?
2: Igen, és ez nem igazságos, hogy a tesóm negyedikben már bevihette a telefont, ötödikben már nem szabály, hogy bevihetje, mi pedig nem vihetjük be.
1: Értem, de egyáltalán úgysem kikapcsolod, vagy elrakod?
2: Hát, azt nem tudom, mert a tanárokról még nem tanárokkal nem beszéltünk még ilyenekre.
1: És milyen szituációban hiányzik neked a telefonod?
2: Amikor szünetben unatkozok, nem tudok senkivel játszani, akkor hát jó lenne, ott lenne a telefonom, tudnak játszani.
1: Neked mi?
0: Nekem nem feltétlenül a játék miatt kell, hanem azért, mert fontos azért, hogy nálam legyen. Például pénzeken is most azért volt fontos, hogy nálam legyen, hogy anyukámnak megmondjam, hogy megyek-e szakkörre, vagy nem, mert meg kellett kérdeznem az egyik tanárt, hogy lesz ma olyan szakkör, és ha lett volna, akkor 2 órával később kellett volna csak értem jönni, de viszont így, hogy nem, hogy nincs, azért 2 órával előbb kell értem most jönni.
1: Értem. Tehát jó, hogy tudják kommunikálni hazafelé. Igen. Hát például ezért is fontos tudna ez lenni, de hát valamilyen okból úgy látják jobbnak a tanárok, mert annyi problémát okoz, gondolom a gyerekek körében ez rongálódik, nem figyelnek az órán, stb. Biztosan ezért van ez a telefon megvonás. Nagyon érdekes egyébként, amit a szabályokról mondtatok. Én úgy látom, hogy ti azért leginkább betartjátok a szabályokat. Ugye? Uh-huh. Mert akkor biztonságban vagytok. És ha már tárgyakra volt szó, akkor meg akartam dicsérni a nyakláncodat, Dorina. Nagyon szép.
2: Köszönöm.
1: És jól látom, egy nagy D betű van.
2: Igen.
1: Ugye a végén?
2: Azért, mert Dorina, és ezt szülinapomra kaptam a nagypapámtól.
1: Gyönyörű. Nagyon szép. Mikor volt a szülinapod?
2: Április 15-én.
1: Na hát csodálatos ez a nyaklánc a nyakadban, nagyon tetszik nekem, és nagyon jól is áll. Neked gondolom ez is egy olyan tárgy, amihez kötött.
2: Soha nem vinném be az iskolába, mert úgy tudom, hogy igazi aranyból van.
1: Biztosan, mert nagyon szép.
2: Mert nem vihetem be az iskolába, mert már volt olyan, hogy elhagytam a fülbevalom.
1: Az nagyon kellemetlen, igen.
2: otthon.
1: Igen, az nagyon rossz, amikor elveszítünk valamit. Bár most már az internet miatt könnyebb megtalálni. Képzeljétek, vannak olyan oldalak, hogy például az a nem mondjuk, hogy Pesten találtam. És akkor valamit ott felejtesz a metrón, valaki megtalálja, lefényképezi, hazaviszi, vigyáz rá, és akkor kirakja erre az oldalra, hogy találtam egy sárga torna zsákot, és akkor itt el lehet engem érni. És akkor meg lehet beszélni, hogy hol találkoznak, és akkor aki elhagyta, vissza tudja szerezni. Ez milyen jó, nem?
0: Igen, de ez azért rossz, mert vannak olyan emberek, akik behozódják, hogy igazából az övé, közben nem is az övé, és akkor így kaptak egy ingyen, mit tudom én, telefont. Hogyha egy elveszett telefon.
1: Na, de tudod, ilyenkor azért be kell biztosítani. Például megkérdezik, mi a képernyővédőt, vagy egy tornazsákról megkérdezik, hányas cipő van benne. Szóval azért lehet ezt okosan, tudod, Domi, hogy nem adok meg minden információt, vagy azt mondják, hogy itt van egy nyaklánc, mondd meg, hogy milyen medál van rajta, és akkor így nem adnak meg minden információt. Szóval ki lehet ügyeskedni, hogy azért ne kerüljön illetéktelen kezekbe az a dolog. Van olyan Facebook oldal, vagy internetes oldal, amit szívesen használtok, és nem játék, és nem zene? Van esetleg?
2: Hát a YouTube.
1: Aha, ott a kis videókat nézed, hát az is zene tulajdonképpen. Vagy vannak podcastek, amiket ti meghallgattok?
2: Podcast.
1: Podcast azt jelenti, hogy egy beszélgetés valamilyen témáról.
0: Igen. Például, ha mit tudom én, egy embernek vagyok a fanja, van itt a rajongója, és ő a kedvenc előadom például, akkor meghallgatom az interjúját.
1: Na, hát ez szerintem nagyon klassz dolog, ha nem csak zenét, hanem beszélgetéseket is hallgattok, és az utolsó kérdéshez érkeztünk, gyerekek, és nagyon érdekel a véleményetek, ha egy titkot elmondok egy másik embernek, akkor az még titok marad?
2: Én otthon, amikor már beírtad ezt a csoportba, már otthon válaszoltam erre a fejembe. Szerintem, ha elmondod egy embernek a titkodat, és ő titokban tartja, akkor az még titok marad. De hogyha elfecsegi valakinek, az másnak is elfecsegi, az a másiknak, és így elterjed a titkod. Szóval, hogyha elfecsegi, akkor már az nem titok. Mert valaki másnak elfecsegte. De hogyha nem fecsegi el, akkor pedig az már az még titok marad.
1: Tehát két ember is őrizhet egy titkot, ugye?
2: Igen.
1: Nektek van olyan bizalmasotok, akire rábíznátok titkot?
2: A barátnőim.
1: Neked, Domi?
0: Hát, vagy az unokatesóim, vagy a barátaim, igen.
1: Anyu?
2: Vagy a családom.
0: Vagy a családom.
1: A szülők, a családok. Egyébként mostanában a gyerekek között szokás titkolózni?
0: Hát ez még ugye alsóban nálunk ment, hogy nem mondd el senkinek, de ez titok. De most már ugye felsőben hát nem nagyon így gyerekeskedünk, meg ilyesmi, szóval már kicsit kiment a divatból.
1: De jó, hogy ezt mondtad, hogy titkolózni gyerekes dolog. Ez nagyon jó volt hallani így a szádból. Azért a titkok izgalmas dolgok is tudnak lenni, amiről csak két ember tud, az lehet valamilyen szinten izgalmas is. Képzeljétek el, például amikor mi gyerekek voltunk, nekünk olyan titkunk volt, mi sokat jártunk a természetbe, a szabadba, nem a képernyő előtt ültünk, hogy egy bizonyos helyen, ahol kövek voltak, meg füvek, meg virágok, oda a kövek közé volt, hogy berejtettünk kis tárgyakat, játékokat, vagy emlékkönyvet, és akkor mindig tudtuk, hogy az ott van. Nekünk ilyen kis titkaink is voltak. Emlékkönyv létezik még, gyerekek? Papírformájú?
0: Nálunk igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
2: Nálunk napló.
1: Napló.
2: Uh-huh.
1: Te írsz naplót?
2: Nincs.
1: Neked nincs, neked?
0: Igen, nekem van.
1: Na, hát legközelebb majd erről beszélgetünk. Ha jöttök hozzám az ünnepek előtt, én nagyon szeretném, hogy karácsony előtt látogassatok el hozzánk ide a rádiódikbe. Köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon klassz iskolai tanévet kívánok nektek egészen a téli szünetig, amikor is nagyon jót fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: És egy utolsó fújás.
0: Viszontlátásra, ne aggódjanak, megjövünk karácsony előtt.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Rádiódik. Menge Penas. Rólunk. Neked.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, folytatódik a Róma Szalon, és ha már iskolások voltak a vendégeim, akkor egy picit visszakanyarodunk a Mamzára, amely szerette volna megreformálni az iskolai étkeztetést. Ebben a témában vendégeim voltak Vörös Anikó és valaki, aki vele érkezett.
2: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, köszönjük a meghívást, és én úgy gondoltam, hogy az egyik olyan együttműködő partnerünket fogom elhozni ide a műsorba hozzád. Egyrészt fontosnak tartottam, hogy őt is megismert, hiszen nagyon erős zászlóvívője annak a területnek, ami számunkra is fontos, tehát nagyon sok területen működünk együtt, ő pedig Sánta Balsavas Edina, a Mamzának az alapítója, és üdvözlöm.
1: Szeretettel köszöntelek.
3: Én is titeket, és örülök, hogy itt lehetek.
1: Remélem, hogy megtudjuk, mi az a Mamza.
2: Edina, mi a Mamza?
3: Hát a Mamza, hogyha szigorúan a magát a betűszót nézzük, akkor mamák a menzáért, de hogy mi ebbe többet bele gondolunk, beleérzünk, imádjuk a hangzását, hogy Mamza. Érezzük benne a nők, az anyák erejét, és azt, hogy tudunk tenni. Számunkra mindezt megtestesíti ez a név, hogy Mamza.
1: Mit szólnátok, hogyha először erről beszélgetnénk, mert tudom, hogy nagyon sok minden van, Anikó, most az életedbe, meg a fejedbe, de hogy ez engem nagyon-nagyon érdekel. Hogy itt tisztába tegyük a dolgokat, itt a menzáról van szó, iskolai, óvodai, gondolom, ugye, közétkeztetésről.
3: Gyerek közétkeztetés, így van.
1: Ami botrányos egyébként.
3: Sajnos.
1: Szerintem évtizedek óta. És nagyon örülök, hogy valaki foglalkozik ezzel, még ha most nem is tudom előre, hogy milyen szinten és milyen irányból, de akkor mondd el nekünk.
3: Azt gondolom, hogy az mérföldkőnek számít, hogy erről így tudunk beszélni, mert hogy jellemzően a menzáról nem szoktak nagyon párbeszédet nyitni, mert ez olyan, hogy van, el kell fogadni, és legfeljebb panaszkodhatunk. Egyébként azóta megtudtam, hogy ne csak a rosszat, ne csak szídjuk a menzát, hogy az, hogy ilyen ellátottság van országosan és ennyire támogatott, ez mindenképp értékelendő, tehát hogy nyilván ennek örülhetünk, viszont azt is látni kell, hogy nagyon sok az éhes gyerek a menza után is, tehát hogy nagyon sok az élelmiszer hulladék és sok az elégedetlen gyerek, mert hogy igazából úgy kell, hogy felálljon az asztaltól, hogy egy kötelező rossz élményben vesz részt, tisztelet a kivételnek, tehát hogy biztos, hogy vannak jó menzák is, viszont mi azt képviseljük, hogy rendszer szinten kell változtatnunk, és az én vagy a mi személyes sztorink az, hogy egy Ferencvárosi iskolából érkezem. És ugye, ahogy a gyerekeim bekerültek ebbe a rendszerbe, ugye az óvoda, iskola, éreztük többen, mert hogy én aktív szülői munkaközösséges vagyok, szeretek tenni a dolgokért, éreztük, hogy valamit kellene tenni, és miután én előzőleg is már mind közösségi, tervezési, tehát városfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, élelmezéspolitikával, fenntarthatósági politikákkal foglalkoztam. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyszerű projektnek kínálkozik, hogy na, nézzük meg a gyerekközétkeztetést. És nagyon jó csillag együttállások voltak, mert hogy kiderült, hogy Budapestnek elindult egy jó kezdeményezése, egy nemzetközi, egy Európai Unió által támogatott projektnek a részese Budapest, a School Food for Change. Oh. Tehát, hogy az iskolai étkezés, a változtatás, egy változó iskolai étkezésért a programba be tudtunk csatlakozni, tehát, hogy úgy tudtuk megkeresni az önkormányzatot, hogy nem csak, hogy visszajelezzünk, hogy szoktak lenni ilyen visszajelzési körök, hogy na, meg vannak elégedve a menzával, értem. Mit kifogásolnak, általában semmi se történik.
1: De nem egy fogyasztói visszajelzés,
3: nem.
1: Se érkeztetek meg az önkormányzatba, hanem egy
3: program, tehát egy olyan programmal, amit Budapest fémjelez, és várja a csatlakozó iskolákat, na. Önkormányzatokat, úgyhogy ez nagyon-nagyon kapóra jött, illetve azt tudni kell, hogy azért így a kertek alatt úgymond elindult egy svédasztalos, vagy úgynevezett szabadszedéses menza irányzat, igen, hogy ne csak az legyen, hogy választhat, tehát hogy ne csak az legyen, hogy amit kitesznek, az a választék felhozatal van, hanem lehessen választani A, B, C menüből adott esetben, legyen saláta bár, tehát hogy egy ilyen dolog is elindult, és azt nem hallgathatjuk el, hogy ez erre is tudtunk hivatkozni, és azt nem tudom, hogy mi volt végül előbb, hogy a polgármester asszony találta meg ezt a svédasztalos rendszert, hogy érdemes volna bevezetni a kerületben, vagy mi is inspiráltuk. Igazából már mindegy, mert hogy összetalálkoztak ezek a motivációk, és akkor a lényeg, hogy nagyon nyitottak voltak a felvetésre, és akkor úgy alakult, hogy létrejött egy munkacsoport. Egyébként is a School Food for Change-nek célja a közösségi megvalósítás ennek a fenntarthatóbb, egészségesebb, finomabb menzának, amiben egyfelől részt vesz az iskolavezetés, a szülői munkaközösség, a diákok, a diák önkormányzat, tehát ez a teljes diákságot képviselve, az étkeztető cég, ami ugye szerződött partnere étkeztetési közbeszerzésen keresztül az önkormányzatnak, így az önkormányzat is része ennek, akkor ebbe be tudnak kapcsolódni civil szervezetek, amik az egészséges gyerektáplálkozással foglalkoznak, azóta nagyon sok partnerünk lett, hála Istennek, és látjátok, hogy azért kiépült egy elég széles kör, amivel el tudtunk kezdeni tervezni, és nagyon jó, hogy ennek a School Food for Change programnak eleve van egy módszertana, ez az úgynevezett finni modell, tehát a fenntartható integrált iskolai menza, és tök jó, mert hogy 12 európai városban fut a program, tehát hogy a svédek, a németek, a franciák, az olaszok, nagyon sok mindenki benne van, csehek, nem is tudom most mindet felsorolni, de hogy ott is ilyen irányú fejlesztések folynak, hogy minél több svédasztalos legyen, minél fenntarthatóbb, csomó edukáció menjen be az iskolába, legyenek mérve az eredmények, és akkor így tudtunk gyakorlatilag ezzel a módszerrel dolgozni, hogy közben néztük a nemzetközi mintákat, figyeljük, és akkor ez a munkacsoport a mi iskolánkban megfogalmazott egy akciótervet, egy cselekvési tervet, hogy mit szeretnénk egy év alatt elérni. És fantasztikus azt látni, hogy amit egyébként tavaly fogalmaztunk meg, azt igazából pipálhatjuk. Tehát az volt a cél, hogy legyen ugye étkeztető váltás, ugye kiírták a zöldített, a fenntarthatóbb közbeszerzést, tehát alakítottak a közbeszerzésen magán. Ebben voltak szakértők, akik segítették az önkormányzatot. Az volt még a cél, hogy a gyerekeknek több idő jusson ebédelni, ne rohanva, kapkodva kelljen, mert az is sokszor probléma, hogy nagyon meleg a leves, nincs is idő igazán enni, éppen hogy lezutjan a székre, ránéz, oké, nem undorít, már bocsánat, nem tetszik neki, és akkor viszi vissza, és jó, oké, majd valami lesz. Szóval, hogy az iskolánkban fölemelték 20-25 percre, mert annyi se volt. Nyilván a legjobb cél az lenne, ha 40 percig föl tudnánk húzni, hogy kultúráltan tudjanak enni, közösségi élmény legyen. Szerettük volna, így is úgy is át kellett alakítani az étkeztetőt, mert ugye bekerült ez a szabadszedős sziget, és akkor jött ez a gondolat, hogyha már így is úgy is átalakítják, akkor miért ne lehetne a gyerekeket megkérdezni, hogy mit látnának szívesen a falon? Mit látnának, mit olvasnának, egyáltalán egy fiatalosabb, egy lendületesebb, egy szerethető helyen tudjanak enni. És kérdőíveztünk, és olyan szuper rajzok, ötletek jöttek minden, hogy ezeket mind-mind elkezdtük beépíteni. Két iskolában, úgymond, mint pilot projekt indult be Ferencvárosban. Ez az egyik a Bakács térének zenei általános iskola, a Bakács téren, ugye? A másik meg a Mester utcában a Molnár két angol-magyar tanítási nyelvű általános iskola. Két tannyelvű, igen. Szóval, hogy ott már a Bakácsban még folyamatban van, mert ugye a közösségi tervezés miatt ugye több körös volt, és még nem kezdték el kivitelezni, meg tervezgetjük, de például a Molnárban, annyira csodálatos lett a dizájn, hogy valakinek mutattam, és megkérdezte, hogy ez valamilyen dán étkező, ebédelő, és mondtuk, hogy nem, ez itt van a 9. kerületben, kár, hogy nem tudunk most képeket mutatni, de a honlapunkra föl fogjuk tenni, mert van egy honlapunk is, a mamza.hu. Szóval, hogy ezt is sikerült elérni.
1: Bocsáss meg, az jutott most eszembét, mondtad Svédországot, hogy ott is megtörténik egy bizonyos lépés a változásba, de gondolom nem ugyanarról a minőségről indulnak. Azért az is nagy különbség. De hogyha ez a program a minőséget is felhozza.
3: Hogyne, abszolút. Na és ez a nehezebb falat, mert hogy ugye honnan indulunk az alapanyagoknál. És hiába van egy csodálatos KREL, közétkeztetési rövid ellátási lánc rendelet, ami előírja, hogy minél több helyi gazdaságból a termelő alapanyag legyen beszállítva az étkeztetőhöz. Hát ha most megnéznénk, hogy hány százalék, amelyik valóban a magyar termelői szövetkezetekből adott, és a magyar termelőkből termelőktől jön alapanyag, akkor ez nagyon-nagyon kevés. És ez egy nagy munka, hogy lépésről lépésre alapanyagokat is kiválasztva elérjük azt, hogy ez a szám egyre csak növekedjen. Ez egy nagyon nagy lobby munka, illetve le kell ültetni a közétkeztető cégeket, az integrátor szövetkezeteket, termelőket, hogy közelítsük ezt, hogy a kereslet kínálat konyha készen szeretné kapni, szóval, hogy tényleg képes legyen a magyar gazda is beszállítóvá válni, de hogy igen, amit mondtál, hogy jó alapanyagból lehet jót készíteni.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz a
3: purné.
2: Így van. Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány hallgatók világa. A cigány, illetve a roma zenei kultúra egyik különleges és érzelmekben gazdag műfaja a hallgató. A hallgató elnevezés olyan lassú, gyakran melankolikus hangulatú dalokra utal, amelyekben az előadó az érzéseit, emlékeit, örömeit és fájdalmait is megfogalmazhatja. Ezek a dalok sokszor nem csupán szórakoztatásra szolgálnak, hanem az érzelmek kifejezésének és továbbadásának fontos eszközei. A cigány hallgatók témái rendkívül változatosak. Gyakran szólnak szerelemről, családról, hiányról, elválásról, honvágyról, vesztességről és az élet nehézségeiről. Ugyanakkor a vidámabb, büszkeséget vagy összetartozást kifejező daloknak is helyük van ebben a hagyományban. Egy-egy hallgató akár egy család vagy egy közösség történetét, emlékeit is őrizheti. A hallgatók egyik legfontosabb sajátossága az előadásmód. Az énekes gyakran nagy érzelmi átéléssel adja elő a dalt, miközben a dallam lassú és kifejező. A hangszeres kíséretben hagyományosan fontos szerepet tölthet be a hegedű, a brácsa, nagybőgő, cimbalom vagy gitár, a helyi és családi hagyományoktól függően. A zenész és az énekes közötti kapcsolat különleges. A kíséret sokszor szinte válaszol az énekes érzelmeire. A cigány hallgatókban fontos szerepet kap az improvizáció is. Az előadó nem feltétlenül ugyanúgy énekli minden alkalommal a dalt. Megváltoztathat bizonyos sorokat, díszítheti a dallamot, vagy saját érzéseivel egészítheti ki a szöveget is. Ezáltal ugyanaz a dal különböző előadók tolmácsolásában egészen más érzelmi hatást kelthet. A hallgatók gyakran családi és közösségi alkalmakon is megszólalnak. Esküvőkön, keresztelőkön, összejöveteleken vagy akár egy baráti családi beszélgetés során is előkerülhetnek. Különösen erős szerepük lehet olyan pillanatokban, amikor az emberek szeretnék kifejezni egymás iránti szeretetüket vagy megemlékeznek valakiről, aki már nincs közöttük. A zenei hagyomány egyik szépsége, hogy a zene sok esetben szóbeli úton öröklődik. Egy dalt a gyermek a szüleitől, nagyszüleitől vagy más családtagjaitól hallhat, majd később maga is továbbadja. Emiatt egy-egy hallgató több változatban is fennmaradhat, és az előadó személyisége is nyomot hagyhat rajta. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincs egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányhallgató stílus. A roma közösségek kulturálisan és nyelvileg is sokfélék, ezért a zenei hagyományok között is jelentős különbségek vannak. Más lehet egy magyarországi romungró közösség, egy olá cigány vagy egy beás közösség zenei hagyománya, és az egyes családok saját repertoárja is eltérhet. A modern roma előadók a hagyományt napjainkban is tovább viszik. A hallgatók megjelenhetnek hagyományos cigányzenekari kísérettel, de modern hangszerelésben, könnyű zenei vagy mulatós feldolgozásban is, így a régi dalok újabb generációhoz jutnak el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

szeret is.

0: Vanessa.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
1: A Rádiódik kultúrál

0: nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
1: Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
0: Az apropó pedig, ami miatt találkoztunk és beszélgetünk most, hogy Pege Aladár halálának 20. évfordulóján a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület és Kispesti Önkormányzat emlékkoncerttel és fotókiállítással emlékezik a világhírű nagybőgő művészre, amelynek a főszervezője vagy. 2026. szeptember 23-án 17 órakor lesz a Városháza dísztermében megrendezve ez a bizonyos rendezvény. Hogyan jött ennek az ötlete?
1: Én még hozzáfűzném, hogy a Jazz Szövetség is társult most a rendezvényünkhöz, nagy örömünkre, meg kiváló zenészek fogják majd képviselni a zenei oldalát. Tulajdonképpen ez az alkalom, hogy Pege Aladárról tudni kell, hogy elvált szülők gyermeke volt, és Kispesten lakott az édesapja a második feleségével, és hát abban az időben, gyerekkorában Kispesten a Bécsei általános iskolába járt alsó tagozatba Pege Aladár, úgyhogy kispesti vonatkozású kapcsolatából kifolyólag történt az, hogy az egyesületünkben azon gondolkodtunk, hogy amennyiben Lőrincen van Cifragyörgyről elnevezve egy utca, akkor miért ne lehetne Kispesten is? És akkor ez az ötlet egyre jobban megerősödött bennem, mert a Pege Aladárnak az édesapja, meg az én édesapám egy zenekarba játszottak. És nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak a szülők, ugyanakkor a feleségek is, és én gyerekkorom óta ezt az emléket azért őrzem, és valahogy úgy fontosnak tartottam, hogy azért, hogy egy ilyen világhírű jazzzenészről emlékezzünk meg, és akkor felhívtam telefonon az Ágikát, a feleségét, és akkor közöltem, hogy mit szeretnénk, és az Ágika nagyon örült ennek a invitálásnak, úgyhogy a egészségi állapota ebből kifolyólag, úgyhogy mi csak telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot, de viszont minden alkalommal őt értesítettük, hogy akkor, hogy megemlékezünk a férjének a születéséről és a haláláról, és akkor mindig egy ilyen emlékkoncertet szerveztünk.
0: Ebben az esetben kiállítással egybekötve. Az érdeklődők milyen műsor tekinthetnek meg?
1: Hát tulajdonképpen fontosnak tartottam, mert a hagyatékából sikerült nagyon sok fotót megvásárolnom egy életőtől, és akkor azt követően ugye fotoművésszel Varga Lászlóval meg kiválogatok azokat a fotókat, amit most a kiállításon fognak majd szerepelni, vagyis hát láthatóak lesznek. És segítségére volt Naksándor, akik szintén képzőművész, úgyhogy valahogy ez egy annyira ilyen, azt lehet mondani, hogy lelkén viseltük az egész programnak a szervezését, úgyhogy talán lehet, hogy az én kötődésem ez annyira, hogy inspirált másokat is.
0: A megnyitón ki fognak még fellépni?
1: Tulajdonképpen a megnyitón, hát először is egy díszvendéget azért szeretnénk bejelenteni, Janzel Frigyes, Munkácsi díjas szobrász, a Pege Aladár Emlékbizottság tagja. 2024-ben a kerületi önkormányzat meghirdetett egy szobortervpályázatot, és a Janzer Frigyes lett az első helyezett, a második helyezettet Laksándor, aki szintén Kispesten képzőművész, akinek az alkotása megnyerte a közönségnek a tetszését. De most ugye mivel, hogy én javasoltam, hogy jó lenne, hogyha szobor is lenne ott a Pege Aladár Parkba, mert lett nevezve a Pege Aladár Park, az viszont nagyon közel van, ahol lakott a idősebb Pege Aladárnak a családi háza volt, és ott van egy focipálya, és mellette egy üres park, és ez a park lett tulajdonképpen Pege Aladár Park nevét kapta. A következőnkben viszont hát ugye a Jazz Szövetségnek az elnöke, a nagy bőgőművész Kajer Ferenc, hát

0: a sors úgy hozta, hogy akkor, hogy személyesen felvettük a kapcsolatot, és ő is nagyon támogatja tulajdonképpen a zenészekkel. Akkor a Ungár István, aki tulajdonképpen vele is személyesen találkoztam, ő is maximális segítséget nyújt abban, hogy a fotókról, mert őt kértük meg, hogy a fotókat nézze meg, hogy kik szerepelnek, és akkor majd ő fog majd bemutatni akkor és mesél a régi emlékekről, mert együtt zenélt vele. Kolman Gábor is, aki szintén a zenekarban együtt játszott vele. És szóval, hogy annyira olyan jó érzés, hogy egy olyan emberekkel találkozni, hogy akkor szeretettel emlékeznek Pege Aladára, és ez nekem nagyon jó.
1: Azt gondolom, hogy Pege Aladár egy igazi példakép, akinek az emlékét, a hagyatékát, a munkásságát természetesen feladatunk, hogy őrizzük, úgyhogy mindenféleképpen ez egy nemes cselekedet, hogy a születésének, illetve a halálának az évfordulóján is megemlékezik róla az Egyesület. Beszéljünk most egy picit röviden a romák felzárkóztatásáért Egyesületről, hiszen ennek vagy az alapító elnöke. És tulajdonképpen ennek a szervezésében kerül most megrendezésre ez a bizonyos Pege Aladár emlékkoncert és kiállítás.
0: Igen. Még csak annyit szerettem volna mondani, hogy azért, hogy a továbbiakban is a többi zenészektől sem szeretnénk megfeledkezni. Közreműködik Egri János nagybőgön, Kolman Gábor altszaxofon, Csejtei Ákos tenor szaxofon, Pataj György zongora, Sranko János dob. Hát tulajdonképpen ezek olyan kiváló zenészek, akikre nagyon érdemes odafigyelni, és a jazz zenét, akik szeretik, akkor valahogy ez nekünk egy külön olyan élmény, hogy a zenei, míg a zene szól, addig viszont lesz egy másik művész, ez a meglepetés, ami sajnos ugye a meghívónkra nem került, hogy homok animációval Vég Lajos fogja majd akkor illusztrálni. Úgyhogy ez egy nagyon, hát egy olyan, mint egy ilyen, majdnem, hogy showbiznek is lehetne nevezni, úgyhogy, és kiváló művészek lesznek a meghívott vendégek is, úgyhogy szerintem ez egy olyan, hát jó példa, szerintem.
1: Igazi kuriózum.
0: Igen. Igen, úgyhogy ez nagyon örülök neki, és hát tulajdonképpen visszakanyarod az előző kérdésedre. Hát először úgy indult, hogy hát még Hajdanában, ugye az Országos Cigány Pasztorációnak az egyik tagjaként, hát akkor még a Dúl Géza atya, akkor a Székely János püspök atya, aki hát a romákat, a cigányokat képviseli, és a cigány pasztorációba is részt veszek, és azáltal ismertem meg nagyon sok olyan fiatal, tehetséges gyerekeket, akiket úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megmutatni, bemutatni Kispesten. Van egy kulturális központi helyünk, a kaszinó, ahol van lehetőség arra, hogy ezek a fiatalok szerepeljenek, és fontos volt számomra, hogy a cigány, nem cigány vallási nevelési kulturális programokat, hogy bemutassam, és ugyanakkor, hogy ismerjék meg egymást, ismerjük meg egymás kultúráját, mert ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy általában most egy cigány sem ismeri a saját maga kultúráját, szóval, hogy így ezáltal nekem számomra most kinyílt ugye előttem az a világ, amit ideig nem ismertem, mert én is egy zárt körbe éltem, az viszont a zenész cigányság volt. De most már, hogy ismerem más környezetekben ugyanúgy a zsidó kultúrától kezdve mindent, és ez annyira jó érzés, hogy akkor, hogy így bővült tulajdonképpen az ismeretem, és ezeket az ismereteket, élményeket szerettem volna átadni a közönségnek.
1: Egy korábbi cikkben úgy fogalmaztál, hogy a felzárkóztatás nem egyoldalú folyamat. Nem pusztán a cigányságnak kell alkalmazkodni a többségi társadalomhoz, hanem mindkét közösségnek lépéseket kell tennie a kölcsönös megértés és elfogadás felé. Tehát tulajdonképpen ebben látod akkor az úgymond megbékélésnek az állogát.
0: Pontosan, ez nagyon fontos volt, mert én a fodrászatban, a munkahelyemen én nagyon sok embert megismertem, és akkor döbbentem rá, hogy valójában a cigányságnak, hogy micsoda értéket képviselünk. És ugyanakkor én ugye beszélgetek nyilván a vendégeimmel, és én mondtam, hogy én mit csinálok, meg minden, és nagyon sokan, akik nem cigányok, úgy rácsodálkoztak azok, hogy egyáltalán, hogy jé, hogy ilyen is van, hogy van író, van költő, van képviselő. Családunkban hál' Istennek nagyon sok olyan kiváló emberek voltak, akik ügyvédektől kezdve, anyósom testvér és kandidátus volt, jogászok, ügyvédek, hát szóval hosszú lenne elsorolni, hogy azért, hogy tanult, intelligens úriemberek, akkor most miért kellene őket elnyomni, vagy miért nem, szóval felszínre kell hozni ezeket az értékeket. Nem azért, hogy most, hogy én dicsekedjek másnak a babérjei, nem erről van szó, hanem arról, a valóságról, hogy ők igenis, hogy a tanulás által elérték azt, amit elértek. És ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy megismerjék hasonlóképpen, mint ahogy én a munkahelyemen bemutattam a Rostás Farkas Gyurit, akinek 100 könyve már megjelent, megismerték a vendégeimet, rácsodálkoznak, hú, milyen muri ember, és hát, hogy milyen elegáns, milyen jó, szeret beszélni, és hogy a megjelenés is olyan, meg kedves, meg van tudás mögötte, szóval, hogy ez nagyon fontos. És akkor jöttek hozzám, ugye több olyan vendégek, többségében ugye hát nyilván zenészek, ugyanakkor a vendégeim, ahogy hát szóval szeretnek oda jönni a fodrászüzletbe, ez ott egy társasági életet élünk, és ők úgy érzik a vendégeim is, mert nem én választom meg a vendégeimet, hanem ők választanak meg, hogy igazából is tudják nagyon jó, hogy én ki vagyok. És azért, mert 56 éve a fodrászatban már benne vagyok. De viszont ilyen, de mellett azért tanultam, úgyhogy azért kulturális program szervező is vagyok, szóval, hogy azért több mindent, meg mestervizsga, stb. Szóval, hogy azért tanultam, képzettem magam, hogy fodrász versenyekre jártam, hát szóval, hogy én a művészvilágban éltem, úgyhogy, és ez nekem, ez úgy látszik, ez a másik az énembe benne van, hogy, de azért még mellékesen hozzáteszem, hogy én nagyon hívő vagyok, Isten hívő, és ez fontos számomra.
1: Sokat emlegetjük itt a műsorban Farkas Gyulát, egyébként a Rajkók atyát, akinek a lánya szintén fodrász, tehát ez valami olyan foglalkozás egyébként, kicsit mint a csapos, tehát hogy oda megy az ember, és akkor ott kiöntheti a lelkét a fodrász hölgynek. Igaz? Tehát, hogy és milyen jókat lehet ilyenkor beszélgetni.
0: Nagyon jó.
1: És megismerheti az ember a vendégeit, és hát természetesen viszont is, hiszen a vendégek is megismerhetik azt, akiben megbíznak, és rájuk bízza a frizuráját, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: Nagyon, ez nagyon érdekes.
1: Ez egy bizalmi kérdés, igaz?
0: Pontosan, mert a vendégeim meglepődtek, hogy én mennyire őszinte és nyílt vagyok. És először még ők bezárkóztak, de és aztán most már valahogy azt veszem észre, hogy most olyan családiasan viselkednek, úgyhogy akkor tulajdonképpen szívesen és örömmel jönnek hozzám. Mert tudják, hogy én szeretek egyenes lenni, úgyhogy én nekem adom önmagam, ami vagyok, és ha akar valaki, elfogad így, ahogy vagyok, ha nem, akkor nem muszáj, én nem erőltetem magam senkire sem, és ugyanakkor olyan személyek, akiknek, jó, most nem mondom a nevét, de azért nem, többségében pedagógusok járnak hozzám, ügyvéd, stb. Szóval még azon felül, mert úgy mondom, hogy a művészek után azért nagyon sok olyan, és akkor az egyik kolléganőm mondta, azt mondja, hogy Melinda, te tudod azt, hogy milyen sokan várnak rád? Mondom, igen, de most mit csináljak, hogyha kiválja a sorát, akkor jó, rendben van, várjon akkor, de megvárnak, és ugyanakkor meg szeretnek, hál' Istennek, mert én is szeretem a vendégeimet, szeretem a szakmám, nem véletlenül vagyok fodrász.
1: Tehát szerintem. A fodrászat az nem egy foglalkozás, az szintén egy hivatás. Hát valahol hasonlóképpen, mint egy pedagógus vagy egy művész. Tehát, hogy az ember ezt igazán vagy szereti, vagy hát akkor nem lehet csinálni.
0: Hát igen, mert a lányom is fodrász, a kisebbik, a nagyobbik kozmetikus, és akkor azt mondta a lányom, azt mondja, anyám, most már ki kellene írni, hogy ez egy jótékossági szolgálat. Hogy már annyi neve van ennek a fodrász üzletnek.
1: Vagy ha kell, akkor lelkisegélyszolgálat, gondolom.
0: Is, igen, minden
1: belet. Ilyenkor...
0: Igen. Úgyhogy hát ugye aranyosak a vendégeim, nagyon tisztelnek, én úgy látom, úgyhogy nagyon egy áldott jó lélek az egyik vendégem, aki most eszembe jutott per pillanat, és akkor mondja a következő vendégnek, és azt mondja, ugye ide milyen jó jönni, ugye milyen jó, és azt mondja, Melinda, itt az egy Kispestnek a szíve, a lelke.
1: Igen. Tehát ez ilyenkor egy közösségi tér.
0: Persze, pontosan, igen. Hát még arról nem is beszél, hogy jó fizurával távoznak. Hál' Istennek, ugye megtanultam a szakmát. Meg fiúknak is, ugye még most a divatos vonalat is mindent, szóval, hogy...
1: Egy picit beszéljünk az elismeréseidről, és akkor átkanyarodunk a munkásságod másik részéhez. Hiszen 2018-ban az év önkéntese díjat kaptad, 2020-ban Kispestért díjat szerezhettél, 2023-ban Radnóti Miklós antirasszista díj, amelyet kiemelkedő humanista, közösségépítő és kirekesztés ellenes tevékenységedért kaptál. Majd 2025-ben Kispestért oklevelet kapott a Romfel Egyesület. Valóban egy igazi lokálpatriótaként tevékenykedsz, és helytörténeti és holokauszt kutató tevékenységet is végzel. Először is térjünk rá először a holokausztra, hiszen nagyon érdekelne, hogy hogyan keveredtél ebbe az irányba.
0: Tulajdonképpen Kispesten, ahol lakom, ott szokott civil fórum lenni, és a civil fórumon Szonderi Gyula, aki a Magyar Antifasiszták Ellenálló Szövetségnek a titkára volt Kispesten, ő említette a civil fórumon, hogy felkereste a romákat, de senki nem volt hajlandó, hogy a megemlékezésekre eljöjjön, és én meg nagyon örültem, hogy akkor, mert én úgy éreztem, hogy a szívem, lelkem mélyén, én mindig valahogy azt érzékeltem, hogy fáj nekem, hogy azok az emberek, akik ott elszenvedték, ugye a Auschwitzba, a haláltáborba, hát ugye az életüket, és nagyon nagy dolognak tartottam, hogyha valakinek sikerült megmenekülnie, akkor a Kertész Imrének a könyvét olvastam, még gyerekkoromban a Halálgyár, a Mengyelevnek erről szóló könyvet. Szóval, hogy annyira, én nem tudom, de én az érzelmileg volt az, ami nálam megerősödött, és egyik alkalommal, amikor Kispesten a Nagyboldogasszony templomban voltam, és a Hegedűs László atya beszélt arról, hogy beszélt az áldozatokról, akkor ez annyira megfogott, és akkor én mondtam a Szonderi Gyula bácsának, hogy akkor igenis én hajlandó vagyok, hogy akkor, hogy én együtt megemlékezzünk, akkor nem csak a zsidó testvérekről, hanem mindenkiről, akik áldozatok, és ugyanakkor a cigány testvéreinkről is. És akkor rendszeresen megemlékeztünk, meg Kispestre június 30-án vagonoztak be 3000 zsidó származás embereket, és ugyanakkor meg megtudtuk a Leander Attilától, hogy Kispesten cigányokat viszont novemberbe vagoníroztak be, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor, hogy azért egy emléktáblát azért jól lenne, hogyha állíthatnánk, és akkor hát sikerült akkor a metodista templom falán felállítatni akkor ezt az emléktáblát a Iványi Miklós lelkész úr engedélyével. És akkor most is majd készülünk majd novemberben akkor a megemlékezésre szintén. De ez tulajdonképpen először is megszólaltatunk olyan, hát arról meg nem is beszélve, hogy most június 30-án szintén én szerveztem már meg a Kisfest önkormányzat támogatásával, segítségével, és most viszont a Mazsírsz is csatlakozott hozzánk. Szóval, hogy aki Kispesten van egy zsidó temető, akkor mi ott a temetőben szoktunk megemlékezni, hát mi letesszük a követ, a virágot, és majd utána, ahol a vasútállomásra elmegyünk, akkor ott viszont egy emléktáblát állítatott a Kispest önkormányzat, ott koszorúzunk, és hát fájó szavakkal megemlékezünk, és vannak zenészeink, akiket meghívunk erre az alkalomra, és megfelelő számokat kiválasztva hát emlékezünk tulajdonképpen az áldozatokra, de ez folyamatos. Most jelen pillanatban ugye helytörténeti kutatással foglalkozunk, az azt jelenti, hogy a zsidóság részéről is, és a cigány vonalat is kutatjuk. Úgyhogy a hozzátartozókkal vettük fel a kapcsolatot, és az az érdekes ebben az egészben, hogy nem is a áldozatoknak a gyerekei, hanem inkább már az unokák azok, akiket felkeltette úgy a érdeklődését, hogy ők kutatnak. És olyan helyzetek alakultak ki, ahol én jártam általános iskolába, és akkor én az ablakból, amikor kinéztem, ott volt egy kis fodrászület, Kársa Péter Pál, és mint ad Isten, beszélek egy fiatalemberrel, akivel tulajdonképpen ő is a helytörténeti kutatással kapcsolatosan vettük fel a kapcsolatot, a Trencsényi Borbán a barátnőm, egy magyar szakos tanárnő volt, már mondom, most már nyugdíjas, de nagyon sokat segít nekem, és akkor így kiderült, hogy az unokája a Kársa Péter Pálnak, aki felvett volna gyere, már fiatalon fordásznak. Na szóval, hogy olyan érdekes kicsi a világ, akkor a Kardos Péter rabbi urat meghívtuk. Ő is, ugye Kispesten ő volt az utolsó rabbi. Akkor, ahol József Attila utca sarkán és a Kisföld utca sarkán, ott már egy, most nem egy emléktábla van, de viszont lent a földön van egy ilyen emlékkocka, amire megemlékezünk. És akkor ott is tulajdonképpen ez most egyre jobban megerősödött, meg az együttműködés, hát szerencsések vagyunk a Kispest önkormányzat, hogy mindenbe támogat minket, szóval hogy nagyon jó. A Vince György, az alpolgármester, aki maximálisan hát részt vesz minden alkalmunkon, és támogat minket.
1: Nagyon fontosnak tartom a megemlékezést ezekről a történelmi eseményekről, ami tulajdonképpen nem is volt olyan távol, hiszen akár a dédszülők, nagyszülők elérhető távolságban vannak, és akár ők is sokat meséltek ezekről a történetekről, és emlékeznünk kell ezekre a dolgokra, amik a múltban történtek, hogy ne történhessenek meg újra. Fontos. Tehát az emlékezés nagyon fontos. És természetesen nem csak a zsidó holokausztra, hanem ugyanúgy a Porajmoszra is.
0: Pontosan. De még hozzáfűzhetem, hogy tulajdonképpen a Rostás Kati néni, aki hát hál' Istennek, hogy ő hazajött, és ő mesélt, még akkor a Daróczi Ágiéknak készítettek ugye könyvet, meg a dr. Bársony János, ő készített egy olyan filmanyagot a Kati nénéről, aki tulajdonképpen Kispesten élt, és az ő családtagja is, és én azokkal tartom is a kapcsolatot, úgyhogy én is készítettem már a családtagokkal riportot, filmet is készítettünk, hát nekem elég sok ilyen filmanyagom van, és az Ági is hozzájárult, hogy ha megemlékezzünk a roma áldozatokról, hogy akkor azt a filmet felhasználhatjuk, vagyis levetíthetjük. És ez számunkra ez óriási nagy segítség, hogy olyan kapcsolatokat ápolunk, hogy amikor én most mondjuk megemlékezés volt, akkor ugye a Kallai Évától kezdve Fátyol Tivadar, ő is eljött, ő is az ő filmjét is bemutattuk. Tulajdonképpen igazából ez annyira jó, hogy mi így együtt tudunk működni, együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk gondolkodni, együtt látjuk azt a a cigányságnak a fájdalmát, az örömét, szóval annyira jó, jó érzés együtt lenni, és ez a közösséget, ahogy észreveszem, hogy egyre jobban meg kell erősíteni, és ez nagyon fontos. Én szerintem azért így a fiataloknak én ajánlom, hogy azért, hogy ne féljenek attól, hogyha vannak ilyen rendezvények, és menjenek el, és nagyon sokat fognak majd ettől kapni. Na én a mai napig is mindenhova elmegyek, azért megyek, hogyha én nekem részem van egy jóba, akkor azt átadom a többieknek is, hogy gyertek el, és nézzétek meg, legyetek ott, részesüljetek abba az emlékekbe, élményekbe, ami nekünk számunkra fontos. Úgyhogy azért nagyon sokat számít, hogy sok embert megismertem.
1: Nagyon fontos, hogy cigányzenés családból származol, hiszen gondolom, hogy akkor ez adta az alapot, ez adta az indítatást, az érdeklődést, hogy a későbbiek folyamán akár művészekkel, művészek életével, illetve az ő családfájukkal foglalkozz. Hiszen egyébként manapság én azt gondolom, hogy egyre könnyebb a genealógiai kutatás, tehát a családfa kutatás, hiszen olyan dokumentumok érhetők el már az interneten, amelyeket most már szabadon tudunk nagyon egyszerűen böngészni, akár egy halotti anyakönyvi kivonat, egy születési anyakönyvi kivonat, egy házassági anyakönyvi kivonat. Már nagyon sok vidéki templomnak fönt vannak ezek a dokumentumai, amik elérhetők. Gondolom, te is használtad ezeket a kutatásaid során, hiszen itt van a kezemben egy nagyszerű könyv, Muzsikus dinasztiák és híres zenészek Kispesten, ami számos muzsikus romát mutat be, és hogyan jött ennek az ötlete, hogy ezzel kezdj el foglalkozni?
0: Hát, hogy őszinte legyek, ez már nagyon régen benne volt, mert annak idején ugye a férjem az Állami Népi Együttesnek a tagja volt, a Berki Lászlónak a vezetésével, és ugye a Gyuriék is, hát az együttes nagyon sokat utaztak külföldre, és akkor én mindig elraktam a prospektusokat, a fotókat, mert nem mondom, nem lehet tudni, hogy majd a gyerekeim esetleg majd érdeklődnek, hogy akkor ő nekik meg tudja mutatni, hogy akkor hogy az apjuk, meg a nagyszülők hogy merre jártak, hol voltak, hol muzsikáltak, és hogy beleégtápláltam, hogy nem kell szégyen, hogy mi cigányok vagyunk. Ez nagyon fontos volt számomra, és hát hál' Istennek, hogy ezt meg is őrzik a gyerekeim. És akkor így ezáltal így jött az ötlet, hogy amikor már sajnos, hát ugye a férjem utána a száztagú cigányzenekarban, majd az papám is, hogy zenész volt. Nekem ez olyan természetes volt, ez a zenei világ, és ugyanakkor színházba jártak már az én szüleim is, és ez annyira kirándulni. Szóval ők egy ilyen felvilágosult család volt az én szüleim, már a nagypapámtól kezdve mindenki, és akkor így ezáltal nekem ez természetes volt, hogy akkor, hogy én sajnos már akkor, amikor a férjem meghalt 2003-ban, és akkor a halála után én úgy voltam vele, hogy nem mentem férhez, hanem akkor én úgy gondoltam, hogy akkor létrehoztam ugye először a Talentum Klub néven, majd utána viszont tettünk az egyesületet megalapított, és akkor ugye ezáltal volt az, hogy akkor így ebbe a világba így belecsöppentem. Már olyan értelem, hogy amikor már ezt a könyvnek az ötlete támadt, ugye mert pályázunk, ugye vagy kispesti pályázat, vagy a minisztériumi pályázat, attól függ, hogy milyen lehetőségek voltak, és akkor hát mindig ötleteltünk, és akkor gondoltam, hogy nekem elég sok anyagom van, kapcsolatforrásom megvan, akkor milyen jó lenne, ha a könyvet írnánk, és akkor ugyanakkor van egy olyan barátom, és az egyesületen tagjai között, ugye olyan személyek vannak, hál' Istennek, akik tulajdonképpen ezt nagyon jó ötletnek tartották, és ugyanakkor nyilván, hogy akkor belettek vonva. A Trencsény Borbára, akit említettem, ő a barátnőm, ő az, aki lejegyzetelte már, akkor a benne van a Losso Nikoletta, a lányom, a Losso Adrien, Mészáros Jászmin, az tulajdonképpen akik az egyesületnek a tagjai, Mohácsi, Vilmosné, Ágika, szóval ezek mind olyan források, ami az unokaöcsém, az Attila, aki a tervezéshez, akkor a informatikai dolgokhoz ő értett, szóval, hogy meg akkor a volt tanárom, a Somorjai József, aki énekzenetanár volt, aki szintén olyan ötleteket, vagy bármit adtak. Miért? Szóval, hogy össze kellett szedni ezeket az információkat. Úgyhogy barátok, ismerősöktől érdeklődtem, fotókat összeszedtem. Hát szóval valahogy így
1: Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösségszervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület közismert néven RomFel alapító elnöke volt a vendégem.
2: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díkben. A mi rádiónk. A mi hangunk. A mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízelautósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dig FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 7-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Novák Éva, hegedűművész, énekesnő, akivel beszélgetek az életéről, a sminkelésről és a közösségi médiáról is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Sok mindennel foglalkozol, tényleg nem csak a zenével, hanem tanítasz, sminkelsz, tehát több oldalról ismerünk téged. De most egyelőre maradjunk a kezdeteknél, így a zenei oldalon. Melyik fontosabb számodra, a hegedű vagy az éneklés?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon egyszerűen lehetne erre válaszolni, de az én szempontomból azért nem annyira egyszerű ez a válasz, mert egyikből jött a másik. És egyik nincs a másik nélkül. Azt kell mondjam, hogy a hegedülés az az életemnek a kezdete, és talán az éneklés az az életemnek a vége. mondhatom azt is, hogy anélkül nem tudnék lenni a mindennapokban, a hegedű pedig megalapozta azt, hogy az legyen. Mert hogyha az nincs, akkor nem énekelhetnék.
6: Én azt gondolom, hogy azok az igazi énekesek, azok az igazi énekes előadók, művészek, akik valamilyen hangszeren játszanak. Tehát aki csak énekel, az valahogy nem biztos, hogy olyan kifinomultan gondolkodnak esetleg a zenéről, de akár csak a zeneelméletről, vagy a szolfésről. Tehát nem olyan nézőpontból közelítik meg a dallamot, a zenét, igen, mint egy hangszeres. Igen. Tehát ezért mondod, akkor gondolom, hogy ez nagyszerű alapot adott neked.
5: Így van, hogyha ha nem kezdem el a hegedülést annó gyermekkoromban, akkor nem biztos, hogy most itt tartanék akár az éneklésben, vagy nem biztos, hogy egyáltalán énekelnék. Nem tudni. Úgyhogy ez a kettő az egybe van. Ezek ők összenőttek.
6: Nincs egyik a másik nélkül.
5: Nincs, igen.
6: És most melyik van túlsúlyban? Többet hegedülsz, vagy többet énekelsz?
5: Most jelen esetben többet éneklek.
6: Most jött ki a videóklipped nemrég. És én nagyon boldog voltam, amikor megláttam, mert egy új oldaladról ismertelek meg, hiszen mi már azért régóta ismerjük egymást, és nagyon örültem, hogy

0: Aztán előtte pedig azért nem vált valóra ez az álmom, mert a munkának szenteltem minden időmet. Tanítás és fellépések sorozata volt, és amiben én most vagyok, az az önmegvalósításnak az ideje. A gyermekem az egy hatalmas nagy áldás, és nagyon nagy öröm volt számomra, amikor ő megfogant, és ő segített nekem felismerni azt, hogy én ki vagyok valójában. Mert sokat töltöttem vele együtt, egyedül, picikora óta, és elmélkedtem ezen az egészen, hogy mi az, amit én igazán szeretek.
1: Több időd volt magadra?
0: Ez is egy ilyen nagy idézőjelben, több időm volt gondolkodni, és magamban szállni, és magamban kialakítani azokat az értékeket, ami a jövőképem. Mert nagyon fontos az, hogy az álmokat, amik az embernek a szívében megszületnek, azt valahogy, ha nem azonnal is, de megvalósítsa az életében, mert egy életünk van, és nyilvánvalóan ezt nem szabad annyiban hagyni, még ha sok akadály jön, akkor se.
1: És hát akkor most megvalósult az egyik nagy álmod, hogy akkor énekelhettél egy videóklipen. Nehéz volt összehozni? Voltak segítőid?
0: Nagyon nehéz volt. Természetesen voltak segítőim, és meg szeretném itt említeni a dalszerzőt, aki a dalt írta. Ő nem más, mint Johann Stern, fantasztikus zeneszerző, egyben zenész, zongorista, és ő az, aki létrehozta ezt a csodálatos dalt, és nem mellesleg a szövegében édesanyám Károly Éva az, aki segítkezett Stern mellett, úgyhogy még nagyobb örömmel énekeltem ezt a dalt, amikor édesanyám írta a szövegét, egy szöveg egy részét, úgyhogy csodálatos szövegeket tud írni édesanyám, és mindig is csodáltam az ő kis verseit, mert ő egy ilyen nagyon tehetséges íróként is akár megállná a helyét, úgyhogy nagy álma egyébként ő neki is. De ő az, aki mindig mondta nekem, hogy soha ne adjam fel az álmaimat. És ez a klip, ez valaminek a kezdete. És úgy gondolom, hogy ennek a dalnak és ennek a klipnek meg kellett valósulnia, ami az én kis fejemben, teljesen én mondtam a tervezője a klipnek, a stylistja, a sminkese, a sofőre. Szóval minden én voltam egyben, hiszen sajnos aznap a férjem is játszott, fellépett, és nem tudott nekem igazából ilyesmiben segíteni, hogy elvitt volna esetleg a helyszínre, és egy 40 fokos melegben sikerült egy légkondi nélküli autóban odaérnem, egy másfél órás út volt. Na mindegy. Szóval minden az én kis terveim alatt született meg, és erre nagyon büszke vagyok. És talán majd időskoromban is az leszek.
1: És egyedül szervezted az egészet tulajdonképpen.
0: Igen.
1: Megbíztad a fotóst, megbíztad tehát az operatőrt, a világosítót, és hát neked azért nagy tapasztalatod van ebben, hiszen rengeteg videóklipet készítesz. Ugye?
0: Igen.
1: Tehát, hogy
0: igen.
1: Nagyon gyakran látunk téged mindenféle közösségi média felületeken.
0: Pontosan.
1: Erről is majd természetesen beszélgetünk.
0: Igen.
1: Tehát a tudásod, a szaktudásod, az alapod azért megvolt hozzá, hogy ezeket...
0: Igen, szerintem ezért is sikerült egyébként megvalósítani, mert a social media az engem is nyilván beszippantott, mondhatjuk így is. Hiszen ennek a formája a mai világban a lehető legnagyobb fokát éli. És hát tudjuk jól, hogy a menedzselés az már a mai nap már a saját magad csináld magad kategória. Úgyhogy nyilván, amit tudok én is, és abban a másfél-két óra hosszában, amikor esetleg egy héten egyedül vagyok, akkor megint csak az önmegvalósítás van előtérben, és éneklek, és bármit csinálok az én kis saját oldalamon, úgyhogy kikapcsolódás és hobbi is ez az egész egyben.
1: Valahol ez is az önmegvalósítás részen.
0: Így van.
1: Tehát nyilván, hogyha az ember kapja a tehetséget, akkor azt én azt gondolom, hogy ki kell aknázni.
0: Pontosan. Nem elég az, hogyha megvan. Nem elég az, hogyha nem tesz érte az ember tényleg, akkor nem fog sikerülni. És vagy lehet, hogy sikerül.

0: Ő egy csoda folytán, hogyha valaki olyan ember van melletted, aki folyamatosan noszogat, de még akkor se biztos, de mivel az embernek céljai kellenek, hogy kell, hogy legyen ebbe a világba, mert nyilván a mindennapokat éli az embert ugyanazt, én is ugye úgy, mint egy házi asszony, felkelek, a gyermekemnek adok enni, főzök, mosok, takarítok, de ez, mint egy művészembert, nem elégít ki teljes mértékben.
1: Persze.
0: Szóval nem az a nő vagyok, aki egész nap csak ennyit tud csinálni, és utána bekapcsolja a sorozatot a tévében. Úgyhogy én inkább bekapcsolom azt a dalt, és eléneklem esetleg egy videóban. Uh-huh. Én inkább a színpad világát imádom. És ez is egyfajta színpad, a social média.
1: Szoktalak én is nézni, hiszen azért mondom, régóta ismerősök vagyunk, és hát neked még nagyon pici a gyereke, tehát két és fél éves, ugye? Igen, 2,5 éves. És így szoktál mellette azért még videókat feltölteni, és némelyikben még ő is benne van.
0: Hát nagyon sokban, igen, mert igen. Most már hát elérkezett oda az oldalamnak a szám, hogy lassan 10 000 követő az, aki napi szinten érdeklődik irántam, és gyönyörű leveleket ír nekem, hogy jó az, amit csinálok, és szóval egy olyan visszajelzés van, amiért érdemes csinálni, és hát a kisfiamat imádják. És na, az igazság, értem, hogy egy egyszerű főzős videót, vagy akármit, amit feltöltök, hát ő ott van, és igen. Segítkezik, és kérik, hogy legyen ott, mert ott ő, hát a Rolika hol van? Hogyha nincs ott, és akkor hát mondtam, hogy maximum a májánál van, ugye? Arra a pici időre, de hát próbálok azért úgy is megvalósítani, hogy gyerek nélkül is, de hát úgy egy kicsit nehezebb nyilván.
1: Persze, tehát most ennek van itt az ideje.
0: Ez most
1: de azért
0: igen.
1: Mégiscsak csinálod, és milyen videókat szoktál készíteni? Tehát azon kívül, hogy akkor valóban egy picit bepillantást engedsz az életedbe, hiszen látjuk, hogy mit főzöl a gyereknek, vagy
0: igen,
1: mit eztek.
0: Igen.
1: Emellett még azért vannak sminkes videók, ugye?
0: Így van, a sminkes videók.
1: Innen kezdődött egyébként?
0: Abszolút, innen kezdődik. A social media, ez abszolút onnan, hogy én ezt az oldalt megcsináltam nem tudom hány évvel ezelőtt, és elkezdtem, a YouTube csatornám is egyébként innen van, hogy elvégeztem a sminkes tanfolyamat, és akkor ezt bemutattam, hogy mi az, amiket tanultam. Illetve versenyeken vettem részt, és akkor a versenyeket, felkészüléseket vettem föl videóra, és megmutattam, hogy is csinálok egy ilyen kreációt. Aztán utána már egy olyan szintre ment el, hogy elkezdtek érdeklődni az emberek felőlem, hogy valójában én egyébként ki vagyok a mindennapokban, és hogyha én elkezdtem egy palacsintát megsütni, vagy akármi, az már ugyanolyan érdekes volt az embereknek, hiszen megszerettek. És egyébként ez is egy olyan nagyon hihetetlen dolog, hogy az ember akár egész életén küzd az egész fiatalságát ugye végig küzd egy iskolában, aztán a végén oda köt ki, hogy már mindegy, hogy mi az, ami esetleg egy süteményt süt, vagy akármi, lehet, hogy többen fogják nézni, vagy hallgatni, mint hogyha esetleg előad egy szimfóniát, vagy akármit, úgyhogy ez a világban most jelenleg. Úgyhogy, de nagyon szeretik például az éneklős videókat is, amikor kívánságműsorokat csinálok. Van egy ilyen része is a dolognak, hogy live-ban írják nekem a nézők, hogy éppen milyen dalt szeretnének hallani. És akkor megpróbálom teljesíteni. Ez egy ilyen, úgymond megköszönni azt, hogy néznek. Ezt mindig úgy hívom, hogy ez egy hála.
1: Én azt gondolom, hogy azért azt, hogy te egy művészi karriert futottál be ezelőtt. Tehát, hogy te valóban pici gyerekkorod óta hegedülsz, zenét tanulsz, színpadon vagy, voltál folyamatosan. Utána továbbfejlesztetted magad, főiskolára mentél, más műfajokban is részt vettél, illetve más műfajok felé is elkacsingattál, hogy mondtuk a gospel is, meg a jazzének is, meg egyéb. Ezek mind arra ösztönöztek téged, illetve arra neveltek, hogy tulajdonképpen te a színpadon legyél, maradj, és ez is csak egy eszköz volt arra, hogy megmutasd valahol a tehetségedet, a tudásod.
0: Igen.
1: De te ezért nagyon sokat küzdöttél, nagyon sokat tanultál azért, hogy végül is idáig eljuss.
0: Így van, igazából pici babakorom óta, azt kell, hogy mondjam. kezdődött ez az egész nálam, mert a gyerekkorom az időzőjölben nagyon jó volt, de aztán végül is a gyerekkor az nem ott kezdődik, hogy le kell gyakorolni, vagy hát oda kell állni a kottálvány elé. És hát ez így történt nálam 5 évesen.
1: Igen. Hogy kezdtél el végül is hegedülni? Nagyon fontos, hogy te azért zenés családból származol. Tehát hallottad a szüleitől, nagyszüleitől a muzsikát otthon, és ez úgy megfogott? Vagy hogy történt ez?
0: Első körben igen, az én nagyon nagy példaképem az édesapám. Uh-huh. Ugye Novák Dezső, aki primás, és hát hegedű művésznek mondanám én őt, mert igazából ez a fogalom is egy érdekes fogalom, hiszen ő az egész életét erre áldozta, hogy ebből kereste a kenyerét. És mindig az, amikor, soha nem felejtem el, előttem van, amikor picike voltam, talán 4-5 éves, amikor elővette a hangszerét, amikor kipakolta a kis tokját, elővette azt a kis piros hegedűjét, mindig azt mondtam, a piros hegedű apa, amit későbbiekben azért adott el, hogy nekem legyen jobb hangszerem. Elővette, és nem mindig csodáltan hallgattam és néztem őt, hogy Istenem, hogy milyen nagy dolog ez, hogy ezt meg tudja szólaltatni, ezt a hangszert. És nyertem ilyen dalos játékra már annó, ez egy ilyen iskola előkészítő volt, és volt egy nagyon aranyos tanár néni, Gabi néni, soha az életemben nem fogom őt elfelejteni. És hát én itt áradoztam apukámról neki, hogy hát nekem bizony van egy hegedűs apukám, és hát én is nagyon szeretnék egyébként hegedülni, de ezt érdekes, hogy az édes anyukámnak soha nem mondtam talán, vagy nem, akkor nem fejeztem ki annyira ezt magamból otthon. De a tanárnémnek igen. És akkor tényleg szeretnél hegedülni, mondta nekem ezt 5 évesen, mondta, hogy igen, minden álmom az. Jó, mondta, hogy oké, rendben. És nem telt bele egy hét, és hívták anyukámékat a telefonon, hogy értesítették, hogy hát mehet a jövő héten, hétfőtől hegedű órára a kislány. És akkor mondták, hogy milyen hegedű órára? Hát ugye nem akarták egyébként rám erőltetni, meg semmit nem akartak, hogy hát jó van, lány, majd egy jó kis szakmája lesz, vagy akármi.
1: Igen, lányokkal azért kicsit másként vannak.
0: Szóval milyen hegedű órára, így kérdezték anyukám, és mondták, hogy hát ő már le van beszélve egy tanár úrral, ahogy várja sok szeretettel. És amikor én már mentem első órára, én már kb. Így mindent tudtam a hegedűről. Szóval így nézett egy nagyot a tanár bácsi, Musz Diegon tanár úr volt egyébként a kedves tanár bácsim, aki elindított ezen az egész pályán. Úgyhogy nézett, hogy én mindent elmondtam, hogy hol van, meg mi az, ami a hegedűn szerepel. És így kezdődött az egész az Ádám Jenő Zeneiskolában.
1: Tudtál már akkor játszani? Apukád azért mutatott neked valamit?
0: Így pontosan nem emlékszem arra, hogy amikor az első óra volt, akkor én már tudtam-e volna játszani valamit, de azt tudom, hogy már fél évkor koncert volt, és a Paraszkantátát játszottam. Szóval 5,5 évesen voltam először a színpadon. Igen. Úgyhogy szép emlékek ezek, aztán utána nyilván az ember ment tovább tanulni a zeneiskola után.
1: Családodban azért több zenész van, ha jól gondolom.
0: Pontosan. Igazából az egész családom zenész, mondhatom azt. A nagyszüleim is, ugye édesanyámnak egyébként az apukája, ő a Dunántúl úgymond egyik legjobb primása volt, Károly László. Hát egy csodálatos énekes is volt egyébként, és hegedűs is. Illetve hát a édesapám családjában is végig egyébként a nagybátyámtól elkezdve mindenki, és hát nem utolsó sorban pedig a férjem is. Ugye jazzgitáros, hát ő is, őnek is az egész családja, illetőlegesen tényleg a környezetünkben mindenki zenész, így is ismerkedtünk meg egyébként, hogy én énekeltem egy klubban, és ő volt hátul a gitáros, egy jam session volt, és így utána kért rám, hogy egyébként én voltam a gitáros a hátadon. Jó. Én nem mertem hátrafordulni, mert olyannyira izgultam. Jó, talán volt az volt az éneklésem első fejezete. Úgyhogy így ismerkedtünk meg a férjemmel. Igen.
1: Erre még visszatérünk. A zeneiskola után konziba mentél tanulni.
0: Így van, a Bartók konzervatóriumban, a Bartók Béla konzervatóriumban tanultam ugye 4 évig, Ronaszéki Tamásnál. Nagyon szép évek voltak egyébként a Bartókban, mert Ott már ugye egy magasabb szintű oktatást kaptam, ott már azért komolyabb dolgokat tanultunk a zenéről, a zenetörténetről, úgyhogy az már egy nagyon nagy előkészítője volt egyébként a főiskolának, úgyhogy az nagyon-nagyon kellett az a megalapozás.
1: Mindenféleképpen a zenével akartál akkor már foglalkozni, és elhatároztad, gondolom, hogy akkor a...
0: Igen, akkor még csak a hegedülésen volt a hangsúly. Érdekes, hogy annyira sok volt a tanulnivaló, és szerintem annyira a megfelelési vágy, mert ugye ez arról szólt elsősorban, hogy a vizsgákra felkészülés, a koncerteken való részvétel. Voltak egyébként olyan oldala is, ami nem volt annyira nagyon szép. Amikor a gyakorlás és jött esetleg valami olyan, hogy nem tudunk úgy tanulni, vagy szóval abban az időben, amikor ugye az ember 16-17 éves, ez a legnehezebb szerintem, hogy megfeleljen a tanároknak, önmagának, a szüleinek, mindenkinek. Úgyhogy szerintem a középiskola az talán a legnehezebb egy diák életében, én úgy gondolom.
1: Ha már egy a középiskolát említetted, akkor még egy picit kanyarodjunk vissza, hogy azért az általános iskola, amikor azért az ember zene iskolába jár, azért azt hiszem, hogy az sem egyszerű egy zenész diák számára, illetve aki tovább tanuláson gondolkodik.
0: Pontosan.
1: Hiszen az, hogy az a napi x óra gyakorlás, ha csak egy-kettőről beszélek, akkor is az azt hiszem, hogy meghatározza a gyereknek az életét.
0: Nagyon, nagyon. Hát őszinte vagyok veled, hogy a zeneisulis éveim nekem könnyebbek voltak, mint a Bartókos középsulis éveim, mivel hát akkoriban eléggé nagyon csak a zene érdekelt, vagy valahogy így bele voltam jobban ásva. És nyilván, amikor egy kicsit jobban nyílik a tudata az embernek, így látja azt, hogy a szomszéd kislány ő mennyit tud fordítani arra, hogy ő igazi lány legyen, és nagy körmei legyenek, mondjuk ez már ugye a szépségipar. És ugye hát én néztem, hogy a kis csutka körmeimmel, meg a kis bőrkeményedéseimmel, meg a folttal a nyakamon, hogy okés, de hát én mi nem csinálhatom azt. És hát ez ennek az átka, hogy igenis, és nem lehetsz te olyan, mint a többi középiskolás csajszi, akik esetleg elmennek egyet nagy sétára az iskola után. Nem. Neked este 7-8-ig bent kell lenned, mert hogy te szolfés, zene, történet, stb. És akkor kiveszel egy termet, vagy a WC-be gyakorolsz.
1: Igen, ez nálunk is tipikus volt.
0: Úgyhogy ez,
1: tehát amikor nincsen már gyakorlóterem,
0: akkor már bemértem a WC-be.
1: És akkor ott kell gyakorolni.
0: Igen.
1: Egy-két órát, ameddig éppen ki nem tudnak onnan is.
0: Ez nem mindenki mondja el, hogy ezek ilyen nehéz évek is. Nagyon szép évek, de nehéz évek.
1: Igen.
0: És végül is azt kell mondjam, hogy nagyon sok mindent ott tanultunk meg. Nagyon
1: a zenei minden. Pályáról, a szakmáról? A
0: szakmáról is, igen. Nyilván azért a tanításról a főiskolában.
1: Ja, persze, ez egy másik kérdés.
0: Ott nyílt ki ez valójában. Meg hát nehezedett is nyilván az egész, de viszont technikailag akár a gyakorlást megtanulni, azt, hogy mi az, hogy tényleg tudni kell gyakorolni, nem csak eljátszom az elejétől a végéig. Ez ott tudatosult bennünk szerintem a középiskolában.
1: És ezek után mentél a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárképző szakára.
0: Így van. Gyerekkori álmom volt, hogy tanárnéni lehessek. Hát ez megvalósult, és hát igen, gyönyörű évek voltak azok is egyébként. Volt szenvedés is, természetesen. De
1: a tanulás lemondással jár valahol,
0: ez így van,
1: ugye?
0: Ez nagyon sok lemondással, de viszont megvan az eredménye. Mindig azt mondta nekem édesanyám, hogy kislányom, addig nem mehetsz férjhez, ahogy le nem diplomád, csak ha már meg lesz a diplomád. És mondtam, hogy rendben van, okay. Hát én 2009-ben lediplomáztam, és 2009 nyarán férjhez mentem. Úgyhogy ez így történt.
1: Ha már így a férjedet megemlítettük, azért egy kicsit mutassuk be őt is, hiszen én már régóta ismerem, gyerekkorunk óta ismerjük egymást, de nem mindenki tudja.
0: Igen, igen. Igazából Roland, ugye Balogh Rolandról beszélünk, a férjemről. Ő az, aki mikor megvolt az esküvőnk, most oda visszatérem, 2009-ben, ő másnap ment ki Montreux-be.
1: Akkor volt a Jazz Fesztivál.
0: Volt a Jazz Fesztivál, úgyhogy ez egy olyan időzítés volt konkrétan, hogy hihetetlen. Úgyhogy azt kell tudni róla, hogy ő akkoriban megnyerte a Montreux Jazz Gitár versenyt. Első helyezés lett.
1: Tehát ez egy óriási
0: ez egy
1: dolog.
0: Óriási dolog volt van, nekünk akkoriban, hiszen nyert egy gitárt, ami hihetetlen volt. Meg hát ez a cím, hogy a Magyarországot ő az, aki képviselte. És hát nem akartuk elni, hogy úristen, most ez mikor felhívott, aha, hogy na mi van, első lettem, soha nem felejtem el azt a mondatát, hogy ez mekkora, és én nagyon büszke voltam rá, és a mai napig is nagyon büszke, de hát nem csak ez volt neki, hanem rengeteg más versenyen is első helyezés lett, és talán ő az, amire ő a legbüszkébb, az a Six Strings Theory Competition, ami ez a világhírű nagy gitárverseny igazából, mindenhonnan a világból érkeztek versenyzők, és a világ legjobb gitáros a címet adta neki ez a verseny. Úgyhogy ezt meg is jelent nemrég egyébként egy cikk, hogy a világ legjobb gitáros a Balogh Roland. Szóval ez egy akkora dolog volt szerintem az életünkben, hogy ő ezt ennek is sikeresen elsőként, egyébként ott láthatod a kis falán a kitüntetéseit, amire nagyon büszkék. Úgyhogy itt indult el még jobban az ő karriere, és azt hiszem, hogy itt Magyarországon, hogyha megkallják ezt a nevet, akkor vagy az, hogy Finucci, akkor mindenki felnéz, és tudni fogja, hogy ő ki. Egyébként az ikertestvérével együtt, aki egy csodálatos zongorista, aki szintén egy Jacksonville-i versenyen olyan helyezéseket ért el, és olyan helyezést ért el, ami csodálatos. És akkor már hagyj említsem meg az én drága sógörnömet is, aki szintén egy olyan talentum, aki nagyon ritkaság, Ronto Kitty, aki pedig hát a Gaspelről híres, és az ő csodálatos énekhangjáról, és nagyon büszke vagyok rájuk, úgyhogy én köszönöm őket az Istennek.
1: Csodálatos dolog egyébként ilyen családban élni, és ilyen családban felnőni. Beszéljünk egy kicsit még erről a Gaspelről, hiszen ez nagyon izgalmas. Én azt hiszem, hogy ő volt, illetve ez a műfaj az, ami téged először megfogott. Ez igen. Hogy volt? Hogy történt?
0: Pontosan. Gyerekkorom óta szerettem énekelni egyébként. Ugye az énekhez kapcsolódik ez a Gaspel, és nagyon sok helyen megfordultam, ahol például Isten dicsőségére énekeltek. És első körben ugye én a klasszikus irányzatból jövök, és nagyon közel áll egyébként a klasszikus zenéhez az Isten dicsőítése. Ugye ez már korábban is kiderült, mint Gregorián énekekről, stb. Onnan indul. Viszont a klasszikus énekléssel kezdtem egyébként az egészet, és valahogy azt éreztem, hogy a Gaspel az nagyon-nagyon-nagyon közel áll ehhez a kettőhez. Szóval borzasztóan közel éreztem magamat hozzá. Nem véletlen, hiszen én is nagyon szerettem az Istent. És hát a legjobb dolog az, amikor az ember őnek énekelhet. Hiszen az áldásokat azokat érezni. Szóval minden egyes alkalommal, mikor eléneklek egy dicséretet, akkor érzem azt, hogy utána ez a dicséret nekem ez vagy ki lett jelentve odaföntről, vagy egy ilyen sugallatként ért, hogy ez nekem ez egy gyógyulásra van, vagy akármire. Nekem van egy nagyon nagy csodám is egyébként ezzel kapcsolatban, egy dicsérettel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezt elmesélhetem-e neked így dióhéjban. Én nagyon sokat vártam a kisfiamra. És amikor elterveztük, hogy ő jöjjön, akkor kiderült, hogy nekem van egy cisztám a petefészkemben, és mondták, hogy ezt felejtsem el, hogy én gyereket szeretnék most jelen esetben. És akkor nagyon szomorú lettem nyilván, mert hát az volt most az első, hogy ő megfogadjon, és akkoriban egy dicséretet hallgattam. És az volt az a dicséret volt, hogy az élő víz forrása. Ez volt benne a lényeg. És utána rengeteget imádkoztam, és egyszer egy imában kijelentést kaptam. Ez kijelentést, ezt úgy értse mindenki, hogy egy, mint hogyha valaki belesugna a füledbe valamit. Hm. És azt a kijelentést kaptam, hogy az élő víz fogja belőled kimosni ezt a tisztát. Az élő víz fog téged meggyógyítani. És utána eszméltem föl, hogy ezt legalább már egy éve hallgatom, ezt az élő vízes dicséretet, amiben ez a lényeg. Hát így benne maradt a fejemben ez az egész, de természetesen mentem ugyanúgy kontrollokra, stb. És a következő kontroll az egy hétre rá volt. És mikor aztán vizsgált a doktornő, akkor egyszer, ez egy ilyen 4,5 centis, majdnem 1 centis dolog volt, ami nagyon-nagyon nagy dolog, és nem tudták, hogy mi ez. Ezzel ilyen kontrasztos anyagos dolgokon is keresztül mentem, ami nagyon-nagyon megviselte a lelkületemet, a lelkemet, és felkiáltott az orvos. Csak annyit mondott, hogy na jó, akkor most akkor üljön fel, jó? De mi Jézus Mária, mi történt? És felültem, és azt kérdezte tőlem, hogy akkor most mondjál nekem, hogy hogy tüntetett el 4,5 centis cisztát. Egy hét alatt. Néztem rá, hogy micsoda, eltűnt. Igen, eltűnt. És amit találtak, az csak egy kis víz volt a medencémben.
1: No.
0: És ez az élő víz, amit ugye megkaptam előtte, szóval nem voltam rosszul semmi, és egyszer csak eltűnt a semmibe. Szóval így mondták, hogy ez nem tűnhetett volna el, hogy ennek ilyen kemény fala volt, meg stb. Szóval így mondták, magyarázkodtak ott az orvosok, és így nem értették, hogy mi történt. És akkor felültem, és azt mondtam, hogy nem én voltam, hanem az föntiek. Ja, értem. Szóval maga keresztény. Mondtam, hogy igen. Na jó, mert én is az vagyok, akkor most akkor beszélgessünk. És akkor elkezdtünk elő beszélgetni. Kimentem az ajtón, és akkor ugye hát az okokkal sírva mentem le, hogy hát eltűnt anya Roland. És néztek rám, hogy micsoda? Mi történt? Eltűnt, nincs többé. És rá 3 hónapra megfogant a kisfiam.
1: Ez igen.
0: És ez nagyon nagy csoda az életemben. Mm. Úgyhogy ez a dolog, hogy én dicséretet énekeljek, ez jelen esetben egyébként talán a legfontosabb, hogy ezek a hálák, ezek oda följussanak.
1: Neked nagyon fontos az életedben a hit, és nem csak nálad, hanem a férjednél is, illetve a családodban. Hogyan fejeznéd ezt ki, hogy mit jelent ez számodra?
0: A levegőt. Ez teljes mértékben a napi levegővételemet jelenti azt, hogy tudom, hogy valaki ott van mellettem mindig, amikor egyedül vagyok, akkor is. Most körülbelül legalább egy hete, minden nap valamilyen más platformon följön megint csak egy dicséret. Az nem más, mint a lelkem áld az Urat. Hm. És ez egy olyan mondat, ami nem az elmével és a testtel gondolkodik, hanem a lélekkel, ami mindenkik minden ott van, és örökkön-örökké él tovább. Hogy az a lélek az, aki áldja. Úgy tudom elmondani a napjaimat, hogy amikor rossz kedvem van, ideges vagyok, kiabálós vagyok, mint mindenki más asszony, akkor az az este, az amikor meglátok egy olyan dolgot, hogy felugrik nekem ez megint csak, hogy lelkem áld az Urat. Tudom, hogy ő tőle van. Minden, annyiszor kijelentette magát nekem, hogy nincsen rá igazából épp magyarázat. Hogy én itt élek ezen a világon, és haladok előre, de nélküle nem tudok haladni. Nélküle nem lett volna ez a dal, ez a klip semmi. Tudom.
2: Novák Éva, hegedűművész, énekesnővel készült beszélgetésem első részét hallgathatták meg. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány hallgatók világa. A cigány, illetve a roma zenei kultúra egyik különleges és érzelmekben gazdag műfaja a hallgató. A hallgató elnevezés olyan lassú, gyakran melankolikus hangulatú dalokra utal, amelyekben az előadó az érzéseit, emlékeit, örömeit és fájdalmait is megfogalmazhatja. Ezek a dalok sokszor nem csupán szórakoztatásra szolgálnak, hanem az érzelmek kifejezésének és továbbadásának fontos eszközei. A cigány hallgatók témái rendkívül változatosak. Gyakran szólnak szerelemről, családról, hiányról, elválásról, honvágyról, vesztességről és az élet nehézségeiről. Ugyanakkor a vidámabb, büszkeséget vagy összetartozást kifejező daloknak is helyük van ebben a hagyományban. Egy-egy hallgató akár egy család vagy egy közösség történetét, emlékeit is őrizheti. A hallgatók egyik legfontosabb sajátossága az előadásmód. Az énekes gyakran nagy érzelmi átéléssel adja elő a dalt, miközben a dallam lassú és kifejező. A hangszeres kíséretben hagyományosan fontos szerepet tölthet be a hegedű, a brácsa, nagybőgő, cimbalom vagy gitár, a helyi és családi hagyományoktól függően. A zenész és az énekes közötti kapcsolat különleges. A kíséret sokszor szinte válaszol az énekes érzelmeire. A cigány hallgatókban fontos szerepet kap az improvizáció is. Az előadó nem feltétlenül ugyanúgy énekli minden alkalommal a dalt. Megváltoztathat bizonyos sorokat, díszítheti a dallamot, vagy saját érzéseivel egészítheti ki a szöveget is. Ezáltal ugyanaz a dal különböző előadók tolmácsolásában egészen más érzelmi hatást kelthet. A hallgatók gyakran családi és közösségi alkalmakon is megszólalnak. Esküvőkön, keresztelőkön, összejöveteleken vagy akár egy baráti családi beszélgetés során is előkerülhetnek. Különösen erős szerepük lehet olyan pillanatokban, amikor az emberek szeretnék kifejezni egymás iránti szeretetüket vagy megemlékeznek valakiről, aki már nincs közöttük. A zenei hagyomány egyik szépsége, hogy a zene sok esetben szóbeli úton öröklődik. Egy dalt a gyermek a szüleitől, nagyszüleitől vagy más családtagjaitól hallhat, majd később maga is továbbadja. Emiatt egy-egy hallgató több változatban is fennmaradhat, és az előadó személyisége is nyomot hagyhat rajta. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincs egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányhallgató stílus. A roma közösségek kulturálisan és nyelvileg is sokfélék, ezért a zenei hagyományok között is jelentős különbségek vannak. Más lehet egy magyarországi romungró közösség, egy olá cigány vagy egy beás közösség zenei hagyománya, és az egyes családok saját repertoárja is eltérhet. A modern roma előadók a hagyományt napjainkban is tovább viszik. A hallgatók megjelenhetnek hagyományos cigányzenekari kísérettel, de modern hangszerelésben, könnyű zenei vagy mulatós feldolgozásban is, így a régi dalok újabb generációhoz jutnak el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Di-klóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Di-ben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 11-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Novák Éva, hegedűművész, énekesnő, akivel beszélgetek az életéről, a tehetségről és a családról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Gondolod, hogy a tehetséget azt föntről kapjuk?
5: Természetesen.
4: Illetve az élethez való szerencsét? Hogy így fogalmazzak, így fejezzem ki magam.
5: Én ajándéknak nevezném. Én azt hiszem, hogy ezek ajándékok, amiket kapunk oda föntről, mikor megszülettünk, Persze, természetesen mindenkinek megvan a saját maga ajándéka. Az egy dolog, hogy valaki véka alá ássa, vagy a felszínen tudja tartani. És tapasztalatom az, hogy ugye ez a világ, ez minél jobban azt akarja, hogy ásd el magad. Hm. És nagyon nagy küzdelemek árán van az, hogy te felszínen tud tartani. De te ezt te is tudod, hiszen te is zenész vagy. És hát, hogy mennyire nehéz ezt kamatoztatni, hogy mások is érezzék azt, hogy te neked ez milyen nehéz út. Nem csak egy olyan dolog, hogy valaki beleszületik egy milliómos családba mondjuk, és oda van téve neki már minden, mert örökölt. Mm-hmm. Nem örököltem én se semmit, de viszont egy hatalmas nagy dolgot mégis. Ez az Isten országa.
4: Viszont nagyon fontos, hogy tegyünk érte.
5: Pontosan.
4: És én azt gondolom, hogy te pontosan az az ember vagy, aki nyilván elértél a tanulmányait folyamán is egy diplomát, ez volt a minimális számodva, gondolom, ami így ki volt jelölve. És ezek után még mindig mentél, és tovább képezted magad. A diploma után elmentél tanítani is, ha jól tudom, ugye?
5: Így van, igen. Hát szerintem körülbelül 7 évig tanítottunk együtt a Rajkó Talentum zeneművészeti tánc és zeneművészeti iskolában, középiskolában és alapfokon.
4: Te ott már énekeltél.
5: Igen, ott már én az éneket is tanítottam. Én ugye elvégeztem a Kőbányai Zenei Stúdióban
4: igen,
5: is
4: az éneket. Tehát tulajdonképpen tovább fejlesztetted magad,
5: igen,
4: még mindig.
5: Nem maradtál, nem
4: elégettél meg egy diplománál.
5: Nem, és nagyon sok tervem van még a jövőre egyébként a fejemben. Amit aztán, hogy meg tudok-e valósítani, persze az Istenen együtt, azt majd meglátjuk. De hogy ahogy már beszélgettünk ugye erről, hogy az önmegvalósítás akkoriban még első körben az volt a fontos, hogy nekem ez a tanítás, ez minden álmom volt, és hogy annyira szerettem azt, hogyha valaki tudott teljesíteni, és hogy megértette azt, amit én mondok. És rengetegen jöttek ki egyébként onnan olyan énekesek is, akik mai nap eléggé szép helyen vannak mostanság. Akár a zenem

0: És hát még nagyon sokan mások, úgyhogy elég hosszú a lista, azt hiszem. Uh-huh. Azt hiszem, hogy most ők csak ketten vannak, viszont nagyon sok ember megfordult a kezem alatt, úgymond, és ez nagyon-nagyon nagy boldogsággal tölt el, amikor esetleg nézem a tévét, és akkor egyszer csak látok megint egy olyan valakit, aki jó, hát ő is hozzám jár. Most például Doboz Lacika van itt, hogy,
1: igen.
0: Hogy hihetetlen nagy nézettséggel, és nagyon nagy, mindig is tudtam, hogy egy nagyon-nagyon jó énekes srác.
1: Így van.
0: És tök jó, és nagyon-nagyon örülök neki a karrierjének, és büszke vagyok erre, hogy taníthattam őket.
1: Mit jelent számodra a Rajkó? Nem a zenekar most ebben az esetben, hanem a hozzá kötődő iskola, ugye? Tehát ahol tanítottunk.
0: Igen. Hát nekem a Rajkó az mindig egy olyan iskola volt, akik olyan szinten mellettek, a gyerekek mellett állt ez az iskola, hogy nem is igazán tudtam mondani ilyen iskolát, aki ennyire támogatta volna, úgymond, lelkileg a gyerekeket. Uh-huh. Nem csak mint tanulás szempontjából, hanem nagyon-nagyon lelkileg is kellett támogatni ezeket a gyerekeket. Rengeteg olyan tanítványunk volt, akik hátrányos helyzetben éltek és élnek, és hál' Istennek leérettségiztek úgy, hogy olyan szülői háttér nem volt a hátuk mögött soha, mint nekünk.
1: Igen, nyilván.
0: De miért? Mert hogy voltak olyan tanáraik, meg volt, ott volt a Rajkó, aki segített nekik. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy az iskola az nagyon sokat adott a gyerekeknek. Természetesen voltak nehézségek is, mert voltak nehéz sorsú gyerekek, akinek nagyon nehéz volt, de próbáltunk mindig helytállni. Mm. És hát a kollégákról meg nem is beszélve. Szóval csodálatos tanárok tanítottak, meg tanítanak most is a Rajkóba. És szerintem azt kell mondanom, hogy a jazz tanszakján is, ugye magán a könnyűzei műfajokon át hihetetlenül jó tanárok tanulhattak és tanulhatnak a gyerekek, igen, ami meg nagyon ritka. Úgyhogy büszke vagyok, hogy ott taníthattam.
1: De természetesen ennek még lehet folytatása, hiszen most gyesen vagy, hogyha jól sejt.
0: Igen, igen, még tudom, most ugye? A gyesen vagyok, ugye a kisfiam 2,5 éves, hát ő bölcsödébe nem jár, mert nekem ez egy álmom volt, hogy én őt végigvihessem a gyermekkorában az óvodáig legalább, hogy ne legyen elszakítva legalább tőlem, de természetesen, hogyha köteles, ugye tanköteles, már úgy mond, hogy óvoda köteles, és lesz esetleg egy délelőttöm, vagy valahogy majd ez kialakul, akkor mindenképpen vissza szeretnék térni a tanításhoz.
1: De ez nyilván kell egy olyan családi háttér is, mint a Roland, igen, aki megteremti a lehetőséget arra,
0: pontosan.
1: Hogy itthon maradja a gyerekkel.
0: Így van. Én azt hiszem, hogy büszke lehetünk apura nagyon, hogy ő kiteremt nekünk, úgymond most jelen esetben mindent, mert hát a gyes az, tudjuk jól, hogy az nem egy hatalmas összeg. Meg hát amit tudok, ugye a fellépéseket vállalok, de nyilván az általában este van. És hát az esték, azok mindig az én szerelmemé, a kisfiamé.
1: Ez csak természetes.
0: Igen, úgyhogy amit tudunk, természetesen az ember megteremt, próbál. Néha nehéz, néha könnyű. Hát a zenész élet ilyen.
1: Milyen volt a kőbányai jazz suli, ahova jártál?
0: Teljesen más, mint az előző tanult évek alatt megtapasztalt kör igazából. Nagyon örülök, hogy megtapasztaltam. Sokat elmélkedtem odafelé mindig, mert akkor még nem vezettem. Nagyon sokat mentem a villamosokon, ami egyébként nem volt egy jó élmény néha. Na de az ottani légkör teljesen felszabadult, illetve laza. Szóval ezt kell mondanom, ugye a konzihoz és a főiskolához képest. Hogy mondjam, megint csak azt éreztem ott, hogy úristen, hogy én már elvégeztem ennyi és ennyi iskolát, és hogy ilyenek, és volt, hogy felmentettek valamivel, hogy én ezeket már úgy is tudom, és így basszus, tényleg, jó, hát is. Szóval az volt az érzésem, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás lehetek az Istennek, meg a sorsnak azért, hogy én elkezdtem hegedülni. Mert valójában, aki csak oda kerül úgy énekesnek, rengeteget

0: nem tudsz zongolázni, mondjuk, vagy...
1: Igen. Tehát ezzel már túl volt, tehát ezt a Bartók konziba meg tudod.
0: Igen, azt nem is értettem, hogy úristen, hát most teljesen bekerül egy ember oda, aki csak úgy szeret énekelni, és nincsen esetleg előtte való kori ugye élete, zenei élete. Annak nagyon nehéz ott megtanulni mindent hirtelen. Úgyhogy hát nyilván ugye nekem a zeneiskolában is például kellett már zongoráznom, és a mai napig ugye, hogyha tanítok, akkor zongorával tanítok éneket is. Mert hát ez alapvető. Úgyhogy én szerintem tényleg a klasszikus zene mindenek az alapja, még mindig csak ezt mondom. Ének órákon is ez volt, hogy volt olyan, hogy csak beszélgettünk, mert gondolták, hogy jó, hát akkor most neked mit tanítsak. De nem azért mondom, hogy én most dicsekedjek, de tényleg volt ilyen, hogy csak beszélgetés volt, vagy akár csak úgy örömére keltünk, vagy ilyesmi, mert hogy nyilván már volt egy olyan zenei alapom.
1: Az én tapasztalatom az, hogy valóban, aki klasszikus zenészként megszerzi ezt a fajta technikai vagy zenei képzettséget, alapot, amiről most beszélgetünk, az kiváló arra, hogy az ember utána folytassa, de az, hogy más műfajban, azért ez mégiscsak egy kihívást jelenthet, hiszen a klasszikus zene azért mégiscsak sokkal kötöttebb.
0: Pontosan.
1: Kötöttebb formák, kötöttebb, tehát hogy lehet egy picit persze belevinni az egyéniségét az embernek, de mégiscsak kötött. A jazz, a populárisabb műfajok azért ott sokkal nagyobb szabadságot engednek. Ez nem jelentett problémát számodra?
0: Talán mindig az jelentett problémát, hogy túl kötött volt a klasszikus zene. Inkább megfordítanám. Nagyon szerettem azt a részét, amikor a klasszikus zenében azt mondták, hogy na most tedd bele ebbe a darabba azt, aki te vagy. És lehetett egy picit szabadabb lenni, mert nem egyetüdöt játszottunk mondjuk annyira meg, vagy mindig a romantikus zeneszerzők voltak a kedvenceim nyilván. Én egy ilyen típus vagyok, meg a lassú dalok, a lassú nagy lirikus zenék. És amikor aztán megismerkedtem a szabadsággal a zenében, akkor fellélegeztem egy picit, hogy ó, de jó, hogy nem kell mindig ott átnézni, és hogy amit úgy érzek, hogy ott jól esik, akkor azt én oda tudom énekelni. És jó volt, ez a kettő kiegészítette egymást, mert kellett azért a precizitás, kellett az, hogy tudom, hogy milyen tempó van, és hogy nem fogok akkor jönni, amikor már elkéstem volna, vagy akármi, csak úgy ízlésesen késleltetem el, ugye. De hogy valóban kiegészíti a kettő. Én mindenkinek úgy gondolom, hogy aki a klasszikus, vagy aki a jazzben, vagy aki a könnyűzenében próbálja elképzelni az életét, az először menjen el klasszikus tanulni. Én úgy gondolom.
1: Mikor jó a váltás szerinted, ha egyáltalán szükség van váltásra? Vagy párhuzamosan érdemes ezt vinni, ezt a kettőt?
0: Én azt hiszem, hogy lehet ezt párhuzamosan is, igen. Mert nyilván, hogyha az ember folyamatosan csak ezt játsza, akkor néha azt szoktam, hogy belefásul az ember. Nem tudom.
1: Nem megy egyik a másiknak a rovására?
0: Lehet, hogy egyébként egy kicsit talán. Nem biztos. Ez szerintem egyénektől függ, hogy ki játsza. Nyilván, hogyha nekem is el kell mennem egy szimfonikus zenekarba játszani, vagy felkérnek, vagy akármi, és kiteszik a kottát, akkor nem fogok úgy hegedülni, hogy ilyen kis trillákat teszek be. Vagy mondjuk egy kis motívumot még pluszban még oda belejátszok.
1: Ahogy éppen jön, úgy gondolod, persze, igen.
0: Persze, hogy miért is, nem, szerintem így jó, és akkor nem, semmiképpen, szóval akkor kötöm magamat ahhoz, amire van írva. Hát ezért is jó a klasszikus zene, mert akkor nem ismernénk annyira a kottát nyilván. De hát igen, az a kotta olvasás, blatt, ilyesmikben teljesen könnyű vállal veszi az ember ezeket a dolgokat. Egy ilyen iskolák után nyilván, hogyha kell, akkor az azért nagyon-nagyon nagy segítség. Vagy hogy le kellett, például mai napig is volt, hogy olyan, hogy éppen egy adott előadónak kellett leírnom egy már kész zenéből kihallani a szólamokat.
1: Igen.
0: És akkor így mikor a gyerekem elaludt, akkor így este fél egykor így bedugtam a kis fülesemet, egy kis kottát magam el. Jó, akkor ez.
1: Csak
0: az ember leírja. És akkor utána másnak, amikor ott van, hogy te neked mit van? És akkor ugye nézik, hogy ja, hát mondom, leírtam, lekottáztam az egész. Ja. Jó hát van. Persze. Hát mondom, hogy meglegyen az.
1: De hát ezt csináltuk végig a Konziban, ezt csináltuk a Zeneakadémián, úgyhogy...
0: Igen.
1: Tehát ez már nem jelent problémát egy ilyen alappal.
0: Igen.
1: A kőbányai jazzsuliban alapvetően azért jazzénekkel foglalkoztál, és ebből jött aztán később a popzene, ami tulajdonképpen a mai nap meghatározza a jelenedet?
0: Igen, igazából ugye a kőbányai zenesulinba úgy kellett igazából a vizsgákat is megoldanunk, hogy különböző műfajokból rengeteg dalt kellett egyszerre vinni. Uh-huh. Szóval volt a jazz része, volt a mai populáris zene, a magyar retro, stb. Uh-huh. És ugye nagyon fontos volt az, hogy minden műfajból itt csipkedtünk mindig igazából, melyek azok a műfajok, amik jobban állnak, közel állnak. És akkor ugye megismerkedtem én is egyébként ezekkel a könnyebb műfajokkal, és így kialakult a saját magam kis stílusa. Uh-huh. És így született meg egyébként az Esővízben című nóta is.
1: Ugye, a mostani
0: kép,
1: ugye?
0: Igen, a mostani dal is, amikor én beszéltem a Johannal, Johann Sternnel, hogy akkor én nekem mi az elképzelésem, hogy mi az, amit én képviselek, hogy most hogy tudjuk meghatározni, milyen műfaj ez. És akkor akartam a klasszikus vonal is benne legyen, szerettem volna a lirikus nagy dalokat belefonni, legyen egy hatalmas nagy úgymond kitörés benne. És akkor akartam ugye nyilvánvalóan a hegedű szólót, hogy mindenféleképpen ez így megszólaljon benne. Ugye az is, talán egy kicsit a jazz rész is van benne, jazzes motívum is. És hát nyilván egy picit a popos lüktetés, talán azt kell mondanom, de tényleg ezek a nagy énekesnők nekem mindig példaképeim voltak, mint a Barbara Streisand, mondjuk Lara Fabian, ők nagyon nagy nyomot hagytak bennem, úgyhogy ők azok, akik talán inspiráltak így ebben a dalban. Meg hát így talán az előtte lévő, hát érzelemdús évek. Talán azt kell mondanom, hogy a kisfiam megfogantatása, születése. A természet feletti volt azok az évek, amikor az ember teherbe esik, és akkor éppen átéli azt, hogy mi az, hogy bennem fejlődik egy ember. És akkor megmozdul az a kis lélek. Hát ezt nem lehet leírni, azt a nagyon nagy érzést, úgyhogy ez mind-mind így az emberben benne van, és ezeket így elraktározza, és én is egyébként írogatok most már dalokat, meg mindig is írogattam, csak soha nem mertem senkinek megmutatni, vagy nem tudom.
1: És, zeneit, és vagy a szöveget?
0: Mind a kettőt. Egyszerre jön, hogyha jön, igen.
1: Hogy zajlik egy ilyen komponálás?
0: Hát most egyébként úgy zajlott, hogy éppen fürödtem is. És akkor így dudolászok olyankor, és akkor jött egy dallam, egy kis szövege, és utána aztán így írogattam tovább. Úgyhogy készülőben van igen az új dal. Lesznek meglepetések egyébként majd mindenféleképpen. Úgyhogy tervek vannak. Természetesen erő is kell, hogy megvalósítsa az embert. De hát kapod a föntről eleget, hogy majd ez, hogyha meg kell szülessen valami, akkor meg fog születni. Ez egy ilyen dolog.
1: Milyen terveid vannak a jövőre nézve, mondjuk 5-10 éven belül? Hol szeretnéd magad látni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Nyilván ez a videoklip, illetve maga a műfaj, ez csak a kezdete egy útnak, én azt érzem.
0: Nincsenek nagy vágyaim egyébként, úgy mondva, hogy én szeretnék külföldön énekelni, vagy szeretnék egy teltházas koncertet az arénába, vagy akármi. Hogy mondjam, a jövőképem az úgy néz ki, hogy azt szeretem, amit csinálok, szóval mindenféleképpen a zene az ott lesz nagyon-nagyon erősen. Szeretnék több dalt, természetesen, és talán egy vágyam valóra válna azzal, hogy mondjuk egy ilyen kis klubot megteríteni, vagy hogy mondják ezt, teltházasra varázsolni, mondjuk egy ilyen kis várszékes megoldásra gondolok. Én nem szeretnék ilyen nagy koncerteket, vagy legalábbis nincs még nekem így a terveim és az álmaim között, illetve hát talán egy nagy házban, egy családi házban élni. Ez egy nagy vágyam.
1: A családoddal, gyermekeddel és férjeddel.
0: Uh-huh. Egy boldog család életet élni. Uh-huh. Egészségben.
1: Igen, ez a legfontosabb.
0: Természetesen, ugye az előző, ez az első, aztán utána jön minden más. Én a kisfiamat látom az iskolában. Úgyhogy hát igen, remélem, hogy fogok tudni neki segíteni sok mindenben, bár matekban sose voltam erős, de hát ez teljesen lényegtelen a mai világban most jelenleg.
1: És kisfiad zenész lesz? Mit gondolsz? Hiszen ilyen apukával, a világ legjobb gitáros a címmel, és ilyen anyukával, aki valóban mindenféle műfajban, többféle műfajban otthon van, és valóban magasan képzett énekes.
0: Szerintem...
1: Így meghatározott. Tulajdonképpen hát meghatározott, hogy ő milyen irányba menjen, nem?
0: Hallja azt, hogy ugye az ember mit csinál, nyilván látja az apukáját gyakorolni. Kéri is a Jingle Bells-t minden egyes alkalommal, hogy játsza el, az a kedvenc még mindig, most már lassan megint aktuális lesz. Illetve szeret énekelni nagyon egyébként. Uh-huh. Úgyhogy múltkor viszont, amikor éppen zongorázgattam, akkor viszont onnan kitúrt, és mondta, hogy akkor most én. És akkor mondtam, hogy jó. És akkor nézte, és akkor Borika végzett. Mikor befejezte, akkor mondta, hogy akkor most ő befejezte a gyakorlást. Mondtam, hogy jó, akkor te ilyen kis zongorázol. Mi leszel, ha nagy leszel? Megkérdeztem tőle. Hát ugye most kezdett el beszélgetni. Melyiket szereted, a gitárt vagy a zongorát? És mondta, hogy a zongorát.
1: Oh.
0: És mondtam, hogy jó, akkor a nagybácsikád majd, a Zoli,
1: így van,
0: majd kezelésbe vesz, hogyha úgy van. De természetesen ezt majd őrá bízom. Uh-huh. Nem akarom én semmire ráöltetni, mert hát ebben a világban nagyon nehéz.
1: És mit gondolsz, mikor kell elkezdeni a gyerek zenei nevelését?
0: Én nem gondolom, még? Hogy már a születés előtt nagyon előtt.
1: Igen,
0: már alsamban nagyon sokat hallgatta a dalokat, illetve hát én majdnem 7 hónapos koromig jártam fellépni a Jani Csákvecával, és volt olyan, hogy hát elég hangos hangfalak vettek körbe, olyan buli volt a hasamban, hogy ezt nem tudom elmondani, imádta. Úgyhogy ő éjszakai baba volt nagyon sokáig éjszakai ébredt föl mindig, hogy valami van. Szóval én azt gondolom, hogy már akkor el kell kezdeni a zene hallgatását, amikor már a pocakba van, és klasszikus zenét berakni neki. Nagyon sokszor volt neki dicséretet. Uh-huh. És érdekes, hogy amikor már nagyobb baba volt, egy ilyen 8 hónapos voltam körülbelül, és ugye nagyon készültünk már a születésnapjára, úgymond az első, azt, hogy meglássuk őt, akkor mindig volt egy dicséret, amit énekeltünk neki. És az a Rejts most el. És utána, amikor megszületett a Rolika, akkor utána erre aludt el nagyon sokáig. Meghallotta is.
1: De aranyos.
0: Úgyhogy felismerik. Nagyon fontos a zene a gyermekek számára. Uh-huh. Rengeteget számít. Én tapasztalom azt, hogy ha egy nap nem teszek be valami zenét, akkor mondjuk nyugtalanabb, vagy ilyesmi. Szóval ő napi szinten hallgatja a zenéket. Bármilyen legyen is az, de ő mondja, hogyha nem jó, egyébként van egy zenei ízlése, mondja, hogy ez nem jó. És akkor, de nagyon szereti. Szóval így énekel nap mint nap, a mamája nagyon sokat tanítja, anyukám, rengeteg mondókával, kis énekkel. Én is most már próbálom egy kicsit olyan zenéket hallgattatni vele, és énekelni neki, ami egy picikét már bonyolultabb. Uh-huh. De hát fontos már pici korban nagyon elkezdeni. Szerintem 1-2-3 évesen már nyilvánvaló. Uh-huh. Igen. Hát most kezdtünk szerintem el jobban. De egyre többet fogom én is az zongorához ültetni, úgy gondolom. Hogy ismerkedjen vele igazából, ha nem ő akar rám odaülni egyébként, nem én akarom, hogy üljön oda és kalimpáljon. De hogyha ennyire szereti és ennyire érdeklődik, akkor mindenképpen. Uh-huh. Legyen akkor, igen, ő is zenész.
1: Elmesélni nekünk egy kellemes koncertélményedet? Sokfele játszottál, tehát a zeneakadémia, uh-huh. illetve a főiskolai tanulmányait után is, a zeneakadémia után, és hát természetesen azért még most is és már említetted Janicsák Vecát is. Mesélj nekünk néhány olyan élményt, ami így kiemelkedő számodra.
0: Nekem ezek nagyon nagy élmények voltak minden egyes alkalommal. Most ugye ez a legutolsó élményem a zenei fellépésekből, mint ahogy a Vecával sokszor léptünk fel, mikor én hozzám is oda jöttek autogramot kérni utána. Szóval az nekem egy ilyen, úristen, hát klasszikus zenében is, de elég ritkaság.
1: Igen,
0: ugye?
1: Ez kicsit más.
0: Ez a legutolsó élményem, de talán a legnagyobb élményem az Franciaországhoz kötődik. Az Franciaországhoz kötődik egy ilyen hatalmas nagy zenekarral, szimfonikus zenekarral utaztuk be igazából Franciaországot, és olyan hatalmas nagy stadionokba is, olyan helyeken játszottunk, napi kétszer legalább, amit betöltöttek teljesen az emberek, és amikor egyszer így végignéztem, legalább voltak nem tudom hány százezren, szóval így annyian voltak, hogy nem láttam helyet. Hm. És ugye nagyon ez ilyenkor egy művésznek, egy zenésznek ez olyan, mint amikor egyszerűen megáll az idő, és csak annyit látsz, hogy úristen, ennyi ember, és ez mindenki fog most engem látni, akár a kivetítőn, vagy iszonyat érzés, hogy egyben félelmetes, és egyben nagyon jó érzés. És aztán meg a taps. Hogy annyi ember tapsol. Hát úristen, ez az a zenésznek a fizetsége. A taps. Én ennek tudom be talán a legnagyobb élményemet, amikor ilyen helyen játszottunk, és nagyon sok ember volt ott, mint például a francia nagy énekesek, mint a Demis Roussos, meg igazából ezek a hatalmas nagy fejek, úgymond, és őket, mint a Gypsy King-et kísértük, ugye a mostani formációjukban, hatalmas élmény volt, hogy úristen, mi szimfonikus zenekarként ott ülünk, klasszikus zenészként, és ők meg ilyen szabadok itt ott elől, úristen, hát hogy tudnak így énekelni, meg, szóval így akkor is egy más világba csöppentünk bele, hogy utazás, hotel, ez a turné, ez egy nagyon komoly, ez az Ástannak a turnéja, ez egy ilyen hatalmas nagy francia turné volt, úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt. Jó élmény.
1: Befejező kérdésnek hadd tegyem föl, hogyha egy lakatlan szigeten kitennének, vagy oda kellene menned, akkor mi lenne az az öt album, CD, esetleg konkrét zenemű előadókkal, amit magaddal vinnél? Mit hallgatnál szívesen?
0: Azt hiszem, hogy mindenféleképpen vinnék egy dicséret CD-t, egy albumot, amin a kedvenc dicséreteim lennének. Anélkül nem mozdulnék ki oda a szigetre, azt tuti. Ebben egy egyveleg lenne nyilván, de akit nagyon szeretek hallgatni egyébként, az a sógornőm elsősorban. Vinném magammal a sógornőmnek az albumját. Uh-huh. És a férjeket.
1: Ha már őtem lehet.
0: Igen, szóval őket hallgatnám mindenféleképpen. Uh-huh. Úgy, ahogy szoktak is dicsérni és fellépni. Aztán hát aki nagyon-nagyon végigkísérte egy pici gyerekkoromat, az Yehudi Menuhin volt. Uh-huh. Csodálatos hegedű művész. Mendelssohn émohegedű versenyt hallottam őtől először. A tokomba benne volt a kis fényképje, ez 5 évesen volt, és őt mindenféleképpen így vinném magammal a kis albumját, és mindent hallgatnék. Másik hatalmas nagy előadó, az pedig Itzhak Perlman. Ő is fiatalságom, zenei pályafutásom során végig kísérte. És van egy zenemű, amit a mai nap meghallok és zokogok, az nem más, mint a Schindler listája. És ez egy emlékeztető is számomra, mert tudjuk jól, hogy a roma holokauszt is ugyanolyan volt, mint a zsidóknak a sorsa, és ezt nagyon is nem szabad elfelejteni. Ez volt ugye három, igen. És az utolsó kettő pedig mindenféleképpen talán olyan lenne, akit nagyon szeretek, az pedig már nem más, mint mondjuk Lara Fabian. Ő egy francia énekesnő, egy nagyon-nagyon-nagyon lélekbe hatoló zenéje van és énekhangja. És az utolsó pedig nem más lenne, mint édesapámnak a felvételei. Hm. Ugye édesapámnak a hegedű hangja magával vinném, hogy hallja.
1: Nagyon szép zenék, nagyon szép válogatás. Úgyhogy ez valahol összefoglalja azt hiszem az életednek az eszenciáját, ezek a muzsikák, ezek a zenék, úgyhogy ezzel egy kicsit közelebb kerültünk a lelki világhoz, úgyhogy köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és köszönöm az élményt, hogy beszélgethettem veled, nagyon izgalmas dolgokat mondtál nekünk, úgyhogy remélem a közönség is, illetve a nézők is ugyanígy így élvezték, mint ahogy én is a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem veled, és hálásan köszönöm azoknak is, akik majd meg fogják nézni. És hát azt is nagyon szépen köszönöm, hogy egyáltalán létrejött ez a mai. Úgyhogy hálás vagyok.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is.
1: Novák Éva, hegedűművész, énekesnővel készült beszélgetésem második befejező részét hallhatták. A múlt héten ünnepelte 50. születésnapját Lendvai József, Liszt Ferenc díjas magyar hegedűművész, érdemes művész. Zenés családban született, nagyapja idősebb Lendvai Csócsi József. Édesapja és első tanára Lendvai Csócsi József a prímás király. A Zeneakadémián Halász Ferenc és Szenthelyi Miklós tanítványa volt. Több nemzetközi hegedűverseny győztese. A világ számos országában vendégszerepelt, többek között a Rotterdami Filharmonikusok, a Holland Rádiózenekar, a Birminghami Szimfonikus Zenekar és a Swiss Romenád szólistájaként is. Koncertmesteri feladatot is vállalt Leonard Bernstein által alapított Nemzetek Zenekaránál. Több alkalommal szerepelt a Vatikánban, a pápai bronzmedál kitüttetettje. Magyarországon elsősorban a Budapesti Fesztivál Zenekar koncertjeinek vendége. Közreműködött az együttes Liszt Ferenc és Brahms lemezeinek felvételein is. A klasszikus művek interpretálása mellett nép- és világzenei koncerteken és felvételeken is találkozhatunk nevével. Utóbbi időben egy 1693-as Antonio Stradivari hangszeren játszik. Díjai között meg kell említenünk a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet, Pagarini díj, Fischer Anni ösztöndíj, Lira díj, Liszt Ferenc díj és természetesen az érdemes művész kitüntetést. Innen is sok boldog születésnapot kívánunk Lendvai József hegedűművésznek. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, vója!

0: Apa, gyűjtünk enge!
1: 103 Rádiódik.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában és indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH, Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiud.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
4: Biztos emlékeztek, hogy Gergő valamelyik tanításában az elmúlt hetekben beszélt a képmutatásról. És elmondta, hogy ez a görög színházak világából származik ez a kifejezés. A görög színházakban úgy adták elő a színdarabokat, hogy egy ilyen maszkot tettek az arcuk elé, és ezzel vették fel a szerepüket igazából. És ez a kifejezés, ez átjött a köznyelvben, amikor arról van szó, hogy valaki valami mást mutat magáról, mint aki valójában ő. Ez a képmutatás. És ez jelen van az életünkben, ugye, amikor másnak, jobbnak mutatjuk magunkat, és hogy gondolkoztam, hogy miről tanítsak ma, és egyáltalán mivel folytassuk, miután lezártuk a római levelet, ezen a gondolaton indultam el, és azon gondolkoztam, hogy miért van bennünk ez, hogy olyan sok esetben szeretnénk magunkat másnak mutatni, mint amilyenek vagyunk. Ennyire rossz emberek lennénk? Nem hiszem. Mindenkit, aki ismerek, olyan jó fej, aranyos, kedves. Tehát, hogy nem az, hogy na jó, én most egy képmutató leszek. Tudod, nem ez van bennünk. Miért küszködünk a képmutatásra? Miért szeretnénk egy másik képet mutatni magunkról, mint akik vagyunk? És arra jöttem rá, vagy arra jutottam, hogy úgy tűnik, hogy van rajtunk egy nagy nyomás. Van rajtunk egy nyomás, hogy bizonyítsunk. Bizonyítani akarunk ezer dolgot. Bizonyítani akarjuk magunkról, hogy megálljuk a helyünket. Hogy alkalmasak vagyunk valamilyen feladat elvégzésére, amit dob az élet. Nem akarjuk, hogy kiderüljön, hogy valamilyen képességnek vagy intellektusnak, vagy valaminek a hiányában vagyunk. Szeretnénk bizonyítani, hogy értékesek és fontosak vagyunk. Hogy szerethetőek vagyunk. És szeretnénk azt is időnként bizonyítani, hogy számítunk, hogy rajtunk nem lehet csak úgy átlépni, hogy mi tényezők vagyunk, hogy fontosak vagyunk ott, ahol vagyunk. Szeretnénk bizonyítani, hogy érdemes minket szeretni. Olyan sokszor képmutatunk azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi beillünk a társaságba. Mi befogadhatók vagyunk. Mi beillünk ebbe a közegbe, amiben vagyunk. Szeretnénk sokszor bizonyítani, hogy a döntéseink nem elbaltázott döntések, hanem bölcs döntések. Jól hoztunk döntéseket. Szóval magyarul rajtunk van egy ilyen bizonyítási kényszer, hogy ezeket mind bebizonyítsuk, és ezért sokszor egy képet mutatunk magunkról, ami nem mi vagyunk. És aztán biztos találkoztatok olyan emberekkel, azt tudom, hogy az itt jelenlévők között nyilván nincs ilyen. De tudjátok, a nehéz dolgok azok mindig a termen kívül történnek, ez minden teremben így van. A lényeg az, hogy biztos észrevettétek, hogy vannak olyan emberek, akik annyira extrém módon élik meg belül kudarcosnak a saját teljesítményüket, annyira nem érzik magukat szerethetőnek, annyira nem érzik magukat értékesnek, annyira nem érzik magukat, nem tudom, sorolhatnám, hogy ez úgy jelenik meg utána a gyakorlatban, hogy ilyen nagyon extrém módon bizonyítani akarják, hogy ők milyen jó fejek. Ismertek? Nem kell semkire nézni. Tudod, de ismerünk szerintem ilyen embereket. Sőt, lehet, hogy küzdünk valamivel, amikor valaki nagyon, nagyon tenni akarja magát. Ugye székely szó is van erre, amikor valaki faszedezik. Ugye? Értettétek? Feszedezik. Csak egy kicsit faszedezik, így kell mondani. Én így gyakoroltam. Vagy van egy óvodás szó is, ezt a gyerekeimtől tanultam. Menősködik. Addig szoktam mondani, hogy valaki az óvodában menősködik. Ez azt jelenti, hogy igazából nem menő, de úgy csinál, mintha. Úgyhogy van ez, és ezen persze, amikor látunk egy ilyen embert, aki ilyen nagyon, nagyon teszi magát, akkor kicsit így kinevetjük meg mindent, de bennünk is ott van valamilyen szinten ez a bizonyítási kényszer, csak lehet, hogy intelligensebben csináljuk. És miért van bennünk ez? Azt hiszem, hogy azért, mert van bennünk egy rossz gondolati beállítottság. Egy rossz gondolkozás, tehát egy ilyen betöltött alapbeállítás az agyunkban, ami ezt mondja, hogy nem oké kicsinek lenni.

0: bennem összedőlt a kép, legalább másokban ne dőljön össze. És az a durva, és itt jutok el a fő témámhoz, hogy eljutunk oda, hogy minket nehéz szeretni. Hogy mi valószínűleg, a többiek azok jó fejek, meg őket könnyű szeretni, de én nehéz eset vagyok, engem nehéz szeretni. És utána mindezt kivetítjük Istenre. És azt mondjuk, hogy neki is biztos nehezére esik. Hogy értjük, hogy János 3.16 úgy szerette Isten a világot, meg Isten a szeretet. Így, tudod, megvan fejbe a tudás, de mélyen a szívünkbe valahol azt érezzük, hogy biztos Istennek is nehezére esik azért most már szeretni engem. A kudarcaimat látva. Néha ez a 36 centi, ami átlagosan egy ember feje és a szíve között van, ez a legnagyobb távolság. Lehet, hogy fejedbe tudod, Isten szeret, de hogy itt is elhidd, az nagyon nehéz. És azt hiszem, hogyha tudod azt viszont, hogy Isten tényleg úgy fogad el, ahogy vagy. Mert ez az igazság. Hogy Isten úgy szeret téged, ahogy ma itt ülsz ebben a székben. Akármi történt a héten. Hogyha ezt úgy igazán szívvel elhiszed, és ebbe belekapaszkodsz, akkor ez utána át fogja formálni a kapcsolataidat is. És nem fogsz menősködni. Nem fogsz feszedezni. Úgyhogy ma egy olyan sorozatot fogok elkezdeni veletek, ami reményeim szerint ebben fog segíteni. Hogy Istennel hogy tudunk őszinték lenni. Hogy tudjuk igazán őszintén saját magunkat adni neki. Hogy tudunk igazán megnyílni Isten előtt, és nem rejtőzködni. Talán nincs is jobb példa erre, mint Dávid király. Úgyhogy a következő pár hétben, persze jövő héten bemerítkezés, akkor ezt megszakítom, de most a következő pár hétben Dávid életéből fogok hozni néhány történetet. És szeretném nektek megmutatni egy olyan embernek az életét, akinek talán ez volt a legnagyobb jellemzője. Abszolút nem volt tökéletes. De hogy egy olyan biztonság érzete volt Istenben, Isten szeretetében. Annyira úgy tűnik, hogy megingathatatlanul ebbe az egy dologba bízott, hogy aztán megállíthatatlan lett az életben. És ezt szeretném nektek is megmutatni. És az a jó, hogy a Bibliának egy nagyon nagy százaléka szól Dávidról. Nagyon részletesen le van írva az élete. És szerintem pont azért, hogy lássuk az életét, a külső eseményeket, a győztes csatákat, de látjuk utána a zsoltárokon keresztül a belső világát. Hogy mi ment végbe belül, hogy ő hogy tette helyre magát. És nagyon-nagyon jó látni, hogy erősítette meg magát a kegyelemben. És hogy ezt az óriási biztonságérzetet így kapta meg, amit Istennel kapcsolatban megélt. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia vagy alkalmazás, akkor kérlek, hogy nyissátok ki az 1 Sámuel 16-nál, és ezt a történetet fogjuk ma megnézni, ami ebben a fejezetben van leírva. 1 Sámuel 16.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
0: Dávid királynak a története egy olyan korszakba kezdődik, ami Izrael életében nagyon sötét időszak volt. Isten ugyanis kiválasztott egy népet, Izrael népét, felnevelte őket egy emberből, Ábrahámból, egy egész népet hozott létre magának. És az volt a célja Istennek, ezt olvassuk az Ószövetségben, hogy ez egy olyan nép legyen, aminek Isten a királya, aminek nincsen földi királya. És ezért nagyon sokáig úgy működött a nép, hogy nem volt király. De aztán eljött az a pont, amikor ők ragaszkodtak hozzá, hogy legyen királyuk. Szerettek volna hasonlítani a környező népekre, és ezért Isten adott nekik egy királyt. Úgy hívták, hogy Saul. Saul nagyon jóképű volt, azt írja az ige, hogy minden férfinél egy fejjel magasabb volt, és most páran lányok elkezdtek mosolyogni, nem tudom miért, nem tudom, elképzeltétek magatok előtt, nem tudom. Saul jó csávó volt, és nagyon jól indult, de mivel belül bizonytalan volt, ezért előbb-utóbb nem tudta kezelni a hatalmat. Az egója nagyra nőtt, kifelé, belül látjuk, hogy full bizonytalan volt, és ezért elkezdett lecsúszni. És volt egy pont, amikor volt egy helyzet, egy áldozat bemutatására várt a nép, és meg kellett volna várni Sámuelt, a prófétát, hogy bemutassa az áldozatot, de ott Saulnak volt egy döntése. Mert azt érezte, hogy ha ő tovább vár, és Sámuel nem ér ide, akkor az ő megítélése az emberek szemében, az, hogy milyennek látják őt, az tönkre fog menni. És ezért úgy döntött, hogy saját kezébe veszi a dolgokat, és ő maga bemutatta az áldozatot. És jött Sámuel proféta, és gyakorlatilag

0: átadta ezt a hírt Saulnak, hogy Isten elvette tőled a királyságodat. Saulnak ugyanez, amiről most beszélünk, ez a belső önértékelés és biztonságérzete nem volt meg. Ezért nagyon fontos volt az emberek véleménye, ezért túllépte a hatáskörét, és Isten el is vette tőle a királyságot. Szóval ez egy sötét korszak. Egy olyan király van az élen, az országban, akitől Isten gyakorlatilag elvette a szent lelkét. Nagyon kemény. Sámuel proféta, aki ott volt ebben az időszakban, hogy szóljon rajta keresztül Isten a néphez, nem volt könnyű helyzetben, igaz? Ő volt az, aki felkente Sault. Kicsit gondoljunk bele Sámuelbe, mint emberbe. Ő volt az, aki felkente Sault. Ő volt az, akinek most át kellett adnia a hírt, hogy Isten elvette tőled a királyságot. És Sámuel maga alatt volt. Maga alatt volt teljesen. Megviselte, mert ember volt. És ezt olvassuk itt az első versben, 1 Sámuel 16. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Szóval jön Isten Sámuel prófétához, és azt mondja, hogy meddig bánkódsz még Saul miatt? Mert én elvetettem őt. Lehet, hogy Sámuel azért imádkozott, hogy Uram, állítsd helyre, Uram, rakd vissza a helyére. Nem tudjuk, hogy miért imádkozott, de Isten jön, és azt mondja, hogy nem. Én választottam magamnak mást, és Sault elvetettem. És néha vagyunk így mi is emberek, nem? Hogy Isten már kész tovább lépni, de mi nem. Itt azt látjuk, hogy Sámuel nem tud tovább lépni Saulon. Nem tud tovább lépni ezen az eseményen. És Isten mondja azt neki, hogy figyelj, meddig bánkódsz még? És csak érdekelne, nem is így mondom, hogy érdekelne, csak lehet, hogy van itt is közöttünk ma a teremben olyan, hogy pöröksz egy olyan dolgon, gyötrődsz egy olyan dolgon, amin Isten már azt mondja, hogy meddig bánkódsz még. És ez nem arról van szó, hogy Isten nem empatikus. Nem arról van szó, hogy nincs meg az ideje a gyásznak, és időnként vannak nehéz dolgok, és föl kell dolgoznunk. De az is egy nagyon fontos dolog, amit látunk az igében, hogy Istennel mindig van újrakezdés. Istennel mindig lehet lapozni. És hát, ha szól ma valakihez az Úr, hogy meddig bánkódsz még? Úgyhogy elküldi Sault, konkrét instrukciódat ad neki, azt mondja, hogy töltsd meg a szarudat, ha valaki nem érti, ez az a tartó, amiben azt az olajat tartották, amivel királlyá kenték, akkoriban így zajlott a királlyá kenés, hogy valakit fölkentek olajjal, a Szentléleknek a jelképe, és ezzel mutatta be a prófét, hogy ő a következő király. Úgyhogy azt mondja, hogy indulj, és elmondja, hogy melyik családhoz kell menni. Szinte így a GPS koordinátákat messengeren átlövi, tehát Sámuelnek, hogy a Waze-zel csak így oda tudjon menni egyenesen Betlehembe. Bárcsak Isten minket is időnként ennyire konkrétan vezetne, de Sámuel még mindig nem annyira kész erre a dologra. Nézzétek? Azt mondja a második versben, hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. Sámuel elkezd félni. De az Úr ezt felelte, vigyél magaddal egy üszőt, és mondd ezt. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Azután hívd meg Isait az áldozati lakomára. Én pedig majd a tudtodra adom, hogy mit kell tenned, azt kent fel, akit én mondok neked. Sámuel úgy is tett, ahogyan megmondta neki az Úr. Szóval milyen érdekes, hogy Sámuel fél Saultól, ugye, hogyha Saul megtudja, hogy ő útban van az olajos szarúval fölkenni a következő királyt, miközben ő ül a trónon, az hát nem lesz annyira jó. És annyira, na ez a vicces helyzet, amikor Isten találja ki a fedősztorit. Észrevettétek? Tehát, hogyha fölmerül bennetek valahogy, honnan van bennünk ez a, hogy keressük a kiskapukat, és próbáljuk megoldani a dolgokat. Isten benne volt ebben a játékban itt. Azt mondja, hogy figyelj, vigyél egy kecskét is, és mondd azt, hogy igazából azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be. Ami igaz, és nem igaz. Érdekes. Érdekes. Az Isten képünket formálja ez a történet. Azt mondja, amikor megérkezett Betlehembe Sámuel, remegve mentek elé a város vénei. És azt kérdezték, békés szándékkal jöttél-e? Sámuel egy nagyhatalmú ember volt, szóval ha ő megjelent, az nem véletlen volt. Ő nem csak kivett az Airbnb-n egy szobát, hogy most ott nyaral. Gondolták, hogy ha jön a proféta, akkor ennek következménye lesz. És azt mondja, hogy békés szándékkal jöttél, ezt kérdezik a város vezetői. Azt mondja, békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Nem kamu, az Úr mondta. szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek el velem az áldozati lakomára. Miután szentnek találta Isait és a fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Szóval a fedősztori működik gyönyörűen. Sámuel elmondja, hogy azért jött, hogy egy áldozatot mutasson be, és elkezd embereket meghívni erre az áldozat bemutatási ünnepségre. Ez egy nagy szó volt. És véletlenül hogy nem meghívja Isai családját is, aki miatt egyébként a városba jött. Szóval innentől kezdve izgalmassá kezd válni. Itt van a kijelölt család, igaz? Azt mondja, hogy Isai fia közül választott új királyt, de Sámuel még nem tudja, hogy ki a királya a fiúk közül. De itt van az ünnepség, megérkeznek, itt van Isten profétája, felhatalmazva, hogy felkenje a következő király, és ő is kíváncsi, hogy ki lesz az Isai fiai körül. És már jönnek is Isai és a fiai, Sámuel pedig találgat, gondolom, hogy így nézi a fiúkat, hogy na vajon melyikük lesz a király. Azt mondja, amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz a felkent, aki most itt áll az Úr előtt. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Érdekes, hogy Sámuel az első srácnál csavarná le a kupakot az olajos szarúról, és Kenné király, mert azt mondja, megvan az emberünk. Jó megjelenésű, magas, minden oké, jó király lesz. Sámuel, legutóbb is így volt, azt nem jött be, nem? Na nézzük, azt mondja, hogy ne tekints. Az Úr ezt mondja Sámuelnek, hogy nem ő az. Nem Eliáb az. Azt mondja, hogy az ember azt nézi, a szeme előtt van. Mi kívülről ránézünk valakire, és kialakítunk egy véleményt. Ennek a Dani is jóképű. Tehát szerintem, tudod, vagy a Tomi is. Tehát mehetnék sorba, az egész terem jóképű. A lényeg az, hogy mi hajlamosak vagyunk a szemünk alapján ítélni. De itt Isten mond egy nagyon fontos dolgot. Azt mondja, hogy én azt nézem, ami a szívben van.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: Isten az, aki igazán látja, hogy mi van egy emberben. És hiába voltak ezek a srácok egytől egyig jó megjelenésűek, okosak. Isten nem őket választotta. Van egy ilyen biblia alkalmazás a gyerekeknek, szerintem szoktam említeni. És ott van ez a jelenet, és az úgy zajlik, hogy így meganimálták az amerikai tesók, akik gyártották ezt a szoftvert, hogy ahogy így ott állnak az Isai fiai, és ő így mutogatja, hogy tudod, hogy milyen jó srácaim vannak, és ők meg így teszik a szépet, az egyik az így, az izmait bemutatja, és puszit nyom a másik az így köp egyet, és úgy belövi a sérót. Tehát, hogy így bemutatták, hogy ugye mindannyian így feszedeztek, hogy így mutassák, így menősködtek, de Isten azt mondja a profétának, hogy nem ők. Azt mondja, akkor Adinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Aztán Sammát vezette oda Isai, de Sámuel ezt mondta, őt sem választotta az Úr. 7 fiát vezette így oda Isai Sámuel elé, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Itt fontos észrevenni egy részletet, hogy Sámuel Isainak, az apukának megmondja, hogy ezeket nem választotta az Úr. Ugye, folyamatosan mondja neki. És itt valószínűleg a srácok is tudják, hogy miről szól a történet. Tehát valószínűleg Isai így a fiainak azért mondta, hogy itt most a következő király kiválasztása történik. A király, K-faktornak a zsűrizése van, és így jönnek egyenként az Úr elé, és Isten pedig mindegyiknek X, nem ő az. És érdekes ez. Sámuelnek itt most már kezd gyanús lenni, hogy Isainak az összes fiát látta, mind a 7 fiát, a 7 az a teljesség száma a Bibliában, minden fiú felvonult, és az egyik sem az Úr választotja. És azért ez kellemetlen, nem? Mert Isai jön, bemutatja, hogy itt vannak a fiaim, meghívtál a fiaimmal együtt, itt vagyok én meg a fiaim. És kezd furcsa lenni, olyan, mint hogyha kicsit hogy a múltjában akarna turkálni, fölteszi azt a kérdést, amit... Hát azért fura lehetett föltenni, hogy nincs véletlenül még egy gyereked valahol. Tudod, tehát hogy Isai az asszony, nem. Furcsa dolog rákérdezni. De ciki nem ciki, megkérdezi. Azt mondja, megkérdezte Sámuel Isaitól, itt van az összes fiad? Milyen kérdés? Azt mondja, hogy hátra van még a legkisebb, felelte ő. De ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak. Üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Érte küldött tehát, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az úr, rajta, kent fel királyá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és testvérei körében felkente őt. Akkor az úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Szóval ma éppen csak belekezdünk Dávid életében. Ez az a történet, ahol Dávid még meg se szólalt. Még egy szót sem mondott. De mégis már látunk néhány nagyon fontos dolgot, és ez az egész üzenetemnek a legfontosabb pontja, ami itt történik. Négy dolgot fogok mondani nektek. Az első dolog az az, hogy Dávidot a saját családja annyira jelentéktelennek gondolta, hogy ki is hagyták az ünneplésből. Azért ez nem egy kis dolog volt. Tehát Sámuel nem minden nap futott be Betlehembe, hogy áldozzon az úrnak, és főleg nem minden nap keresett új királyt. És Isait külön meghívja a fiaival együtt Sámuel, és annyira nem gondol, hogy egyáltalán meghívja a legkisebb fiát. Ennyire nem nézi semmibe, úgy tűnik. Ennyire föl nem tételezi, hogy esetleg ő lehet a következő király. A saját családja kihagyja. Olyan ez, mint azt hiszitek, hogy a Disney találta ki, vagy a meseírók a hamupipőkét? Hát ez innen jön. Érted, itt van az ókori hamupipőke történet. Hogy a többiek vonulnak fel, igaz, az ünnepségre, és a legkisebb meg otthon végzi a piszkos munkát. Őrzi a juhokat. A második dolog viszont, és ez nagyon tetszik, hogy annak ellenére, hogy ez a helyzet, Dávid nem nyomul. Biztos hallott róla, hogy mi történik a városban. Azért ez nagy esemény volt, a Sámuel megérkezett. Ha akarta volna, valószínűleg meg tudta volna oldani, hogy lepasszolja a juhok őrzését valaki másnak a városban. Csak erre az egy délutánra, igaz? Tehát csak, hogy értsétek, ő lesz a következő király, van némi menedzsment képessége. Tehát valószínűleg, ha nagyon akarta volna, meg tudta volna oldani, hogy ne neki kelljen a juhokat őrizni. Hogy figyelj, bocs, most ez nagyon fontos. Mi van, hogyha ez az én napom? Mi van, ha ez az én esélyem? Mi van, ha én vagyok a következő király, csak apám nem hisz bennem? Tudod? De Dávid nem nyomul. Ő marad a juhoknál. Csinálja a dolgát, ami rá volt bízva. Nem helyezkedik. És azt hiszem, hogy ez egy nagy tanítás nekünk, mert nekünk néha az a titkos félelmünk, hogyha mi nem állunk ki magunkért, akkor senki nem fog. Akkor senki nem fogja fölfedezni, hogy mennyire értékesek vagyunk. Hogy magunkra vagyunk utalva. A harmadik dolog viszont, hogy annak ellenére, hogy a családja esélytelennek tartotta, és annak ellenére, hogy ő nem nyomult, mégis ő lett fölkenve királynak. És ez szerintem gyönyörű. Mert Isten őt választotta. És ezt látjuk az életében végig. Hogy egész életében az jellemezte Dávidot, hogy nem érvényesülni akart, nem feszedezett, nem menősködött. Nem érezte azt, hogy ő azért király, mert ő volt a legalkalmasabb, és az ő a legjobb. Nem kellett bizonygatnia, hogy ő mennyire jó, mennyire alkalmas, mennyire szerethető. Hanem azt látjuk, hogy élete végéig csak egyszerűen elfogadta, hogy úgy látszik, hogy Isten úgy döntött, hogy én leszek a király. És végezte a szolgálatát. Nem érvényesülni akart. Nem a királyságra törekedett. Hanem kb. Azt látom az életében, hogy úgy volt vele, hogy hát ha Isten erre választott ki, hogy király legyek, akkor ebbe próbálok hűséges lenni. De úgy látom, hogy teljesen jól el lett volna, hogyha Isten nem erre választja ki. Értitek? Hogy neki ez nem egy ilyen karrierút volt, hogy na most megvalósítom magam. Ha nem akart bizonyítani semmit, hanem ő egyszerűen csak csinálta, amit kellett volna. Ma azért azt gondolom, hogy ha ott maradt volna a juhoknál egész életében, akkor azért abból kinőtt volna egy ilyen, nem tudom, bárány szőrtakarókat készítő globális vállalkozás, vagy valami. Azért voltak ajándékai a fickónak. Tehát valószínűleg ott is meglátszott volna az ő aranykeze, de valószínűleg ő nem pörgött volna, hogy kijöjjön onnan abból a közegből. És a negyedik dolog, hogy ugyanakkor nem azért volt így, Mert ránézhetünk, és azt mondhatjuk, hogy ja, hát ő csak el volt a juhoknál, és nem is akart király lenni. A többiek legalább kiöltöztek, meg gondolom, nem tudom, előkészítették magukat. Dávid meg ennyire nem voltak ambíciói. De nem igaz, hogy nem voltak ambíciói. Dávid, és most nem is titeket se arról akarlak meggyőzni, hogy úgy éljétek az életeteket, hogy minden tök mindegy, csak csinálom a dolgomat, majd lesz valami. Mert Dávid nagyon ambiciózus volt. De az ambíciói, azok nagyon másra irányultak, mint a többieké. Mert Dávid nagyon ambiciózus volt, de nem az irányba, hogy ő király legyen. Hanem tudjátok, mi volt az ambíciója? Amit leír a Zsoltárok 27.4-ben. Ezt mondja, egy dolgot kérek az Úrtól. Azért esedezem. Látjátok, Dávid, hogy ír? Hogy ő nem azt mondta, hogy hát van egy jó ötletem, ami ha bejönne, akkor jó lenne. Hanem azt mondja, hogy van egy dolog az életemben, amiért konkrétan esedezek az Úrhoz. Amiért ostromlom az eget, hogy ezt megkapjam. Ambiciózus volt, nagyon. Azt mondta, hogy egy dolgot kérek az Úrtól, és azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Hogy láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Ez volt az ambíciója. Hányan láttátok a gyűrűk urát? Vagy olvastátok? Akkor tudjátok, hogy ott van ez a mondat a gyűrűk urában, hogy egy gyűrű mind felett, igaz? Dávid életében úgy látszik, hogy ez volt a meghatározó jelenség, hogy egy vágy mind felett. Voltak ambíciói, voltak ötletei, később is voltak katonai ötletei, de mindegyik vágya, minden ambíciója, minden motivációja fölött volt egy legfőbb motiváció. És azt mondja, hogy ezért az egyért esdeklek. És ez az, hogy az Isten jelenléte legyen ott az életemben minden nap. Hogy azt mondja, hogy egész életemben az Úr házában lakhassam. Hogy láthassam, hogy milyen jóságos az Úr. Hogy a szemem legyen nyitva Isten dolgaira, hogy ő mit csinál. És azt mondja, hogy gyönyörködhessem az ő templomában. Látjátok, ez volt Dávidnak az ambíciója. És úgy látom az életén, hogy ez volt az ambíció, hogyha a mezőn van és a juhakat őrzi, akkor is ez volt az ambíciója. Hogyha a palotában volt, akkor is ez volt az ambíciója. És Isten ezért engedte a palotába. Valószínűleg ezért engedte a palotába. Mert tudta, hogy őt nem fogja megborítani a pozíció. Nem fogja megborítani azt, hogy az Isten felvitte a dolgát. Nem fogja megborítani azt, hogy az emberek ismerik, felnéznek rá, tisztelik. Hogy elismerik. Hanem tudta Isten, hogy az egész életében ez lesz a legfőbb motiváció. És azért mondta rá, hogy az Isten szíve szerinti ember. Azt mondta, hogy találtam a szívem szerint való férfit.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
0: Jövünk egy olyan világból, egy olyan közegben élünk ma, szerintem mindannyian így vagytok vele, ahol rajtunk van ez a folyamatos megfelelési kényszer. Lenyűgözni másokat, elhittetni velük, hogy jók vagyunk. Igaz? Elég az Instára fölmenni. Görgetsz. És amit látsz, az, hogy tudod, egy ilyen gyönyörű tengerparti kép, tudod, tökéletes beállás. A szél is jól kapja el a hajat. Amit nem tudsz, az, hogy ez valakinek fél órájába került, hogy várjál, ez nem jó, itt furán áll a szemem, tudod. Várjál, itt belekapott a szél, itt kócos vagyok. Várjál, nem jó, itt valaki besétált a háttérbe. Várjál, csináljunk még egyet, itt tokás vagyok. Tudod, tehát ez így, hogy annyira egy olyan világot élünk, hogy csak azt tesszük ki magunkról már, ami már tökéletes. Jövünk ebből a nyomulásra épülő világból, ahol ugye azt mondja a főcímdala, hogy is hívták, valami Amerika, hogy a lényeg, hogy te vagy az első. A többiek fékeznek, akkor is tövig nyomod a gázt. Igaz, hogy jövünk ebből a világból, ahol a szülők egymásra licitálnak rá az oviba, hogy te tényleg azzal leteted a gyereket? Nem olvastad a cikket, hogy ez nem egészséges? Tudod, minden nagyon jól kell csinálni. Mindenben nagyon jónak kell lenni. És hajlamosak vagyunk keresni a lehetőséget, kikaparni magunknak a gesztenyét, próbálni helyezkedni, jókor lenni jó helyen. De felesleges. Az a helyzet, hogy egyébként ez az utam Manilába, amiről itt a bevezetőben beszéltem, ez tanított nekem megint dolgokat. Nem új dolgok ezek. Inkább csak emlékeztető. Ha Isten neked egy olyan helyet szánt neked Isten, hogyha fontosabbnak gondolod magad, mint az a hely, akkor meg fogsz szégyenülni. És mi emberek hajlamosak vagyunk elhinni magunkról, hogy elég fontosak vagyunk. Érzel, nem csak egy statisztikai számjel vagyunk, vagy egy vagy adóhivatalban egy nyilvántartott adat, akitől pénz jön, hanem mi azért értékesek vagyunk. És ez így is van egyértelműen. De el tudunk szállni. Képzeljétek, ezt mondtam abban a kis videóban tegnap, de azért elmesélem, aki esetleg nem látta. Még itt Budapesten voltam, és vártam a repülőt, hogy induljon Isztambulba, ott volt az átszállásom. És már amikor a csomagomat föladtam, akkor mondták, hogy valószínűleg késni fog az indulás, mert hogy a gép, amivel majd Isztambulba kell repülnöm, még nem jött, még nem szállt föl Isztambulból, hogy eljöjjön Pestre, utána kitakarítsák, újra tankolják, és akkor mehetünk vele. Úgyhogy tudtam, hogy késős lesz a sztori, de nagyon reméltem, hogy mondjuk ilyen max. 2 órás csúszás lesz a dologban, mert volt egy csatlakozásom, ugye Manilába, és azt nem kéne lekésni, mert meetingeim vannak. És hát fontos vagyok, ugye? Tehát nekem ott kell lennem. Meg kell érkeznem, és ott kell lennem. Mert én fontos vagyok. Nem tudja a Turkish Airlines, hogy én milyen fontos vagyok. És ott álltam, és tudod, már eltelt 1 óra, másfél óra, 2 óra, 2,5 óra. És valahol a 3. óra magasságában kb. Bemondták újra a hangos bemondóba, Hogy további késésre kell számítani. És tudod, az emberek már így ott gyülekeztek. Tudod, Magyarország az egyetlen ország, ahol nincs sor. Hanem így mennek az emberek. De konkrétan így akkor mindenki így, és így visszaült. És volt mellettem egy csávó, így mögöttem át, és így teljesen kifakadt. Azt mondta némi kötőszavakkal, színesítve, amit most nem fogok itt idézni. Azt mondta, hogy én nem várok tovább. Nagyon erős volt a késztetés, hogy megforduljak, és megkérdezem, akkor mi az, hogy ezt csinálsz? Tehát, hogy hazamész, és kénytelenek leszünk nagyszerű személyed nélkül utazni Isztambul városába, vagy mégis mi a terv, ha te nem vagy hajlandó várni? Aztán megérkeztem Isztambulba, és kerestem a csatlakozásomat, és már nem volt kint a táblákon. Úgyhogy elmentem ahhoz a pulthoz, ahol tudod, a roppant kedves ügyintézők a 860. embernek is új beszállókártyát állítanak ki, és ott próbáltam tudod elővenni minden tárgyaló képességemet, hogy másik légitársaság, vagy hamarabb. De mondták, hogy bocs, új reptér, kb. Csak a Turkish Airlines használja, naponta egy járat van Manilába, 24 órával később tudok tovább menni. Úgyhogy ott ragadtam, és amikor így teljesen nekiszont, ez így, csak hogy el tudjátok képzelni, ez így éjjel 2 magassága. De fáradt voltam, mint a dög. És így ment egyszer hátizsákommal, hogy akkor keresem a hotel deszket, ahol majd megkapom, hogy hova szállítanak el éjszakára, így nem tudom, aludni. És egyszer csak megláttam egy ilyen óriás reklámtáblát. És tudjátok, mi volt rá kiírva? Az idő itt másként működik. Élvezd! Kösz! Szóval ezt csak azért mesélem el nektek, Mert szembesültem azzal, hogy az utazás megtanít egy valamit az embernek, hogy nem vagy annyira fontos. És jó ezzel szembesülni. És jobb tényleg megfogadni annak a plakátnak a mondani valóját. Ami azt mondja, hogy igen, az idő az itt másképp működik sokszor, mint ahogy szeretnénk. Később fognak elismerni. Lehet, hogy nem fognak elismerni. Később leszel sikeres. Lehet, hogy nem leszel sikeres. Az idő itt másképp működik a mennyországnak ezen az oldalán, mint ahogy szeretnénk. De a legjobb, amit tehetünk, hogy ráhagyatkozunk Istenre, és azt mondjuk, hogy úgyse én vagyok a nagyszám, majd ő intézi. Mi az apukám? Megbízok benne. Azt hiszem, hogyha rábízod az életedet, hogyha őt teszed a fókuszba, hogyha elhiszed, hogy neki egyébként jobb terve van az életedre, mint neked, akkor egy hirtelen jó helyre kerülnek a dolgok. Egyébként velem is ez történt. Sajnos 24 órán keresztül ott voltam egy gyönyörű hotelben, város néztem egy gyönyörű városban, ettem nagyon finom fagyit, ittam nagyon hideg kólát, megnéztem gyönyörű látványosságokat, és lekéstem egy csomó unalmas meetinget. Szörnyű. Semmi probléma nem lett. Ennyire vagyok fontos. Szóval, amit szeretnélek bátorítani titeket, ezzel az egész tanítással. Hogy higgyétek el, hogy Isten kezébe vagytok. Hogy ez a nyomás, ami rajtunk van, hogy jó szülők legyünk, hogy beleéljünk a társaságba, hogy benne legyünk a jó fejek között a suliba, hogy elérjünk dolgokat a munkahelyen, stb. Ha ezek vezetik az életedet, akkor valószínűleg nem fog működni. De hogyha azt csinálod, mint Dávid, hogy azt mondod, hogy nekem egy vágyam van, igazából csak annyi érdekel, hogy Istennel így jóba legyek. És annak meg az alapja, hogy elhidd, hogy te úgy megfelelsz neki, ahogy vagy. Hogy kegyelembe fogadott, szeretett gyereke vagy. Ha ezt megteszed, akkor egészen máshogy fogod az egész életedet élni. Tudd azt, hogy lehet, hogy az Instádon van valami, lehet, hogy a Facebookodon van, lehet, hogy valamilyen szép a házad, lehet, hogy valamilyen szép a kocsid, lehet, hogy nincs kocsid, nincs házad, nagyon jól öltözködsz, lehet, hogy a gyerekeid mintanevelmények, tudod, bármi lehet. De Isten nem a külső dolgokat nézi. És ez annyira, de annyira megnyugtató, hogy ő a szívünket nézi. És hogy az a durva, hogy amikor mi kiakadunk magunkon a kudarcaink miatt, akkor ő azt mondja, hogy meglepődtél, mi? Én nem. Ő nem akad ki rajtunk. Ő ismer minket a fogantatásunk pillanatától, a formáltatásunktól. És nem ezért szeret, hanem ennek ellenére. És visszavonhatatlanul, és szövetséges módon. És hagyj zárjam le ezzel.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Itt a 100.3 Rádiódi Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány hallgatók világa. A cigány, illetve a roma zenei kultúra egyik különleges és érzelmekben gazdag műfaja a hallgató. A hallgató elnevezés olyan lassú, gyakran melankolikus hangulatú dalokra utal, amelyekben az előadó az érzéseit, emlékeit, örömeit és fájdalmait is megfogalmazhatja. Ezek a dalok sokszor nem csupán szórakoztatásra szolgálnak, hanem az érzelmek kifejezésének és továbbadásának fontos eszközei. A cigány hallgatók témái rendkívül változatosak. Gyakran szólnak szerelemről, családról, hiányról, elválásról, honvágyról, vesztességről és az élet nehézségeiről. Ugyanakkor a vidámabb, büszkeséget vagy összetartozást kifejező daloknak is helyük van ebben a hagyományban. Egy-egy hallgató akár egy család vagy egy közösség történetét, emlékeit is őrizheti. A hallgatók egyik legfontosabb sajátossága az előadásmód. Az énekes gyakran nagy érzelmi átéléssel adja elő a dalt, miközben a dallam lassú és kifejező. A hangszeres kíséretben hagyományosan fontos szerepet tölthet be a hegedű, a brácsa, nagybőgő, cimbalom vagy gitár, a helyi és családi hagyományoktól függően. A zenész és az énekes közötti kapcsolat különleges. A kíséret sokszor szinte válaszol az énekes érzelmeire. A cigány hallgatókban fontos szerepet kap az improvizáció is. Az előadó nem feltétlenül ugyanúgy énekli minden alkalommal a dalt. Megváltoztathat bizonyos sorokat, díszítheti a dallamot, vagy saját érzéseivel egészítheti ki a szöveget is. Ezáltal ugyanaz a dal különböző előadók tolmácsolásában egészen más érzelmi hatást kelthet. A hallgatók gyakran családi és közösségi alkalmakon is megszólalnak. Esküvőkön, keresztelőkön, összejöveteleken vagy akár egy baráti családi beszélgetés során is előkerülhetnek. Különösen erős szerepük lehet olyan pillanatokban, amikor az emberek szeretnék kifejezni egymás iránti szeretetüket vagy megemlékeznek valakiről, aki már nincs közöttük. A zenei hagyomány egyik szépsége, hogy a zene sok esetben szóbeli úton öröklődik. Egy dalt a gyermek a szüleitől, nagyszüleitől vagy más családtagjaitól hallhat, majd később maga is továbbadja. Emiatt egy-egy hallgató több változatban is fennmaradhat, és az előadó személyisége is nyomot hagyhat rajta. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincs egyetlen minden roma közösségre jellemző cigány hallgató stílus. A roma közösségek kulturálisan és nyelvileg is sokfélék, ezért a zenei hagyományok között is jelentős különbségek vannak. Más lehet egy magyarországi romungró közösség, egy olá cigány vagy egy beás közösség zenei hagyománya, és az egyes családok saját repertoárja is eltérhet. A modern roma előadók a hagyományt napjainkban is tovább viszik. A hallgatók megjelenhetnek hagyományos cigányzenekari kísérettel, de modern hangszerelésben, könnyű zenei vagy mulatós feldolgozásban is, így a régi dalok újabb generációhoz jutnak el.